0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Tojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Sziasztok, Betonfi vagyok, ez pedig a Rádió Café, és helyetekben egyébként én ezt is sűrű hallgatnám. Csók.
1: Fizetés nap köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetés nap köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe.

0: van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam be, azt mondták, hogy ma már ne fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

most komoly? Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.

0: esek.
1: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot me.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
2: This is a substance of the way of the samurai.

0: Sziasztok, én Marsalkó Dávid vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok és kérdés.

nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szent a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert. Szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenet tarts meg őt, gyötörnek sorvadok, és kényszeríteni akarnak, csak mennek a hónapok. Az ő hangját hallanám, de nem tudom, mert nem látom. Elraboltak mindenemet, megbánom, meglátod. Egyszer kiszabadulok, és nem érdekel a pénz, mert tudom, hogy a két kezem a két kezébe kell. Egy szabad ember.

érdekelsz, nem veszem észre direkt, hogy baszom, az cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pékő

0: kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Vámosi Nagy Nóra vagyok, kutyaoktató, és én is a Rádiókafét hallgatom.
1: A kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: 60 tételes lista összegzi, mire fordítja a kormány a 6000 milliárd forintos uniós pénzt. Budapest visszakaphatja több közterület és ingatlan fejlesztését és vagyonkezelését. Donald Trump akár nukleáris megállapodás nélkül is lezárja az iráni háborút. Ma sem lesz felhő felettünk, 35 fokos kánikulára készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A miniszterelnök szombaton jóváhagyta a helyreállítási és ellenálló képességi tervhez kapcsolódó intézkedési listát, és a dokumentum meg is jelent a közlönyben. 60 tételes lista összegzi, mire fordítja a kormány a 6000 milliárd forintos uniós pénzt. A támogatásért és hitelért cserébe számos változtatást vár el Brüsszel. Az Economics ezek közül kiemeli, hogy olyan jogszabályokat kell hatályba léptetni, amelyek eltörlik a külföldi tulajdonú kis kereskedelmi vállalatokra vonatkozó korlátozásokat. Adókedvezményeket kell fokozatosan megszüntetni a társasági jövedelemadórendszer keretében, illetve csökkenteni kell az adók számát, és jelentést kell közzétenni, hogy miként lehetne egyszerűsíteni és egységesíteni az SZIA-val kapcsolatos szabályokat. Budapest visszakaphatja több közterület és ingatlan fejlesztését és vagyonkezelését. Egy törvénytervezet szerint ismét a fővárosi önkormányzat lehetne a Vörösmarty tér, a Széchenyi tér, a Podmanicki-Frigyes tér és a József Attila utca vagyonkezelője, írta a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. A tervről augusztus 15-ig tart a társadalmi egyeztetés. A Dunán úszhatott át az a vaddisznó, amelyik szombaton jelent meg a belvárosban. Egy felvételen látható, amint átúszik a másik oldalra, majd gyors léptekkel halad a parlament felé, számolt be az RTL. A vaddisznó még a metróba is lement, feltehetően azért, mert el akart bújni. A 60 kilós állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de túlélte az ütközést. Végül egy vadász lelőtte. Donald Trump akár nukleáris megállapodás nélkül is lezárja az iráni háborút, ha Teherán teljesen újra nyitja a Hormuzi szorost. A Wall Street Journal azt írja, az amerikai elnök az elmúlt hetekben már annak lehetőségét készítette elő, hogy a szoros megnyitását az amerikai célok teljesüléseként, vagyis a háborúban elért győzelemként kommunikálja. Trump tanácsadóinak arról is beszélt, hogy szerinte Iránnak komoly nehézséget okozna nukleáris programjának újraindítása, miután három legfontosabb létesítményét tavaly megsemmisítették. Azonnali hatállyal kötelezővé tették a bukósisak és a láthatósági felszerelés használatát az elektromos rollereken Párizsban. A francia fővárosban ugyanis egy év alatt 79-en szenvedtek halálos balesetet e-rollerrel. A szabályszegőkre 135 eurós bírságot szabhatnak ki a hatóságok.
1: Időjárás a Rádiókafén.
2: Kánikulával indul a hét, sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a délnyugati szél. Délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Film.
3: A rock történelem egyik legemlékezetesebb koncertje idén ősszel új életre kel a mozivásznon. A Queen 1986-os budapesti koncertfilmje felújított, 4K-s változatban tér vissza, ráadásul olyan kép- és hangminőségben, amilyennek még soha nem láthatta a közönség. A világpremiért szeptember 15-én a Budapest Klasszikus Filmmaraton nyitó filmjeként tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, októberben pedig világszerte a mozikba is megérkezik. A Népstadionban adott koncert nem csak a Queen történetének egyik legfontosabb fellépése volt, hanem zenei és történelmi mérföldkő is. A zenekar első nyugati együttesként lépett fel a Vasfüggöny mögött, több mint 80 ezer néző előtt, és ez lett Freddie Mercury utolsó filmre rögzített koncertje. A felvételen olyan örök slágerek hallhatók, mint a Bohemian Rhapsody, a Radio Gaga, a We Will Rock You, vagy a We Are The Champions, de természetesen felcsendül Mercury felejthetetlen előadásában a tavaszi szél vizet áraszt is. A restaurált film nem csak a koncertet mutatja be, hanem a zenekar budapesti tartózkodásának kulisszái mögé is bepillantást enged. A Queen rajongóinak és a rockzene szerelmeseinek ez valódi időutazás lesz, amely egy korszakot és egy legendás zenekar utolsó nagy turnéjának egyik legfontosabb állomását idézi fel.
1: Opera.
3: Az opera világának egyik legnagyobb legendája ismét Budapestre érkezik. Placido Domingo szeptember 23-án Verdi gálával tér vissza a Magyar Állami Operaház színpadára. A világhírű spanyol művész több mint 50 éve áll kapcsolatban a magyar közönséggel, fellépései pedig mindig különleges eseménynek számítanak. Ezúttal Giuseppe Verdi legismertebb operáiból válogat, így többek között a Nabucco, a Macbeth, a Traviata, a Don Carlos és a Troubadour részletei is felcsendülnek. Placido Domingo pályafutása során tenor szerepeivel vált világhírűvé, később pedig a Verdi bariton szerepek egyik legelismertebb megszólaltatója lett. A budapesti gálán Sáfár Orsolya, Mester Viktória, Brickner Szabolcs és Cser Krisztián is színpadra lép. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát pedig Dénes István vezényli. Domingo először 1973-ban lépett fel Magyarországon, azóta többször is visszatért, és az elmúlt években különösen szoros kapcsolatot alakított ki az operaházzal. A szeptember 23-ai Verdi gála ismét kivételes alkalom lesz arra, hogy a közönség élőben hallhassa az opera történetének egyik legnagyobb alakját Verdi halhatatlan műveinek tolmácsolásában.
1: Fesztivál.
3: Szeptember 15-e és 20-a között ismét a klasszikus zenéjé lesz a főszerep Pécsen. Érkezik a Zeneszüret Fesztivál, amely idén különösen izgalmas programokkal várja a közönséget. A Filharmónia Magyarország 70. jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozat nem csak a komoly zeneszerelmeseinek szól, hanem azoknak is, akik most ismerkednének ezzel a világgal. A város több helyszínén koncertek, versenyek és közösségi események idézik meg a klasszikus zene sok színűségét. Miközben a fesztivál célja az is, hogy közelebb hozza ezt a műfajt a fiatalabb generációkhoz. Az idei program egyik legizgalmasabb újdonsága a Mustra Classic Street, amely szeptember 18-án és 19-én a belvárost valódi szabadtéri koncerttérré alakítja. A résztvevő zenészek nem hagyományos koncerttermi környezetben lépnek fel, hanem kreatív előadásokkal, különleges hangszerelésekkel és látványos produkciókkal igyekeznek megszólaltatni a járókelőket. Az utcazenei tehetségkutató nem csak verseny, hanem igazi közösségi élmény is, ahol a közönség test közelből találkozhat a klasszikus zenével. A fesztivál másik kiemelt eseménye a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny, amelynek a Kodály Központ ad otthont. A világ különböző pontjairól érkező fiatal zongoraművészek közül sokan a nemzetközi koncert élet következő nagy tehetségei lehetnek, így a közönség valódi jövőbeli sztárokat hallhat még pályájuk elején. A fesztivált szeptember 15-én a világhírű zongoraművész Olga Kern nyitó koncertje indítja, majd a verseny döntői szeptember 18-án és 20-án kínálnak izgalmas pillanatokat.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Számos attrakcióval, meseerdővel, kisvasúttal, állatkerttel, kalandparkkal és az ikonikus tévétoronnyal hív aktív kikapcsolódásra a Mecseki Élménylánc. A hegyoldalra felkapaszkodó zegzugos állatkert tényleg igazi vadon a város felett, ahol mintegy 1800 vadállat, többek között fehér bengáli tigrisek, vörös pandák, cserfes papagájok, vízilovak várják a csodáló tekinteteket. A 100 000 literes akváriumban szirticápát, a terráriumban színes hüllőket és kétértűeket láthatunk. Az állati élmények után jöhet az állatkert és Dömörkapu között közlekedő Mecseki kisvasút. A gyerekek garantáltan imádni fogják a Muki névre keresztelt mozdonyt és a nosztalgikus hangulatú szerelvényeket. Dömörkapunál Pécs legújabb családi attrakciója, az ingyenesen látogatható meseerdő várja a kis felfedezőket 12 állomással. A flóra pihenő hintája méltán kedvelt selfie pont, a háttér a lenyűgöző panoráma. Az állatkerthez visszatérve jöjjön egy kisebb kapaszkodó, hiszen a pécsi látogatás nem lehet teljes az ikonikus tévétorony felkeresése nélkül. A Misina tetőn álló épülethez a kanyargós, sárga jelzésű turistaút vezet. Az ország legmagasabb épülete 197 méter magasra nyújtózkodik. A körpanorámás kilátóba és az étterembe lifttel juthatunk fel, hogy 500 méterrel a város felett élvezzük a Mecsek, a Zengő és a Villányi-hegység erdővel fedett vonulatainak látványát. A torony környéke a közelmúltban megújult. Kötélpályák, dínók és sárkányok. Erdei Bob, többféle nehézségű alpesi kötélpálya, tiroli csúszópályák, hófánk csúszdák, kalandvár és számos egyéb izgalmas lehetőség várja a kalandéhes látogatókat az Árpád-tetőn lévő Max-ben, vagyis a Mecs Extreme Parkban, ahol akár egy egész napot is eltölthetünk. Érdemes engedni a kis helyen rendkívül gazdag tartalommal hívogató közeli Mecsek Discovery Center csábításának is. Kukkantsunk be a VR szemüveggel a szarvasok közé, tudjunk meg mindent a Mecsekről a digitális terepasztalon, pihenésként pedig üljünk be a Mondakuckóba. Az önmagában is klassz kirándulási lehetőséget kínáló Malomvölgyi tó környékére invitál az augusztusban nyíló Pécsi Dinópark, itt összesen 41 különböző dinoszauruszfajt, többek között a Mecsekben fellelt komlosaurusz lehet erdei környezetben megtekinteni. Levezetésként sétáljunk egyet a tó körül, és kapaszkodjunk fel a kilátóba.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
5: Sziasztok! Ez az Epic Stories, Dojcsák Dániel vagyok, és mai témánk a visszajelzés. Tudományosan bizonyított tény, hogy a jó helyen, jó időben adott visszajelzés növeli a munkahelyi teljesítményt. Hatékonyabbá teszi a munkavégzést, és ez természetesen az otthon eltöltött időnkre is hatással van. Vezetőként érdemes átgondolni, milyen formában, milyen időközönként és milyen platformon adunk feedbacket, vagyis visszajelzést a kollégáinknak, beosztottaknak, vagy akár a környezetünkben dolgozó egyéb embereknek. De fontos figyelembe venni azt az emberi tényezőt is, hogy mindenkinek más az igénye, máshogyan fogadja a visszajelzést. Célszerű olyan kultúrát kialakítani, ahol az alkalmazottak biztonságban érezhetik magukat, ahol a visszajelzés nem megy át személyeskedésbe, hibáztatásba, és ahol a munkavállaló tudja, érezheti a pozitív és a negatív tapasztalatait is. Az, hogy hogyan teremtünk meg egy ilyen környezetet, már sokkal nehezebb kérdés. Erről lesz szó a mai adásban. Vendégem Homoly Emese, a téma egyik szakértője, aki 30 éve dolgozik trénerként és coachként, és Földházi Csaba, a Sivaforce oktatásért, tanácsadásért felelős igazgatója. 9,6 millió univerzális szakértő országában élünk, ezt kijelenthetjük bátran. Értünk a gazdasághoz, focihoz, oktatáshoz, gyerekneveléshez és mindenhez is. Imádjuk úton útfélen szétszórni a kommentárjainkat, kritikáinkat, villámgyorsan képesek vagyunk kommunikálni mindenkivel, de sajnos meghallani másokat nem lett egyszerűbb. Sőt, a digitális világ tüneményei kifejezetten ellenállóvá tettek minket mindennel szemben, ami különbözik attól, ami a fejünkben létezik. A körülöttünk lévő környezet viszont folyamatosan változik. Így hihetetlen nagy alkalmazkodó képességre van szükség már ahhoz is, hogy a hétköznapi életünket éljük, és ahhoz is, hogy a munkahelyi szervezetben sikeresen működjünk. Ennek a kulcsa lehet az, hogy képesek vagyunk adni és elfogadni is visszajelzéseket másoktól. Erről beszélgetünk ma, annak apropóján, hogy a HVG és Sivaforce által közösen kiadott könyvben köszönjük a visszajelzést, és akkor el is indítanám a beszélgetést azzal a felütéssel, hogy a visszajelzés az valójában a kereszteződésében áll a tanulás iránti vágyunknak és az elfogadás iránti igényünknek. Igaz ez, Emese?
6: Abszolút igaz. Sőt, hogyha visszatekintek a szakmai múltamra, akkor ez már 30 évvel ezelőtt is igaz volt. 30 évvel már foglalkoztunk ezzel, hogy visszajelzés, már akkor is kollégákkal is beszéltünk arról, hogy a visszajelzés miért fontos. És akkor, hogyha még egy picit visszanézünk, akkor ez teljesen fontos abból a szempontból is, hogy az önbizalomfejlesztés, az önismeret az mennyire lényeges, és az önbizalom ugye pontosan a visszajelzésektől tud fejlődni, vagy éppen attól bicsaklik meg, hogy nem kapjuk meg a megfelelő visszajelzést, vagy éppen egy negatív visszajelzést kapunk.
5: Egy vállalati környezetben egyébként van összefüggés a kollégáknak így az önbizalma és a között, hogy a visszajelzések azok hogyan áramlanak a szervezetben?
7: Hát folyamatosan azt látjuk, hogy a szervezetek átalakulóban vannak. Tehát, hogy amit el is elmondtál, hogy nagyon nagy a változás, a turbulencia ebben az időszakban a szervezetek környékén. Úgy nagyon erősen változnak a vezetői minták, a vezetői szerepkörök, és például a visszajelzésnek a kultúrája is elkezd beépülni a szervezetnek a hétköznapjaiba. Ugye az MSZ mondta, hogy az elmúlt 30 évben ez már téma volt, vagy már terítéken van régóta ez az ügy, de ugye egészen másképpen nézett ki egy command and control alapú szervezet, ahol a hibáknak a felbukkanási esélye az ugyanakkora volt, mint most, de a láthatósága sokkal kevesebb, ezért nyilván a visszajelzésekre is sokszor kevesebb fókusz jutott, viszont azokban a szervezeti mintázatokban, ahol most az alkalmazkodás révén megjelennek az agilis módszertanok, ott viszont hát a hétköznapok részévé kell, hogy váljon a visszajelzés kultúrája, és nyilván ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy azok a kollégák, dolgozók, akik a hétköznapi értékteremtést végzik a kezükkel, vagy az agyukkal, azok mennyiben tudnak épülni ezekből a visszajelzésekből. És ez biztos, hogy az önbizalmat nagy mértékben befolyásolja, javítja, pallérozza, vagy ennek a hiánya nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet visszapillantó tükör hiányában elkezd rossz irányba tekeredni, és igazából se előre, se hátra nem nézvén valamilyen általa jónak vélt irányba halad, és nem kapja meg azt a támogatást belülről, ami ennek az iránynak a megfelelő kiválasztásához kell.
5: Talán már sokszor szóba kerül, de fontos kiemelni, hogy a hibázás és a hibáztatás kultúrája az nagyon messze áll egymástól, sőt ennél messzebb nem is állhatna semmi, pedig mind a kettőnek ugye a hiba van a középpontjában, és hogy egészen más erőforrásokat vagy erőfeszítéseket teszünk meg akkor, hogyha a hibáztatás kultúrájában megpróbáljuk a felelősségre vonást elkerülni, vagy amikor azon igyekszünk, hogy ne derüljön ki, vagy tompítani, vagy esetleg másra áthárítani, és egész más, amikor a hibázás kultúrája, amikor még tanulni akarunk belőle, és abban a pillanatban én is kimerem tenni az asztalra, hogy ezt elrontottuk, és nem felelősöket keres a vezető, hanem megoldásokat, vagy továbblépési lehetőségeket, hogy egész más az attitűdje akár egy kollégának, akár mondjuk otthon a családban egy gyereknek, tehát mondjuk szeretném, hogy elmondja, hogy valami rosszaságot csinált, akkor ez a két működés, ez nagyon messze van egymástól. De egyébként a hibázás kultúrájában a szégyennek a szerepe az micsoda vajon?
6: Ez nagyon érdekes, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy kutatások bizonyítják, hogy a szégyen az gyerekkorban, 2 éves kor körül alakul ki, és hogy 7 éves korig meghallod a bizonyos szégyen mondatot. Mi az a szégyen mondat? Amikor először pattan ki az a buborék, hogy nem vagy tökéletes. És ez lehet, hogy a családban hangzik el, lehet, hogy az utcán vakkantja utánad valaki, lehet, hogy az ovis csoportban vagy kisiskolásként hallod meg, de hogy ez a szégyen mondat, ez nagyon beég. És hogy nagyon érdekes, hogy amikor én a coach munkámat végzem, akkor ennek a szégyen mondatnak a megtalálása az egy nagyon, nagyon fontos mozzanat. És valóban, hát Brené Brownról talán hallottatok, és ő is a szégyennel foglalkozik, a sebezhetőséggel, illetve a szégyennel, ez egy ilyen nagyon top volt a menedzsment irodalomban, meg egyáltalán ezzel foglalkozunk még, hogy a szégyen az miért is ennyire durva, és hogy ez egy gyerekkorban keresendő ennek a miértje.
5: És akkor ez felnőtt korig is elkísér minket, és nem tudunk tőle szabadulni? Vagy tudunk tőle szabadulni?
6: Hát szerintem mindenképpen tudunk tőle szabadulni, az mindenképpen egy ilyen feloldó, hogyha lehet hibázni. És képzeljétek el, milyen érdekes, hogy amikor mi egy top menedzsernek vagy beszélgettünk egy ilyen tanácsadás szervezetfejlesztés kapcsán, és akkor ránk nézett, hogy na de hát visszajelzés, hát nem babázunk. És akkor néztünk döbbenten, hogy tényleg ez a mai világban még elhangzik egy top menedzser szájából, és a válasz igen.
5: Hát lehet, hogy akkor nem is volt annyira top, de azt gondolom, hogy egyébként people businessben vagyunk, tehát hogy valójában ugye Csabával is beszélgettünk már itt ugye a Epic Stories-ban a servant leadershipről és több más dologról, tehát valójában egyébként az elsődleges feladatnak tűnik az, hogy az embereket megfelelő állapotban tartsuk ahhoz, hogy jó teljesítményt tudnak leadni. Hogy a servant leadership és a people management ez hogyan működik most a visszajelzések tekintetében szerinted?
7: Az első dolog, ami erről eszembe jut, az, hogy a visszajelzés azért az két irányú, tehát adni is tudni kell, meg fogadni is tudni kell. Tehát hogyha egy people management oldalt nézek, vagy egy servant leadert, akkor nek mind a kettő területen nagyon kiválóan kell tudni a tevékenykedni, tehát tudni kell, hogy mikor, milyen formában tudja azt a visszajelzést megfogalmazni, egyáltalán befogad-e a másik oldal visszajelzést abban a momentumban, ahol ő éppen ezt el szeretné mondani, van-e rá terep. Ha igen, akkor ezt hogyan csomagolja, ugye, és akkor itt jönnek ezek a nagyon hibás mintázatok, a szendvics visszajelzés, hogy adok egy kis jót, és aztán utána majd bemondom, amiért tulajdonképpen az egész beszélgetés van, és akkor végén még azért oda teszek alá egy kis uborkát, vagy valamit, hogy meglegyen a másik, hogy egy pozitív momentummal zárjuk, hogy ezek az elég hibás mintázatok, tehát meg kell tanulni ezt nagyon jól csinálni, és ezt a csomagolást jól is kell érteni, hogy nem ez a gondolat mögötte, hogy hogyan tudom jól becsomagolni a negatív dolgokat. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, tehát egyáltalán, hogy kinyithassam a számot, és arra jussak, hogy én egy hiteles visszajelzést adjak, az először meg kell tanulnom fogadni ezt, és képesnek kell lennem ezt a másik irányból is befogadni. Ehhez meg az kell egyébként, amit Emese mondott az első mondatában, hogy önismeret. Tehát, hogy anélkül ez mit sem ér. Tehát, ha nincs meg az önismereti bázis, akkor minden kimondott szó az hambába volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy a servant leadership ilyen értelmezésében nézve, ahol a visszajelzésekkel keresünk az összefüggést, azt ezt a két aspektust emelném ki, hogy hogyan tudok jól visszajelzést adni, mind a jóra, mind a változtatandóra, és hogyan rendelkezem annyi önismerettel, hogy képes legyek befogadni ezeket a visszajelzéseket.
6: Vannak olyan programok, ahol visszajelzést, kultúrát gyakorolunk, mert ugye vannak azért gyakorlatok is, és akkor például ez szokott elhangzani, hogy ki az, akinek nincs szüksége visszajelzésre. És akkor az nagyon érdekes, hogy többen is mondják, hogy mondjuk a nagyon nyitott, nagyon domináns, nagyon feladatközpontú embereknek nincs szükségük a visszajelzésre. Mondják ezt többen. És hát elég sokan ülnek a kanapémon azért, mert ez a felfogás, hogy egy vezető típusnak, egy dominánsnak nem kell, mert ha belegondoltok, végülis mindenkinek szüksége van a visszajelzésre. Mindenféle tekintetben. És az, hogy ezt hogyan adjuk, na az érdekes, mert hogyha belegondoltok, akkor egy nyitott személyiség, az sokkal inkább azt várja, hogy hello, fények, zene, mindenféle, tehát hogy azt többen lássák, többen hallják, hogy ő visszajelzést kap. Mondjuk a pozitív visszajelzés. Egy zárkózottabb típus, na most, hogyha fölküldöd a színpadra, meg fényeket, meg hangerőt nyomsz rá, akkor ő pontosan az ellenkezőjét fogod elérni vele. És akkor itt te azt mondtad, hogy servant, én meg azt mondom, hogy nice leadership, mert hogy pontosan az, hogy erre figyelek. Ezekre figyelek, hogy ülök le egy visszajelzést adni. És akkor Brené Brandnak a neve már elhangzott, és hogy nagyon érdekes ez, hogy szembe ülök le a másikkal? Vagy pedig ez az úgynevezett derékszög. Mert hogy ott sokkal jobban tudnak áramlani az energiák. És van, aki meg kifejezetten azt szereti, hogyha neki írásban adják a visszajelzést. Mert akkor mondjuk egy zárkózottabb típus, aki feladatorientáltabb, és nagyon fontos, hogy támasszuk alá bizonyítékkal, mert neki akkor lesz hiteles a visszajelzésünk.
5: Ehhez tudok is kapcsolódni, nemrégiben volt egy éves csapatépítőnk, ahol évértékelő esemény is volt, és voltak 5-10 és 15 éves évfordulókat dolgozó kollégáknak, ami egyébként szóval óriási dolog, így főleg a digitális világban, a mai világban, hogy vannak egyébként emberek, akik 5-10-15 éve ott dolgoznak, és hogy megleptük őket egy szuper vagány kapusznis pulcsival, amin ezek a megfelelő számok is fent voltak, és nagyon fura volt nézni, hogy, tehát, hogy ez a megbecsültségnek, ez egy, szerintem egy nagyon fontos momentuma volt, de a srácok, amikor kimentek, ők alapjában ő introvertáltabb figurák, hogy azt kértük őket, hogy vegyék fel a pulóvert, és hogy fényképezzük le őket is, hogy látszott, hogy nagyon-nagyon kellemetlenül érzik magukat, ami egyébként a mi hibánk, hogy ezt nem vettük számításba, mert valószínűleg akár kommunikációsként mi azt gondoljuk, hogy hát természetesen szeretnék felmenni a színpadra, és egy fotóra ráállni azzal a szuper vagány pulcsival, amit csak azok kaphatnak, meg még a CEO sem kaphatja meg, hanem csak akkor, hogyha már 5 éve itt van, és hogy amit mondtál, az abszolút ül, és nagyon fura, amikor mindenki ugye saját magából indul ki, és próbálkozik azzal, hogy adjon visszajelzést, ugye ebből azért komoly félreértések is adódhatnak, hogy a legjobb szándékkal adott visszajelzés is néha félrecsúszhat.
6: Amikor visszajelzésről beszélünk, akkor az a negatívumokra is irányulhat, ugye ez a kritika. És akkor a kritikának is van ugye kétféle változata, az egyik az építő, a másik a romboló, a destruktív kritika. De amikor megkérdezzük azt, hogy na és akkor mi az egyik és mi a másik, akkor csend van. Mert hogy az építő kritika az, amikor megmondod, hogy figyelj, ott az Excelben mi az, amit elszúrtál. Tehát konkrétan a hibára, a cselekvésre irányul. A másik, a romboló kritika, azt onnan lehet megismerni, hogy az címkéz. Tehát azt mondja, hogy te milyen vagy. Elrontottál valamit, ugyanazt az Excelben, ugyanazt a, mit tudom én, melyik sort, de hogy a másik mire jelez vissza? Azt mondja a romboló kritika, hogy már megint nem figyeltél oda, már megint nem lehet rád számítani. Tehát amikor azt halljuk ki a dologból, hogy címkéz, na az a romboló kritika. És azt csomagolhatod bármibe, amire volt ez, hogy most akkor tedd szendvicsbe, meg minden. Az az érdekes, hogy a fülünk már nem is hallja meg, hanem ez a, na majd mindjárt visszajössz a, tolod majd az igazi történetet. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy itt a visszajelzéseknél miről beszélünk. Tehát a kritika, vagy a pozitív visszajelzés.
5: Megpendítetted az előbb, hogy vezetőről, vagy nem vezető, még egy csapattagról, munkatársról van szó. Tehát mondjuk ilyenben például az a címkéző kritikának az adása, elfogadása?
7: Semmilyen formában nincs itt, szerintem különbség ugyanolyan minőségben, és tehát bármelyik szerepben lehetünk bármikor. Adhatunk is visszajelzést, kritikát, építőt, fogadhatunk is, fogadnunk is kell tudnunk visszajelzést, építőt, és nyilván, hogyha megfelelő asszertivitásra rendelkezünk, akkor rombolóra jó válaszokkal tudunk szolgálni, és tudjuk jelezni, hogy mi az a pont, amit már nem tudunk befogadni, és hogyan tudunk előrelépni, tehát hogy ezeket is meg kell tanulni, ezek sem velünk született tehetségek, hanem ezek tanulhatók, és tanulni is kell, azt gondolom, ezeket. Ez egy ilyen élethosszig tartó tanulás, tehát hogy ezt bennem nincs az a remény, hogy bárhol is tartok ebben, hanem hogy valahol járunk, vagy valahol járok én magam is. Úgyhogy azt gondolom, mind a két oldal megvan, és talán még egy érdekes gondolat jutott eszembe, amikor Emese mondta, hogy ugye visszajelzést adunk ugye arra, ami történt, beszélgettünk itt az időről, hogy a visszajelzés az ugye visszahat, mert magában a szóban az van benne, hogy vissza. Tekintek, egy tükröt tartok, ez egy múltbeli eseménynek a megállapítása, de a hatása, amit ugye kifejtek, amire egy Emese utat, az építőjeleg, az meg a jövőbe mutat, tehát valójában a visszajelzésem az egy előrejelzés arra nézve, hogy mit kéne a jövőbe másképpen csinálni, azt a cellát ne szúrjam el, építse be egy ellenőrző mechanizmust, csináljak egy automatizmust, ugye ez bármire igaz, tehát amit minden nap csinálunk, szoftverfejlesztés, tanácsadás, tréning, bármire igaz az, hogy a múltból táplálkozunk, arra adunk visszajelzést, azzal a reménnyel, azzal a legjobb reménnyel, hogy a jövőre nézve ez egy pozitív hatást fog gyakorolni. Úgyhogy igazából így lassan majd a szót is meg kell néznünk, hogy divergáljuk és előrejelzésre fogjuk változtatni, de most még egyelőre ez a bevált kerete ennek a szónak.
5: Most tartunk egy kis szünetet, azután visszajövünk, mert van még mit megbeszélni a visszajelzés jelentőségéről.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Folytatódik az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok. A munkánkban és a magánéletben is fontos a tudatos visszajelzések használata, óriási hatást tudunk ugyanis elérni velük. Visszacsatolás nélkül nincs fejlődés, mégis rettegünk tőle. Sőt, gyakran nagyon elutasítóan reagálunk rá. Két ellentétes emberi vágy kerül ugyanis konfliktusba egymással. Tanulni és fejlődni akarunk, de azt is szeretnénk, ha elfogadnának minket úgy, ahogy vagyunk. A mai beszélgetésemhez az apropót a Köszönöm a visszajelzést című könyv adta, amit a HVG kiadó jelentetett meg a Sivafosz támogatásával. A könyvből kiderül, hogy a vállalatok hiába költenek évente rengeteg pénzt arra, hogy kiképezzék a munkatársaikat, hogyan értékeltik egymást hatékonyabban, attól még a feedback címzetjeiként nem változik a hozzáállásuk, és nem hasznosítják a visszajelzéseket. A jó hír az, hogy mindez tanulható. Az is, hogyan fogadhatjuk kíváncsisággal és kellő alázattal a jogos kritikát és az építő jellegű javaslatokat. Vendégeim Homoly Emese, aki 30 éve dolgozik trénerként és coachként, és Földházi Csaba, aki a Sivafosz oktatásért és tanácsadásért felelős igazgatója. A könyvben, amiről ugye beszélgetünk, vagy aminek kapcsán beszélgetünk, ott ugye háromféle visszajelzés típus különböztet meg, és szerintem az nekem, amikor először elolvastam a könyvet, az már egy óriási felismerés volt, hogy ezeket elkezdem külön választani. Ugye az egyik ez a teljesen, ahogy mondjam, a dicséret, hogy ügyes vagy. A másik az a coaching, amikor szerintem ezt ide tedd. És a harmadik az, ami egyébként a céges környezetben ugye gyakran történik, az a nettó az értékelés, hogy az, amikor hogy nem jó helyre tetted, vagy hárommal többet kellett volna csinálnod, és hogy ezek nagyon gyakran össze tudnak keveredni. Érdekes egyébként, tehát ennek ugye van egy nagy mátrixa egyébként, hogy mit várt éppen mondjuk az alany, mit adott neki a visszajelző, és ráadásul az, hogy hogyan értette. És azt mondom, hogy ez egy ilyen sokdimenziós mátrix, úgyhogy nagyon könnyű eltévedni. Szerintem kifejezetten ijesztő, hogy mennyire könnyű ebben eltévedni, és hogy valószínűleg itt keresném én annak az okát, hogy a visszajelzések miért esnek rosszul, mert vagy valószínűleg nem azt vártam, meg nem úgy értettem. És itt

0: hogy az értékelés, az adhok visszajelzés, vagy egy tervezett visszajelzés, hogy ugye ennek azért mennyire eltérőek a ritmusai, hogy mikor és mennyire van szükség, hogy lehet ezt túltolni, most bennem ez megfogalmazódott, hogyha ez, az ember minden nap kap visszajelzést, akkor lehet ez már sok, vagy ha egy évben egyszer van egy ilyen munkatársi nagy értékelő megbeszélés, akkor azt mondhatjuk azt, hogy az meg kevés, vagy van-e valahol ebben egy valamilyen arany kimért középút. Ugye ez mindenki kísérletezik, meg gyakorlatozik vele, de azt gondoljuk, hogy az évi egy az valószínűleg kevés lesz. A mindennapos, nem tudom én, szembenézés az meg már lehet, hogy sok.
1: De belegondoltok, hogyha valaki mindig orosz krémtortát eszik minden nap, akkor egy idő után csömörlik. Ez az egyik verzió. A másik viszont az, hogy ha úgy kapod a visszajelzést, hogy azt bizonyítékkal támasztják alá, akkor nem fogod úgy érezni, hogy na, mindig sok. Tehát hogy én szerintem ez úgy van, hogy amikor mit egy coaching folyamatban dolgozom valakivel, akkor is van egy ilyen, hogy minden napodnak nézd meg a jó részét, hogy te mit tettél hozzá, hogy a napod jó legyen. Tehát így a nap végén. És hogy az tök fontos szerintem, hogy ezzel szembesüljünk, hogy mi mit teszünk azért, hogy jobbak legyünk, illetve a visszajelzések azok milyenek legyenek. És Csaba, mondtad ezt a formátumot, a szervezeti formát, és én emlékszem, hogy csináltunk olyanokat annak idején a Sivában, hogy volt ilyen köszi kártya. És ez például az agilis eseményekhez kapcsolódott. Hogy nyilván van, aki elmondta szemtől szembe, de volt egy ilyen kis névjegykártya nagyságú papír, amire ráírtad azt, hogy konkrétan mit köszönsz a másiknak a sprintben, az elmúlt két hétben mi volt az a konkrét mozzanat, ami jobbá tette, vagy hasznosabbá, vagy hatékonyabbá tette a te munkádat, és ezt neki köszönöd meg. És nagyon érdekes volt nézni, hogy amikor mentünk körbe az irodába, hogy volt, aki ott gyűjtögette, és ott volt az asztalán. És ha belegondoltak, hogy ez milyen kis dolog, szóval, hogy ez nem pénzkérdés. Ugyanúgy az sem pénzkérdés nyilván, hogy észreveszed azt, hogy a másik jól csinál valamit.
2: Mégis ez valószínűleg azért működik, mert a dicséret típusú visszajelzésnek egy egyértelmű módja, amikor pontosan tudod, hogy ez nem értékelés, meg nem coaching, hanem ez egy dicséret, semmi más, és nem több. Míg szemben egyébként az éves céges értékelés, az látszik, utána nézegettem, hogy akár ilyen HRS körökben, vagy nagyvállalati körökben, hogy ez egy visszahúzódó trend, hogy ez bármi nagyobb jelentősége legyen. Tehát nagyon sok cég egyébként konkrétan eldobta ezt az éves értékelését, és valószínűleg egy sokkal folyamatosabb kiegyensúlyozottabb ritmusra cserélte, és valószínűleg az lehet az oka, hogy azért egy év távlatában, még hogyha volt is célkijelölés, akkor is azért nagyon igazságtalan dolog számon kérni egy év múlva, hogy nem tudtad volna mondani mondjuk a negyedik hónapnál, hogy teljesen rossz felé megyek.
0: Pont gondolkodtam a frekvencián, vagy ezen a szakaszosságon, hogy ugye ott ezek két hetente ránézünk, pont amit mondtam, és hogy szakszavak, a sprint forduló, mert lezárul egy ciklus, retrospektív esemény, ahol megbeszéljük a pozitívumokat is, amik kiemelendők, meg azokat is, amit változtatni kell, és ha ez beépül a szervezetnek a hétköznapjaiba, akkor ez ilyen mindennapossá válik, hogy tudjuk, hogy ez meg fog történni, számítunk rá, és most végig gondoltam, hogy és hány ilyen esemény van, és tulajdonképpen ez naponta megvan, mert nekünk vannak ilyen napi szinkronjaink, ezek a daily stand-up, vagy daily scrum, az is egy kis visszajelzőkör, ott az előző napra rápillantunk, hogy abba az irányba adatunk, előre nézünk következő napra. És most nyilván nem az agilitás a téma a mai beszélgetésen, de mégis egy agilis szervezetbe ezek beépülnek, ezek a rutinok, tehát nem tudsz 4 hónapig rossz irányba elvickélni, mert maga a modell elősegíti azt, hogy gyakrabban, kisebb ütemekben, kisebb ciklusidőkben is ránéz arra, amit csinálsz, és gyűjtsd be ezeket a visszajelzéseket, és utána annak fényében dönts arra, hogy a következő ciklusban, vagy lehet ez 2 hét, 1 hónap, de hogy a következő ciklusban mit csináljál. És együttesen ez az egész rendszer, ez megtartja ennek a visszajelzésnek az ütemét is, és ez egy ilyen biztos, kiszámítható pontja lesz a szervezet működésében.
2: Ez most, ahogy mondtad, most jutott eszembe, hogy mikor nem válik súlytalanná. Tehát, hogyha mondjuk így rendszeresen, naponta, hetente megvannak ezek, hogy nem jó felé megyünk, egy picit nem lehet hozzászokni ehhez, hogy ja, nem baj, mert úgyis holnap is majd megnézzük, hogy jó felé megyünk-e, és hogy egyszer csak azt veszük észre, hogy megint csak elteltek azok a hónapok, és van is, nem tudom, néha LinkedIn-en láttam azt a mémet, hogy egyébként a waterfall, meg az agilis miben különbözik, és akkor ez a kis kaki ikon, ez ugye egyre nagyobb a waterfall, az agilisban meg kicsi, és ugyanolyan nagy, tehát hogy nem lehet, hogy egyébként ez még azért nem a teljes kép, és nem tudom, hogyha majd érdemes megkeresni.
0: Megvan a kép sajnos, tehát hogy felidézte vizuális alkat vagyok.
2: És hogy nem lehet, hogyha túl gyakran van ilyen alkalom, akkor súlytalanná vál.

0: működik.
1: Szerintem, és akkor ez megint a servant, vagy a nice leadership. Ha belegondoltok, akkor a nice leadershipben pontosan ez van, hogy ebben a servant leadershipben ennek kéne lenni, hogy amikor én, tudom én, egy meetingen észreveszem azt, hogy a kollégám teljesen lelkes, és akkor ezt vissza akarom jelezni, mert hogy az tök jó, hogy a többiek is akkor, ha én visszajelzem, akkor a többiek is talán lelkesebbek lesznek. De hogy amikor adom, akkor a másik, és talán Csaba ezt már mondtad is, hogy készen áll a másik arra, hogy én visszajelzést adjak neki. Most gondoljátok el, hogy ott van a meeting, hátrarúgjuk a széket, és akkor vissza akarom jelezni a kollégámnak, és mondom neki, és látom azt, hogy teljesen feszült. És miért? Hát lehet, hogy kapott egy olyan e-mailt, lehet, hogy már a következő meetingen kéne ülnie. Tehát, hogy ez a készen állsz arra, hogy adjak egy visszajelzést? Adhatok egy visszajelzést? És persze ez is olyan, hogy ennek is meg kell találni az okos módját, vagy a szép módját, vagy a befogadható módját, de szerintem ez nagyon fontos, hogy empatikusak legyünk a másikkal. És a másik mondhassa azt, hogy figyelj, most rohanok, de hogy pontosan ez, hogy igenis szükség van arra, hogy mindent visszajelezzünk, és szerintem ebben nem. Én nem érzem azt, hogy ezt túl lehetne tolni.
0: De mondta egy nagyon fontos dolgot, hogy az, hogy csak így lövöd kifelé a kis munícióidat, az kevés, mert ez egy kétszereplős, vagy legalább kétszereplős játék, tehát hogy nekem egyébként ez egy válasz, köszönöm, mert akkor oké, adok visszajelzést, vagy éppen kapok, de hogy azt mindig szinkronba kell rakni, hogy akkor éppen ez egy megfelelő alkalom, mert mindenki számára, hogy ezt a kommunikációt lefolytassuk, és annó, amikor kommunikáció elméletet tanultunk, akkor ugye ez egy ilyen nagyon alapvető dolog, de hogy ugye van a küldő és a fogadó, és a kettő között ott van a zaj, és hogy az nagyon sokat tud ártani a megértésnek, hogyha a zajban esetleg elveszik az üzenet.
2: Még esetleg erről egy gondolat nekem is eszembe jutott, ez pedig az, hogy ugye mondtad, hogy ezt túl lehetett tolni, meg erről beszélgettünk, hogy nem, hogy túl lehetett tolni, hanem a kollégák számítanak rá pont emiatt a ciklikusság miatt, tehát tudjuk, hogy lesz egy olyan esemény, ahol egy picit erről fogunk tudni beszélni. És lehet, hogy a hétköznapok sodrában, mert tényleg közben e-mail jön, élesítünk valamit, vagy nincs időnk valamit átbeszélni, de tudjuk, hogy két hetente szerdán, 2 és 4 között van erre számva idő. És meg tudnak érkezni ezek a visszajelzések, akkor lehet, hogy én azt abban a momentán pillanatban nem tudnám befogadni, mert az van, amit elmondtál, hogy rohanok, de tudom, hogy van egy ilyen, készülök rá, hogy el tudjam mondani, vagy be tudjam fogadni. És ezért, és visszatérve a kérdésedre, ezért nem lesz ennek súlytalan állapota, vagy ezért nem fog elszállni a szélbe ez a szó, mert már mindenki készül rá, tudja, hogy ez ezért van ez az esemény, ez az értelme, és vannak pozitív megélései ezzel kapcsolatban, vannak fejlesztendő pontok is ezzel kapcsolatban, és így ez működik hosszú távon, ha kiszámíthatom. És érzem, hogy most valami gáz van, nem jó szögből jön a nap a monitorom, de majd akkor pontosan szerdán meg tudjuk beszélni, és akkornak lesz eredménye. És ez felszabadít az elől, hogy én most hetekig sugorgassak magamban egy rossz érzés, mert tudom, hogy az ott van, és nem lesz innentől kezdve rossz érzésem, hanem ezt meg tudom beszélni. Nyilván ez akkor tud működni, ha ott egy biztonságos környezet alakul ki. Tehát, hogyha megvan ez a biztonságom, ahol ezt megtehetem, ehhez hozzá kell tenni a vezetőnek, vagy agilis környezetben a Scrum Masternek, agilis coachnak, aki ezt a környezetet megteremti, hogy mindenki megszólalhasson, ne egymás megszégyenítése legyen a terítéken. Ezen nagyon könnyen hangzik, de azért át lehet csúszni azért ezen a határon is, és akkor ott be kell tudni avatkozni, de akkor ez működik, ez a vég nélküli, ez a relentless improvement, ugye ez a...
0: Igen, és amikről beszélünk, és hogy biztos, hogy ilyen, talán fura lehet hallgatni, hogy ezek nagyon idealisztikus állapotokat tükröznek, de hogy nyilván a hétköznapokban azért valószínűleg döcögősebb ez mindig a gyakorlatban, és a felkészüléskor, ha már említetted a biztonságot, akkor behoznám a Google-nek az Aristoteles projektjét, amire a Demesel hívta fel a figyelmem, hogy ez ide tartozik, és hogy valóban így valahol a periférián így megvolt, hogy nagyjából miről szól, ugye azt keresték a Google-nél, hogy mi a sikeres csapat titka, és nem azért keresték, mert ilyen filantrópok lennének, hanem azért, mert szeretnének pénzt keresni, hosszú távon működjen a szervezet, és működjen a csapat, és ugye azzal a felállással indultak bele, hogy bizonyára a diverzitás, meg egyéb ilyen jól ismert buzzwordök voltak a szemük előtt, majd, és ugye beleástam egy kicsit magam, és akkor engedjétek meg, hogy 5 pontot akkor kiemeljek, amire jutottak valójában, hogy a diverzitás helyett, vagy inkább úgy gondolom, hogy mellett mik azok a tényezők, amitől sikeres egy csapat. Az egyik, ez a pszichológiai biztonság, ezt úgy fogalmaztam, hogy ha én elkövetek egy hibát, akkor az nem lesz ellenem felhasználva. Ez szerintem ez egy elég konkrét mondás, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik az a egymástól való függőségnek a kérdése, hogy amikor a csapattársaim azt mondják, hogy megcsinálnak valamit, akkor tényleg végigmennek azon, és hogy én számíthatok rájuk abban, hogy ez meg fog történni, nem kell megkérdőleznem, vagy nem kell folyamatosan attól félnem, hogy megígérték, és nem. Hogy a harmadik, az a struktúra és a tisztaság, vagy tisztánlátás, hogy én értem, hogy kinek mi a szerepe, kinek mi a felelőssége nekem, illetve a többieknek is, tehát ezek ki vannak rakva. Ez egyébként meglepő, mert hogy ki gondolná, hogy a kollégáknak ez fontos, sőt azt gondolnánk, hogy néha azt szeretnék, hogy ez ne legyen, de valójában ez a kutatás az bizonyította be, hogy ez nagyon is számít. Úgyhogy a negyedik az a jelentés, vagy a meaning, ugye itt a főzésben, hogy ha amit én munkát elvégzek, az számít a csapatnak, és hogy az nem felesleges. És az ötödik az pedig a hatás, az impact, és ezt pedig úgy fogalmazták meg, hogy értem, hogy a csapat munkája az hogyan járul hozzá az egész szervezet sikeréhez, és itt ugye akkor emlékezhetünk, visszautalhatunk akár az OKRS részekre, meg egyebekre, de hogy ez az öt pont, ami mondjuk a sikeres csapatnak a hozzávalói, és hogy ebben az öt ponton, ahogy így végigmegyek, a visszajelzések azok mindegyikben egy nagyon-nagyon belső kor szerepet töltenek be.
2: Mondtad az impactet, ugye hatás, hogy milyen hatást gyakorol a visszajelzés, úgyis, hogyha nem tudunk róla. És egy ilyen nagyon kedves céges, vagy hát egy ilyen félcéges eseményen vettünk részt a hétvégén, és a kollégám odaállt mellém, és megszólított, hogy hát neki milyen jól esett, hogy a múltkor úgy emlékszel, hogy mondtál nekem valamit. Hát mondom, Isten látja lelkem, nem tudom, hogy miről van szó. És ott álltunk egy pohár rozéfröccsel a kezünkben, és elmondta, hogy hát emlékszel, amikor egy külföldi ügyfelőnek prezentáltam, és mondtad, hogy na, csak gyerünk, vágd bele magad, csináld, menni fog. Én aztán nem is voltam ott, csak így félfüllel a megbeszélés, a végén így éreztem, hogy ez jó sikerült, és oda mentem, és így megveregettem a vállat, hogy na, ezt frankon begurítottad. És annyit mondott, hogy, és most is így borsodzik tőle a hátam, vagy így föláll egy picit a szőr a kezembe, hogy ez annyira megmaradt benne egy ilyen hatás, hogy az elején meg a végén, de az elején kapott egy kis löketet, és a végén ezt megdicsértem, hogy mondta, hogy ezt ő így hetekre el tudott belőle táplálkozni, holott ez nem volt egy tervezett, nem volt egy előre kitalált esemény, és mégis óriási hatást tud gyakorolni egy-egy ilyen momentum, és akkor megálltam magamon, hogy hát az ember a hétköznapok során hányszor szúrja el azt, hogy rossz irányban is ad egy ilyet, vagy mennyire érdemes figyelni arra, hogy ezt megtegyük, mert ez valaki másnak lehet, hogy hetekre ad muníciót egy ilyen szituációban.
1: Dale Carnegie jut eszembe. Annyira tűpontos. Ha belegondoltak, elég a világban a boldogság mennyiség, ami most van? Nem. És pont erre reflektál. Azt mondja, igen, könnyen megnövelheted a világban levő boldogság mennyiséget, akár most rögtön is. Hogyan? Úgy, hogy mondasz néhány őszinte elismerő szót valakinek. Lehet, hogy te már holnap elfelejted a ma elmondott kedves szavakat, ám aki kapta, talán egy életen át dédelgeti őket emlékezetében. Amennyiben a munkádra tudsz figyelni, vagy a munkádban tudsz arra figyelni, hogy adjál visszajelzéseket, akkor ugyanilyen fontos, hogy otthon megadd ezt a visszajelzést, illetve meg is kapd. Mert hogy ez teszi teljessé az életünket.
0: Homoly Emesével és Földházi Csabával beszélgettünk a visszajelzés jelentőségéről. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza korábbi epizódjainkat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történet, amit megosztanál velünk, azt küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dolcsák Dániát hallottátok, sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Mamba rato.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: 60 tételes lista összegzi, mire fordítja a kormány a 6000 milliárd forintos uniós pénzt. Budapest visszakaphatja több közterület és ingatlan fejlesztését és vagyonkezelését. Donald Trump akár nukleáris megállapodás nélkül is lezárja az iráni háborút. Ma sem lesz felhő felettünk, 35 fokos kánikulára készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A miniszterelnök szombaton jóváhagyta a helyreállítási és ellenálló képességi tervhez kapcsolódó intézkedési listát, és a dokumentum meg is jelent a közlönyben. 60 tételes lista összegzi, mire fordítja a kormány a 6000 milliárd forintos uniós pénzt. A támogatásért és hitelért cserébe számos változtatást vár el Brüsszel. Az Economics ezek közül kiemeli, hogy olyan jogszabályokat kell hatályba léptetni, amelyek eltörlik a külföldi tulajdonú kis kereskedelmi vállalatokra vonatkozó korlátozásokat. Adókedvezményeket kell fokozatosan megszüntetni a társasági jövedelemadórendszer keretében, illetve csökkenteni kell az adók számát, és jelentést kell közzétenni, hogy miként lehetne egyszerűsíteni és egységesíteni az SZIA-val kapcsolatos szabályokat. Budapest visszakaphatja több közterület és ingatlan fejlesztését és vagyonkezelését. Egy törvénytervezet szerint ismét a fővárosi önkormányzat lehetne a Vörösmarty tér, a Széchenyi tér, a Podmanicki-Frigyes tér és a József Attila utca vagyonkezelője, írta a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. A tervről augusztus 15-ig tart a társadalmi egyeztetés. A Dunán úszhatott át az a vaddisznó, amelyik szombaton jelent meg a belvárosban. Egy felvételen látható, amint átúszik a másik oldalra, majd gyors léptekkel halad a parlament felé, számolt be az RTL. A vaddisznó még a metróba is lement, feltehetően azért, mert el akart bújni. A 60 kilós állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de túlélte az ütközést. Végül egy vadász lelőtte. Donald Trump akár nukleáris megállapodás nélkül is lezárja az iráni háborút, ha Teherán teljesen újra nyitja a hormuzi szorost. A Wall Street Journal azt írja, az amerikai elnök az elmúlt hetekben már annak lehetőségét készítette elő, hogy a szoros megnyitását az amerikai célok teljesüléseként, vagyis a háborúban elért győzelemként kommunikálja. Trump tanácsadóinak arról is beszélt, hogy szerinte Iránnak komoly nehézséget okozna nukleáris programjának újraindítása, miután három legfontosabb létesítményét tavaly megsemmisítették. Azonnali hatállyal kötelezővé tették a bukósisak és a láthatósági felszerelés használatát az elektromos rollereken Párizsban. A francia fővárosban ugyanis egy év alatt 79-en szenvedtek halálos balesetet e-rollerrel. A szabályszegőkre 135 eurós bírságot szabhatnak ki a hatóságok.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Kánikulával indul a hét, sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a délnyugati szél. Délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the magic torch.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
10: Hát megpróbáljuk a magunk keretei között, ugye erre van egy 15-20 percünk tisztázni azokat a tényeket, ami nagyon sok félreértés, vagy hát nem is félreértés, mindenki bölcselkedik és a saját véleményét fújja, amiből nagyon sok és nagyon hangos az, hogy bezzek, hogyha lenne ott fönt vízlépcsőnk, akkor most nem tartanák vissza a szlovákok, meg az osztrákok a Dunavizét, és akkor lenne nekünk is. Hát ezekre próbálunk rávilágítani és tisztázó
6: ugye
10: kérdésekkel.
6: Ebből, ugye az tényszerűen állítható, hogy az osztrák szakasz nagy részén például van hajóforgalom, ahol sok vízlépcső van egymás igen. után. Na, de az egy hegyi szakasz, vagy hát ugye más az esése, tegyük hozzá. Na, mit jelent ez nekünk?
10: Uh-huh. Na, ez ügyben kérünk segítséget dr. Somó Andreától, a WWF Magyarország Duna programjának szakértőjétől. Jó reggelt kívánunk!
11: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
10: Akkor kezdjük egy kicsit ilyen technológiai, energetikai kérdéssel, hogy hogy működnek ezek az erőművek. Tényleg elviszik-e a szlovákok, az osztrákok a vízhozam jelentős részét, vagy visszatartják-e, ami vád éri ezeket az országokat, vagy ezeket a duzzasztókat, erőműveket. Hogyan működnek ezek, és igazok-e ezek a vélelmezések?
11: Hát... így röviden és tömören így előre bocsátva egyáltalán nem, tehát hogy ezek az erőművek, amik itt a Duna felvízi szakaszán vannak telepítve, ezek zsinórüzemben működnek. Ugye ez azt jelenti, hogy bizonyos időszakokban, vagy folyamatosan, ugye ez döntés kérdése, vagy vízállás kérdése, meghajtják a turbinákat, ugye, amik energiát termelnek az adott országnak, vagy az adott térségnek, és azután ugye a vizet azt tovább engedik egy bizonyos szakaszon túl. Ez ugyanígy van a bősi erőmű esetében is, tehát hogy ha ezek teljesen visszatartanák a vizet, akkor jó eséllyel még ennyi Duna sem folyna már itt, hanem valahol elmúlna fölöttünk, úgyhogy nem, abszolút nem emiatt nincsen vízünk. Az egy elég összetett kérdés, hogy ugye most miért ilyen alacsony a vízállás, de ez a rész, ez nem írható az osztrák és a szlovák vízerőmű számlájára. Ezeknek a számlájára sokkal inkább az írható, ugye, hogy visszatartják a hordalékot, és ugye emiatt a magyarországi szakaszokon elég komoly medermű és vetkezede. Úgyhogy tulajdonképpen ezt tudnám mondani erre.
10: Akkor nézzük meg ezt a medret kérdést, igen. Igen, mert ebből is sok mindent lehet hallani. Szakértőktől is sokszor ellentmondó vélekedéseket, hogy most mi a helyzet, tehát mit csinál a Duna, milyen a medre, és mi lenne az ideális állapot.
11: Igen, tehát hogyha mondjuk így 200 éve ledobtak volna minket itt a Duna magyar szakaszán, akkor egy egészen más kép, vagy egy másik Duna tárult volna elénk. Ugye amikor a Duna kilép az úgynevezett felső vízi szakaszáról, ahol ugye annyi energiája van a nagy esés miatt, hogy megmozgatja ugye a hordalékot, ezért ugye tudta magával hozni az Alpoknak a kavics hordalékát korábban, és mivel a magyar szakaszon, ugye ahogy kilép a hegyek közül, gyakorlatilag annyira lecsökken az esése, hogy ezt a görgetett hordalékot, ezt tulajdonképpen kipakolta, és emiatt ugye ilyen zátonyosodó és fonatos, úgynevezett fonatos ágrendszerek jöttek létre, ami azt jelentette, hogy a magyar szakaszon ugye például nagyon sok Dunai sziget jött létre, és mivel viszont ugye ez a hordalék mennyiség, ami mondjuk úgy, hogy leegyszerűsítve kavics, a görgetett része legalábbis, ez ugye csapdázódik, viszont a folyónak továbbra is ugye megvan a munkavégző képessége, amit most már nem a hordalék szállítására, vagy a kavics szállítására használ, hanem arra, hogy ugye kimélyítette a saját medrét. És ugye ez azzal járt, hogy az utóbbi 50 évben ugye a BMS számításai és kutatásai alapján átlagosan 2 méterrel csökkent a Dunának a medre, de van, ahol ez megvan akár 10 is, tehát hogy sokkal mélyebben folyik most a Duna, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt. És hát ugye erre még rásegítettünk 2 lapáttal, ugye a sóder az egy értékes alapanyag, tehát nagyon sokat kitermeltek belőle építkezési célokra, illetve ugye hát egy csomó kanyarulatot levágtunk a Dunáról, és egy csomó mellékágat elzártunk a hajózás érdekében, és ugye ez sem segített ezen a folyamaton, hanem még inkább hozzájárult a medermélyüléshez, és ez az egyik kulcs probléma a hazai folyóinkon.
10: Az miért gond egyébként a mélyebb mederben csordogáló Duna?
11: Egyrészt azért, mert ugye még korábban a Duna képes volt mondjuk a talajvizeket utánpótolni, tehát hogyha egy normál vízhozam jött le, akkor nem az volt, mint most, akár a Duna, akár más folyók esetében, hogy inkább elszívja a környező területeknek a talajvizét. Másrészt viszont ugye nem tud kilépni az árterekre, és a mellékágakba sem tud vízutánpótlást biztosítani, és ugye ezzel részben elveszítettünk sok helyen akár ivóvízkutakat, sok helyen élőhelyeket, tehát hogy mondjuk a halak kevésbé tudnak élni és szaporodni ezek között a körülmények között. Úgyhogy tulajdonképpen ezek a fő következmények.
10: Uh-huh. Mit lehet tenni akkor, hogyha ilyen nagy a probléma, és itt mindjárt az áramtermelésre is áttérünk, hogy egy nagymarosi duzzasztó, hogyha megépült volna, és hogyha az lenne nekünk, az mennyiben befolyásolná a helyzetet, mind vízhozam tekintetében, mind elektromos ellátás tekintetében. Szóval az lehetne, vagy lehetett volna egy megoldás? Mondhatjuk-e, hogy rossz döntés született annó?
11: Hát alapvetően ugye csak visszautalva arra, hogy mi lenne itt a megoldás, tehát hogy ugye ez egy ilyen rettenetesen komplex kérdés, ami ugye egyáltalán nem csak a folyót érinti, hanem a komplett tájakat, tehát a tájhasználatunkat érinti, a szokásainkat érinti, és ugye magát a folyóval való víz gazdálkodást is érinti, tehát hogy egy ilyen nem egy megoldásos rendszerben kell itt gondolkodni, és a másik az, hogy ugye miért nem segít volna a bősi erőmű, vagy a nagymarosi erőmű. Igazából ugye itt, hogyha az ember megnézi a számításokat, hogy ez mennyi energiát tudott volna termelni, ugye amire elsődlegesen tervezték annak idején, akkor ugye ma az jön ki, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon elenyésző energiamennyiséget tudna megtermelni, mondjuk egy darab közepes akugyárét jó esetben energia szükségletét tudná fedezni. Cserébe viszont ugye ugye a vízerőműveknek lenne egy ilyen hatása, hogy valószínűleg új alapokra kellene helyezni a komplett ivóvízellátásunkat. Ugye Magyarországnak közel a fele lakossága az a dunaparti szűrésű ivóvízét. És ugye itt jó eséllyel nagyon sokat romlana a vízminőség, hogyha ha telepítenénk ezeket a vízerőműveket, és ugye ehhez újabb energiabefektetést kellene tennünk, tehát hogy nem csak, hogy viszonylag kevés energiát tudnánk vele előállítani, hanem ugye az újonnan generált problémákat is szintén plusz befektetett energiával tudnánk kezelni, és hogy emiatt aztán extrán nem érné meg vízléptőt telepíteni.
6: Ugye arról is hallottunk, hogy értelme csak akkor lenne, hogyha lenne még kettő a délebbi szakaszokon is, és egy rendszer alakulna ki, ahol már ugye ez a vízpótlás, illetve vízszint tekintetében is esetleg jó lehetne, akkor ez sem igaz?
11: Hát alapvetően igen, tehát hogyha ugye itt olyan döntés születne, hogy vízlépcsőt kell telepíteni, akkor igen, tehát hogy ez csak úgy működhet, hogyha vízlépcsők sorozatát telepítjük egymás után, mert ugye különben az van, hogy ugye az erőműveknél ugye a duzzasztott tározó terekbe felvízen ugye felhalmozódik a hordalék, ahogy azt látjuk ugye az osztrák szakaszokon is, meg a szlovák erőműnél is, és tehát ott egy feliszapolódás lenne jellemző az alvízi szakaszon, viszont egy fokozottabb medermélyülés lenne jellemző, és emiatt ugye ott aztán fokozódnának azok a problémák, amire most megoldást keresünk. Úgyhogy ez abszolút igaz, hogy többiet kéne telepíteni.
10: Valami ilyesmi van a Tiszánál is, nem? Ez a jelenség.
11: Igen, abszolút, igen. Ugye? Tehát pontosan erről van szó, hogy ott a Tiszató megléte miatt, vagy a kiskörei víztározó, ki hogy ismeri, miatt ugye ott az alvízi szakaszon olyan medermélyülés van, ami szintén azt eredményezi, hogy gyakorlatilag a homokhátság alól vezetjük ki a talajvizeket az országból. Úgyhogy igen. És akkor ugye még nem beszéltünk arról, hogy egyrészt egy ilyen vízerőművet megépíteni mennyibe kerül, és hogy meddig tart. Tehát, hogy ez nyilván, hogyha így is lenne, akkor ugye nem jövőre lenne kész, meg nem azután lenne kész. De ugye meg kéne előzni az egészet egy társadalmi vitának is, tehát ugye itt nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy ilyen, nem tudom, rendszerváltáskori ősbűn volt, hogy az ökológiai szempontok végre teret nyertek, de hogy ugye nagyon sokszor még mindig azt halljuk a közbeszédben, hogy ugye ezek mit sem számítanak, és ugye önmagában nem csak ökológiai szempontokról volt szó, hanem vízbázisvédelmitől elkezdve akár gazdasági megfontolásokig elég sokféle dolgot kell itt figyelembe venni.
10: Sőt, hát akkor nem tudom, hogy figyelték-e, de most ugye a szomszédba dúló orosz-ukrán háború kapcsán egy ilyen nemzetbiztonsági kérdés is felmerül, hogy van-e értelme egy főváros fölé helyezni egy duzzasztó gádat, hogy mennyire kritikus pont ez.
11: Ez abszolút így van, ugye olyannyira, hogy ugye 2022-ben már volt erről szó, tehát akkor is fellangoltak ezek a viták Bős Nagymaros körül, és nem is akkor jött elő először, igen, hanem már 1982-ben ugye a Magyar Tudományos Akadémia is írt róla egy titkos ajánlásban, hogy egyáltalán nem volna jó ötlet megépíteni ezt az erőművet, és azóta ugye ez csak fokozódott a szomszédban dúló háború nyomán.
6: Hát mondjuk Bécs és Linz fölött is van, tehát ők náluk ez nem okozott biztonsági
10: kérdés. Kérdés, hogy mennyire izgulnak miatta. Okay. Igen.
11: Igen, ezek már régebben megépültek. Igen.
10: Egy érdekes dolog történik a Csernavodai atomerőműnél, a Dunánál. A románok azzal kísérleteznek, hogy megtöltenek uszályokat nagy kövekkel, azt elsüllyesztik. Az ilyen mesterséges duzzasztás, itthon is volt egy-két ötlet, hogy vannak azok a betonkockák ott a Duna mentén, amit nem tudom, mit célt szolgáltak, de jól le vannak rakva, hogy azokat le kéne ereszgetni, valahogy így duzzasztani. Ezek mennyire életképes ötletek, az ilyen adhok megoldások?
11: Igen, tehát hogy itt most két dolgot is érintettetek, ami szerintem borzasztó. És igaz, hogy ha az ember egy kicsit utána néz, akkor az olyan országban is vannak problémák, ahol vízerőművek vannak, tehát ugye ott is bőven is aztán a bősi erőműben is összesen aztán egy darab turbina működik, de az osztrák szakaszokon is vannak hajózási problémák, és nagyon, nagyon erős hajózási korlátozások vannak most. De hogyha szétnézünk a nagyvilágban, ugye olyan beszabályozott folyók is, mint a Colorado vagy az Ebróvidék Spanyolországban, és ezek, sőt még a Rajna is, ugye 2022-ben, hogyha visszagondolunk, ugye ezek aztán tényleg szabályozott folyók, tele vízerőművekkel, és ott is, tehát a Rajnán 2022 után a hajóforgalomnak a nagy része, vagy hát a hajózási teherszállítás az átkerült a közutakra pont ezért, és a többi helyeken is nem tudták pótolni, vagy hát nem tudtak se az öntözést, nem tudták megoldani, és a hajózást is korlátozni kellett, ugye ezt látjuk most akár a román szakaszokon is. És a másik meg az, hogy akkor hogyan oldjuk ezt meg. Tehát, hogy ugye egyrészt az adhok ötletek ugye azért nem fognak működni, tehát ugye ezt szenvedjük most, hogy ugye annak idején nem látták ugye a medermélyülésnek például a következményeit, vagy hogy mi lesz akkor, hogyha a hordalék nem tud érkezni, vagy mondjuk kiegyenesítjük a folyókat. Úgyhogy mielőtt ugye az ilyen adhok ötletekbe belemegyünk, azelőtt itt tényleg nagyon komplex következményeket kell vizsgálni részben, mert ugye a Dunát rengetegen próbálják használni, rengetegféle célra. És ugye vannak még ugye az ökológiai következmények ezeken felül is, de attól függetlenül, tehát ugye léteznek különféle technológiai megoldások, tehát hogy én mindig nagyon csodálkozom rajta, hogy egyedül a vízlépcső merül fel ilyenkor a közbeszédben, mert hogyha valaki egy kicsit is foglalkozott vízépítéssel az utóbbi, nem tudom, 10-20-30 évben, sőt mondjuk járt egy-két folyónál, mondjuk akár tőlünk nyugatabbra, de lassan már itthon is, akkor az látszik, ugye, hogy van egy csomó olyan vízépítési megoldás, amit még be lehetne vetni, de nyilván ugye ezt vizsgálni kéne először árvízvédelmi szempontból, és még akár hajózási szempontból is, szóval nem az van, hogy itt állunk úgymond letolzgatjával, hanem vannak lehetőségeink, csak ne az legyen, hogy akkor kiválasztjuk az egyik legszélsőségesebb megoldást, és akkor azt bevetjük mindenféle komplex vizsgálatok nélkül.
1: Akkor az utolsó kérdés amúgy is az lenne, hogy akkor mit javasolnál, tehát hogy mi lehetne az, amit most tehetnénk. Tehát most már látjuk, hogy esetleg mit kellett volna máshogy csinálni, látjuk, hogy sokkal gyorsabb az éghajlatváltozás, sokkal gyorsabb a kiszáradásnak a folyamata, mint ahogy akár 20-30-40 éve becsülték, illetve az akkori legkedvezőtlenebb forgatókönyvek valósulnak meg ez ügyben. Szóval mit lehetne csinálni? A mederszabályozást azt mégis hogyan? Mi az, ami viszonylag gyorsan elvégezhető, és mondjuk nyilván az élővilágra, az ökológiai egyensúlyra is figyelve?
11: Hát ugye egyrészt gyors megoldásokat senki sem ígér, tehát ugye egy Pakssal kapcsolatban is, hogyha az ember ugye így utána olvas, vagy utána néz, akkor ugye itt is azt kezdték el mérlegelni, hogy akkor hogyan érné meg, vagy megérné-e akkor inkább a hűtőtornyos megoldásba fektetni, mert ugye egyelőre még Paks 2-t is átfolyásosra tervezték, csak akkor még ugye nem gondoltak arra, hogy mondjuk a két erőműnek egyszerre kéne működnie párhuzamosan évekig, úgyhogy most ugye ezt szerintem mindenképp én is támogatandónak tartom, hogy itt meg kell nézni ezeket az alternatív hűtési lehetőségeket, és meg kell vizsgálni, tehát hogy ha egyetértünk abban, hogy a Paks energiatermelése az mondjuk nem helyettesíthető egyelőre, de azért ugye vannak erre is törekvések most, hogy mondjuk a szélenergia termelést is újra engedélyezték, és mondjuk a naperőmű kapacitások is bővíthetők, így ugye részben ez a több lábon álló energia mix, ami az egyik megoldást jelentheti, részben ugye Paksnak az áttervezése, hogyha lehet, ugye a Paks 1-nél valószínűleg ez már nem lehet, itt csak kiegészítő hűtést lehetne tervezni, és akkor ide is ajánlottak még a mérnökök, hogy azért lehet itt is valamilyen részleges, nagyon helyi duzzasztás ilyen kis fenékbordákkal, vagy fenékküszöbökkel valószínűleg megoldható. Tehát ez csak kifejezetten most Paks esetében mondom, mert hogyha ilyen tehát hogy tényleg erre célozva, tehát erre a kérdésre keressük a választ. De ugye, hogyha a nagy egész képre keresnénk a választ, akkor ugye először el kell gondolkodni azon, hogy akkor mit szeretnénk itt látni, mondjuk tényleg egy pár évtizeden belül, milyen Dunát, milyen Kárpát-medencét, és akkor egyszerre kellene fókuszálni arra, hogy a gyökér problémát, itt például a medermélyülést kezeljük, és hogy oldjuk meg azt, hogy tehát ilyen kármérséklés szempontjából, hogy amikor csapadékos időszak van, és akkor nagyobb vízhozamok érkeznek a Dunán, akkor azt mondjuk, hogyan tudjuk kint a tájban hosszabb ideig kint tartani, akár azzal, hogy valahogy újra bekapcsoljuk a mellékágakat, és megpróbáljuk a főmedret úgy megemelni valamilyen szintén ilyen részleges, akár duzzasztásokkal, hogy több víz jusson ki. És akkor tulajdonképpen a tájainknak a védekező képessége tud ezzel nőni, tehát hogy ettől önmagában úgymond nem lesz több víz a Dunán, de mindenképpen ebbe az irányba kéne elmozdulni, aztán ugye felül kéne vizsgálni a a hajózhatósági kérdéseket, hogy ugye jelenleg a Dunánál is azt erőltetjük, hogy a nagy teherszállító hajók merüléséhez próbáljuk igazítani a folyókat, és ugye ez alapján van tele folyószabályozási műtárgyakkal és mellékág lezárások, hogy ezeket komplett felül kéne vizsgálni, és átgondolni, hogy ezek a műtárgyak, vagy ezeknek a részleges átalakítása szintén, hogy tudná vízvisszatartást segíteni a Dunán a csapadékosabb időszakokban. Úgyhogy van mit átgondolni.
10: Igen. Azt ugye egy hallgató, hogy a Nagymarosi az nem zsinór, hanem csúcserőmű lett volna, tehát nem sok gigawattot kell termelnie, hanem akkor beavatkoznia, ugye, amikor kell, és csúcsigény.
11: Igen, akkor a legnagyobb szükség van rá, igen.
10: Akkor az ilyen szempontból azért annyi haszna lett volna, hogy most ilyenkor ki tudna segíteni egy ilyen helyzetben.
11: Hát igen, csak hogy önmagában, hogy egy házember megnézi a kapacitásait, akkor mint említettem, még csúcsüzemben is maximum egy közepes akkumulátorgyár energiaigényére lett volna képes, úgyhogy ugye ez önmagában édes kevés lett volna, és akkor ugye még mindig nem beszéltünk
10: Világos.
11: A járulékos dolgokról.
10: Azt írja egy másik hallgató, hogy a sziget közben Ausztriában számtalan kis folyón van duzzasztás és egyben energiaellátás, a tározókból ki lehetne vezetni a víz egy részét egy mezőgazdasági felhasználásra, mármint hogy Ausztriában ez így van.
11: Igen, tehát ugye a szigetközi megoldásokat azért vegyük észre, hogy ezt a kényszer szülte, tehát ugye a szlovákoknak ez az illegitim máig ugye nemzetközileg is nem elfogadott és vitatott elterelése okozta azt, hogy a sziget közben kénytelenek voltak ugye ezt a rengeteg kis helyi duzzasztást beépíteni, ami ugye egy duzzával tudnán itt-ott tud energiát valamennyit termelni nyilvánvalóan, de ez önmagában egyrészt egy olyan rendszert alakítunk ki, ami sérülékeny, tehát nem önfenntartó. Másrészt pedig itt is nem azt kellene elérni legelső sorban, hogy akkor duzzasszuk meg, és akkor elveszítjük mondjuk a áramlási viszonyok és a természetes folyódinamika nagy részét, hanem itt is abban kéne gondolkozni, hogy akkor hogyan lehetne rendezni például ezt a nemzetközi jogvitát a szlovákokkal, mert egyáltalán nem vesztettük el ezt a pert, szóval itt ebbe bele kéne állni, és főleg a mostani időkben ezt rendezni kéne.
10: Világos. Hát tennivaló akad bőven, hogy ezt milyen ütemben, milyen finanszírozással, mennyi idő alatt sikerül majd gatyába rázni, az egy nagyon komoly kérdés, arra nem biztos, hogy most tudjuk a választ minden esetre. Köszönjük szépen ezeket az infókat és ezt a kis helyzetjelentést. Jó munkát és szép napot kívánunk.
11: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
10: Dr. Csomó Andreával, a WWF Magyarország Duna programjának szakértőjével beszélgettünk.

0: Mennyibe hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Tűr?
1: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
2: Pedig a medve mindig azt csinálja.
1: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
3: Nem tudom.
1: Na, ezt képzeld el.
2: Elképzelni? Mi ebben élünk?
1: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
2: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
1: Van hát, és nem félnek használni.
2: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 29, húha, elhamarkodtuk, 6 óra 29 perc van, augusztus 10-e hétfő, és ez itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
6: És Kántor Endre, nem, kerek
5: most
6: 30,
5: már 30,
6: pont,
5: már 30, jó, pont, nagyon jó, pont, jó, tökéletes, bele értünk a műsor kezdés kiszemelt dátumába.
6: Nagyon kellemes, szellőztető és 18 fokos az, hajnal van.
5: A hajnal az jó.
6: Mondjuk könnyebbülés.
5: Sajnos nehezebben hűlnek le ezek az épületek, hogy, de a szellőztetéssel tényleg jó volt és kellemes. Én például 4 ablakot lehúzva autóztam a városba, és az nagyon jó érzés volt, hogy ilyet lehet csinálni. De jön vissza most egy pár napra a meleg, annyi különbséggel, és szerintem azért ez jó, és megkönnyebbülés, hogy az éjszakai bizony maximum hőmérsékletek azok nem lesznek olyan magasak. Tehát ez a 17 és 22 fok közötti, úgy láttam ez a szórás, ez azért nagyon jó, és így lehet pihenni.
6: Most visszamegyünk 20-ak fölé, majd a hajnali minimumokat illetően, de úgy tűnik, hogy ez a hétközepi enyhe hidegfront, ez már a kellemes nyarat hozza majd el, tehát a 30-32-es nappali maximumok és 20 alá szellőztetős hajnalok. Úgyhogy azért ez így már még így légkondi nélküli lakásokban is ügyesen szellőztetve elviselhető. De hát reméljük, hogy így is marad.
5: Na, milyen volt a hétvégéd?
6: Nagyon jó volt. Még visszacsatlakoztam a gyerekeknek a úti tervébe, és még most épp Ausztriában mozogtunk, még egy szép nagy kirándulás, meg Németországban, ott az osztrák-német Alpok környékén, Königsee például, képzeld el, nagyon
5: az tényleg szép.
6: Szép rész, akkor átmentünk a Glossglochnerhágón, tehát a legmagasabb, ahova föl lehet jutni autóval, és egy fantasztikus vidék, úgyhogy arra kóricáltunk. Nagy élmény volt, igen.
5: Írt a kedves hallgató, hogy most szombaton rendezték a Balaton átfutás rendezvényt.
6: Ami,
5: én úgy láttam, hogy az akaratjáról indul is, hogy Keszthelyig akartak elfutni, az mondjuk kicsit erős egyébként a déli parton végig, de lehet, hogy valakinek sikerült, ezt nem tudom, valaki volt, persze nem hivatalos, ez egy vicc esemény, úgyhogy tessék ezt így kezelni, de ott a Buba végpontjától,
6: már
5: akaratjától.
6: Már megértem, hogy valamelyik öbölben olyan kicsi a víz, hogy tehát hogy a vízen belül.
5: De!
6: Igen?
5: Igen. Tehát ez úgy van, nem kell megijedni, ezt én videókat láttam róla, úgyhogy sajnos ez a vízen belül történik.
6: Jó, hát akaratja Keszthely, az kicsit húzós lenne.
5: Az húzós, igen. Hozban.
6: Végig hozban, de...
5: De hogy akaratjától lefutni, lehet. Mondjuk, mit tudom én, Siófok irányába, Siófok víztorony, akár Zamárdi mondjuk Tihannyal szembe, az... Nem tudom, hogy mi volt a végcél, de, és hogy, vagy hogy ki meddig jutott, de vagy csak egyszerűen ott rohangáltak az emberek így, ha már ezt dobta nekünk. Az akaratja meg volt. Köszönjük szépen az első szóviccet. Mára meg is érkezett, úgyhogy ezen túl pedig el tudjuk mondani, hogy Lőrinc nap van, ami két dolog miatt is nagyon fontos. Az egyik természetesen a régi dinnyés történet.
6: De az már rég nem igaz, nem?
5: Az nem igaz, szerintem se. Sőt, igazából én nekem olyan szintű lutri volt az idei dinnyevásárlás, ami inkább nem sikerült, mint sikerült. Mondhatni, hogy gyakorlatilag abban reménykedem, hogy most így Lőrinc után még belefutok egy normális jó dinnyébe. Meg két fajta volt, vagy egy olyan volt, hogy ilyen vizenyös volt és ízetlen az egész, egy ilyen zselés valami, a másik meg az olyan, amikor a közepe már teljesen kiszáradt, és ilyen omlósan kásás. Tehát az semmelyik az nem az a kategória, amit itt szívesen fogyaszt az ember, de hát ez van. És a másik az a Szent Lőrinc könnyei. Úgyhogy arról pedig beszélni is fogunk, ami most ugye társul egy fantasztikus eseménnyel, egy fantasztikus égi eseménnyel, hiszen itthon ugyan részleges napfogyatkozást, de Spanyolországnak egy jó részéből pedig teljes napfogyatkozást lehet majd megfigyelni.
6: Bizony.
5: Augusztus 12-én este, úgyhogy Heuréka élmény rovatunkban majd 9 óra 30 után érkezik ide a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagász a Szabó Norton a stúdióba, és erről fogunk beszélgetni többek között. Naplemente napsarlóval, ezt láthatjuk szerintem mi is. Meg hát egy turisztikailag is egy érdekes dolog, mert hogy Spanyolországnak olyan részein megy át a teljes napfogyatkozás, ahol több olyan részt is érint, amik így igazából ilyen turizmustól elhagyott területek. Úgyhogy most így kicsit felkaptak egy pár olyan régiót, meg falut Spanyolországban, ahol egyébként nem szokott turista járni, úgyhogy nekik most ez kedvez ebből a szempontból. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. Szent Lőrinc könnyei. Ja igen, hát és az nem a napfogyatkozás természetesen, hanem a meteorrajok, amelyek szintén érkeznek, és lehet őket a, ugye a perszeidák éves maximuma jön, és a csillagvizsgálóba is el lehet menni.
6: Nagyon érdekes egyébként, hogyha Malditból elindulsz észak felé, de vagy észak, végül is mindegy, hogy észak kelet, vagy
5: észak-nyugat
6: felé. Madrid a szélén van.
5: Szélén van, igen.
6: És de telibe ott, ahol a totalitásnak a határa van, onnantól kezdve üres a, de csak a bookingon nézed, nincs szállás. Tehát gyakorlatilag

0: Őrincen kívül kiket köszönthetünk? Vannak Csillák, Blankák, Amadék, Lórántok, Orlandok, Rolandok a névnaptárban még. Események közül kiemelendő, hát ugye az augsburgi csata, a lechmezei csata 955-ben, ez nem volt olyan jó nekünk, de aki arrafele tölti a nyaralását, vagy a pihenését, megnézheti a helyszínt, mondjuk így, aztán utána rögtön el is mehet a Legolandba, ha már úgy alakult, mert közel van egymáshoz a két helyszín. Azt mondja, hogy Esztergom várát elfoglalja első Szulejmán 1543-ban, és ami fontos, 1675-ben második Károly király London délkeleti külvárosában lerakta a Greenwichi királyi csillagvizsgáló alapkövét, amely 1998. október 31-éig működött, de azóta pedig egy műemlék épület, ami egy múzeum komplexum része. Kiváló, kiváló kirándulás, nagyon ezt nagyon ajánlom mindenkinek. Ott a kikötőben, a parton, meg lehet nézni a tengerészeti múzeumot, meg lehet nézni az egykori kadétoknak a szállását, nagyon izgalmas, ilyen interaktív, vízzel kapcsolatos mindenféle eszköz van, és egy nagyon jó, igazi brit fish and chipset lehet a kikötőben vásárolni, úgy, amit még már nem ugye ebben az olmos papírú újságpapírba csomagolnak, de van egy ilyen print, ami arra hasonlít, hogy meglegyen az élmény, mint hogyha újságpapírba lenne, és természetesen mást pízzel kell kérni, mert anélkül az nem igazi, az a
1: hát szétnyomorgatott
0: hát borsó.
1: Kimaradok belőle.
0: Ízetlen szétnyomorgatott vizes borsó, de akkor is jó, úgyhogy tessék olyat fogyasztani.
1: Majdnem mindent ezzel próbálnak adni egyébként, és nekem allergiám van rá, úgyhogy...
0: Ugye nem maradtál nem semmiről, tudom. Azt kell, hogy valahol megpróbálják felpimpelni, raktak bele egy kis mentát, egy picivel több, egy kis citromot, picivel több sót, de alapvetően egy ilyen szétfőt, vizes állagú valami, ami a magyar finom zöldborsó főzelékhez szokott embereknek egy gyakorlatilag egy értelmezhetetlen pép. De mindegy, el vagyunk vele. Ha már ott
1: hát
0: az ember ott
1: is. Az, igen, olyan,
0: átmentél amilyen. Az alagúton is, ott a Temze alatti alagúton, mert ott át lehet menni.
1: Hát persze, de
0: ott
1: meg több is van. Van egy,
0: de ott van egy nagyon egy közel, kicsit, igen.
1: A gyalog alagútra gondolsz?
0: Igen. Na, azt mondja, hogy mi történt még. 1844 vízre bocsátották a Széchenyi nevű gőzöst, 1835-ben ugye Széchenyi István kezdeményezésére megalapított hajógyárban, és ezen az ünnepi alkalmon csendült fel először az Erkel Ferenc által komponált himnusz közönség előtt, ez 1844-ben volt. Európa Tanács születésnapját ünnepli Strasbourgban alakuló ülése volt 1949-ben, 1986. Magyaródon rendezték meg az első magyarországi Forma 1-es gyorsasági világbajnoki futamot, és azóta is. Hát ugye volt egy csúcs időszak szerintem a Hungaroringben, Forma 1-ben, amikor a közelében nem lehetett menni autóval se, meg szerintem gyalog se a rendezvénynek. Ez egy kicsit, mintha már alább hagyott volna, vagy lehet, hogy jobb az infrastruktúra, hogy lehet oda közeledni, nem tudom. És hát ideiglenes jelleggel ugye 2000-ben tehát ha nem tudsz ellenük küzdeni, akkor valamit találj ki, létrejött a türelmi zóna 2000-ben, mert egyszerűen tényleg.
1: Erre már nem emlékszem, hogy volt ilyen.
0: Volt, bizony.
1: Már egy halványan rémlik, hogy ez annak idején.
0: És most mi van? Tarítok neked egy újdonságot, mármint hogyha nem hallottad, lehet, hogy hallottad. Most ugye a türelmi zóna az már a régmúlté, viszont egy új ragadozó ütötte fel a fejét, akit úgy hívnak, hogy Gold Digger. Ők azok, akik nagyon szépen felöltözve, szánt szándékkal ismerkedés céljából érkeznek ezekre a neves eseményekre. Az ismerkedés célja az, hogy valami, hogy is mondjam, tehetős úriemberrel megismerkedjenek. Lehetőleg hosszú távú kapcsolatra.
1: Hosszúra?
0: Hát, az benne van a pakliban.
1: Aha.
0: De minden esetre legyen belőle egy kapcsolat, ez az fontos. Erős. A Gold Diggerek megérkezése.
1: Hogy te milyen képben ugye? Vagy ez ügyben, és látod, bizony, látod? Fogalmam nincs, hogy ez hogy működik. Vagy...
0: Én engem is úgy okosítottak ki, hogy ez micsoda ez a jelenség, hát ez

0: van. Gondolom fordítva is van ilyen, azt nem tudom, hogy ez férfi nőire is, vagy csak nőire vonatkozik. Lehet, hogy mind a kettőre, ki tudja. Sőt, azt gondolnám, hogy miért ne. Na nézzük.
1: Nézzük a szülőnaposokat gyorsan, akkor...
0: Kit emelnél ki?
1: Leo Fender természetesen.
0: Na, 1909.
1: Rádiómérnök, illetve hát hangszertervező szerintem inkább ez a név, vagy ez ugrik be a névről sokaknak. A Fender Telecaster az ő által, a Leo Fender által készített első tömörtestű elektromos gitár.
0: Nem voltak volt ugye még azok a nyílások sem rajta, amik a Gibsonokon rajta voltak abban az időben, sőt, mint az első tömörtestű elektromos gitár, és az első sorozatgyártásban készülő ilyen hangszere. Maga a Fender egyébként most jól magára haragított mindenkit a Stratocaster licenszel és azzal az üvöltözéssel, amit rendeztek, hogy senki nem csinálhat olyat, és hogy tessék azonnal, stb. Úgyhogy most nem olyan jól áll a szénája zenészkörökben szerintem, tehát vagy a megítélése. Viszont életemben először 1 centiméteres közelségbe kerültem egy eredeti, igazi Fender Rhodes billentyűzethez, amit még soha nem sikerült olyan közelről megnéznem.
1: Paloznakon?
0: Igen, igen, aha, igen, úgyhogy volt ott egy két érdekesség volt, az egyik egy nem tudom, szerintem legalább 60 éves, ha nem több, 60 éves körülbelül, nem tudom, mikor csináltak az első olyan Leslie dobozt, ami a Hammond orgonákhoz van, és az egy mechanikus hangszóró, aminek egy ilyen lentkerekes pörgetyűje van, és a felső részén pedig ezeket a hangszóró ilyen kürtőket így pörgeti, attól függően olyan gyorsasággal, ahogy azt irányítja az orgonista. De hát az például úgy nézett ki, mint a nagymama diófakredence kb. Az is zseniális volt, úgyhogy ez a kettő, ez egy jó élmény volt. Na!
1: Figyelj, írja egy hallgató, hogy ez csak egy előlőrinc a mai nap, mert van neki szeptember 5-én, a belepisilős azt szerint...
0: Igen, az a szeptemberi?
1: Hát én is úgy emlékszem, hogy augusztusban azért még augusztus nem. Második felében még alig jó dinnyéket ettünk, úgyhogy most kicsit én is elbizonytalanodtam, de kétségkívül szeptember 5-én is van Lőrinc nap, bár a Szent Lőrinc nap, tehát az augusztus 10, a mai nap a fő
0: a Szent Lőrinc könnyei az a mai?
1: Nap, de hogy akkor...
0: Oké, lehet, hogy a dinnyés Lőrinc az a másik.
1: A dinnyés Lőrinc az a szeptemberi.
0: És a könnyező az meg a mostani. Jorge Amado, brazil író, és ezen a napon született 1912-ben. Básti Juli, Kossuth Díjas, magyar színésznő, zseniális színművész is ünnepel, és Antonio Banderas, amerikai színész is. Ők tehát, akik a mai kiemeltjeink. Hamarosan megnézzük, hogy mit írtak a lapok, meg a többi üzenetet még, amit írtatok. Most jöjjön ez a jó kis norvég zenekar, akit a norvégok futball szereplése miatt hoztam be annak idején. Nekem nagyon megtetszett. Több jó számuk is van, de ez nagyon jó.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na hát nézzük, mit írnak a lapok. A 444-en olvasom, hogy az alacsony vízállás miatt megszakadhat a rajnai hajózási útvonal. Gáborral pont a...
3: Már megszakadt.
2: Meg is szakadt?
3: Hát ez már túl vagyunk rajta. Ja. Tavaly is megszakadt, most is megszakadt.
2: Na. Pont erről beszélgetünk.
3: Véletlenül arra is jártam a múlt héten. Érdekes volt egyébként látni a középső szakaszon, hogy...
2: Melyik ez a Koblenz-Mainz közötti?
3: Aha, az a legszebb, az, tényleg az a gyönyörű. De tényleg nem hiszed el, és tényleg a vízről a legszebb. Autóval is jó, autóval is volt szerencsénk, most vonattal is, mindkét oldalán megy vasútvonal, bár most az egyik szerintem zárva van, mert nem láttunk rajta vonatot, de a lényeg az, hogy nyilván a vízről a legszebb, és itt nem kell mindenképpen a szállodahajókba gondolkodni, mert rengeteg helyi szolgáltató van, és a rövidebb távokat is ott lehet menni, de szerintem a magán a Rajnán érdemes közlekedni, de ember nincs, tehát mármint személyszállítás teljesen leállt, egyetlen egy néhány uszály jött, és akkor utána azt néztem, hogy vagy üresen, vagy a minimális merülésűek, vagy harmad-negyed súllyal, tehát igazából ennyi maradt belőle. Úgyhogy most ott is térképpen látsz egy kis szigetet, és a valóságban meg tízszer akkora, tehát megnyúlt minden irányba, ott is látszik, hogy teljesen kifogyott belőle a víz, tehát egészen extrém. Hát meg Kölnből ugye elég sok fotó bejárta a világsajtót. A lényeg az, hogy pontosan ugyanolyan problémáik vannak.
2: Hát ehhez hozzátenném még a Telexet is, ugye ez a 444 volt az iménti, a Telexen az alacsony vízállás miatt már több német tartományban is enyhítették a teherautó forgalom korlátozását, mert ugye a Rajna egyik legfontosabb szakaszán az áruszállítás is veszélyben van. Azt mondja, hogy igen, tehát ezeket javasoltam. És rengeteg politikai jellegű hír ismételten.
3: Ugye a legfrissebb ezzel kapcsolatosan az, hogy ez a kevés, ami van, annak is vége lehet, tehát a Rajnán teljes egészében leállhat mindenféle szállítás. Úgyhogy,
2: ja igen, ezt hallottam reggel a Bloombergen is, és ez fontos, a 24.hu is megírta, meghalt Don Nelson, aki az NBA egyik legnagyobb hatású edzője volt, összesen 14 idényt töltött játékosként az NBA-ben, ebből 11-et a Celticsnél húzott le, és mind az 5 bajnoki címét a klub színeiben nyerte, amely 78-ban visszavonultatta a kosaras által viselt 19-es mezt, és utána pedig edzőként is egy korszakalkotó munkássága volt Don Nelsonnak.
3: Aki spórolni akar az energián, állítsa a klímát 26-27 fokra, és utána ne nyúljon hozzá. Ez a kapcsolgatás, hogy akkor levegyük, kikapcsoljuk, nem vagyunk otthon, újra bekapcsoljuk, hogy mi a jobb, ezt vizsgáltam el, g7.hu-n olvasható. Van, akinek a 27, vagy a 26-27 az sok, nyilván tök egyéni a hőérzetünk, van, aki egyszerűen 20-ba érzi igazából magát, jól, más meg ugye 27-ben, de ez a lényeg az, hogy ne nagyon kapcsolgassuk és állítsuk azért a komfortzónáknál valamivel magasabbra mindenképpen. Ez lenne a javaslat.
2: Találtál-e mást?
3: Nem, ezeket nézegettem.
2: Akkor nézzük a tőzsdét.
4: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Na, azt mondja, hogy ja igen, hát a rekord alacsony inflációs adat volt érdekes, ugye a múlt héten.
3: Mármint itthon, Magyarországon.
2: Itthon, igen, mert hogy az Egyesült Államokban pedig ugye izgalmas adat érkezik az inflációkor, CPI és stb., ami ugye az hozhatja, hogy kevésbé kell szigorúnak lenni, vagy kevésbé kell engedékenynek lenni. Annyira nehéz, ugye, odafigyelni, pont megfordult a Európa és az Egyesült Államoknak és Magyarországnak a helyzete. Közben Donald Trump a Chevron és az ExxonMobil-t sanyargatta, most pedig áttért a nagy beszállító cégekre, mármint hogy háborús beszállító cégekre, nincs elég lőszer, gyártsatok több lőszert, és Golden Dome-ot az Egyesült Államok fölé, ami ugye elvileg egy ilyen légitámadás és rakétatámadás elleni védőhálót nyújtana az egész Egyesült Államokba, amit így szakértők megpróbáltak így kiszámolni, hogy ez mennyibe kerülhetne, vagy hogy lehet ezt megvalósítani. Hát nem egy egyszerű dolog, de most ezt várja az amerikai elnök, úgyhogy erre ment rá. Na, de azt mondja, hogy forinttal kapcsolatban akartam valamit mondani, csak már elfejtettem, hogy mi volt.
3: Most viszonylag szükségben volt.
2: Uh-huh. Igen, hogy van, aki azt írta, hogy csúnyán elhasalt a forint.
3: Jaj, de ez a szokásos
2: kép. Igen, meg hogy kipukkadt a forint lufi, meg mit tudom én, úgyhogy, de nem volt igazából ennyire
3: nem ilyen. Nagyon mozgott, tehát ugye igen. Mindig lehet találni olyan időpontot, amihez képest nagy a változás, de igazából nem így van. Várjam, akkor ránézek, hogy akkor pontosan most...
2: Most hol van?
3: Most mennyi, akkor...
2: Nálam nincs nyitva a forint.
3: Nálam mindig minden nyitva van. 363, hát úgy tudik, hogy tényleg ez a 360 és 365 közötti sáv, ez most már tényleg napok, sőt inkább hetek óta jellemzőésekből nem ment most már ki.
2: A béten volt egy 1%-os csökkenés, 10, ja nem, ez a még a csütörtöki. Bakker, hát nem, rosszat nyitottam már meg. Nem, ez nem az én hétfőm.
3: Mondom Amerikát.
2: Mondjad Amerikát, légy
3: szíves. Hát ott annyira adta magát, hogy a munkaerőpiaci adat, amely gyengébb lett a vártnál, tehát a munkaerőpiac gyengüléséről szóló adat, viszont jó a tőzsdének, mert hogy csökkenti a kamat emelésnek a valószínűségét. De 50% alá esett az esélye, mármint amit áraznak a határidős piacok, a szeptemberi kamatvágásra. Azért az elmúlt hetekben a szeptember az szinte biztosnak tűnt, hogy ott emelés lesz, illetve biztosra árazta a piac, és ez eltűnt. Már előtte is csökkent egy kicsit, de csütörtökön még 55% esélyt adott erre a piac, és ez 40 közelébe nem ereszkedett, tehát már egyáltalán nem biztos, sőt, most már az a valószínűbb, hogy nem lesz szeptemberi kamat emelés sem. Uh-huh. Innentől kezdve mindent meg lehet magyarázni a tőzsdén, hogy miért emelkedtek a piacok, ez azért általában ez egy erős összefüggés, és a technológia ilyenkor a növekedés orientált cégek nagyobbat mozognak. Tehát ha úgy veszük, ez most egy tankönyvi reakció volt a gyengébb munkaerőpiacról szóló adatra. Dow Jones 3,1%, S&P 6,1%, és a Nasdaq kompozíció.
2: A Nasdaq az emelkedett nagyot, mert...
3: Majdnem másfelet, ha jól emlékszem, igen.
2: Ráadásul ugye Ázsiában is viszonylag jó a hangulat, a Kospi is emelkedik, a Hang Seng Index, a Nikkei elég meredeken, 2% körüli pluszt mutat be. Az árupiacon erősödés a Brentnél, a földgáznál és a crude-nál is, a Brent most 84 dolláron van, a crude 78-nál, az arany ára az egyetlen, ami csökkent, de a platina, a réz, az ezüst árfolyama emelkedik, és egyébként pedig jó volt a kereskedés hangulata a pénteken, ugye, mert nemzetközileg is egy egész jó hangulat volt, a BUX 1,4%-os pluszban zárt, az OTP-t és a Richtert lehet kiemelni, ők húzták magukkal a piacot, 2,2% plusz az OTP-nél, 2% a Richternél, de emelkedett a MOL is 0,2%-kal, a kisebbek közül pedig az Apenin majdnem 3%-kal. Persze az OTP-ben volt a legnagyobb forgalom, 9,5 milliárd forint, de a Richternél is 4,3, és a MOL-nál is 3,7 milliárd, úgyhogy egészen komoly. Egyébként a forgalmi szempontból a Waberers is befért a sorba, 5. helyre, nagy 96 milliós forgalommal. Magyar Telekom 762 millióval.
3: Na, még ismertebb cégek nagy elmozdulásai Amerikából, Cloudflare.
2: Na, mi lett?
3: 6% plusz jó eredményre. Palantir szintén 10%.
2: Space Exploration Technologies 15,8% plusz.
3: Akkorát pattant a SpaceX most már vissza, hogy már föntebb van, mint ahol lecsuktam a játéksortomat. Ezt most elégedettem figyelem. Így is elsiettem, de most azért már...
2: Figyelj már, hát az Nvidia is emelkedett 2,2%, a Palantir el egy meredek 10% fölött, az Intel majdnem 2%-on. Azt mondja, hogy a SoundHound 13%.
3: És még egy cég, túl a technológia, hát de végig is tech cég, alapvetően igen, de nem így gondolunk rá elsősorban. Egy jól ismert név, hát úgy tűnik, hogy utazni az emberek továbbra is utaznak. Airbnb 17,5%-ot ugrott a gyors jelentése után az Airbnb-nek az árfolyama is.
2: Na tessék. Akkor ez volt tehát a tőzsdei összefoglaló.
4: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: És itt van velünk egy kicsit fáradt, de vidám Czoller Andi.
1: Igen, sziasztok, jó reggel. Vidámnak, vidám
2: jól
1: vagyok.
2: Jól dekódoltam.
1: Jól láttad, igen. Hosszú volt és fárasztó a hétvégén.
2: Igen. Igen, így van. De sok élménnyel teli.
1: Így van, jó volt olyan szempontból, hogy az ember egy csomó mindent meg tudott tapasztalni.
2: Így van.
1: Lent a Balaton környékén, én még a vízen is voltam.
2: Na.
1: Úgyhogy remek.
2: És nem futottál?
1: De.
2: Mármint, hogy a vízen futottál.
1: De, hogy is.
2: Na.
3: Már hogy milyen formában voltál?
1: Lebegtem is meg.
3: A vízen. Jó. Nem még gumimatrac vagy vitorlás.
1: Vitorlás is volt.
2: Nagyon jó. Helyes. Jön tehát Andi a hírekkel, utána jövünk vissza a budapesti információkkal, aztán pedig azt nézzük meg, hogy házban gazdagok, készpénzben meg szegények a magyarok. Megjelent az Egyensúly Intézet lakhatás politikai tanulmánya, erről fogunk majd beszélgetni.
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban a 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Haller utca Soroksári út között nem közlekedik építkezés miatt. Az 54-es, az 55-ös, a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Farkas Renát a BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Jogi útra tereli a fejlesztő a zuglói irodakomplexum ügyét. A FIFA-nál vagy az ENSZ-nél folytathatja pályafutását Orbán Viktor. Terjed a mediterrán nyitvatartása a Balatonnál. Ma sem lesz felhő felettünk, 35 fokos kánikulára készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Jelenleg stabil az ivóvíz ellátás Budapesten, a szakemberek szerint még akkor is biztosított lenne a víz, ha a Dunamedre teljesen kiszáradna, hiszen a folyó alatt húzódó, láthatatlan vízkészlet bőséges tartalékot jelent, írja a Portfólió. Ez a Duna alatt elhelyezkedő nagyjából 60 méter vastagságú kavics terasznak köszönhető, amely már 120 éve megbízhatóan kiszolgálja a fővárost. A vízbőség ellenére az energetikai szempontok miatt Budapesten is szükség van a takarékosságra. Jogi útra tereli a Bayer Construct a zuglói iroda komplexum ügyét. A fejlesztő szerint az állam egyoldalú elállása sem a tényeket illetően, sem jogilag nem megalapozott. Ezért az adásvételi előszerződést továbbra is hatályosnak tekintik, írja a 444. A kormány egy hete jelentette be, hogy eláll az előző kormány által kötött több 100 milliárd forintos ingatlan ügylettől. Az épületcsoport szinte már költözhető állapotban van, a kabinet és a vagyonkezelő álláspontja szerint a kivitelező számos zárási feltételt nem teljesített, ami jogalapot teremt az adásvételtől való elállásra. Nemzetközi pozícióban folytathatja a politikai pályafutását Orbán Viktor. A volt miniszterelnök számára egy magasrangú FIFA pozíció, illetve egy ENSZ főtitkár helyettesi tisztség is felmerülhet, írja Panyi Szabolcs, oknyomozó újságíró. Kormányzati tisztviselőkre és diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írja, Orbán Viktor a labdarúgó világbajnokság idején a FIFA vezetésével is tárgyalt, és a megbeszéléseken egy lehetséges pozíció is szóba került. Panyi megkereste Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját is, aki fake newsnak nevezte az értesüléseket. Terjed a mediterrán nyitvatartás a Balatonnál. Egyre több vendéglátóhely vezet be délutáni siestát. Jellemzően 15 és 17, illetve 15 és 18 óra között, mondta a turizmus.com-nak a balatoni körelnöke. Pach Gábor szerint ez a megoldás nagy rugalmasságot igényel, de a munkavállalók számára is kedvező, hiszen a konyhákban gyakran még a kinti hőmérsékletnél is nagyobb a forróság. A vendéglátó ipartestület elnöke viszont úgy látja, nálunk egyelőre nincs jelentős kereslet erre a működési rendre, ráadásul a vendégek a hőségben éppen a légkondis üzletekbe húzódnak vissza. Leállhat az áruszállítás a Rajna egyik legfontosabb szakaszán. Az alacsony vízállás miatt Koblenz és Mainz között a héten már nem lesz járható a folyó. Hajózási szempontból két részre szakadhat. Északon az Amsterdam, Rotterdam és Antwerpen kikötői, illetve Köln és a nyugat-németországi csatornahálózat közötti szakasz használható maradna. Délebre pedig a Majna, a Mosel és a Neckar, valamint a Duna-Majna csatorna térsége lenne hajózható.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Kánikulával indul a hét, sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
4: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Ez a Millás reggeli, tehát 7 óra 9 perc, on augusztus 10-e, hétfő, a stúdióban Ács Gábor.
6: És Kántor Endre.
5: És a közlekedési infókkal a kedves hallgatók, akik írnak 0636 98 098 0, azt írja az egyik kedves hallgatónk, hogy a Hungária az Árpád híd irányában bedugulva, még nem tudja az okát, de nagyon durva, írja kertész hallgató. Megvan, egy mixer miatt csak egy sáv járható a Városligetnél, katasztrófa, tehát a Hungária Árpád híd irányába. Köszönjük szépen az információkat.
6: És ahogy elnéztem, a bevezető az még hosszabban dugul. Hú, elég hosszú. Hát majdnem Újpalotától gyakorlatilag áll, legalábbis amit én látok a kis készülékemen, úgyhogy ezzel kapcsolatosan, ha van plusz info, és tényleg egy, leraktak oda egy betonkeverőt, és annyi, egy sárt
5: előfordul
6: a háromból, hát azért ez elég keményen hangzik. Ha tényleg így van.
5: Igen, még vannak még a nyári ilyen neurologikus pontok.
6: Igen, csak furcsának tűnik.
5: Na, azt mondja, hogy ezen túl pedig nézzük a Messenger üzeneteket is, de pénteki a legutolsó, úgyhogy erre még nem tekeredtek rá a kedves hallgatók, pedig itt vagyok, és a Messengert is olvasom. Akkor nézzük azt, hogy milyen budapesti híreink vannak.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na, azt mondja, hogy igen, hát ugye ez a szombati vaddisznó sztori, ez hát szegény...
6: Sokan nem értik, hogy miért kellett lelőni.
5: Hát ugye miután megállapította az állatorvos, hogy annyira súlyos sérülése, hogy az a legjobb eljárás, azért kellett kilőni.
6: Mert hogy elütötte a vonat, ugye? Vagy a metró valahogy alászorult, vagy valami ilyesmi
5: hát
6: volt?
5: Hát az csak oda szerintem oda bújt, ő már szerintem sérültem,
6: bújt, ment, sérültem ment, le.
5: Ment le. Én úgy emlékszem, de nagy riadalmat okozott minden esetre szombaton az M2-es metró Kossuth-téri megállójában. Lement aztán a középső felüljáró nem működött, azon lesétált, és...
6: Mozgó lépcső,
5: ezt akartam mondani, igen, és ugye menekült szegény bujóhelyet keresett. Igen, 60 kilós állat volt, beszorult egyébként a metró vezető fülkéje alá. Ja és igen, és ott sérült meg valóban, túlélte az ütközést.
6: És hogy honnan jött? Hát valószínűleg a hegyekből látták a Dunán is átúszni, igen. Illetve hogy különböző videókon...
5: A rakparton indult el a parlament felé, így van, igen, igen.
6: És onnantól kezdve már sejtette, hogy rossz helyen van, és már csak próbálkozott valamerre.
5: Hát figyelj, olyan előfordul sokszor, nem is a középső mozgó lépcső volt, bocsánat, hanem a baloldali, a videón lehet látni.
6: Szóval, valószínűleg tök mindegy.
5: Mindegy, persze, csak hogy valahogy ne mondjunk ilyesmit. Szóval olyasmi sokszor előfordul, hogy megalszanak valahol, megbújnak valahol, és csak hajnalban riadnak fel, vagy reggel, és akkor veszik észre, hogy rossz helyen vannak. Ez egyébként őzekkel, szarvasokkal ugyanúgy előfordul, vaddisznókkal is, és szerintem elkezdett menekülni, és hát rossz irányt választott a meneküléshez. Azt tűnt, jónak tűnt, de szegénykének ez végzetes lett, ez a kiruccanás.
6: Köszönjük szépen a vaddisznó és a vaddisznó alkatú politikusok, illetve a parlament közelsége alapján összeállított, viccesnek szánt üzeneteket, ezeket most nem fogjuk elolvasni.
5: Mindenki tudja, miről van szó. Igen. Ami viszont sokkal szörnyűbb szerintem, az, hogy mennyien jelentkeztek olyan panaszokkal, hogy önkívületi állapotba kerültek, és úgy azt mondják ők, hogy bedrogozták őket DJ Oti koncertjén. Is? Hát több mint egy 20 fiatal került ilyen állapotba, és a Facebookon lehet olvasgatni nagyon érdekes kommenteket azzal kapcsolatban, hogy ja, hát ez köztudott, ez megy már régóta, fiatal lányoknak az italába csempésznek valamit, vagy pedig volt, aki arról számolt be, hogy érzett egy szúrást valahol itt a nyaka környékén például, és hát akkor úgy utána mi történik, az egy kérdés. Lényegében maga tehetetlenné válik ilyenkor az ember. Hogyha sokkal érdekesebb volt számomra...
6: Hát én ezt nem tudom elképzelni, hogy milyen céllal történik mindez?
5: Hát olyan céllal, hogy utána kihasználhassák őket, vagy fizikailag, vagy pedig vagyonszerzés céljából. De inkább értem. A fiatal lányoknál igen.
6: Nem a vagyonszerzés.
5: A nemi erőszak az, ami a motiváció valószínűleg, igen. Aha. Na minden esetre az volt számomra érdekes, hogy milyen kommentek érkeztek ezekre a posztokra. A velem is előfordult már, velem is megtörtént már, és nagyon sokszor olyasmi, olyanokkal, akik egyébként nagyon figyelnek arra, hogy mit isznak, zárható italt vesznek például, visszateszik a kupakját, stb. De ez egy sokkal nagyobb problémára világít rá, mint most nyilván emiatt a koncert miatt volt a riadalom, és sokan emiatt írtak, de hogy ez egy sokkal nagyobb problémára világít rá, amivel mindenképpen foglalkozni kell, mert ez így nagyon rossz.
6: Igen, és ezt nem tudtam, mert nekem ez teljesen új volt, hogy ez ennyire súlyos, és amiket meg te mondtál, hogy ez már ennyire régóta köztudott, és csak hát eddig valahogy nem került be a köztudatba, és nem.
5: Igen, ezt a kommentek alapján nagyon érdekes, mondom, tehát, hogy...
6: Jó, figyelj, ezt még csak ide bígyeztem, sűrített járatokkal készül a BKK-kal Sziget-Veszel, mint mindig, tehát éjszaka is jár a hév, ez mindig is így volt, minden sziget alatt, tehát nem látok nagy újdonságot ahhoz képest, hogy sziget menetrend lép életbe, és ez minden rendezvény, ez a minimum, tehát most is hasonló sűrítések.
5: Ami viszont hévben, fontosabb főleg. És érdekes hír, hogy 9 év után újra nyithat a planetárium. 3-4 év alatt felújíthatják, vagy gigantikus tudományos központtá alakíthatják, gyakorlatilag nekem mind a kettő kimenet tetszik. Ezt a Tudományos és Technológiai Miniszter közölte Facebook oldalán. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy a létesítményben a nemrég tartott bejárás folytatásaként munkamegbeszélést tartottak Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint kollégáival, és elmondta, hogy többféle módon újulhat meg az ingatlan. Például törekedhetnek arra, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium má váljon, vagy pedig a világ minden tájáról vonzó tudományos élményközpontot alakíthatnának ki. Szerintem szuper lenne. Úgyhogy ez egy ilyen modern science center épületnek is.
6: Nagyon-nagyon jó lenne.
5: Igen,
6: nagyon jó.
5: Igen. Úgyhogy ez reméljük, hogy így is lesz. Na, mi van még itt a budapesti hírek között, ami izgalmas?
6: Mehetünk tovább, szerintem.
5: Mehetünk tovább? Nem is akarsz a plasztikai sebészeti piacon?
6: Nem.
5: Jó,
6: nem.
5: Akkor megyünk tovább.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Na, ahogy mondtam, megjelent az Egyensúly Intézet lakhatáspolitikai tanulmánya, és azt lehet olvasni benne, hogy az ország hosszú távú gazdasági teljesítményét is visszafogja az ingatlanállomány rossz állapota, a munkaerő mobilitásának hiánya. Van egy 23 pontos átfogó intézkedési terv, amit bemutattak, és ez a bérleti piac forradalmasításától kezdve az évszázad legnagyobb lakásfelújítási hullámának javasolt elindításáig terjed. Ezért is tárcsáztuk az Egyensúly Intézet igazgatóját, Boros Tamást. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Mik a főbb megállapításai a tanulmánynak?
3: Szerintem a legfontosabb, amit érdemes kiemelni, az, hogy Magyarországon a lakhatással kapcsolatos probléma, és itt sokszor lakhatási válságról is beszélnek szakértők, ez egy teljesen más típusú probléma, mint Nyugat-Európában. Ugye mindenütt ez a lakhatás kérdése, a fiatalok lakáshoz jutása, az egész Európában egy jelentős kérdés, viszont Magyarországon 10-ből 9 magyarnak van valami fajta olyan lakhatása, ami saját tulajdonú. Ez sokszor a fiatalok szempontjából azt jelenti, hogy a szüleikkel laknak, de hogy mégiscsak a lakhatási válság Magyarországon, vagy a lakhatási probléma, az nem arról szól, hogy ne lenne lakástulajdon. És ez élesen eltér attól a problémától, ami Nyugat-Európában van, ahol nagyjából a lakosság az egyharmada nem saját tulajdonú lakásból él.
4: De bocsánat, de ugye nem ez jelenti a válságot, ez önmagában még nem lenne probléma, nem? Mert elég jól el vannak finnek 90% nem bérlés, bérelt lakással, fejlett modern rendszerrel.
3: Így van, így van, így van. Ott a problémát azt jelenti alapvetően, hogy mennyi pénz megy el a lakhatásra, illetve hogy sokszor nyilván attól függetlenül, hogy ők bérlik ezt a lakást, sokszor lakástulajdonhoz akarnak jutni, de a lakhatási problémát náluk is alapvetően az jelenti, hogy a jövedelmük mekkora része megy el lakásra. Csak nagyon más a helyzet abban a szempontból, hogy azért megy el a jövedelmük egy jelentős része, mert nekik bérelniük kell, ami Magyarországon nem áll fenn, hiszen lakástulajdonról van szó, vagy azért van alapvetően lakhatási probléma, mert hogy a lakások, és akkor itt jön a speciális, tipikus magyar probléma, a lakásoknak, illetve a házoknak az állapota nem megfelelő, illetve földrajzilag nem megfelelő helyen van. Tehát, hogy a hosszú kör után a fő kérdés, vagy a fő problémát bemutassam, vagy válaszoljak arra, amit kérdezett, hogy miből is áll a tanulmánynak az egyik fő mondása. Ez abból áll, hogy Magyarországon a lakások elérhetőek, de nem földrajzilag nem megfelelő helyen vannak, tehát nem Budapesten és azokban a nagyvárosokban, ahol a legnagyobb értékteremtő munkát lehet végezni, illetve a lakás állomány az botrányosan lepusztult, a magyar lakosok több mint fele kétszer-háromszor annyi energiát hazarul ezekben a lakásokban, mint amennyi ideális lenne, nem is beszélve.
2: Hát, és ez csak a pillanatnyi helyzet, hogy most mennyit költ azért, mert annyi energiát pazarol. Ugye még az is hozzájárul, hogy ahhoz, hogy hozzájusson ez a lakáshoz, mennyit kellett fizetni, milyen hitelt kellett felvenni, mert a nagyon erős emelkedést lehetett látni a piacon, és egy időzített bombán ül akkor az ország azzal, hogy ha ez felújításokra szorul majd, akkor azt honnan fogja tudni előteremteni?
3: Ez így van, és akkor itt jön egy következő probléma, az pedig az, hogy az utóbbi 10 évben Magyarországon növekedtek legjobban mind a lakásvásárlási árak, mind a bérlet árai. Tehát bár önmagában, tudom, nem így érezzük a zsebünkben, még mindig nem kiugróan magasak Magyarországon a lakásárak más európai országokhoz képest. Azért is mondom, hogy más európai országban még nagyobb e tekintetben a probléma, de az árnövekedésnek a dinamikája az Magyarországon volt a legnagyobb. Tehát amikor az egyik pillanatról a másikra is lakáspiac, mondjuk 10 évet ennek tekinthetünk, ilyen mértékben növekednek az árak, azt nyilván mindenki nagyon megérzi, és itt jön be az, hogy aki eddig nem rendelkezett lakással, annak viszont egy elérhetetlen állommá vált a lakásvásárlás, emiatt a hihetetlen gyors dinamikus.
4: És egyébként ez miért történt, ha távolról nézünk rá, és mondjuk 10 éves időt van, akkor azért azt látjuk, hogy a gazdasági teljesítmény az elmaradt a hasonló országokétól, gyakorlatilag leszakadtunk. Ehhez képest itt volt a legdinamikusabb a növekedés. Ez a kettő hogy fér össze? Tehát mitől alakulhatott ez ki, hogy ekkora drágulás volt nálunk az ingatlan piacon?
3: Szerintem ennek három indoka volt. Az egyik az az, hogy erre az utóbbi mondjuk 5-6 évben valóban nagyon lassú volt a gazdasági növekedés, néha leginkább a nullához közelített. Előtte azért volt egy, még hogyha többi országhoz képest, többi környező országhoz képest kisebb is, de volt egy gazdasági növekedés. Emlékszünk azért, amikor 3%-kal növekedett a GDP a 2010-es éveknek a végén.
4: Éveken át, hosszú éveken át, igen.
3: Igen, hosszú éveken át, igen. Tehát volt ez a tényező, ez fontos. A másik, az, ami nagyon lényeges, hogy ehhez képest viszont Magyarországon van az egyik legalacsonyabb a egyfőre jutó új lakásépítéseknek a száma, illetve a felújításoknak a száma nagyon alacsony. Tehát miközben volt egy gazdasági növekedés, eközben Magyarországon botrányosan kevés lakás épült, 2024-es a legutóbbi adatunk, de 2024-ben az egész Európai Unióban Magyarországon épült a legkevesebb új lakás, hogyha egyfőre nézzük. Tehát egyszerűen van egy kínálati, egy nagyon komoly kínálati szűkösség, és erre jön a harmadik tényező, hogy a korábbi családpolitika keretében viszont egy nagyon erős kereslet növekedés indult hirtelen, hiszen a különböző családtámogatási rendszerekkel rengeteg pénzhez jutottak az emberek egy része.
4: Lakást, igen,
3: vagyem, fontos, és ez a három ez vezetett ide. Uh-huh. És ezeken kellene változtatni, igazából erről szól ez a javaslat.
4: Igen, akkor maradjunk is akkor ide, akkor milyen a megoldási javaslatokra, igen, miket gyűjtöttek össze, mik lennének a legfontosabbak?
3: A legeslegfontosabb az az, hogy a kínálati piacot kell erősíteni, tehát hogy a lakáshoz jutás, illetve a családpolitikát alapvetően abban az irányból kell megközelíteni, hogy hogyan lehetne több lakást építeni, mik azok a módok, amikkel a magyarországi lakásépítési piac felgyorsítható. Itt az egyik, amit kiemelnék, amiről ritkán van szó, hogy ma az ingatlan fejlesztés vagy a lakásépítés ez egy picit ilyen vagy nyugati körülmények között történik, tehát hogyha egy ingatlan fejlesztő valamit szeretne csinálni, akkor ha szerencsénk van, jól sikerül, ha nincs szerencsénk, nem jól sikerül, nincs egy szisztematikus várostervezés Budapesten, illetve a nagyvárosokban. Ez azért nagyon sok országban úgy néz ki, hogy évtizedekre meghatározott víziókkal rendelkezik egy város arra, hogy hol mit szeretne fejleszteni, és ehhez behív magántőkét, behívja az ingatlan fejlesztőket, megmutatja a terveket, és az ingatlan fejlesztők adják a magát az építést, illetve a pénzt. Magyarországon nem így van, és ez mindenkinek rossz, tehát emiatt drágábbak is az ingatlan építések, hiszen az ingatlan fejlesztők sem tudnak tervezni. Uh-huh. A másik pedig a bérleti piac. Most így csak gyorsan kiemelve néhányat a 23 javaslatunkból. Bérleti piacon igazából a világ legegyszerűbb rendszerével nagyon-nagyon sokat lehetne segíteni azzal, hogy a bérlet, a lakásbérlés ez egy valós alternatívája legyen a lakásvásárlásnak. Ebből a legegyszerűbb az az, hogy kötelező formaszerződések bevezetésével kéne biztosítani a bérlők és a bérbeadók jogait. Most mindenki nagyjából olyan szerződést köt, amilyet szeretne, vagy leginkább semmiért. Ehhez képest, hogyha kötelező lenne egy formanyomtatvány alapján a szerződés, és ezt regisztrálni kellene, akkor ez egyszerre védeni a bérvőt, hogy nem lehetne kitenni a lakásból, és hosszú távon bent tud maradni, és látja azt, hogy melyik évben mennyivel növekszik a bérletdíja, és védeni a bérbeadót is, akit meg tudna védeni attól, hogy mondjuk, ha a bérlő nem akar kiköltözni nem fizetés esetén, akkor is könnyedén ezen tud változtatni. Vagy ez egy egyszerű jogszabálymódosítás.
4: Mert ez hogyan működne másképp? Tehát oké, lenne egy ilyen szerződés, és regisztrálva lenne, akkor még az hogyan lehetne ezt kikényszeríteni, ha mondjuk tényleg nem akar elmenni a bérlő.
3: Ugye most is ki lehet, hogyha közjegyzőhöz elvisszük ezt a szerződést, csak ugye ezt nagyon kevesen teszik meg, leginkább azért, mert nagyon sokszor nincsenek is szerződések, uh-huh. vagy egyszerűen kimarad ez a lépés. Tehát, hogyha az állam egyszerűen bevezetné azt, hogy egy bérleti szerződésnek mik a kötelező elemei, és ennek ez is a közjegyző előtti idősítés része, illetve kötelező lenne előzetesen regisztrálni, akkor nem lehetne ugye utólagosan aláírt papírokkal, vagy egyáltalán a papírok aláírása nélkül bérbezni. És hogyha ennek minden formai eleme megvan, például az is, hogy mennyivel lehet emelni bérleti díjat, ez az Európai Unió legtöbb országában így van, tehát nem önkényesen emel a bérbeadó, akkor a bérlő is tudja, hogy akkor én a következő 5-10 évben erre ezzel számolhatok. Ez az egészhez érdemes lenne egyébként egy olyan adókedvezményes nyírendszert bevezetni, ami a hosszú távú kiadást preferálja.
4: Az első gondolat a sokaknak az, hogy hát eddig ezt megoldottam okosba, és nem feltétlenül tudott róla a adóhatóság meg az állam. Tehát ha ezt valami kedvezményt csatolunk, talán könnyebb lenne elfogadni, hogy igen, a mindenki számára előnyös.
3: Igen. Tehát, hogyha ennek az első években van jelentős adókedvezménye, vagy adómentessége a hosszú távú szerződéseknek, akkor ezt így valóban meg lehet csinálni. És ugye, hogyha ez valóban védi a bérlőt is, például a önkényes bérleti díjmódosítástól, akkor és mindenki büntethető egy ilyen szerződés meg nem kötése esetén, akkor mindenki jóval inkább motivált lenne.
4: Jó, még néhány fontos ponton akkor szaladjunk végig, csak már kevés időnk van.
3: Igen. Szerintem ami még érdekes lehet, és a hírekben is sokszor ez előjött, ez pedig az, hogy mit kezdünk az üres lakásokkal. Tehát miközben arról beszélünk, hogy nagyon kevés lakás épül Magyarországon, magasak az árak és kevés az elérhető lakás, addig országszerte több mint 100 000 üres lakás van, és ennek egy jelentős része Budapesten. Ezek nem feltétlenül használható állapotban vannak, de főleg Budapesten az erre jelentős részük igen. Itt az alapötlet az, és ezt is nagyon sok Európai Uniós országban bevezették, az, hogyha valamilyen nem uniós állampolgár spekulációs célra, tehát nem kiadási célra, meg nem saját használatra lakást vásárol, az alapvetően egy jobb növekvő adózással, végén pedig tiltással megakadályozná azt, hogy felverjék az árakat. Alapvetően ez nyilván a belvárosi kerületeket érinti. Ez a lakadási szempontból is fontos, de ez azért alapvetően amiatt is fontos, hogy nagyon-nagyon sok nagyváros küzd azzal, hogy kiüresednek a belvárosai a spekulációs céllal megvett lakások miatt, és nyilván egy magyar állampolgár vagy egy uniós állampolgárnak ez nem megtiltható, de nem uniós állampolgárnak igen, és segítene abban, hogy újra életre keljenek a nagyvárosoknak a első részei, és nyilván ezek nagyon sok tanulmány mutatja, hogy le is szorítaná az árakat ezeken a területeken.
4: Egyéb bérlakáspiac, tehát ilyen szervezett bérlakáspiacra szükség lehetne?
3: A bérlakáspiacra szükség van, és szükség lehet. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mennyi, hogyha a lakáspiacra van szó, általában mindig ez az első, amit szerintem legtöbb helyet hallani, hogy a bérlakásra van szükség. És ez így van. Én azt gondolom, hogy alapvetően egyedül, vagy elsősorban nem ezt fogja megoldani Magyarországon a helyzetet, de mindenképpen segít. Ugye az a gond, hogy ahhoz, hogy bérlakásokat építsünk, hát nyilván rengeteg tőkére van szükség, ezért itt mi alapvetően egy bérlakáspiac alapú tőke alapban gondolkodunk, ahova be tudja tenni az állam is, és a magánbefektetők is a vagyonukat. Ez is nagyon sok országban működik, hogyan vonjunk be piaci tőkét a bérlakáspiaci programokba. Itt összességében az a kérdés, hogy ezek az ilyen bérlakáspiac alapú tőkeprogramok, ezek általában viszonylag keves hozamot hoznak egy magyar környezetben. Tehát ezek ilyen 2-3-4%-os hozammal működnek, ami Nyugat-Európában, főleg egy hosszú távú kiszámítható környezetben ez egy rendes hozam. Sokszor nyugdíj alapok fektetnek be például ilyen tőkealapokba, akiknek nem ráérnek, és nem a gyors hozam elvárásuk van. De Magyarországon ez még viszonylag alacsony hozam. Ha javul Magyarországon a gazdasági környezet, hogy mondjuk az állampapírok nem hoznak ennél jóval magasabb hozamot, tehát hogy ahol ismét mondjuk egy 3-4%-os hozama, és az megfelelő, akkor ez a bérlakás.
2: Ezen is javíthatna. Igen. Tamás, meg lehet nézni ezt a 23 pontot valahol?
3: Így van, ez publikusan elérhető, ezt minden döntéshozónak is elküldtük, és mutatjuk. Ez az Egyensúly Intézet honlapján, szóval ez az egyensúlyintézet.hu-nál különböző mások politikai tanulmányaink mellett ez is megtalálható.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy kicsit bele tudtunk ebbe tekinteni egyes pontjaiba. További jó munkát, szép napot kívánunk.
3: Köszönjük, viszont kívánom, köszönöm.
2: Boros Tamással, az Egyensúly Intézet igazgatójával beszélgettünk arról a lakhatás politikai tanulmányról és 23 pontos intézkedési tervről, amit most mutattak be.
5: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
2: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok a Szín Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Mi a magyarázata a Bastille zenekar névválasztásának, amely a híres párizsi börtönre, a francia forradalom jelképére utal? A. A frontember Dan Smith pont a július 14-i Bastille napon született. Vagy B. A

0: azt beszéli már az egész város. Van egy rockbanda. Másfél évig nem lehet tudni, hogy mit csináltak. Egyszer azt mondják, hogy csend volt, és nehéz volt az élet, másszor meg azt, hogy annyi minden történt velük, hogy sose lenne vége, ha elkezdenék elmesélni. Most éppen járják az országot. Ha megérkeznek valahova, a helyiek szerint dübörögnek. Megint.
1: Indokolt kérdés.
0: De tényleg, mit csináltak akkor másfél évig? Már a banda.
2: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema! Minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
3: 50-50.
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
5: 27.
6: És te még hiszel a mesékben?
4: Millás reggeli.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Na hát az eurozónából bizalmi index és konjunktúra mutatók érkeznek, ami ennél egy kicsit fajsúlyosabb, az Egyesült Államokból érkező inflációs adat. Német Krisztián, az OTP elemzési központ szenior makrogazdasági és piaci elemzője vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Na, akkor kezdjük a Európával, és utána pedig áttérhetünk az amerikai inflációs mutatóra.
2: Egyetértek vele, tehát azért tényleg a fajsúlyosabb adatok most az Egyesült Államokból jönnek. Hogyha Európát nézzük, akkor alapvetően a konjunktúrával kapcsolatban leszünk okosabbak. Már ma érkezik a Sentix befektetői hangulatindex. Ennek a mutatónak az a specialitása, hogy a bizalmi indexek közül a leghamarabb áll rendelkezésre, ugye ez már egy augusztusi mutató lesz. Az áprilisi mélypont óta egy folyamatos javulást látunk, az a várakozás, hogy az augusztusi érték is egy kicsit javulni fog. Illetve, ami még kimondottan fontos lesz az eurozónából, az a pénteki Q2-es GDP adatoknak a második becslése. Ugye T plusz 30 napra, tehát a negyed év lezártát követően jön a flash adat, ez ugye már megérkeztek, és ez a várakozásoknál sokkal jobbak lettek. Az eurozóna negyed év per negyed év alapon 0,4%-kal nőtt, év per év alapon 1%-kal nőtt, de hogyha kiszűrjük belőle azokat a rendkívül volatilis íradatokat, amik azért meg tudják rángatni az eurozónának a növekedését, akkor is Q-on-Q egy olyan 0,25%-os növekedést kapunk, hogyha még az első becslésről beszélek, ami szintén a várakozások fölötti. Tehát az első becslés tekintve azt tudom elmondani, hogy megerősítette az eurozónával kapcsolatban azt a képünket, hogy van egy olyan nem kirobbanó, de azért olyan 1% körüli növekedés az eurozónában, és már rengeteg sokk érte a Covid-válság óta Európát, viszonylag reziliens tudott maradni a növekedés. Hogyha megyek tovább az Egyesült Államok irányába, azért visszatekintve, hogy kontextusba helyezzük a dolgokat, annyit elmondanék, hogy gyakorlatilag szinte megszokott most már, hogy az egyik héten 10%-kal fölmegy az olajár, másik héten 10%-kal lefele jön az olajár. Hát múlt héten éppen egy olyan hetünk volt, amikor a közel-keleti konfliktusnak inkább az enyhülését áraszták a piacok, 7-8%-kal lejött a Brent, és alapvetően a múlt héten a kötvénypiacokat ez mozgatta. Az amerikai 10 éves az lejött 10 bázisponttal, az európai, hogyha mondjuk a német 10 éves nézem, az lejött 7 bázisponttal, illetve azért azt hozzá kell tennünk, hogy az USA hozam csökkenésben nagy szerepe volt egy pénteki adatnak. Munkaerőpiaci adatok jöttek az Egyesült Államokból. Ezek közül, amit a leginkább figyelnek a piacok, az a foglalkoztatottak létszámának változása. És ugye júliusra 80 ezer körüli növekményt várt a piac, és ebből lett mínusz 23 ezer. Erre már reagáltak a kötvénypiacok, és azonnal a szeptemberi kamatemelésnek a lehetősége az kiárazódott, kitolódott októberbe. Tehát, hogyha múlt héten jöttek a munkaerőpiaci adatok, ezen a héten a Fed duális mandátumának a másik ágával kapcsolatban leszünk okosabbak, ez ugye pedig az árstabilitás, tehát az infláció. Szerdán érkezik a júliusi amerikai inflációs adat. Itt visszatekintve azt érdemes látnunk, hogy a júniusi az kimondottan jó volt. Az év per év 3,5%, hó per hó mínusz 0,4%, ez egy nagyon kedvező meglepetés volt. Azért most júliusban havi alapon ilyen jó adatra nem számítunk, mert a headline adatban ugye benne vannak az üzemanyagárak, amik júliusban pedig fölfelé mentek.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy itt azért galononként azért volt akár negyed, tehát mit tudom én, 20%-kal is drágább, és azért annak lesz hatása, úgy tűnik.
2: Igen, tehát ez a headline adatban, tehát nem a maginflációban, a headline adatban, hó per hó adatban ez érződni fog. Itt se várnak a piacok, az elemzők olyan kirobbanó értéket, tehát 0,1%-os a várakozás a hó per hó adatra vonatkozóan. Ha valami e körüli értéket fogunk látni, arról azt gondolnám, hogy nem fogja érdemben a piaci árazásokat, mondjuk a kamatpályával kapcsolatos várakozásokat megmozgatni, ellenben a múlt pénteki munkaerőpiaci adattal. Uh-huh. Amit még az is, igen?
3: Igen, bocsánat, az októberi is kiárazódhat, mert annak az esélyeit is most már jóval lejjebb vette a piac, tehát ugye 50% alá esett a szeptemberi kamatemelés, az is lehet, hogy ez decemberre tolódik, vagy akár az egész évből kiárazódik, hogyha mondjuk jön egy nagyon kedvező inflációs adat?
2: Igen, tehát azt gondolom, hogy ezzel akkor leszünk okosabbak, amikor szerdán megérkezik majd az inflációs adat. Arra fognak reagálni, hogyha várakozásoktól érdemben eltérő, érdemben mondjuk jobb inflációs adatot kaphatnánk, akkor megint elképzelhető lenne, hogy péntekhez hasonlóan mondjuk tolódik kifelé a vádkamat csökkentés. De azért azt is látnunk kell, hogy az USA-ban van egy inflációs probléma, és ezt még Kevin Warsh jegybank elnök is elismeri, hogy ez a probléma létezik. Ezzel előbb-utóbb valamit azért kezdeni kell.
3: Uh-huh. Okay.
2: És ami még ugye érdekes lesz az USA-ban az, hogy jönnek kiskereskedelmi adatok is. Itt Európa jellemzői szemben ez még nagyon furcsa, hogy ők nem volumen adatot, tehát nem az áraktól szűrt adatot közlik, hanem az árhatások is benne vannak. Így nyilván a júliusi adatot az emelkedő üzemanyagárak, ha mi volumenben gondolkodunk, akkor azért fölfelé fogják torzítani. De azért ettől függetlenül is azt várjuk, hogy megerősíti azt az összképünket, hogy az amerikai fogyasztás az erős, és az AI beruházások mellett a növekedésnek a másik fontos tartó pillérét adja.
3: Uh-huh. Itthon várható valami fontos adat?
2: Itthon érkezni fog építőipari termelés, ipari termelésnek a második becslése, de azért azt mondanám, hogy most ami izgalmasabb, az a múlt pénteken kijött inflációs adat. Ugye ezzel a várakozásokhoz képest jóval kedvezőbb lett, 1,2% lett a év per év, mínusz 0,1% a hó per hó adat. És hát azért ennek vannak konzekvenciái, nyilvánvalóan a monetáris politikára vonatkozóan is. Azt gondolnám, hogy amit előrevetített a jegybank, hogy augusztusban még jöhet egy kamatcsökkentés, ez még biztosabbá vált, illetve ez az adat számunkra megerősítette azt a várakozásunkat, hogy a mostani 5,75%-os szintről az alapkamat évvégére akár 5%-ra is lejöhet.
3: Uh-huh. És akár nagyobb lépésekben is, vagy az a 25 ez maradhat, mert egy-egy ilyen jó adatnál korábban is előfordult, hogy erősödtek a várakozások, hogy egy bátrabb lépésre is sort keríthetnek például egy 50 bázispontos vágás.
2: Én nem számítanék 25 bázispont nem nagyobb vágásra. Egyrészt az MNB kommunikációja jellemzően az óvatos és türelmes megközelítés. Részben ezzel a kommunikációval azt gondolom, hogy nem illene össze. Illetve a másik az, hogy azért, ha most nézzük az elmúlt hetek, vagy akár hónap piaci mozgását, akkor van egy olyan érzésem, hogy azok a mézes hetek a választások után véget értek, amikor bármilyen külső sok érkezik, a magyar eszközárak mégis a kedvező irányba tudnak haladni. Többször láttuk azt az elmúlt hetekben, hogyha jön egy külső sok, akkor mondjuk a forintnak az árfolyama erre jóval érzékenyebben reagál, mint a régiós devizák, a cseh vagy a lengyel deviza, így én azért nem számítanék arra, hogy 25 bázispontnál nagyobb lépés közzel haladjon a jegybank.
3: Mm-hmm. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük a kitekintőt, az információkat, várjuk az adatokat. Szép napot, jó munkát,
2: neked is. Sziasztok nektek
3: is. Szia. Németh Krisztián, az OTP Elemzési Központ szenior makrogazdasági és piaci elemzője adott betekintést a héten várható adatokba, illetve arra, hogy abba, hogy ezeknek milyen piaci kihatásuk lehet.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Na hát egy nagyon érdekes hír, amit elfelejtettem mondani, de szerettem volna, hogy új világcsúcsot állított fel Törőcsik Zsófia. 107 méter mélyre merült oxigénpalack nélkül. Úgyhogy ugye ez az uszony nélkül kötél segítségével végrehajtott szabad tüdős merülés versenyszámról van szó. A horvátországi Lászlóvó szigetén rendezték ezt a viadalt, és új világcsúcs született, amit Törőcsik Zsófia tart.
3: Úgyhogy az nagyon... előzőről beszélgettünk vele, ugye?
2: Igen, nagyon gratulálunk mindenhez, egy eszméletlen, érdekes és számomra megfejthetetlen dolog, nem?
4: Tehát, én ugye... másfél méterre se tudok lemenni a vízen.
2: Én nem tudok, nem ez a, tehát az, csak az, hogy ez a fajta edzettség, meg lelki nyugalom, meg minden, tehát hogy a minden egyes pici mozgás, az már oxigént használ fel, azzal hogy kell takarékoskodni, mennyire kell ura lenni mindennek, hogy jól sikerüljön, és ugye nem arról van szó, hogy az ember csak úgy utána egy felszínre bukkan, és akkor megvan a világcsúcs, hanem akkor ott még megkérdezik ezeket a kérdéseket, hogy minden beszámítható-e, megvan minden, és fú, hát borzasztó nehéz lehet.
3: Lenne egy kérdésem egy hallgatóhoz, na, aki azt írta nekünk üzenetben, hogy kettőtöket hallgatva még mindig a random bullshit generátor
2: az eszembe,
3: azon röhögök.
2: Hát a mávra mondtad.
3: De hogy amiatt, amikor igen, ezt a kifejezést használtam, igen, vagy igen, pedig a mai ezt... teljesítményünk egy nagy random bullshit generátor.
2: Nem, jó, nem, a nem.
3: A azért biztos,
2: neki,
3: ami biztos kérd...
2: tetszett kérdezzük neki, meg, amit írtál.
3: Jó, hát reméljük. Vagy mondtunk, igen. Igen, ez a... amikor a MÁV applikációja beblöfölje a késésnél, hogy miért történt a késés. Igen, és ez nagyjából így készül, ezt akkor használtuk, igen, emlékeim szerint.
2: Na, jön Czoller Andi a legfrissebb információkkal, hírekkel, reméljük, hogy egy lesz benne olyan, mint az előzőben, amikor Ács Gábor majdnem kiköpte a jogurtot. Igen, az ENSZ FIFA hír kapcsán.
3: Hát, ha lesz még egy harmadik verzió is. Egy
2: harmadik verzió.
3: Hova pályázik a volt miniszterelnök?
2: Igen, és utána pedig jövünk vissza. Mi adóvilág rovatunkban egy nagyon izgalmas célország, digitális nomádok Amerikában. Ez ugye a mostani témánk, és Curaçao jön, úgyhogy ide utazunk.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
5: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
6: a világ sikerű Bastille,
5: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
6: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: A fővárosban pótlóbusz közlekedik a 4-es és a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között baleset miatt. A 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Haller utca Soroksári út között nem közlekedik építkezés miatt. A Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festéggyeri Hévát járónál. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, az M3-as autópályán befelé a Szerencs utca előtt, a Haraszti úton a Grassalkovics útnál, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Farkas Renát, a BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádiókafén.
11: 60 tételes lista összegzi, hogy mire fordítja a kormány a 6000 milliárd forintos uniós pénzt. Hatalmas rovar invázióra lehet számítani a Balatonnál, Izrael felrúgta az amerikai béketervet. Ma sem lesz felettünk felhő, és 35 fokos kánikulára készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Több mint 60 tételben sorolja fel a kormány intézkedési terve, mire fordítják a 6000 milliárd forintnyi uniós forrást. A hétvégén megjelent a lista, aminek egyik legnagyobb újdonsága a lakhatási program lehet. Megfizethető bérlakásokat és diákotthonokat hoznának létre. Jut pénz iskolai beruházásokra, a háziorvosi ellátás fejlesztésére és egészségügyi beruházásokra. A tervek szerint 42 új szerelvény válthatja le a HÉV több évtizedes járműveit, emellett 35 emeletes intercity vonat beszerzését is tervezik. A vállalati szektor számára az egyik legnagyobb tétel a Magyar Fejlesztési Bank 645 milliárd forintos megerősítése lehet. Minisztériumi dolgozókat köteleztek arra, hogy beüljenek Szijjártó Péter egykori külügyminiszter sajtóeseményeire. Azt, hogy kimenjen, önkéntes alapon próbálták megoldani, de ha nem volt elég jelentkező, akkor kijelölték őket. A 444 szerint mindenre azért volt szükség, mert a meghívott sajtó és a külföldi vendégek kísérete önmagában nem töltötte volna meg a termet. A független szerkesztőségeket viszont nem hívták meg, nehogy Szijjártó kellemetlen kérdéseket kapjon. Hatalmas rovarinvázióra lehet számítani a Balatonnál. Augusztus közepétől a nyár elejénél is intenzívebb lesz az árva szúnyogok megjelenése, mert a júliusi hőkupola miatti leállás után egyszerre indult be a rovarok fejlődése. A rovartömeg bár a vízparti településeken kellemetlenséget okozhat, csípni nem tud, és kulcsfontosságú szerepet tölt be a tó üledékének természetes tisztításában. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál sűrűbben, sőt éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt-Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel, illetve hétvégén sűrűbb menetrend szerint jár. Izrael felrúgta az amerikai béketervet. Benjamin Netanyahu elutasította Trump 15 pontos javaslatát, és kijelentette, hogy csapataik addig nem vonulnak ki a térségből, amíg a Hamász valódi leszerelése meg nem történik. Trump béketanácsa még júliusban jelentette be, hogy megállapodás született a Hamász és a gázai övezetben tevékenykedő többi fegyveres csoport teljes leszereléséről. A Hamász ezzel szemben úgy fogalmazott, hogy nehéz fegyvereinek átadása attól függ, hogy Izrael véget vete az agresszió minden formájának. Lecsapott Kínára a Delfin tájfun. Több mint 1 millió embert evakuáltak otthonából Sanghajban és környékén, írja a BBC. Az olykor 150 km/órás szél, illetve a hatalmas mennyiségű eső közlekedési káoszt okozott. Sanghajban 1400 repülőjáratot töröltek.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Kánikulával indul a hét. Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Többfelé énénk lesz a délnyugati szél, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.

0: miért kiszabadítottál fogságomból? Van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Ez a Millás reggeli továbbra is 8 óra 7 perc van a stúdióban Ács Gábor.
5: És Kántor Endre.
4: És ez a Rádió Café 98.0, ezt elfejtettem mondani, augusztus 10-én hétfőn. A kedves hallgatók rengeteg üzenettel és kérdéssel elláttak minket, bár ezek egyike sem érkezett a Messengeren, úgyhogy most elsősorban a Viber, az SMS és a WhatsApp csatorna az, ami él. De jó, egy kis madness, írta a kedves hallgató, meg hogy...
5: Ráckevén jó a közlekedés, főleg Bicóval, várjál, lakásnövekedés.
4: Hát, hogy mi volt a probléma, a lényege a problémának? Ugye hát azt elmondta, hogy az Egyensúly Intézetnek a tanulmányában, ahol megfogalmazták a 23 szakpolitikai tanácsot a lakhatási, magyarországi lakhatási válsággal kapcsolatban, mi a különbség, ugye mi külföldön a lakáshoz jutás, tehát tulajdonhoz jutás az sokkal kevésbé valószínű. Ott ugye például a turisták által, vagy akár digitális nomádok által a frekventált területeken nagyon erősen megemelkedtek a lakásbérleti árak, ami kialakított egy lakhatási válságot sok helyen. Tehát az, hogy mondjuk egy havi fizetésből hogyan tud kijönni valaki, és ez olyan városokra is igaz, mint Berlin például, de akár Barcelona, nagyon sok helyen látunk ilyet. Magyarországon más a szerkezete ennek a válságnak, itt ugye a megemelkedett ingatlan négyzetméter árak, és a megemelkedett, és a 10 év alatt nagyon erősen megemelkedett bérleti árak okoznak problémát, azzal együtt, hogy a szerkezete a lakás soknak, a struktúrája, hogy mennyire vannak jó állapotban szerkezetileg az épületek Magyarországon, az nagyon-nagyon megkérdőjelezi a jövőt.
5: Igen, ugye meg a minősége, de maga a javaslatcsomag az Egyensúly Intézetnek a honlapján.
4: Így van.
5: Elolvasható. Kaptunk vaddisznós
4: videót.
5: Palóznak.
4: Palóznak vaddisznós videókat.
5: Igen. És valamelyik egy közlekedési infó, az fontos, azt elmondanám. Nyugatinál a Margit híd felé megállt a villamos, helyszínelők már itt vannak, várják a mentőt.
4: Sajnos.
5: Írja Gyuri, írta néhány perccel ezelőtt.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: Hollandul Curaçao-nak kell mondani, papiamentoul Curaçao, spanyolul Curaçao, hivatalos nevén, hollandul pedig Land Curaçao, így kell mondani ezt, vagy País Curaçao. Tehát egy érdekes királyság, a holland királysághoz tartozó Szigetország a Karib-tenger déli részén, Venezuela közelében, és hát a gyógyító sziget, ugye az a neve, Ia de Curaçao, ezt a nevet kapta, mert...
5: Utolsó igen, célpontunk a Karib szigetek, vagy sziget világban.
4: És tudod miért? Mert itt, amikor kiértek a hajósok, akkor igen, magas C-vitamin tartalmú gyümölcsöket találtak, ami a skorbut ellen nem egy utolsó dolog.
5: Igen.
4: Tehát a fogmosás mellett ez azért megőrzi a fogakat. Úgyhogy azért tartunk itt, igen, mert Amerikában digitális nomádok adózását vizsgáljuk, és Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonalban. Jó reggel, szia!
6: Jó reggel, sziasztok!
4: Kérdés, hogy ugyanúgy szeretnek-e Curaçao-ba menni a digitális nomádok, mint például az előző, például Costa Rica, hát az volt a múltkori állomás, és ott gyakorlatilag elolvadtunk, és beírtuk vastagon ceruzával, hogy ide kell menni.
6: Szerintem ez ugyanilyen lesz. Tehát Kurakawa végére egy nagyon érdekes színfolt lesz, mert én nekem úgy tűnik, hogy a története nem csak történelmi, hanem gazdaságilag is nagyon, nagyon erős, és hát a jövője se tűnik rossznak. Tehát, hogy egy kicsit értsék a hallgatók is, hogy miért érdekes ez a terület, egyrészt a fekvése. Tehát nagyon délre vagyunk, Venezuela fölött vagyunk északra, de olyan kb. 70 kilométerre. Tehát a venezuelai partoktól. Tehát ez egy érdekes hely. Holland gyarmat volt, ma is Hollandiához tartozik a terület. Három sziget tartozik egyébként a Holland Királysághoz jelenleg is: Aruba, Curaçao és Saint Martin. Most ez a 65 kilométer, ami Venezuelához közel van, hát ez lehet jó hír, rossz hír. Az ő esetükben egyébként a történet nem itt kezdődött, de egyébként nagyon jó hír. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mi történt itt a történet az a spanyolokkal kezdődött, az őslakosok nyilván éltek boldogan, ahogy éltek volna, amíg meg nem jöttek a spanyolok 1499-ben. De a spanyolok olyan nagy jelentőséget nem láttak ebben a szigetben, mert olyan igazából az, amit ők akartak, arra Jézust és minden, ami ilyen mozdítható, az itt pont nem volt. Tehát őket azért Dél-Amerika jobban lekötötte, és a további területek. Tehát olyan nagy hangsúlyt nem fektettek, és ez így valahogy 1630-ig.
4: Hát állomás volt, vagy kihelyezett állomás, ugye, ahol meg tudnak még egyszer állni esetleg hajók, és akkor vizet, meg gyümölcsöket venni. Tehát volt egy ilyen pozíció, de igazából tényleg kevés vérvonalat hagyva nem volt túlságosan nagy jelentősége nekik.
6: Nem. Viszont a hollandok láttak benne, és ennek az volt a lényege: 1634-ben a holland nyugat-india társaság alapított itt telephelyet, és itt egy picit majd el kell mélyülni ebbe az egész gazdaságba, amit a hollandok műveltek, mert az egyszerűen elképesztő. És egyszerűen azért alapítottak itt kikötőt is, és Willemstadot, ami a mai főváros egyébként, mert egy nagyon érdekes kikötője van, amit azt mondják, hogy a Karib-térség legjobb kikötője, 25 méter mély, ez nagyon fontos a hajók szempontjában. Akkoriban nem volt, de majd ez későbbiekben egyre jelentősebbé válik, és ha belegondolunk a mai krúzerekre, meg a krúzerekre, akkor azoknak is egy nagyon fontos dolog, hogy itt tényleg ki lehet kötni, és így Willemstad elkezdett kikötőként élni. Na most azért is kezdett el kikötőként élni a hollandok alatt, mert a holland nyugat-indiai társaság, amit nem szabad összekeverni a kelet-indiai társasággal, tette ide nagyjából a kereskedelmi központját, és ez egyébként óriási volt. Tehát mi mindig a kelet-indiai társaságot, amelyik a fűszerekért ment el Ázsiába, ismerjük, ami egyébként az egyik legnagyobb történelmi cég a nyugat-európai történelemben, vagy a világtörténelemben, de a kelet-indiai mellett a nyugat-indiai se szabad elfejteni, és ez érdekes volt, mert a holland királyság az úgy adott neki koncesziót, hogy ők ugye harcolhattak, építhettek erődítményt, szóval egy nagyon-nagyon komoly felhatalmazásokkal rendelkező két cég volt. Nyilván Ázsia miatt a kelet-indiai volt a sikeresebb, de emellett a nyugat-indiai is működött. Nyugat-indiai az atlanti kereskedelemben volt benne, és így az amerikai, Észak-Amerika, Dél-Amerika. És ezt ők rendesen művelték is. Az más kérdés, hogy ezek a területek nem rendelkeztek akkora forrásokkal, de olyan hollandos módon nagyon-nagyon szépen ők végigjárták ezeket a tengerpartokat. Olyannyira, hogy ezt ők holland, tehát a Amerika partvonala mellett fölmentek egészen a mai New Yorkig, tehát a New Holland, tehát New York, New Jersey, Delaware, Connecticut, Pennsylvania, ezek mind New Netherland címmel működő gyarmatok voltak egy ideig, amik aztán később elkerültek, de a Hollandiának az emléke, vagy ennek a korszaknak az emléke az a New Amsterdam, New Yorkba, amit ők aztán elvesztettek 1664-ben, de mai napig egy nagyon meghatározó pontja Manhattannek. Na most északon például mit csinált egy ilyen ugye, fűszerek hiányában? Gyakorlatilag szörméket vettek, textilt adtak el, fegyvereket hoztak neki. Tehát egy nagyon aktív kereskedelem folyt itt az észak-amerikaiakkal, de ezzel ők nem álltak meg, mert egészen lementek Brazíliáig. Tehát gyakorlatilag volt Dutch-Brazil rész is, tehát ahol ugyanúgy kereskedtek cukorral és rabszolgákkal. Tehát egyébként
4: így van, ez fontos, hogy mondtad, mert ugye a rabszolgakereskedelmi központ is volt. Azt hiszem, hogy itt van még ennek ilyen múzeuma is, és ha valaki azt hinné, hogy ezt a nyugat-indiai társaság vezette be, és a gonosz fehér ember nyomta el a különböző más népcsoportokat és bőrszínűeket, akkor nagyon téved, mert magát a rabszolgakereskedelmet, meg az emberkereskedelmet azt már az ősidők óta végezték, és lényegében az oszmánoktól kezdve a különböző afrikai népeken keresztül mindenki csinálta. Igen, ugye az újkori történetében a legdurvább nyilván itt volt, és ezt a hollandoknak és a különböző fehér népeknek köszönhetjük, de ez nem egy fehér találmány különben.
6: Ők klasszikusan múlva felfedezték, felkutatták az üzletet, és egyébként például Brazíliában is nagyon sok rabszolgát vittek be, de ennek egyetlen egy oka volt, hogy azokat a termékeket, tehát a cukor például, cukornál cukor gyártáshoz szükséges munkaerőt biztosították így, mert a helyiek ezt nem tudták megcsinálni. Tehát egy picit ez volt a gazdasági háttere, de azt kell látni, hogy ez a nyugat-indiai társaság, amiről viszonylag keveset hallottunk, ez igen jelentős volt. És az érdekes, hogy a hollandok ezt annyira ügyesen csinálták ez alatt az évek alatt, hogy a kelet-indiai az üzletelt a nyugat-indiai társasággal. Tehát ezek nem csak, hogy párhuzamosan egymással nem versenyző cégek voltak, de meg a cégek tényleg, tehát történelmi léptékben, hanem ők gyakorlatilag például az Ázsiába hozott textíliákat és így tovább, azokat itt adták tovább részben. Tehát hogy vitték Európába, és vannak nagyon jól levezetett ilyen árutérképek, hogy ki mit, kint, honnan, hova vitt, és például a Manhattanbe felvásárolt szörméket, azokat vitték Európába, a szörmekereskedők közömbben csináltak kalapot, ruházatot és így tovább. Tehát ez egy nagyon komoly üzlet volt. Olyannyira egyébként, hogy csak ugye belegondolunk, az asztorok története az pont innen fejlődik, az egy szörmekereskedő volt, akinek köszönhető német származású, akik erre az üzletre álltak. Tehát ez egy nagyon komoly tevékenység volt, ami itt folyt. És ez a szigetnek egy nagyon komoly bevételt is adott. Tehát egy Curaçao és Willemstad az egy meghatározó kikötő volt már korábban is, tehát a régi időkben, ami nem azért, mert semmi nem volt a sziget, hanem egyszerűen pusztán ennek a kereskedelmi tevékenységnek köszönhető, a hollandoknak köszönhető. Ezért is van az, hogy olyan nagyon hollandos a városképe, ami egyébként most már védett is, és látványossága, turisztikai látványossága is a szigetnek, de ne szaladjunk
4: előre. Abszolút, és az ABC szigeteknek a része, ugye Curaçao, ami a Kis-Antillákhoz tartozik, ez az Aruba, a Bonaire és a Curaçao, hát ugye turisztikailag egy fantasztikus hely.
6: Igen. Na most, ami érdekes egyébként, hogy lássuk, ez nem egy nagy hely, 190 ezer ember él itt, és 440 négyzetkilométer, ezt mondhatnánk úgy, hogy körülbelül egy ilyen Budapest méretű terület. Tehát azért úgy az ember rájön arra, hogy mit lehet egy ilyen kis területből kihozni. És a történetnek az igazi fordulata egyébként 1918 körül indul, ami azért érdekes, mert akkor kezdődik el a venezuelai olaj kitermelés. És a hollandok erre rettentő ügyesen állnak rá, ennek vannak előtörténetek, Shell építi 18-ban finomítót, ami azt jelenti, hogy a szigeten nem volt olaj, de Venezuelában volt, és ők azt találták ki, hogy ők ezt finomítják. Tehát ez a 65 kilométer, ez hajózásban, ez nem egy távolság, és elkezdtek itt finomítót építeni, ami gyakorlatilag nagyon hamar volt, mert 14-ben indult el a venezuelai kitermelés, és ez nagyon komoly évszám, mert majdnem ezzel egyidejűleg indultak el az iráni kitermelések is. Tehát ez történelmileg egy nagyon érdekes párhuzam, és marha érdekes az is, hogy hogy nem csak az egyidejűség, hanem a hozzáállás a Shell részéből is zseniális, mert ők tulajdonképpen a Rockefeller féle modellt követték, akivel ők versenyeztek egyébként más területeken. Ugye a Rockefeller volt a petróleum király, és a Shell is itt, aki finomításból kereste meg a pénzét, tehát Rockefellernek nem volt kitermelése. Aha. Ő a finomítás volt az ő abszolút ereje, és ettől lett ő központi szerepe, minden olaj hozzáfolyt be, ő finomított, és a Shell is ezt a modellt követte, nem volt olaj, de ők finomították Venezuelának, és ez egy olyan szintű finomítói kapacitássá fejlődött ki ezen a kis budapesti mérző területen, hogy gyakorlatilag a második világháború idejében a világ egyik legnagyobb finomítója volt. Tehát a venezuelaiaknak is volt, de igazából ez a kuraszaui finomító, ez egy hadi ipari vállalkozás volt már a második világháború idejében, és a flottákat innen látták át, a német U-boatok is lejöttek ide.
4: Hogy
6: kicsi valami kárt okozzanak az olajszállításba, mert annyira erős volt. És ez tényleg meglepő, hogy ez a holland jelenlét ezen a szigeten, amit egyébként sehol nem láttunk, tehát ez a fajta iparosodás, kereskedelem, mert az összes karibi sziget azért valahol egy picit ilyen halvó sziget volt ezekben az időkben. Ez meg igazából itt egy ipari központtá vált, ami egyébként 1985-ig tartott ebben a formájában. Ez nyilván összefügg Venezuelának a gazdaságával, meg a politikai változásával.
4: Előtte volt egy pár olyan dolog, hogy ezt az egész helyzetet kipróbálták sajtolni a lehetőségekből és a lakosságból, amit tudtak. Emiatt aztán volt ugye lázadás is 1969-ben, és a 80-as években pedig ugye nem öltek bele pénzt az infrastruktúrába, és elavult infrastruktúra miatt volt egy csomó környezetszennyező finomító, amivel nem tudtak mit kezdeni, és aztán átadták Venezuela kormányzatának, hogy ők oldják meg.
6: Egy bérleti szerződést kötöttek, ami egyébként 19-ig tartott, és a venezuelaiak ugyanez ezt a logikát képviselve, amit elmondtál, gyakorlatilag lerongyolták ezt az egészet. Uh-huh. Tehát, de hozzá kell tenni, hogy Curaçao ennek az olajnak köszönhetően, tehát ennek a 20. századi felfutásnak köszönhetően azt mondják, a karibi térség Szingapúriába vált. Tehát mindaz, ami a többi szigeten úgymond mesterségesen jött oda, legyen a Bermuda és így tovább, tehát valami fajta előnyér, az itt természetesen alakult ki, tehát egy csomó olyan pénzügyi szolgáltatás és így tovább, tehát borzalmas mértékű kereskedelem folyt. És olajjal, mindennel. Tehát ezért érdekes az a sziget, hogy valójában egy nagyon erős ipari központ volt, ami a többire nem jellemző. Tehát ez egy nagyon erős felfutás volt, aztán utána le is zárták ezt a történetet, 19-ben kifutott a venezuelai bérlet. Itt azért már tudni kell, hogy 19-ben már az egy erősen ugye egy balos kormányzat volt akkor Venezuelában, tehát Chávez az 98-ban nyerte meg a választásokat, és ő 13-ig élt, de aztán gyakorlatilag, és ő már 92-ben pucsokat szervezett, tehát itt azért a 85-ös átadást követően lehetett látni, hogy 92-ben azért már Venezuela fordulni fog, és hát látjuk, hogy mai napig körülbelül hol tartanak, tehát ezért ez a történet az olajiparnak Curaçaóban nem tett jótnak. Tehát ez egy komoly gond, de összességében azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az olajipar, tehát először a holland kereskedelem, tehát a West Indian, tehát a VIC, a West Indian Company, és azt követően az olajkereskedelem egy nagyon szép gazdasági felfutást adott, és Willemstadtot egyébként a legerősebb karibi kikötővé tette ebből a szempontból, és nyilván pénzt is, befektetést is vitt oda, tehát ez egy fontos szempont volt. Most ami érdekes, hogy a sziget maga nem ebből él ma már, hanem a szigeten alapvetően nagyon sok minden folyik, és ez összefügg a digitális nomádokkal is, tehát a legmeghatározóbb a turizmus. Egyébként a szigeten a legmagasabb pont 372 méteren sok látnivaló van, de igazából földrajzilag nem egy óriási dolog, tehát most nem azt mondom, hogy nagyobb mint a Gellért-hegy nyilván, de hát így a budapesti viszonyokhoz nézve azért van egy hegyük 372 méter, ami nem egy nagy csoda, de mivel nem sok ásványi kincsük van, ezért egy mészkő alapú az egész, ezért igazából itt más nagy kitermelés, maximum ilyen mészkő és ilyesmi van, ami az építkezéshez kell. De a hőmérséklet egyébként annyiból érdekes, hogy itt folyamatosan évi 22 és 33 fok között van a hőmérséklet, tehát ilyen budapesti meglepetések szintén nincsenek, de ettől függetlenül ez egy nagyon, nagyon kellemes, és a turizmus baromi mértékű, tehát a turizmus nagyon erősen felfutott. Úgy képzeljük el, hogy ez mostanság már másfél millió, 1,5-1,6 millió főt jelent.
4: Igen, ez pont jelent, olvastam is, ugye, hogy lényegében Amsterdamból, illetve Hollandiából érkeznek ide járatok, és elég olcsón lehet jegyet kapni, mind a Arubára, mind Bonaire-be, de Curaçao-ba mindenképpen.
5: Tényleg a hallgató, aki Hollandiában él, én ezt nem tapasztaltam, de hát itt onnan mégis.
4: Én azt olvastam, hogy a KLM egyébként ugye 2012-ben bővítette már az amszterdami járatait, és egy új terminált építette 2006-ban, hogy el tudják látni ezt az 1,6 millió utast, mert egyszerűen így felpuffatta az ide repülők száma.
6: Igen, de azt látni kell, hogy ennek a fele krúzerekkel jön.
4: Értem.
6: Itt jön be a nagy csoda, ugye a kikötő, hogy ide be tudnak jönni itt. Tehát évi kb. 300 cruiser fordul meg. Tehát ami baromi sok. Tehát igazából én néztem, hogy tehát a turizmusnak a fele hajóval érkezik, a turisták fele, és a hajón is száll meg, de közel 3000 hotelszobájuk is van. Tehát azért ez egy jelentős, nagyon jelentős forgalom. Azt jelenti, hogy minden helyi lakosra évente 10 turista érkezik. Tehát azért ez egy elég sokkoló arány. Tehát egy nagyon komoly nagy arány, de úgy tűnik, hogy jó megy, mert a látnivalójuk az van, tehát Willemstadtban már inkább turisztikai destináció, és itt ugye a Waterfront és a különböző hidak, tehát a régi emlékek, de már a finomítót is úgy olvastam, hogy lehet látogatni, tehát az is ilyen történelmi táblázatba került, de rengeteg ugye a strandjuk, tehát van 3-4, ami igazán híres, tehát is a búvárkodástól kezdve minden van, tehát egy nagyon, nagyon erős látványosság, tehát a turisztika az egyik első számú iparág, de a pénzügyi szolgáltatások is nagyon erősek, tehát ami nyilván a hajózáshoz összekapcsolódik, tehát az áruforgalomhoz. Maga egyébként a kikötő is jelentős, tehát ez a kikötő mai napig fontos szerepet játszik, évente 2500-3500 hajó érkezik ide. Tehát ez az idézőjel szingapúri hasonlat, az él. Tehát én gyanítom egyébként, hogy Venezuelának a hiányai és a problémái, tehát amit ez az egész gazdasági helyzet ott előidézett, azok részben Curaçaón keresztül érkeznek be. Tehát nem, én most nem vizsgáltam azt, hogy Curaçao milyen szerepet játszik a mostani venezuelai külkereskedelemmel, de valószínűleg elég jelentős, azért 2500-3500 hajó, úgyhogy annak csak a 10% a cruiser maximum. Azért az mutatja, hogy itt egy nagyon élő kikötő van. Tehát ez szintén a többi szigetre azért ez úgy kevés, hogy nyilván Kuba meg azért van egy-két nagyobb sziget, ahol ez előfordulhat, de ez a holland jelenlét, ez nagyon-nagyon meglökte ezt.
4: Ráadásul, bocs, közben eszembe jutott, hogy kívül is esik a hurikánoknak a zónáján, tehát hogy ebből szempontból is egy nagyon jó desztináció, akár ilyen olyan befektetők számára, akik azt mondják, hogy itt építenek valami ilyen turisztikai dolgot, mert abszolút megéri, és akkor ezt a fajta rizikót ez kerüli.
6: Igen, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Na most gyakorlatilag, tehát itt azért vannak, majd fogunk beszélni az adózásról, tehát a pénzügyi szolgáltatások jelentősek. Olajiparból is maradt még valami, de az nem annyira jelentős. A könnyipara az jelentős, gyakorlatilag most például ez a kuraszaói likőr, ez a, ami most már kék, de ez egy narancs likőr, és gyakorlatilag csak színezés miatt.
4: Ezt jó, hogy mondtad, mert ez a narancs, ez egyik spanyol típusú narancsnak az itt meghonosodott fajtája. Mindjárt eszembe jut, a La Roja, vagy valamilyen neve van ennek a narancsfajtának. La Roja, igen, így van, ez csak itt fordul elő. Viszont nagyon vicces, mert teljesen érett formában is tök zöld az egész, és ehetetlenül keserű, tehát az nem grapefruit kategória, hanem sokkal keserűbb, viszont kitalálták, hogy a héjából ezt a kiváló likőrt, ezt a curaçao likőrt, ezt lehet, el lehet készíteni. És akkor egy jó ideig ment ez a curaçao likőr, de ez ugyanolyan volt, mint a triple sec vagy a rubok, tehát teljesen színtelen, és valamikor 1900-as évek elején, amikor bejött ez a tiki divat, akkor kitalálta valami marketinges, hogy színezzük már meg ezt az egészet ilyen kékre, mert ez valami különleges színt fog neki adni, és az úgyis divatos lesz, és így robbant be egyébként ez a narancslikőr, amit rengeteg mindenhez használnak koktélokhoz, mert pontosan a narancs íze van, hát ez van más likőrnek is, de ilyen kék színe nincsen, úgyhogy a Blue Curaçao az innen jött, egy ilyen teljesen mesterséges kék színű, viszont ebből a La Roja narancsból készített, éjjából készített ital.
6: Igen, ez se jellemző egyébként, ugye azért, nyilván vannak rumok és így tovább, de ez a narancslikőr, mert egyébként ezt állítólag régóta csinálják, ez része volt a, úgymond a kereskedelmek, tehát ez egy érdekes, egyébként ez egy nagyon ütős ital, mert ez egyébként 15-40% közötti alkoholtartalma van. Tehát azért az egy elég durva történet, úgyhogy ez van IT-iparuk is, egyébként arról keveset olvastam, de már jelen van, és van ez egy kicsit átkötés a digitális nomádokhoz, de azért az nem olyan nagyságrendű, és a halászat, tehát gyakorlatilag itt azért egy ilyen kis szigeten, ha belegondolunk, mit csinálnak, azért az egy nagyon-nagyon komoly dolog, mert őnek tényleg ennyiük van. Az egyfőre jutó GDP az 23.000 dollár, tehát egyáltalán rossz szerintem a milyen környékén van. És a éves GDP növekedésük is 300% fölötti. Tehát ugye egy gazdasági ránézünk, hogy az egész kis sziget olajipar nélkül is, vagy egy csökkenő olajiparra merre megy, nem mennek rosszul. Tehát ez a 190.000 ember, amelyik itt él, nyilván van egy kis munkanélküliség, de egyáltalán nem ér rosszul. Na most rámegyünk a digitális nomadokra, és szerintem menjünk végig az adórendszerén röviden.
4: Hát, jó, menjünk végig, mert most így, amit elmondtál ebből a szempontból, főleg, hogy lényegében kvázi EU-ként itt ugye lehet létezni, és lényegében...
5: Nem EU, az fontos, igen, hogy nem része az EU-nek.
4: Nem része, ezért mondtam, hogy kvázi, de hogy mondjuk ha nagyon gyorsan el lehet jutni Amsterdamba, megvan az összeköttetés. Ahhoz, és minden, amit elmondta, nincs hurikán, úgy néz ki, mint egy ilyen mini Willemstadt, mint egy mini Hollandia, tehát ez egy ilyen óriási pazar dolognak tűnik, mint digitális nomád.
6: Igen, és egyébként én csak a költségeket néztem meg, tehát nekik van persze nyilván kedvezményük adóba, de az életköltségek nem olyan észreszerítőek. Tehát, hogy néztem, egy évben egy olyan, hát azt mondják, hogy a 1500-2000 dollár az, amivel érdemes idejönni már digitális nomádként per hó jövedelemmel, amiből egyébként a szállás, amit néztem, mennyi a bérleti költségek, az olyan 500-800 dollár per hótól indul, ami nem központi. Tehát ami azért úgy magyar viszonyok között nem tűnik ilyen baromi ijesztőnek, tehát itt azért ezt persze is lerántják az emberek, hogyha ha új elúdik. Ha Ben Willemstadtba akar valaki, az már 800-1200 dollár, és ha valaki egy beachfrontos, tehát digitális nomádként érkezik, az már 1200-tól megy fölfele. Viszont ez a digitális nomád közösség nem olyan nagy, tehát ez egy néhány ezres közösség, de úgy tűnik, és ami lényeges, hogy ők nagyon ezt az egészet támogatják, tehát van egy kialakult rendszerük. De most mindjárt beletesszük ezt az adózás környezetébe, tehát ott a lényeg annyi, hogy maga az adórendszere is hasonlít egy picit Hollandiára, de azért eltér. Tehát ugye a korona alatt vannak, azt szerintem az állampolgársággal is nagyon közel kell, hogy legyenek, vagy holland állampolgárok, én nem tudom, ezt nem néztem meg. De a lényeg az, hogy itt még nincsen áfa, de nagyon kacsingatnak felé, egy ilyen sales-tax rohan, ami 6%, ilyen turnover, most nem is sales-tax, ilyen turnover tax, ami nagyjából a cégeket is érinti, és ott se lehet nagyon levonni, tehát ez egy elég komplikált dolog, de már állítólag 2026-ban még a régi marad, de próbálják ők is az áttérést. Tehát itt valami van, egy ilyen 6%-os áfa nincsen, de van ez a turnover tax, ami ugye az árakat nem löki meg. A társasági adójuk az 22%. Tehát azért ez őszintén szólva ez nem egy kiemelkedően kedvező rész, sőt, nyilván vannak itt azért kedvezményes modellek, de gyakorlatilag különböző preferenciát, tehát olyan adómentes tevékenységek vannak, de ezeket ők leállították az EU-val és az OECD irányelveknek, tehát a megfelelően, és ez azért ilyen szempontból hát egy elég érdekes sajátosságot ered. Most nyilván vannak különbségek a régi alapítású cégek és az új alapítású cégek között, de és így Kuraszaó ezzel, de hát nyilván visszahozva ezt a szingapúri példát, egy nagyon erős kereskedőközpontként tud még működni, de az USCD-nek ez a BEPS, ez a Bezeroli Profit Shifting történet alatt zajló harmonizáció vagy szankció listáját ők azért nagyjából végrehajtják Hollandiához hasonlóan, de mindemellett azt olvasni, hogy kompetitív központ még mindig társasági adó szempontból is, tehát ez egy

0: 1000 lakás fölött épült egy évben különböző helyeken, ami azért mutatja, hogy itt a történet nem áll meg. Tehát nyilván a szállodai szobákon túl azért nyilván itt is lehet, én nem néztem, hogy mit lehet itt bérelni, de egy biztos, hogy ők számítanak a digitális nomádokra. Egy olyan rendszert építettek ki, amelyik gyakorlatilag hát abszolút versenyképessé vált, és elsődlegesen Hollandiából, Egyesült Államokból, Kanadából, de más európai országból is érkeznek ide digitális nomádok. A szabály egyébként nem túl bonyolult, de nyilván itt a jövedelmek, ahogy beszéltük, azért meghatározott, tehát, hogy milyen forrásból dolgozik a digitális
1: nomád. Belépési küszöb szempontjából?
0: Hát én azt, hogy mennyit költ el, tehát olyan szempontból, hogy így azért 2000 dollár alatti havi apanással érkezni azért szerintem nem annyira előnyös, csak inkább elmenek Ázsiába, de itt egy nagyon komoly rendszer van, amit ők 2021-ben indítottak, ez a ilyen e-home in Curaçao, tehát ez, és ezt ők komolyan is vették, tehát nem álltak meg, ez ugye a pandémia alatt indult el, és aztán meg is maradt, és hát ez a néhány jegyzős közösség azért ez bővül. Itt igazából első körben 6 hónapra adnak engedélyt, de ezt egy további 6 hónappal meg lehet hosszabbítani. Nyilván külföldi munkavállalónak kell dolgozni, vagy önállónak kell lenni, nem lehet helyi tevékenység, tehát helyi vállalkozáshoz kapcsolódó tevékenység, gyakorlatilag kell egészségbiztosítás, és így tovább. De egyébként, ha ezeket az ember tudja, akkor adómentesen tud itt érdekelni. Ami azért nem rossz. Tehát egy év a kölcsönhat. És ahogy így láttuk, azért szerintem én fotókat láttam, nyilván lehet mondani, hogy minden karibi térség ugyanolyan, de azért nem. Tehát itt bícs és bícsek között is vannak különbségek. Itt azt mondják, hogy itt azért nagyon-nagyon-nagyon jó strandok vannak.
1: Hát figyelj, az egy nagyon fontos dolog, hogy a Holland Antillák része volt, ugye, és ami ott az feloszlott, ugye ez az egész, akkor is egy társult, a Holland Királyságon belül egy társult állam, teljesen mások a hagyományai éppen ezért, úgyhogy egy mini kihelyezett Hollandia, ugye a Karib térségben azért az egy érdekes dolog.
0: Abszolút. Szóval én is azt gondolom, hogy baromi érdekes helyszín, de és nekem egyébként emiatt nagyon is tetszik, meg főleg az élő gazdasága miatt. És hát ugye, ami fontos itt, hogy amire mindig visszatérünk, hogy a Holland Királyság része, hogy azért a Holland Királyság részeként az adózással itt azért komolyabban foglalkoznak. Tehát itt azért az adategyeztetések, adatcserék és itt tovább azért működnek. Tehát azért ez nem egy olyan eltűnős hely, ahonnan nehezen jönnek információk, hanem ők azért ebbe a holland adminisztráció igen erősen benne vannak.
1: Kedves hallgatók, azért egy gond van csak Curaçaóval, a mérete. Egy év után megunod, igen. Nincs hova menni. Ezt mondja ő. Lehet, de egy évig tökéletes egy digitális nomádnak.
0: Így van. Hogy gyere ide egy évre.
1: A Piszkadéra öbölbe, gyere többet. Szépen, jól leszünk.
0: Igen,
1: így van.
0: Igen. És úgy tudik, hogy látjuk, hogy például volt, más helyeken látjuk, hogy vannak ilyen lakhatási problémák, tehát, hogy nem örülnek a digitális nomádnak, hanem fel tudják borítani az ott esetben, azt hiszem, hogy a Bermudákon vagy hol volt, nem nagyon akarnak digitális nomádot már annyira. Itt ez úgy néz ki, hogy ez működik. Tehát, ez a dolog bővülhet. Szerintem ez része egyébként egy picit az IT irányban történt elindulásuknak is, ami nyilván egy sokkal hosszabb ívű történet. Nem hiszem, hogy IT Hub lenne Curaçao a következő időszakban, de baromi szép látni azt, hogy mondjuk egy ilyen sziget, amelyik gyakorlatilag, amit a spanyolok eldobtak annó, mert nem volt nekik annyira érdekes, mégis ilyen jelentőséget talált a hollandokkal, tehát a legerősebb kikötővé vált. Ma is a 21. században olyan ívet tud felmutatni, ami elképesztő, és már az olajipart letudták, tehát nagyjából nem a olajiparra építenek, a fene tudja, hogy mit fognak még csinálni, mert a Venezuela nincs lefutva, tehát azért látjuk, igen, hogy a Venezuela történet, és én azért azt gondolom, hogy Curaçaónak bőven lehet szerepe a jövőben is Venezuela kapcsán, ezt nem szabad alábecsülni, ami megint egy nagyon érdekes dolog lehet. Tehát az

0: lehet, hogy itt is bejön az, ami Ázsiában bejött Szingapúrnak, hogy a nagy kereskedelmi, vagy a nagy erős nyersanyag vagy termelőközpontok közelébő kis speciális szabályzású területek nagyon tudnak élni. Tehát könnyen lehet, hogyha Venezuela talpra áll, és ténylegesen fölveszi azt a lendületet, amit egyébként az olaj és az arany és az egyéb óhok miatt fel tudna, akkor Curaçao megint kap egy nagyon erős lökést, és akkor lehet, hogy már a 21. század iparágak is el tudnak itt indulni. Szóval nagyon nehéz, ez egy annyira egyedülálló hely a többihez képest.
1: Van több hallgatónk, hogy... akinek személyes tapasztalata van érdekes módon. Na. Van, aki kint is dolgozott egy nagy cégnek a hálózatában, van kint iroda is egyébként, európai cégről van szó, illetve azt mondja a kedves hallgatónk, hogy azért nagyon pluszpontos a digitális nomádok között, mert magyar díjakkal lehet telefonálni az EU-roaming megszűnésén köszönhetően.
0: Na, a Hollandia megint
1: tehát úgy látszik, én nem tudom, ez most nem teljesen biztos ez az információ, de ő azt mondja, hogy ez így van. Úgyhogy majd várunk erre egy kis megerősítést, minden esetre nagyon érdekes Curaçao ebből a szempontból is.
0: Igen, szóval tulajdonképpen tényleg egy utolsó állomás, mint egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Én azt látom, és ami szimpatikus benne, hogy nem ezzel a halazna adómentességgel üzletelnek ők itt, van, nyilván lesz is, tehát vannak speciális adórezsimeik, de azért közelít egy kicsit a nemzetközi transzparens szinthez, és a tevékenysége okán ilyen erős. És számomra ez a Nyugat-Indiai Társaság a Curaçao-val egy óriási felfedezés volt, mert erről már többször olvastam, de sose volt az meg, hogy mindig a kelet-indiait halljuk, és a kelet-indiai társaságok voltak a nagy erősek Angliában is, és, de hogy a holland-nyugat-indiai, tehát az a holland királyság ekkora IQ-val rendelkezett már akkor, hogy igen, ketté választották a földet, és azt mondták, hogy ne versenyezzetek egymással, két külön koncesziót kiadtak, és mind a kettő olyan nagyságrendben fel tudott futni, amit szerintem, ami Hollandiának egy olyan gazdasági lökést adott, ami elképesztő.
1: Abszolút.
0: És ez egy kicsik is Hollandia a gondolatában és az egész működésében, és szerintem ezért nagyon érdekes. Tehát én ugye nem próbáltam még a curaçaói kört, majd meg fogom próbálni, de...
1: Lehet, hogy ő magában nem érdemes, hanem majd valami jó kis koktél részeként. Oké, Zoli.
2: Legyen akkor így. Köszönjük, Zoli, akkor.
1: Köszönjük szépen.
2: Egy újabb izgalmas országot vettünk fel. Köszönjük szépen neked is. Szia, szia.
1: Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere beszélt Curaçaóról, erről a mini Hollandiáról.
3: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
4: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Na nézzük akkor a mai aranyköpésünket. Mert hogy eltekertem a monitoromat. Igen, itt van. 1909-ben született Leo Fender, rádiómérnök, hangszertervező, és azt mondta egyszer, az igazi munka akkor kezdődik, amikor azt hiszed, hogy már mindent feltaláltál. Hát igen, abból is látszik, hogy mennyi plusz módosítás jött még, akár a Telecaster modellekre is. Meg hát, hogyha megvan már a hangszer, akkor kezdődik az igazi munka a hangszeren.
3: De ő úgyhogy, megcsinálta.
2: De ő meg igen. Egyébként, ő megcsinálta.
0: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépő jegyet a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Mi a magyarázata a Bastille zenekar névválasztásának? Ugye ez a híres párizsi börtönre, a francia forradalom jelképére utal. A. A frontember Dan Smith pont a július 14-i Bastille napon született, vagy B. A zenekar tagjai egy párizsi nyaralás alatt alapították meg ezt a bandát, vagy C. Ez volt az első stúdiójuk neve Londonban, és ide várjuk a helyes megfejtéseket, figyeljetek csak!
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
3: Na, még néhány apró érdekesség, akkor Curaçao.
2: Annyit gyorsan tegyünk helyre, hogy nekünk úgy tűnik, hogy nem roaming, vagy Európai Uniós telefondíjak vannak, hanem a nemzetközi roaming díjak Curaçaón, úgyhogy itt olyan információt nem találtam, ami azt mondaná, hogy
3: én direkt
2: magyar árakkal lehetne telefonálni, de közben a hallgató meg azt mondja, hogy magyar díjakkal igen. Telefonált, úgyhogy érdekes. Aki tudja esetleg, az írja, tehát rendes megbízható információja van erről, mert nekem az infom, hogy a szolgáltató nemzetközi roaming díjat szolgálhat fel, vagy számíthat fel Curaçao területén.
3: A kétféle ilyen, hát az egyik már az maga a tengeren túli terület, és nem egészen tudom, hogy pontosan magyar fordítások hogy vannak, de Guadeloupe például, meg aztán Martinique, ami a francia, de pont, hogy nem tengeren túli terület. Na mindegy, az egyik az angolul, ezek outermost regionnek vannak elkönyvelve, illetve ez a hivatalos megnevezésük, és ezek EU területnek minősülnek, és ezeken a szigeteken euroming működik, tehát ott a karibi szigetvilág közepén magyar árakon lehet beszélgetni. De pont az ABC szigetek, a holland szigetek, azok nem ide tartoznak, hanem az Overseas Countries and Territories kategória alá, és ezek nem az EU területei, tehát Hollandiának része, de az EU-nak nem, és egy csomó változatosság van még etéren, és kicsit bonyolult ez a rendszer, de én pont azt láttam, hogy néhány sziget van, ahol működik. Saint-Martin egyébként azért érdekes, hogy egyik fele francia, a másik fele holland, és a francia oldalon például, hogy sima működik az euroming, holland oldalon ugye más kategória, ott meg már nem működik az euroming, egy szigeten belül is, ugye a két oldala más hogy működik. Ez is egy érdekesség, de hogy maga ha az ABC szigetekre visszatérünk, hogy is mondta Zoli, hogy a turistáknak a nagyobbik része, vagy majdnem a többsége, a döntő többsége hajóval érkezik. Igen, ez tipikus nem a terület, amit érdemes hajóval megnézni, de kis szigetekről van szó, és egy nap alatt be tudod járni a nagy részét, és minden nap más jellegű sziget. A karibi szigetvilág nem véletlenül lett a egyik legnépszerűbb terület. Túlnyomó részt amerikaiak hajóznak ott, nekik ugye ez közel van. Hogyha magyar szemmel nézzük, akkor a hajózás költségei, azok nagyjából hasonlóak ahhoz, amit mi legolcsóbb útvonalként Európában ismerünk a földközi tengeren. Csak az oda eljutás az gyakorlatilag még egy út pluszban. Tehát az oda átrepülés, noha mit tudom én, a tengeren túlra 150 euróért már át lehet menni mondjuk Miami-ba, és onnan el tudsz indulni valamerre, a közelebbi részeinek a Karib-szigetvilágnak, de azért ez nem jellemző, meg azért ez a legfapadosabb verzió, meg a csomagkérdés ilyenkor fölmerül, de gyakorlatilag úgy lehet számolni, hogy hiába ugyanannyi itteni egyhetes kör a Karib-szigetvilágban, mint mondjuk a földközi tengeren, és ugyanakkor a verseny van, sőt itt még nagyobb verseny van, ez a legnagyobb piac egyébként globálisan, duplább ára számolhatunk az odajutás miatt. De hogy hogyan is működik Curaçao, hogy visszatérve? Az ABC szigetek, vannak olyan hajós utak, ahol mind a hármon megáll, van, ami csak az egyiket érinti, kettőnél általában megáll. Én ha arra járnék, akkor már szívesen megnézném mind a hármat, és akkor olyat keresnék, ahol mind a hármat meg lehet már csak kíváncsiakból összehasonlításképpen képpen is, tehát az A, a B és a C szigetet is, de Curaçaóra visszatérve, ugye a holland király, úgymond az uralkodó, a helyi kormány viszont van, és akkor mi az, amit helyben dönthetnek, és mi az, amit nem. Itt is vannak helyi demokratikus választások, a miniszterelnököt, és a helyi kormányt is a parlamenti többség adja, mármint itt Curaçaón. Ők döntenek a helyi ügyekről, értelemszerűen az oktatási rendszerről, az egészségügyről, az adózásról, és ami viszont királyság szinten megy, tehát amiről Hágában döntenek, az a külpolitika, védelmi politika, és az, hogy állampolgárságot kikaphat, holland állampolgárságot.
2: Igen.
3: Ennyit még, tehát ide.
2: Például Patrick Kluivert, akinek ugye a édesanyja révén curaçaói származású, eszembe jutott, hogy a legnagyobb sikerét a sportban Curaçao úgy érte el, hogy a 2026-os labdarúgó világbajnokság részvevője volt az E csoportban. Németország, Elefántcsontpart és Ecuador mellett.
3: Hát kiestek sajnos az elején, de,
2: igen, de
3: szimpatikus csapat
2: szimpatikus
3: volt.
2: Igen, voltak, igen, és nagyon örültek neki. Amit mondtam, hogy milyen erődök vannak, ugye 1634-ben a hollandok ide érkeztek, akkor 5 látogatható erőd maradt ezekből. A Fort Amsterdam, a Fort Nassau például, étterem és kikötőfelügyelet is található benne, sőt a holland tengeri flotta az akadémiája is itt található, vagy legalábbis itt is van egy kiképző bázisuk. Úgyhogy Curaçaóról beszélgettünk.
3: És
2: igen, igen.
3: Egy közlekedés infóval vagyunk kénytelenek befejezni, kicsit akkor fölébredünk itt a karibi álmodozásból. M4-es hús, aztán jön az M0. Délre kvázi összefüggő kocsisor maglódik, onnantól meg az északi irány döcög, írta nekünk K. hallgató, de megérkezett Czoller Randi, aki szintén elolvast ezt az üzenetet, és nagyon elgondolkodott valamin, majd talán a hírekből kiderül,
2: hogy Curaçaóból szeretne csinálni millás reggelit.
4: Hát
2: szerintem
4: nagyon jó lenne.
2: Egy swimming pool koktéllal a kezében, ugye az egyik az, amihez kell a Blue Curaçao, vagy a, hát a másikat azt nem tudom kimondani, mert az Adios Mother Father, mondjuk így, az a neve annak a koktélnak, amiben kell.
4: Hát ez csak meló után, hát nem lehet közben.
2: Funky Cold Medina koktélba is kell. Igen,
3: abba is kell. Létezik, hogyha ezt meghallja Endre, akkor Tonlok következik?
2: Nem.
3: Tette fel a kérdést a hallgató.
2: Már nem, most nem, már volt a múlt héten.
3: Volt a múlt héten, akkor most nem lesz, jó.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festéggyári Hévátjárónál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sáv járható, az Üllői úttal csak lépésben lehet haladni. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Pesti alsó rakparton déli irányban a Szent István parktól és a Szabadság hídtól északra, a Vámhez körúton a Kálvin tér felé, valamint a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Érkeznek az adószámla értesítők. Budapest visszakaphatja több közterület és ingatlan fejlesztését és vagyonkezelését. Irán és Omán új hajózási útvonalakat határozna meg a Hormuzi szorosban. Ma sem lesz felettünk felhő, nem lesz csapadék sem. 35 fokos kánikulára készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A NAV megkezdi az adószámla értesítő kiküldését a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. 1,8 millió magyar kaphat értesítést. Az elektronikus vagy postai értesítések elején megtalálható a legfontosabb információ, hogy a számla tartozást vagy túlfizetést mutat-e, azaz befizetni kell, vagy ellenkezőleg az adó visszaigényelhető. Hivatalosan elindulnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. A kormányhatározat hétvégén jelent meg a közlönyben, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötöttpályás közlekedést, fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizsek-Kecskemét vasútvonalat, megújítanák a budapesti hévhálózatot és folytatnák a fővárosi elővárosi vasútfejlesztéseket. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. Budapest visszakaphatja több közterületét, illetve ingatlan fejlesztését és vagyonkezelését. Egy törvénytervezet szerint a fővárosi önkormányzat lehetne ismét a Vörösmarty tér, a Széchenyi István tér, a Podmanicki-Frigyes tér és a József Attila utca vagyonkezelője. Itt a Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A tervről augusztus 15-ig tart a társadalmi egyeztetés. 9 év után újra nyithat a planetárium. Egy szeptemberben a kormány elé kerülő terv szerint az épület vagy modern planetáriumként újul meg 3-4 év alatt, vagy tudományos élményközponttá alakítják 6-8 év alatt, jelezte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, az épület jobb állapotban van, mint gondolták, a hűtési-fűtési rendszer és a mellékhelyiségek azok, amelyek állapota nagyon rossz, és a vetítőgépnek is alapos felújításra lenne szüksége. Irán megállapodást köthet Ománnal, amely új hajózási útvonalakat határozna meg a két ország között a Hormuzi szoroson keresztül, írja a Reuters. Teherán azonban megismételte, hogy a szoros újbóli megnyitása részben attól függ, hogy az Egyesült Államok fizet-e kártérítést az Iránban végrehajtott kiterjedt támadások által okozott károkért. További feltétel az Iránnal szembeni amerikai fenyegetések megszüntetése, az amerikai haditengerészeti blokkád megszüntetése a Perzsa-öbölben, az Iránnal szembeni szankciók feloldása, illetve a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása. Több mint 10 000 hektár erdő ég Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban szükségállapotot hirdettek a gyorsan terjedő lángok miatt, már 20 000 embert evakuáltak. A tartományban vasárnapig 102 erdőtüzet jeleztek, ezek mintegy felét még nem sikerült megfékezni az elhúzódó hőség és szárazság miatt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Kánikulával indul a hét, sok napsütésre, kevés felhőre készülhetünk, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Ez még mindig a Millás reggeli, 9 óra 9 perc van, augusztus 10-e, hétfő, a Rádió Café 98.0 stúdiójában megpróbál föltápászkodni a magasított fotelekre Ács Gábor.
4: És Kántor Endre van itt, nem ez volt a probléma. Váratlan probléma volt.
3: Nem. Na jó.
4: Figyelj, új nadrág van rajtam.
3: A kulisszatitkok következnek.
4: A lényeges kulisszatitkok.
3: Igen.
4: Amelynek a zsebében a bárszékre fölkapaszkodáskor már nem fér el a telefonom.
3: Á, igen, ezt ismerem.
4: Ennyi. Tehát a szokásos felugrás nem működött, mert majdnem összetört a telefon, és emiatt egy két másodperccel lassabban
3: erre sikerült mondják, kedves Gábor, hogy first world problem.
4: Az abszolút. És emiatt majdnem lekéstem a mikrofonomat.
3: Na jó, köszönjük szépen az üzeneteket. Rengeteg érkezett természetesen WhatsAppra, Viberre és SMS-be is a 0636 980 980-ra. Ezek közül majd tallózunk. Viszont nagyon fontos témánk van, mert azt fogjuk megvizsgálni, hogy a növénytermesztés milyen jövővel kecsegtet.
5: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az eszűsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Hát sokat foglalkoztunk azzal, hogy a klímaváltozás kapcsán a szájos időszakokban és úgy általában mi az, ami egyre nehezebben megy, és azt lehet olvasni, hogy összesen csak nem 1 millió hektárnyi szántóföldön kellene megváltoztatni a művelési ágat, vagy a módot az alföldön. Legalábbis egy friss kutatás ezt mondja. Ilyen kiterjedésű tájhasználatváltás már érdemben javíthatná a vízháztartást, és mérsékelhetné a sorozatossá és katasztrofálissá váló aszályokat, vagy aszálykárokat is. Erről beszélgetünk Pinke Zsolttal, az ELTE TTK természetföldrajzi tanszék tudományos főmunkatársával. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
6: Jó reggelt kívánunk, szervuszok! Annyit szeretnék csak pontosítani, hogy a Talajtani Kutatóintézetben dolgozom.
3: Bocsánat.
6: Most már.
3: Okay.
6: Nem, semmi gond, csak hát nyilván ezt követni kell tudni, de hát ez majd kapcsolódik a későbbi témáinkhoz.
3: Abszolút.
4: Kezdjük azzal, hogy ez egy nagyon sokkoló ez a szám, hogy 1 millió hektárnyi szántóföldön kellene megváltoztatni Magyarországon a művelési ágat. Ez százalékosan mennyi? Mennyi a teljes szántóföld?
6: Hát ugye az alföldről beszélünk csak ebben az 1 millió hektáros keretben. Ez nagyjából az alföldi szántóföldi állománynak fele. Majdnem a fele.
4: Tehát egy drasztikus, radikális, tehát teljesen át kell alakítani a mezőgazdaságot, a magyar mezőgazdaságot.
6: Nagyon-nagyon át kellene gondolni, így van.
4: Uh-huh. Na, akkor hogyan csináljuk? Milyen esélyeink vannak? Mit lehet tenni? Mire jutott ez a kutatás?
6: Én egy kicsit ellépnék a kutatásra magától, mert itt azért nagyon sok technikai szám van, ami szerintem fárasztja hétfő reggel 9 órakor a hallgatót is, benneteket is, meg valójában engem is. Szerintem egy kicsit hátrébb kellene lépnünk, és mondjuk egy olyat mondani, hogy a tudásról beszélni általában, mert szerintem ez a kulcsa annak, hogy egy ilyen léptékű, te is említetted, hogy ez valójában gyökeres változás jelent az alföld földhasználati rendszerében, sikeresen meg lehessen lépni, jó irányba lehessen meglépni, jó dinamikával, stb. Tehát ennek az egésznek a hátterében, a sikeres alkalmazkodás hátterében a tudás áll szerintem. De nem csak az én véleményem ez, könyvtárnyi szakirodalom szól arról, hogy amikor nagy válságok érkeznek, jelentős léptékű változásokra van szükség, a sikeres alkalmazkodás, a jó stratégiaválasztás kulcsa a jól felépített tudás. És hát ennek egyrészt az akadémiai szektorban előállított vagy előállítható tudásra van szükség, tehát erre utalok. És ezt a tudáskészletet kell eljuttatni a társadalom legszélesebb rétegeihez, de...
3: Hát akkor ez egy, nem is egy egyszerű tudástranszfer, tehát hogy itt arról van szó, hogy mint minden ilyen klímahelyzet, aszály, apadó Duna, apadó Tisza, mélyülő meder, stb. Hát rengeteget beszélünk ezekről, ugye vízhiány, talajvízhiány, stb. Tehát akkor ezt a tudást eljuttatjuk, oké, a szélesebb közönséghez, de attól meg ez a helyzet nem fog megváltozni, vagy igen?
6: Igen, de itt arról is van szó, hogy másik irányú tudástranszferekre is szükség van. Tehát valójában nem látjuk azt, hogy mi van az emberek fejében és lelkében, milyen motivumaik vannak. Azt kell látnunk, hogy ahhoz, hogy egy társadalom átállítsa magát egyik irányból a másikra, ahhoz egy nagy közös tudást kell felépíteni, amiben, hogy mondjam, tehát a sokféle irányból, például az akadémiai szektorból, de az egyének részéről érkező tudásokból, intenzív tudásátadásokon keresztül, iterációs megoldásokkal egy felkészült társadalmat és egy felkészült csapatot lehet építeni. Valójában a környezetszociológiai irodalomban ennek tényleg könyvtárnyi.
3: És ez, Zsolt, ahhoz kell ez az egész, hogy meg tudjunk változni a szokásainkban? Vagy hogy meg tudjuk érteni, hogy miért van szükség változásra?
6: Hát igen, tehát hogy megértsük azt, hogy mik az okok, rálássunk arra, hogy eddig miért csináltuk azt, amit csináltunk, belássuk azt, hogy jó, oké, eddig ment, vagy nem ment, de most már biztos, hogy nem. Tehát a belátásra is szükség van. A kormánykerék elfordításának a képességére van szükség, tehát motivumokra van szükség. Ezt tudás nélkül nem tudjuk felépíteni.
3: Aha, értem.
6: Különben elitvezérelt, ilyen felülről oktroját, nem tudom, hogy megoldásokban fogunk szenvedni, amikkel a társadalom egy jelentős része ellen fog állni.
3: Igen. Értem.
6: Nem fog átvenni, megfúrja, úgy érzi, hogy őt kihagyják, és különben a mai magyar alföld jelenlegi, hogy mondjam, válságos helyzetének az egyik fő oka, hogy mindig elit vezérelt és szűk döntéshozói csoportok határozták meg az irányt, merre van előre. Ezzel szakítani kell.
4: Hát hogy lehetne másképp? Tehát majd legmagasabb szinten nyilván eldöntik a politikusok, hogy milyen legyen az új vízlevezetési rendszer, vagy vízmegtartási rendszer a mezőgazdaságban, a támogatási rendszer, amivel majd befolyásolják, hogy hol és ki mit fog termeszteni. Hát ez hogy lehet másképp csinálni?
6: Akkor ez bukta lesz.
4: Jó, hogy lehet másképp?
6: Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy iszonyatos méretű kerekasztalokat kell mindenhova vinni magunkkal, parzsebünkben, és állandóan kerekasztalok mellett ücsörögni és dumálni, és a tudásnak a transzferét, a flowját folyamatosan fenntartani.
3: Hát amit mondasz, az sok mindenkiben azt fogja kiváltani, hogy oké, de csak beszélni róla, inkább cselekedni kell, hát itt most már késő.
6: Hát lehet kapkodni. Én nagyon tehát hogyha végignéztek a munkásságomon, évtizedek óta azt sürgetem, hogy lépni kellene, de a lépés, a cselekvés előtt, a tervezés rendkívül fontos dolog. Tehát egy sikeres stratégiai váltás kulcsa a megalapozott, jól felkészült tervezési szakasz.
4: Na most ebben sehol nem állunk még, vagy azért voltak tervek, csak nem csináltuk meg?
6: Hát a seholnál minimálisan több, tehát előrébb tartunk, de nem sokkal.
3: Uh-huh.
6: Nem sokkal. Egyszerűen azért, mert alapvető tudásaink hiányoznak. Mondjak példát?
3: Igen, légy szíves.
6: Tehát azt mondjuk, hogy a szántóföldi növény termesztés, ugye így vezettétek fel, az alföld felén kuka, és ehelyett valami más kell csinálni. És szétteszi a kezét a gazdálkodó, vagy az agrár szektor prominensei, és mit csináljunk helyette?
4: Hát erre lennénk mi is kíváncsiak.
6: Igen, és akkor kinyitom különben tényleg az agrárszektor vezető beszélő fejeinek a beszélgetését, podcastjait, és arról megy a gondolkodás, hogy akkor kukorica helyett cirkot kellene vetni, mert hogy azt láttuk, és nem tudom én milyen. Tehát nincsen meg az a tudás a fejünkben, hogy milyen termékpályákat kellene választani.
3: Uh-huh. Itt most azt mondják, akkor... Bocsánat, igen, parancsolj.
6: Igen, csak annyit szerettem volna mondani, hogy hozzáteszem, mi intenzíven foglalkozunk azzal, hogy mit lenne érdemes csinálni, és én most elmondhatok egy-két ilyen nagyon-nagyon klassz ötletet. Még egyszer hangsúlyozom, az, hogy most egy ilyen kis kutatócska, vagy egy kis kutatócsoport megfogalmaz értelmes, vagy értelmesnek látszó ötleteket, nagyjából semmit nem jelent.
4: Uh-huh. Azért tehát kíváncsiak ahol... lennénk néhány érdekes ötletre.
6: Mondom rövidesen, csak azt kell látnunk, hogy Magyarországon ezzel a vízvízatartás, vízpolitika, stb. Kérdésekkel foglalkozik 4 kutatási műhely összesen. Olyan költségvetésből, amiből szerintem a ti stúdiótokat nem lehetne egy éven keresztül fenntartani.
4: Ó, nagyon olcsón fenntartható stúdióban.
3: De értjük.
6: Nem tudod elképzelni, hogy hány forintokért kutatnak tényleg nemzetközi kitekintésben is elsőrangú szakemberek, fapénzekért, és iszonyú limitált léptem van. Tehát, hogy ezen valami olyan mértékben drasztikusan kellene változtatni, nagyjából egy augusztus 20-ai tűzi játék költségvetéséből csodákat lehetne csinálni ezen a területen. De akkor a konkrét példa, jó?
4: Igen, jöjjenek.
6: Mély terület, gyenge adottságú szántóföld, most gabonát termel rajta, vagy olajos magvat, és akkor hogyan lehetne itt izélni, kilépni. A gondolkodás első számú irányának kell lennie ilyen esetben egy win-win helyzetnek a feltárása. Tehát ahol az, aki belekényszerült abba, hogy változtasson, az még ha fogcsikorgató is, de belátja azt, hogy a végén jobban jöhet ki, mint amiben most van. És a másik oldalon a társadalom, aki különben azt az átállást megfinanszírozza, és úgy érezze, hogy jobban jöjjön ki. És akkor itt van egy mélyen fekvő, gyenge talajú szántóföld, gabona olajos mag helyett mondjuk menjen át egy extenzív takarmánytermelésre, tehát legyen belőle egy legelő, és ez különben tökéletesen összehangolható a vízszatartással. A takarmány előállítás bázisát azért indokolt emelni, mert a hazai állattenyésztés egyik legfontosabb problémája, hogy drága és kevés a hazai takarmány. Az időszakos vízvisszatartással a gazdálkodó megemeli a saját takarmányhozamait, másrészt a közeli földek hozamait is javítja, harmadrészt a szélesebb társadalom számára is szolgáltatást nyújt. És akkor itt arról beszélünk, hogy egy földterületen nem csak árut termelünk, a jelenlegi magas költségek mellett, extenzív kisebb költségek mellett, tehát nem biztos különben, hogy a farm marginja az jelentősen romlik, jövedelmezős, nem biztos, hogy romlik, és még olyan ökoszisztéma szolgáltatásokat is előállít, ami a környezetében, a közeli környezetében, vagy az egész társadalom számára kézzelfogható haszon, és ilyenkor, aki ilyen, hogy mondjam, szolgáltatásokat nyújt a közösség számára, ezeknek a szolgáltatásoknak az értékéből részesedni jogosul. És ilyen szolgáltatás például az, hogyha árvízvédelmi beruházási költségeket és fenntartási költségeket, ő megsporol a társadalom számára azzal, hogy oda betárol, mit tudom én, a hektáronként hány 10 000 köbméter vizet. Uh-huh. Stim?
3: Igen, igen, abszolút, igen, értjük. Csak erre szoktak jönni azok a hangok, főleg a gazdálkodóktól, hogy na tessék, akkor megint a kutatók kitaláltak valamit az elefántcsontoronyban, valójában agrárium ellenesek, és azt akarják, hogy abba hagyjuk azt, amit már generációk óta csinálunk.
4: Az érdekelne még engem, hogy amikor ilyeneket tervezik...
6: Reagálhatok?
3: Persze, légy szíves.
6: Tehát azzal kezdtem, hogy nem vontuk ki a területet a árutermelő szektorból. Azt mondtuk csak, hogy ne értelmetlenül és veszteségesen olajos magvakat vagy gabonát termeljél, hanem termeljél nyereségesen takarmány, kisebb költségek, kisebb kockázat, és feltehetően nem jelentősen romló jövedelmezőség mellett, és még pakoljunk a zsebedbe azért cserébe pénzt, mi társadalom, hogy nekünk szolgáltatásokat nyújt az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Mm-hmm. Bocsánat,
4: igen. Oké. Hogyan tervezzünk, tehát feltételezhetjük azt, hogy most majd valami megváltozik, nagyobb odafigyelés lesz, ráébredtünk állami szinten is a problémára, tehát ha nem is, legalább a víz elvezetés problémáját megoldjuk, legalább a víz megtartás terén előbbre lépünk, és az elsivatagosodás megáll, vagy pedig azt nem tudjuk, hogy ez hogy lesz, és ettől függetlenül kell most átterveznünk a mezőgazdaságot. Vagy számíthatunk arra, hogy a jelenlegi helyzet az nagyjából már nem lesz rosszabb, mert most már erre nagyobb odafigyelés lesz. Illetve egyáltalán a tervezésbe mennyire vehetjük figyelembe azt, hogy a vízmegtartás ügyben mi fog történni az elmúlt, vagy a következő évtizedben például.
6: Világos, de visszadobtad a labdát oda, ahonnan elindultunk. Tehát egy iszonyú, komplikált, összetett, nagyon széles társadalmi rétegeket és az egész nemzetgazdasági büdzsét érintő döntés sorozatról sok éves, évtizedes kitekintésben kell gondolkozni.
4: Ezelőtt állunk most, igen.
6: Így van, sőt már benne vagyunk, mert ugye reakciók vannak, kapkodás van, és azt mondjuk, hogy hát akkor menjünk előre, de nem tudjuk, hogy merre van előre. Nem tudjuk. Tehát nem tudjuk azt, hogy a váltó növényeknek, tehát amit most elmondtam, abból egy gyönyörű történet hiányzik. Nem tudjuk azt, hogy mennyivel változnak a fűhozamok, ha vizet tartunk rajta vissza. Senki nem foglalkozott ezzel. Senki. Nem tudjuk megmondani a gazdálkodónak, hogy barátom, ha te most, amelyen kukorica helyett, ilyen takarmány növény, olyan takarmány növényed, és a te területednek a harmadán vízzel, annak milyen peremi hatásai vannak, milyen hozam növekedése számított. Nem foglalkozott ezzel senki. Tehát az alapvető tudásaink, ahhoz, hogy kockás papíron egy farmer le tudja vezetni magának, hogy miben fogok lépni, és mivel jár, és milyen hozamokkal, nem tudjuk megmondani.
3: Stimmel. Ami nem jó.
6: Alapfut,
3: igen? Nem, csak azt akartam mondani, ami nagyon nem jó, hiszen pont erre lenne szükség, hogy felhívtad a figyelmet.
4: Hát nagyon nehéz innen akkor tovább haladni, vagy mi lenne itt az optimális sorrend, hogy akkor...
6: Tudásba önteni a pénzt. Önteni bele a pénzt. Nem azt mondom, hogy ész nélkül, de beszélgettem egyszer egy idős, nagyon nagy tekintélyű svájci kollégával, aki a svájci alapnak az egyik meghatározó figurája volt akkoriban, most már szerintem nyugdíjas. És kérdeztem tőle, hogy ez miért van, hogy a svájciak ilyen tényleg látszólag ész nélkül öntik bele a pénzt alapkutatásra. És azt mondta, hogy figyelj, bébi, azért, mert 100-ból, ha egy bejön, abból lesz nekünk egy olyan gyógyszergyárunk, ami megtermeli azt a hasznot, azt a, vagy előállított értéket, mint amire te kis 10 milliós közösséged egy évben számítva. Tehát egyetlen egy. Oké?
3: Okay. Igen, igen, abszolút, igen. Átjött az üzenet. Tehát, én azt javasolnám, hogy most be kell rekesztenünk, mert lejárt az idő sajnos, vagy nagyon érdekes, amiről szó van, hogy aki a teljes tanulmányt el szeretné olvasni, az megteheti, majd el is mondom, hogy hol lehet megtalálni, de hogy én értem, amit, tehát megértettem, eljutottunk idáig.
6: Önteni kell a tudás előállításába a pénzt, és nem kell sajnálni azt, hogyha 10-ből 9 kuka. Ha egy bejön, ha egy valójában szignifikáns eredményt mutat, már full nyerőben vagyunk.
3: Okay. Jó, nagyon szépen köszönjük.
4: Köszönjük szépen, szervusz, szép napot.
3: Pinke Zsolt, a Hunren Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének a kutatója, és társai a Geography and Sustainability című folyóiratban közölték ezt a tanulmányt. Egyébként, hogyha beírjátok ezt, hogy Pinke Zsolt tanulmány Talajtani Intézet, meg fogjátok találni a keresőben, aminek abszolút az a kifutója, vagy összefoglaló egy mondata, hogy a tudást azt nagyon-nagyon alaposan meg kell, még meg kell dobni, hogy legyen minden szinten, és a tudás transfer létrejöjjön.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
5: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról sebbenye meg a mindenségit neki.

0: Tudod, mi az a koktél cseresznye? Hát azt, hogy hol szeret a cápa. Akkor figyelj, mert játék következik.
1: Édes, drága, kedves hallgatók, tudom, hogy hétfő van, és nehezen indul ez a hét mindenkinek, meg munkanap, meg minden, meg korán kell kelni, de a szájatokba rágjuk most már évek óta, hogy arra figyeljetek, hogy hova kell küldeni a helyes megfejtést. És én nem tudom, hogy honnan, de mindig egy másik e-mail címre érkezik egy jó pár. Tehát töröljétek ki ezeket a beidegződéseket. A zárószignál, játék zárószignálban benne van, hogy hova kell elküldeni a helyes megfejtést. Csak azokat vesszük figyelembe. A többi az kuka. Tehát a helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk a héten egy páros belépőt a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Mi a magyarázata a Bastille zenekar névválasztásának, amely a híres párizsi börtön a francia forradalom jelképére utal? A. A frontember Dan Smith pont a július 14-i Bastille napon született. Vagy B. A zenekar tagjai egy párizsi nyaralás alatt alapították meg a bandát. Vagy pedig C. Ez volt az első stúdiójuk neve Londonban. Tehát mi a magyarázata a Bastille zenekar névválasztásának? 14-én júliusban született a frontember, azaz A. Vagy B. Párizsban a nyaralás alatt alapították a bandát, vagy C. Ez volt az első stúdiójuk neve Londonban. Na most figyeljetek, ide kell küldeni, figyeljetek!
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékkukac.radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
2: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
3: Millás reggeli.
0: Hello Hungary. Indulj velünk. Programajánló következik.
4: Számos attrakcióval, meseerdővel, kisvasúttal, állatkerttel, kalandparkkal és az ikonikus tévétoronnyal hív aktív kikapcsolódásra a Mecseki Élménylánc. A hegyoldalra felkapaszkodó zegzugos állatkert tényleg igazi vadon a város felett, ahol mintegy 1800 vadállat, többek között fehér bengáli tigrisek, vörös pandák, cserfes papagájok, vízilovak várják a csodáló tekinteteket. A 100 000 literes akváriumban szirticápát, a terráriumban színes hüllőket és kétéltűeket láthatunk. Az állati élmények után jöhet az állatkert és Dömörkapu között közlekedő Mecseki kisvasút. A gyerekek garantáltan imádni fogják a Muki névre keresztelt mozdonyt és a nosztalgikus hangulatú szerelvényeket. Dömörkapunál Pécs legújabb családi attrakciója, az ingyenesen látogatható meseerdő várja a kis felfedezőket 12 állomással. A flóra pihenő hintája méltán kedvelt selfie pont, a háttér a lenyűgöző panoráma.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Ciber Ákos elemző a vonalban. Jó reggelt, szia!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Na, akkor nézzük, hogy a budapesti értéktőzsde hogyan kelt fel a mai napon.
5: Negatívabb hangulattal kezdődött meg a mai napon a kereskedés itthon. A Bux Index egy 0,5%-os mínuszban van az elmúlt fél órában, és 1,3 milliárd forinton áll jelenleg a forgalom. Tehát itt a Bux Index most 147.920 ponton áll jelenleg. A vezető részvények közül pedig ez a jelentősebb csökkenés alapvetőleg az OTP-nek köszönhető. Itt ugyanis egy 1,2%-os mínuszban van a reggeli órákban az árfolyam, 46.330 forinton, míg a MOL és a Telekom a pénteki záróárhoz képest változatlan szinten 2.696 forinton, valamint 4.650 forinton áll, míg a Richter 1,5%-os emelkedése 12.380 forinton áll.

0: Kint környékén kereskedett a hazai deviz az euróval szemben, azóta egy enyhe erősödés látszik, azonban ez nem igazán jelentős, tehát itt 362,2 forinton áll jelenleg az árfolyam, míg a dollár esetében pedig 313,3 forinton.
1: Oké, na, hát köszönjük szépen ezt a kis beszámolót, reméljük, hogy összekaparja magát mindenki, a budapesti értéktőzsde is, majd ugye szerdán érkezik Amerikából döntés, lehet, hogy az lendületet ad a piacnak, egyelőre még kicsit ilyen ébredezős úgy tűnik itt a helyzet Budapesten.
0: Igen, hát most még itt a befektetők inkább most még felmérik a helyzetet. Az is lehet, hogy még most a héten több fontosabb gyors jelentés is érkezni fog, és azoknak az eredményeit fogják most a befektetők megválni. Arra felül, hogy most inkább az Egyesült Államok és a technikai szektor felé irányuljanak, vagy inkább amikor a biztonságosabb cashflow-kat kedvelték a befektetők, akkor pedig inkább a magyar piac volt előnyben.
1: Jó, oké, köszönjük szépen, Ákos, jó kereskedés nektek!
0: Köszönjük szépen, további szép napot!
1: Ciber Ákos elemző mondta el, hogy a bét hogy nyitott, és hogy a forint éppen a devizapiacon hogy teljesít.
2: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: És ahogy már beszámoltunk róla, a napfogyatkozás van, akinek teljes, van, akinek részleges, reméljük, hogy senkinek sem részeges, minden esetre naplemente napsarlóval, ezt azért lehet talán itthon is élvezni. Szabó Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagász a stúdióban. Jó reggelt, szia!
3: Szép jó reggel, szervusztok!
2: Na, kezdjük!

0: akkor ezzel a napfogyatkozás témával.
1: Várja, beugró kérdés. Norton, te kiszámoltad, hogy hány éves leszel, amikor legközelebb Magyarországon teljes napfogyatkozás?
2: Nekem nagyon egyszerű, mert én az ezredfordulón születtem, tehát nekem könnyű, nyugdíjas éveimet fogom élni, úgyhogy előtte még repülni kell egy-kettőt. 83-ban vagy 81-ben lesz a következő teljes.
1: Igen, valahogy én
2: azt hiszem 81.
1: Én azért nem bízom abba a 110-ben, úgyhogy én lehet, hogy elmegyek, akkor inkább.
0: Most elmész Spanyolba?
1: Megnézem majd máshol, igen.
0: Tehát augusztus 12-én, és inkább így a kora esti, vagy esti órák, ugye? Mert Budapesten 19 óra 22-kor kezdődik a részleges. Spanyolországban egy órával korábban? Talán valahogy így, nem? Mindegy.
2: Azonnal megfogtál. Egy kicsikét később kezdődik, viszont tovább van fent a nap az égen, ezért tudott teljes lenni.
0: Oké.
2: Tehát ez a nagy trükkje az egésznek. Ugye itt a Magyarországon is azért a keleti-nyugati ország részben egy néhány perc különbség lesz. Tehát amiket most például időpontokat fogok mondani, az Budapest, az kb. Középen van.
0: Persze, igen, később.
1: Azt mondjuk, tegyük az, hogy hány százalék a különbség, mert már láttam az időképen. Mintha csak Magyarországon állna a világ, ott írtak egy százalékot, hogy Sopronnál mennyi, mintha nyugatabbra nem tudná elmenni. De a lényeg az, hogy itthonról is egy fantasztikus élmény.
2: Igen, hát Sopronnál 80% körüli lesz picikét több, Budapesten 60% nagyjából, tehát minél nyugatabbra vagyunk, annál nagyobb lesz a százalék, amit kitakar a napból, de mindenhonnan szép lesz, és mindenhonnan látszik. Ahol nincsen felhő, márpedig ebben a hőkupolában nem hiszem, hogy ez lesz bárhol.
0: Illetve az magasan kell lenni, nem? Lesz, viszonylag. Igen. Tehát ez fontos, mert ugye alacsony lesz a dőlésszöge, vagy a besütési, hogy mondják ezt a...
2: Alacsonyan van a nap.
0: Ezt így mondják, igazad van, nem kell vadulni.
2: Igen, ugye fél órával naplemente előtt kezdődik maga az egész, tehát nagyon alacsonyan van. Úgyhogy mindenféleképpen olyan helyet kell keresni, ahol nyugat felé nem takar fa, épület, hegy, semmiféle tereptárgy. Mivel szerdán lesz maga az esemény, ezért gyakorlatilag most van két naplementéje mindenkinek kitalálni azt, hogy honnan ideális megnézni. Tehát, hogy ilyen szempontból még jókor beszélgetünk. Úgyhogy tessék a nyugati oldalára menni a hegyeknek, domboknak, és onnan csodálni a naplementét.
1: Balatonon vannak kiemelt jó helyek? Vagy megindult már a pontos helyezkedés, találgatás?
2: Hát őszintén szóval itt most, amikor majd elbúcsúzunk, én akkor ülök be a kocsiba és indulunk a Balatonra, úgyhogy majd visszajelzek, hogy,
1: ja, jó,
2: hogy mik a helyek, de igen, már nézelődünk mi is ott környék a közelben. Én alapvetően a északi partot néztem, a Balaton felvidéknek a nyugati, észak-nyugati részét. Ugye déli parttal az a probléma, hogy egy jelentős részén tihany takar. Tehát, hogy Tihanytól, hogyha nyugat felé megyünk, akkor talán lehet ott, talán a Badacsony az még nem takar annyira.
1: Na mi is a teljes napfogyatkozás? Hogy takarja ki? Miért ilyen ritkán van? Hogy néz ez ki pontosan?
2: Így itt az történik, hogy három főszereplőnk van, a nap, a föld és a hold. Ezek keringenek izgalmas módokon, a föld, a nap körül, a hold meg körülöttünk. És időnként, évente kétszer van olyan szituáció, hogy a három égitest egy vonalba tud kerülni. És ilyenkor lehet látni, hogyha a Föld és a Nap közé kerül be a Hold napfogyatkozást, hogyha pedig a túloldalt van a Hold, akkor pedig holdfogyatkozást. Lesz most mind a kettő augusztusban. Tehát most megnézzünk egy napfogyatkozást, 12-én két hétre rá lesz egy holdfogyatkozás is. Ez minden évben van kétszer. Csak az a probléma, hogy a Holdnak
0: a
2: az árnyéka...
0: A három test probléma. Most jön.
2: Ez egy nagyon korlátozott három test probléma végül is. Szóval az itt a gond, hogy annyira picike a holdnak az árnyéka, hogy valójában nagyon kicsi rész az, ahonnan teljesen ki tudja takarni a napot. Eleve az, hogy teljesen ki tudja takarni, ez egy ilyen kozmikus lottóötös, hogy pont 400-szor akkora a nap, mint a hold, és 400-szor olyan messze van, tehát hogy ez egy ilyen totális véletlen. Úgyhogy ezért tudja egyáltalán kitakarni. Tehát egy nagyon vékony, néhány száz kilométeres sáv az, amikor teljes. És ezért van az, hogy egy adott pontról néha akár évszázadokat kell várni arra, hogy megnézzünk még egy napfogyatkozást. Időnként meg vannak olyan iszonyat mázlisták, tavaly az Egyesült Államokban volt olyan ország, valahol Texas vagy Nevada környékén, ahol két éven belül volt két teljes napfogyatkozás egy városból. De most is a spanyoloknál az van, hogy most augusztus 12-én.
1: És jövőre kapnak egy másodikat, csak máshol délen.
2: Egy kicsikét délebre, és rá egy évre pedig egy gyűrűs napfogyatkozásuk is lesz, tehát menjenek a fenébe a spanyolok.
0: Oké. Ráadásul még a VB-t is megnyerték.
1: Már csak azt nem értem, hogy ha a föld lapos, akkor az egész hogy jön ki. Na mindegy. Na.
2: Ehhez nem kell a föld gömbölyűség egyébként, tehát ez a rész még anélkül is érthető.
0: Viszont olajat a tűzre.
2: A holdfogyatkozásnál egyértelműen látszik az, hogy a föld az gömbölyű, hiszen bárhol történik a holdfogyatkozás, mindig kerek az árnyéka a földnek. Mi az a test, ami mindig kerek árnyékot vet? Hát a gömb.
1: És erre mit mondanak a lapos földhívők?
2: De... Én nem hiszek a lapos földhívőkben, úgyhogy...
1: Értem nyilván, kíváncsi lennék.
0: Pedig biztos kapsz ilyen kérdéseket, jó, amikor a svábhegyi csillagvizsgálóban vannak események, hogy...
2: Szokta, mindig örömmel ugye? Fogadjuk egyébként.
0: Gondolom, hogy örömmel, igen.
2: Minden kérdésre nagyon szívesen válaszolunk, és nyilván készülünk most is a sok válaszsal a sok kérdésre.
1: És most egyébként milyen programok? Lesznek ilyen központi nézések? Vagy?
2: Lesz nálunk egy csomó program, igen. A napfogyatkozás tereptárgyak miatt a svábhegyi csillagvizsgálóban közvetlenül nem látszik sajnos. Viszont utána aznap este van a Perszeidák meteorainak a maximuma.
0: Igen, a Szent Lőrinc könnyei.
2: Pontosan, tehát előtte lévő nap is, aznap, két napra rá is lesz három nagy csillagkapus eseményünk, amikor kitárjuk a kaput, oda lehet jönni, nyilván amennyi ember befér a kertbe, mindenhol fel vannak állítva távcsövek, minden távcső mellett van egy rendkívül türelmes és felkészült csillagász, aki minden kérdésre szívesen válaszol, ki lehet feküdni a rétre. Tegnap este kertmozink volt, az Apollo 13-at néztük a kertben, ilyen hatalmas felfújható vásznon, és amikor egy-egy pillanatra elkaptam a szememet a vesztítővászorról, néztem közben a csillagos eget, én már tegnap is láttam Perszeidát, tehát, hogy már most itt van.
1: Egészen fantasztikus, gyönyörű csillagos ég volt.
2: Fantasztikus, és most a következő napokban ez várható, hogy így is marad, úgyhogy nem kell kivárni a szerdát, előtte is, utána is, még a hétvégén is, hogyha kitart a jó idő, tessék egy picikét távolabb menni a várostól, akár csak budapestiek a Normafára vagy a Hármas Határhegyre, nyilván ideális esetben a svábhegyi csillagvizsgálóban várjuk őket, de menjünk el egy picikét a városoktól, feküdjünk ki a rétre, beszélgessünk, készüljünk meleg teával, rakjunk tábortüzet, ha nem lesz tűzgyújtási tilalom, és
0: most már ezt is hozzá kell tenni. Tehát azért érdekes ugye a dátum, ez a 12-ről 13-a virodóra, mert a rajnak ez a maximum, akkor viszonylag sokat lehet látni, tehát nem kell sokat várni, de meddig húzódik ez el?
2: Ez augusztus 23-24-ig egészen sokáig húzódik a Perszeidák. Ugye egy viszonylag széles porfelhő megy ilyenkor keresztül minden évben a föld, és ez sűrűsödik a közepe felé, nyilvánvalóan, tehát van egy maximuma, és viszonylag lassú a lecsengés. Tényleg egy-két napon belül azt mondom, hogy ha az ember kint van két órát az ég alatt, akkor mondjuk 10-20 hullócsillagot még Budapestről is meg tud számolni, kicsit távolabbról 30-40-et, én láttam már több száz hullócsillagot egy éjszak
0: alatt. Tehát akkor ennek az a magyarázata, hogy van egy porfelhő, amin a föld keresztül megy.
2: Így van.
0: Tehát nem a Perszeidák jönnek, és úgy megkerülik a földet, és utána elmennek valamerre, és utána megint egy ilyen ellipszisből megint jönnek, és megint megkerülik, hanem mi megyünk át egy porfelhő.
2: Így van, a Swift-tátül üstökösnek a pályája mentén elhagyja a port, 133 évente megkerüli a napot, és egy ilyen hatalmas porgyűrűt csinál gyakorlatilag. És a Föld minden évben átmegy rajta, ugyanakkor, hiszen definíció szerint az az egy év, hogy ugyanott van a Föld megint. Uh-huh. Tehát ezért ismétlődnek ezek a meteorrajok, minden hónapra jut néhány. Van, ahol látványosan, van, ahol kevésbé, van, ahol iszonyat hideg van, és azért nem szoktuk nézni. Tehát, hogy sokat lehet szerencsére látni ezeket.
1: Egy kicsit visszakanyarod a napfogyatkozáshoz, az a védőfelszerelés kérdése. Uh-huh. Ugye itt fontos, hogy szemüvegben nézzük. Ha valakinek ott van a...
2: Ne olvasó szemüvegben.
1: Neki van szavatossága? Egyrészt lehet-e még kapni? Hol lehet kapni? Ne, gondolom az utolsó pillanatban rohannak majd sokan, amikor most téma lesz, és a sajtóban is már sok hír lesz erről, de például, ha valaki a 30 évvel ezelőtt itt előkapja, az még jó például? Ha véletlenül megvan a fiók, melyen?
2: Ha nem sérült meg, tehát hogyha nincsenek rajta lyukak, tehát mechanikai sérülés nincsen, akkor jónak kéne lennie, nekem is megvan otthon a 99-es, pedig én még nem éltem akkor. Még nem is fogadtam a 99-es napfogyatkozásnál, úgyhogy, és ennek ellenére otthon van, tehát hogy ezek használatok, ugye vagy napfogyatkozás nézőszemüveget kell nézni, Endrének erre megvan a kedvenc szabványa is, hogyha szeretnéd.
0: A német rádióban beolvasták konkrétan, hogy ISO hányas szemüvekkel, egy ilyen iszonyat hosszú sor.
1: Parancsoljatok, közszolgálati tartalom következik.
0: Jó, figyelj, jó, akkor olvassuk be, ha már így csinált a Deutsche.
2: ISO 1-2-3-12 kötőjel 2-es szabvány szerinti napnéző szemüveget lehet, tehát ez nem egy napszemüveg, ez egy napnéző szemüveg, más dolog. Bármi másra ránézünk, tök fekete lesz, mint hogyha egy ilyen fekete műanyag darab vagy alufólia lenne rajta.
1: Aha.
2: Úgyhogy azzal lehet nézni. Kormozott üveget senki ne próbáljon meg, tehát ilyen házi, sufni tuningolt, CD-n keresztül, stb. Nem. Hegesztő üveg, ami esetleg háztartásban lehet, és biztonságosan használható, 15-ös DIN fölött. Tehát, hogy úgy érdemes használni. Ha valakinél van naptávcső, nyilván ez a legjobb.
0: Uh-huh. És mit jelent az, hogy sarlós napfogyatkozás?
2: Hát ez gyakorlatilag a részleges napfogyatkozásnak egy médiabarátabb megfogalmazása. Ugye, ahogyan halad be a hold a nap elé, egy kis sarlót fogunk látni. Rádiós műfaj, nektek megmutatom.
0: Aha.
2: Tehát, hogy egy vékony sarló tényleg, amit látni fogunk, egyre nőni fog. Ugye Budapestről 19-22-kor érinti először a holdkorong a napot, és egészen naplementig az ország mindegyik részéről folyamatosan nőni fog a fázis. Tehát azt látjuk, hogy egyre több és több és több részét fogja kitakarni a napnak a hold. Ez szabad szemmel nem észrevehető, maximum a naplementének az utolsó pillanataiban már annyira gyenge a fénye, hogy olyankor lehet látni szabad szemmel, de kell hozzá az eszköz.
1: Uh-huh. Okay. És akkor ezért érdemes kimenni olyan területre, ahol a leginkább látszik a
2: ahol minél tovább naplemente van, tehát horizont. Minél közelebb, aha, kerüljön a horizonthoz, tényleg a nyugati ország részben még egy plusz néhány percet is nyerünk ezzel, úgyhogy tényleg mindenkinek tudom javasolni.
0: Nagyon klassz, köszönjük szépen. És akkor azt is, hogy a Svábhegyi csillagvizsgáló oldalán egyébként ezek a programok, amit említettél, ott vannak, úgyhogy tovább is lehet nem csak a sarlós naplementével, hanem rengeteg mással ott találkozni. Ott leginkább azzal nem, hanem a perszeidákkal és a többi programmal. Norton, köszi szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, derülteget nektek is és a hallgatóknak egész hétre.
0: Szabó Norton, a Svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza járt nálunk.
3: Eureka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
4: Aha, aha, aha.
0: Ennyi fért a műsorba. Mára igen, besugárzási szög, köszönjük szépen, ez nem jutott
1: arra
0: eszembe. Szevasztok, hely, arra gondoltam, mondja a kedves hallgató.
1: Múlt héten a túron vizitúráztam és vadkempingeztem, írja Flutus, óránként hullócsillag és 15 műhold volt észlelhető.
0: A túron még lehet vizitúrázni?
1: Ne viccelj, a legjobb.
0: Én tudom, hát voltam ezerszer, de mostani viszonyok mellett.
1: Azt nem tudom, hát majd megírja Flutus, mert már elmondani.
0: A túron eleve veszélyes, eleve veszélye. Vadregényes menni, folyton kerülgetni kell, gyönyörű szép
1: lesz. Dölt, bedölt, igen, fát, meg most átemelgetni a hajókat. Igen.
0: Igen. Jó, oké, köszönjük az információt. Holnap jövünk vissza 6-tól, egy kis ismétléssel 6.30-tól élőben, és lesz Millás reggeli természetesen, mégpedig, mindjárt mondom, Gede kollégával térünk vissza, így is van. Úgyhogy ő jön, Ács Gábor megy, és utazik már megint, megy Spanyolországba természetesen, úgyhogy ha nem sül le a bőr a képéről, majd felhívjuk pénteken utazási magazinunkban. Sziasztok!
3: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bajer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
7: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
8: Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
10: A fővárosban egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát a 22. kerületben a Bartók Béla úton a Párhuzamos utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Nem működnek a közúti jelző lámpák a Helsinki úton a Festőgyári Hévát járónál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között. Pesterzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Farkas Renát, a BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Újabb turbina fog üzemelni ma estétől Pakson. A FIFA-nál vagy az ENSZ-ben folytathatja pályafutását Orbán Viktor. Terjen a mediterrán nyitvatartása Balatonnál. Ma sem lesz felettünk felhő. 35 fokos kánikulára készülhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma estétől már a Paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fog. A Duna vízszintje ma reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Az erőmű teljesítményét fokozatosan csökkentették az elmúlt időszakban a Duna egyre alacsonyabb vízállása miatt. Jogi útra tereli a Bayer Construct a zuglói iroda komplexum ügyét. A fejlesztő szerint az állam egyoldalú elállása sem a tényeket illetően, sem jogilag nem megalapozott. Ezért az adásvételi előszerződést továbbra is hatályosnak tekintik, írja a 444. A kormány egy hete jelentette be, hogy eláll az előző kormány által kötött több 100 milliárd forintos ingatlan ügylettől. Az épületcsoport szinte már költözhető állapotban van. A kabinet és a vagyonkezelő álláspontja szerint a kivitelező számos zárási feltételt nem teljesített, ami jogalapot teremt az adásvételtől való elállásra. Az RTL beszámolója szerint a kormány a vételár visszatérítésén túl kötbér megfizetését, valamint a foglaló kétszeresének visszaadását is követeli. Nemzetközi pozícióban folytathatja a politikai pályafutását Orbán Viktor. A volt miniszterelnök számára egy magasrangú FIFA pozíció, illetve egy ENSZ főtitkár helyettesi tisztség is felmerülhet, írja Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró. Kormányzati tisztviselőkre és diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írja, Orbán Viktor a labdarúgó világbajnokság idején a FIFA vezetésével is tárgyalt, a megbeszéléseken pedig egy lehetséges pozíció is szóba került. Panyi megkereste Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját is, aki fake newsnak nevezte az értesüléseket. Az ukrán elnök szerint akár 50 ezer észak-koreai katona érkezhet Oroszországba, hogy segítsen a háborúban, írja Reuters. Volodymyr Zelenszkij az X-en közölte azt is, hogy észak-koreai rakétákat is találtak már Ukrajna területén. Az invázió kezdete óta Észak-Korea Oroszország egyik közeli szövetségesévé vált. A két ország pedig 2024-ben kölcsönös védelmi megállapodást is kötött, emlékeztet a Telex. Leállhat az áruszállítás a Rajna egyik legfontosabb szakaszán. Az alacsony vízállás miatt Koblenz és Mainz között a hétben már nem lesz járható a víz. A folyó hajózási szempontból két részre szakadhat. Északon az Amsterdam, Rotterdam és Antwerpen kikötői, illetve Köln és a nyugat-németországi csatornahálózat közötti szakasz maradhatna használható. Délebre pedig a Majna, a Mózel és a Neckar, valamint a Duna-Majna csatorna térsége.
12: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Kánikulával indul a hét, sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
12: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
13: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Elsősorban producerként dolgozik, de előadóként is feltünteti magát az általa megmunkált trackeken, 100 Scenes. Mert igazságtalannak tartja, hogy a producerek nevét nagyítóval kell keresni a különböző leírásokban. Azonban klipekben és a színpadon maszkot visel, mert nem szeretné, ha megrohamoznák, amikor Pócsi Botontként, azaz magánemberként kilép az utcára, vagy elmegy bulizni. Első önálló albuma 2022-ben Opera címmel jelent meg, de a beavatottak szerint tévúton jár, aki az operaház fantomja, vagyis Gerard Butler arcát képzeli oda a maszk mögé. Állítólag Ryan Gosling az a hollywoodi színész, akivel könnyen össze lehet keverni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Post Malone eredeti nevén Austin Richard Post több mint 70 tetoválással rendelkezik, köztük az ikonikus Always Tired felirattal a szeme alatt. A Guitar Hero videójáték hatására kezdett el gitározni, kezdetben egy metal bandában játszott. 2025 tavaszára több mint 47 milliárd Spotify streammel büszkélkedhetett, és a Sunflower című dala minden idők legtöbbet streamelt hip-hop száma volt a platformon.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Cseri Hanna a hazai alternatív pop szintér egyik friss színfoltja. 2022. októberében jelentette meg első Zsiráfhát című dalát, amelynek videója a klipszemlén debütált. Következő szerzeményeit is nagy figyelem övezte. Első albuma Kikötő címmel jelent meg, amelyet azóta már több mint milliós nagyságrendben streameltek. A színházi világból korábban is ismert, rendezőként és zeneszerzőként már díjazott Hanna, zenéjében is kísérletező. A fiatal felnőtt kor jellegzetes témáit, problémáit mutatja be, páratlan humorral és nem kevés öniróniával.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
0: Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
2: Ez az.
1: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
5: Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Blaha Louisiana Székesfehérvár ajándéka a magyar beat rock pop szózenének. Az együttes 2011 őszén alakult, első koncertjüket 12 nyarán adták. Zenéjük sikerrel ötvözi a 60-as évek és a modern amerikai dalszerzők által inspirált bluesos, country elemeket a rockos alapokkal. Munkásságukat az Artisius is jutalmazta az év junior könnyű zenei alkotójának díjával 2019-ben.

0: I don't know, that's what I got right now.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Matt Bianco a közhiedelemmel ellentétben nem az 1983-ban alakult brit csapat frontemberének neve, őt ugyanis Mark Reilly-nek hívják. Matt Bianco kitalált személy, egy képzeletbeli kém, illetve titkos ügynök. Reillyék tudniillik mindig is rajongtak a kémfilmek és sorozatok zenéiért.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Igazi zenész családba született Finley Quay, az angol énekes gitáros édesapja ismert zongorista volt, és testvérei is különböző hangszereken professzionálisan játszanak. Finley iskolai tanulmányait nem fejezte be. Zenei karrierje előtt dolgozott autómosóban, halsütödében, illetve egy színpadi állványtechnikával foglalkozó cégnél is. A 74-ben született zenész számára a 90-es évek legvégén jött el az első áttörés. Maverick a Strike című lemeze néhány hét alatt sok tízezres példányszámban kelt el, és egy Brit Awards zenei díjat is magával hozott. A következő években gyakran lépett fel jótékonysági hangversenyeken. Az AIDS elleni küzdelem és az ezzel párhuzamosan zajló tudatos szexuális gondolkodás egyik élharcosa. Legtöbbször eddig az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában lépett színpadra, fesztiválokon, de kisebb zenei klubokban is.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
2: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdes rádióban. Ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Baka András az egyedüli államfő jelölt, estétől újabb turbina termelhet áramot Pakson. Tovább pusztítanak az erdőtüzek Európában. Ma sem lesz felettünk felhő, 35 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Baka András az egyedüli államfő jelölt. A jelölésre vonatkozó ajánlásokat ma 10 óráig lehetett benyújtani, ami hazánk Tóth Mátét jelölte, de már most lehet tudni, hogy 6 képviselői ajánlás kevés lesz ahhoz, hogy ő jelölt lehessen. A Fidesz és a KDNP már korábban jelezte, hogy kimarad az államfő választásból. A TISZA frakció javaslatának megfelelően kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. 1500 milliárd forintot spórolt az állam a forint erősödésén. Az államadóság kezelő központ friss adatai szerint azonban az államadóság még így is több mint 2500 milliárd forinttal nőtt az év első felében. A több mint 1500 milliárdos átértékelődési nyeresség annak köszönhető, hogy a forint az év első felében jelentősen mintegy 7%-kal felértékelődött. Ma estétől a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is üzemelni, illetve termelni fog. A Duna vízszintje ma reggel 19 centivel volt, az egy héttel ezelőtti mélypont felett. A Paksi atomerőmű teljesítményét fokozatosan csökkentették az elmúlt időszakban a Duna egyre alacsonyabb vízállása miatt. Több mint 60 tételben sorolja fel a kormány intézkedési terve, mire fordítják a 6000 milliárd forintnyi uniós forrást. A hétvégén megjelent lista egyik legnagyobb újdonsága a lakhatási program lehet. Megfizethető bérlakásokat és diákotthonokat hoznának létre, jut pénz iskolai beruházásokra, a házi orvosi ellátás fejlesztésére és egészségügyi beruházásokra is. A tervek szerint 42 új szerelvény válthatja fel a HÉV több évtizedes járműveit. Emellett 35 új emeletes Intercity motorvonat beszerzését is tervezi a kormány. A vállalati szektor számára az egyik legnagyobb tétel a Magyar Fejlesztési Bank 645 milliárd forintos megerősítése lehet. Nyomozást indított a BRFK a szombati Szigetes Bulin történt drogügyben. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint több embert is bedrogozhattak DJ Oti koncertje alatt. A BRFK közölte, már megvolt a tanúkihallgatás, és igyekeznek teljes körűen tisztázni a történteket. Tovább pusztítanak az erdőtüzek Európában. A spanyolországi Andalúziában 8000 hektár ég, de az év eleje óta már mintegy 200000 hektárnyi területen tomboltak a lángok. Eközben az albániai Kruja környékén is egyre nagyobb területen lángol az erdő. Erről a településről több helyi lakost evakuáltak, de pontos számuk egyelőre nem ismert.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, északkeleten, valamint néhol nyugaton kialakulhat zápor-zivatar. Reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 32-39 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
2: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Vágó Réka, cipő dizájner, akit köszöntök, szia!
3: Szia!
2: Szoktunk beszélgetni időnként, és azt mindig elmondjuk, hogy jó pár éve, tizede?
3: Igen.
2: Ismerjük egymást, úgyhogy én mindig jövök azzal, hogy én annyira emlékszem, amikor te még kezdted ezt a szakmát, és saját márkát, a saját márkádat megalapítottad, csináltad a cipőket. Na de hát, hogy sok víz lefolyt a Dunán, és közben arra gondoltam, hogy épp ideje beszélni arról, hogy hogyan is működik az, hogy valaki cipődizájner. Tehát ez mit jelent az életben, mi mindent kell csinálni, tanulni, fejlődni, és egyáltalán hol tartasz te most? Körülbelül ez az, amiről akarok beszélni ebben az órában, aztán majd meglátjuk, hogy mire térünk ki jobban. Na, milyen egy cipődizájner élete Magyarországon?
3: Hát izgalmakban bővelkedik, hol ezért, hol azért, de alapvetően azért lettem cipődizájner, meg dizájner, azért foglalkozom a dizájnnal, mert hogy van egyfajta vizuális igényem arra, hogy nézzen ki körülöttem a világ, vagy hogy milyen tárgyakat használjunk. Egy dizájnernek erre van ráhatása, folyamatokat tud megtervezni, tehát ez a szakma, ez egy nagyon széles spektrumon mozog, egészen a szolgáltatás tervezéstől, attól, hogy felfedezem, feltárom a problémát, és arra adok egy választ, aminek a vége egy folyamat, vagy egy tárgy. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és az én szakterületem ezen belül az tulajdonképpen a cipő tervezés, amihez nagyon sok minden kapcsolódik, mert nem csak szép cipőket tervezek, hanem egy olyan tárgyat próbálok létrehozni, ami tényleg jól szolgálja az embert, úgyhogy mondjuk hosszú távon használható, megőrzi a lehető legjobban az egészségedet, kényelmes legyen, szép legyen, tartós legyen, ezt a cipőt valahol legyártják, a gyártása megoldható legyen, szóval ez egy nagyon komplex szakma. Persze vannak ebből kedvenc részeim, nyilván mindenki mindig az ön, és miből inspirálódsz? Persze az a legjobb része, amikor a tervezés folyik, de hogyha engem nem érdekelne az egész folyamat komplexen, az egész maga összetettségével, ami egy hatalmas mátrix rendszer, akkor nem csinálnám így, és nem úgy csinálnám, hogy mondjuk én ezt vállalkozóként teszem, és külsős tervezőként más cégeknek, hanem akkor azt elmennék egy nagy céghez tervezőnek, és akkor csak egy szeletét csinálnám ennek. De így, hogy én ezt az egész céges struktúrát működtetem mögötte, meg az egész folyamatra ráhatásom van, így ez egy sokkal komplexebb dolog, de én ettől szeretem ezt, amit csinálok.
2: Na látod, pont 3 percig tartottam magam ahhoz, ami az eredeti tervem volt, mert hogy most ebből a válaszból egy más felé fordulok, egy másik irányt veszek, aztán meglátjuk, hogy abba mennyi van.
3: Belefér, mert, már hogy... ismerjük egymást régóta.
2: Mert hogy az, amit most elmondtál, képzeld el, hogy ezt most raktam össze, mert hogy nagyon sokat beszélgettünk mi már arról, hogy milyen a jó cipő, hogy milyen a magyarok stílusa, hogy mi jó a lábnak, milyen a lábunk, hányféle láb van, stb. De most képzeld el, hogy az jutott eszembe, hogy a cipő az, amiben a fél életünket töltjük. Az egyik felét a cipőnkben, a másik felét az ágyunkban. Azért szokták mondani, hogy ez nem baj, hogyha ez a kettő jól meg van választva, és tényleg téged szolgál.
3: Pont így igaz.
2: Pont. És képzeld el, hogy most azt gondoltam, hogy aha, tehát, hogy akkor te tulajdonképpen szolgáltatsz, és egy olyan használati tárgyat állítasz elő, amelyik a rengeteg szempontba egy a közös, hogy végül is az emberhez kötődik, az emberről szól, az ember jólétét akarod szolgálni. Hát akkor nézzük az emberekhez való viszonyt, mert hogy végül is az embereken akarsz segíteni.
3: Igen, és a 0. perctől úgy dolgoztam, hogy folyamatosan találkoztam is a vevőimmel. Egyébként azt gondolom, hogy nem véletlenül lett ez a szakmám, és nem ebben a és hogy ebben a formában művelem ezt, hogy tényleg van egy folyamatos visszajelzés, vagy az üzleti partnerektől, vagy konkrétan a vásárlóimtól, amikor mondjuk egyedi cipőt csinálok. Nekem ez a közös munka, mert tulajdonképpen ezt egy közös munkának tekintem, ez nagyon fontos. Mert ha azt veszük, hogy én egy egyedi cipőt tervezek neked, egy alkalomra mondjuk, akkor el kell beszélgetnünk arról, mondjuk nem ismerlek olyan jól, mint hogy ismerlek, el kell beszélgetnünk arról, hogy mi ez az alkalom, miért fontos neked, te ott hogy akarod magad érezni, például az esküvődön mi szeretnél lenni, milyen esküvőt képzelsz el, milyen helyszínen lesz, egyébként milyen az alkatod, hordasz-e bizonyos típusú cipőket, szóval nagyon sok kérdést fel kell tenni, és ez egy viszonylag hosszú és részletes beszélgetés. Kicsit valóban pszichológusnak is lenni kell ehhez, mert meg kell érteni a másiknak a vágyait, meg hogy mi mozgatja őt. És na, erre tudok egy olyan tárgyat adni neki, amire azt mondja, hogy na ez az. Ez jó lesz nekem. És lehet, hogy azzal jön be valaki, hogy magas sarkút szeretne, de a beszélgetés során kiderül, hogy ebből egy lapos cipő lesz, lapos sarkú. Vagy ugyanez egy kollaborációban, egy együttműködésben, ahol mondjuk több emberrel alkotunk egy csapatot, és úgy kell együttműködni, hogy az a közös cél, amit kitaláltunk, hogy mondjuk legyen egy kényelmes designer komfort papucs a piacon, az tényleg egy olyan termék legyen, amivel mindenki elégedett. A cégek is, a vevők is, és ez egy sikeres termék legyen több éven át. Szóval én azt gondolom, hogy a legtöbbet az elmúlt 20 évben nem is a cipőtervezésről tanultam, hanem az emberekről, hogy, és magamról, hogy hogyan kell együttműködni bizonyos helyzetekben, én hogyan tudok jól együttműködni. Nagyon sokat változtam például ebben, nagyon sokáig dolgoztam egyedül. És nekem az egy hatalmas nagy váltás volt, amikor el kellett kezdenem csapatban dolgozni. Én konkrétan azt nem tudtam elviselni, hogy valaki 40 centire tőlem üljön egy íróasztalnál. Tehát, hogy én így nem tudok dolgozni. És azért ennek például meg kellett változni ahhoz, hogy én együtt tudjak működni emberekkel. Szóval igen, azt gondolom, hogy ez egy kulcs fontosságú dolog.
2: Kicsit megelőztél, mert pont azt akartam kérdezni, hogy na és vajon mennyi mindent tanultál magadról, de hát biztos, hogy ebben sok minden van még. Viszont rögtön belecsapva a bal részébe rá kell kérdeznek, hogy van-e ebbe kiégés? Tehát, hogy persze fel fogjuk ezt építeni, mert engem az érdekel, hogy hogyan is...
3: Nem árulok el nagy titkot.
2: Igen,
3: van.
2: Igen, csak hogy így a végéről kezdem, mert hogy én erre tippelek, hogy mindenben van.
3: Igen, mindenben.
2: Mindenben van, és lehet, hogy akkor kell valamiféle változás, változtatás, és hogyha saját márkád van, saját céged van, csapatod van, akikért felelősséggel tartozol, akkor meg pláne azt gondolom, hogy tudnod kell reagálnod saját magadra és a változásaidra.
3: Hát szerintem 18 éves korunk után nagyon nagy előny, hogyha van önreflexiónk, és ezt így megtanuljuk, mert nem úgy születünk, hogy ki tudjuk elemezni magunkat, miért csináltam ezt, hogy csináljam másképp. Szóval ez egy abszolút tanult dolog. Ez nagyon fontos, bármilyen területen dolgozol. A kiégés az pedig szerintem sokféle lehet. Volt már olyan, amikor nagyon-nagyon mélyre mentem. Volt olyan, amikor csak érzem, hogy hú, ez most lehet, hogy nem fog segíteni, ha abba az irányba megyek, ez most egy kicsit így afelé vezet, hogy én ezt nem fogom szeretni. Szóval, hogy több szintű lehet ez a kiégés. És a legrosszabb, meg a legnagyobb kiégésekből tanultam nyilván a legtöbbet. De azt gondolom, hogy ezzel vagyunk így egy páram. Az én módszerem az, tulajdonképpen kreatív emberként folyamatosan újra kell terveznem egy csomó mindent. Tehát, hogy nekem az a képességem, amitől én jó tervező vagyok, meg jó dizájner, hogy én a káoszból tudok egyfajta rendet teremteni. Amiben egyébként az a vicces, hogy sokszor nekem a káosz is kell ahhoz, hogy jól tudjak tervezni. Tehát, hogy én egy igazán rendezett, szép, tiszta környezetben nem tudok jól dolgozni. Tehát, hogyha én most el kéne képzelnem, hogy mi az én álom környezetem, akkor ez egy középrendezetlen, középkoszos, műhely stúdió, ahol van sok fény, sok szín, van hely festeni, tervezni, vágni, tehát hogy ez az én álomhelyem. Tehát én egy nagyon szép, tiszta irodában nem tudok dolgozni jól. Ezért gondolom azt, hogy bizonyos fajta káosz, meg feszültség ahhoz, amit csinálok, kell, de ez nem csordulhat túl, mert akkor borulok én, és borul mindenki, aki velem együtt dolgozik, vagy aki nekem dolgozik.
2: Szóval káoszba is kell valamiféle rend, furcsa mód.
3: Igen.
2: Hát hiszen egyébként szerintem ez abszolút érthető, főleg akkor, hogyha kreatív emberről beszélünk.
3: Igen,
2: mert,
3: igen.
2: Hogy tehát, hogy kellenek a hatások, de ugyanakkor valahogy azt is tudni kell, hogy hova nyúlsz, vagy mit hol.
3: Egyébként az egyetemen, tehát amikor a tervezést tanul valaki, akkor mondjuk azért érdemes iskolába járni és ezt tanulni, mert ez ennek egy része valóban egy tanulható dolog. Az, hogyha valakinek van egy vele született tehetsége a színekhez, a formákhoz, vagy ez a fajta inspirált állapot, hogy jönnek az ötletek könnyen, és ezt formába tudja önteni, ezt hozzuk magunkkal. De az, hogy mondjuk a színtant megtanulod, melyik színeket pakolod egymás mellé, ez abszolút tanulható dolog, és ezért járunk egyetemre, hogy megtanuld, hogy például tudsz futni, tök jó, nem tudod lefutni a 100-10 másodperc alatt, arra edzeni kell. Na, ezt tanuld meg az egyetemen, hogy tudod lefutni ennyi időt, hogy tudod jól használni azt a képességét az agyadnak, hogy te amúgy tudsz tervezni. És ez a tanulható része. És aztán nyilván a terepen, az életben ehhez még hozzá jön egy csomó gyakorlat, de ezt így el tudom mondani, hogy én viszonylag későn szültem, és előtte nagyon sokat terveztem. És amikor jött a kislányom, akkor nem volt időm tervezni. És én abból éltem, amit előtte csináltam. Mm-hmm. Tehát, hogy most így ki tudtam húzni az elmúlt, nem tudom, 3 évben a fiókból egy csomó ötletet, amit egy pici átdolgozással, kicsit olyan, mint a kínai tanmese, amikor ott kacsát rendel, kacsafestményt rendel az arisztokrata festőtől, és akkor egy évig nem történik semmi, oda megy a képért, hol a kép? Ja, egy pillanat, és lefesti a festő, tessék, itt van. Erre vártam egy évet? Nem, erre. Kinyitja a szekrényt, és ott van bent az 1000 próbálkozás. Na, ezt csináljuk mi, ezért tudok jól, gyorsan dolgozni, szerintem a legtöbb szakember, mert ott van benne az az 1000 kép, meg az a 10 000 kilométer.
2: Abszolút, és nagyon örülök, hogy ezt hangsúlyoztad. Talán most már nem olyan időket fogunk élni, hogy el kell magyarázni, hogy miért is tanulunk, vagy ha valamit elkezdünk, akkor az odavágó szakirányt miért is végezzük el, de nagyon jogos, hiszen én azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évtizedben én a saját szakmámba, de szerintem sokan találkoztak olyan emberekkel, akik ezt a lépcsőt kihagyták, és mégiscsak valamiféle titulust magukra aggattak.
3: Ez hadd fűzem hozzá gyorsan, hogy én is abban reménykedem, hogy a szakmai tudás és a szaktudás az vissza fog kerülni a méltó helyére. Tehát, hogy igenis
2: olyan jó lenne.
3: Kellenek a szakemberek. Az, hogy valakit sok minden érdekel, az még nem teszi szakértővé. Engem is érdekel a vitorlázás, de azon kívül, hogy krajcolni kell, ha ellen szembeszél van, semmit nem tudok róla, de már ezzel úgy tűnök, mintha szakember lennék. De nem vagyok az. Ez az egyik. A másik, hogy...
2: Hát meg amikor tudod, olvassák a barátaid a naplódat, vagy a bejegyzéseidet, és olyan jól írsz, hogy írónak kéne lenned, és lőn.
3: Igen. Valóban ilyen is van. A másik pedig az, hogy nagyon sok új eszköz áll rendelkezésre, különböző szoftverek, AI támogatások, tehát nagyon sok olyan eszközünk van, amivel egy szerényebb képességű ember is meg tud csinálni logótervezést, stb. És szerintem ez nagyon jó, mert elérhetővé tesz egy csomó mindent, de ez nem tesz egyenlőségjelet két ember közé, és szerintem ez nagyon fontos észben tartanunk, hogy attól, hogy én is rá tudok googlizni az orvosi jelentésre, és megértem végre, hogy mi van odaírva, attól én nem leszek orvos, és nem leszek szakember, aki utána a terápiát kitalálja. Ez amit nem szabad szerintem elfelejteni, zárójel bezár.
2: Abszolút, és ezt ugye tudod mondani, ahogy elmondtad, a magad mögötted lévő több évtizedes tervezési gyakorlatával, meg tudod mondani tanárból is, hiszen tanítasz.
3: Igen, igen. Egyébként 2015-ben kezdtem tanítani az egyetemen, úgyhogy most már 11 éve tanítok a MOMÉN, ahol végeztem is egyébként, tehát alumna vagyok.
2: Igen, igen.
3: És ez egy nagyon-nagyon szép kapcsolat egyébként, nagyon érdekes, hogy ez így 98 óta az életemben van az egyetem valamilyen formában. Nagyon szeretek egyébként tanítani, mert a tanítás abban segít, hogy a saját tudásodat folyamatosan rendszerezd, újrafogalmazd, lássad egyébként, hogy merre megy a világ.
2: Abszolút.
3: Mert a hallgatók sokszor hamarabb látnak meg dolgokat, mint én, pedig én is a piacon, meg a terepen vagyok.
2: De tehát, ez nagyon izgalmas lehet egyébként. Én annyira, hogy mondjam, inspirálónak találom azt, hogy mondjuk egy magadfajta tudással és a piacon megszerzett helyen rendelkező ember ezzel a fiatal generációval, akik jönnek és feltétlenül érdeklődőek és akarnak tanulni, hogy milyen és ma már ez a gyakorlati párbeszédes tanulási forma, hogy mennyire sok inspirációt adhat ez mindenkinek.
3: Hát az biztos, hogy nagyon átalakult az oktatás ahhoz képest, amikor én jártam egyetemre, de ez ugye az egész világnak
2: abszolút
3: a dinamikáját tükrözi le, és azért nagyon izgalmas mindig az új hallgatókkal megismerkedni, az új évfolyammal, mert minden évfolyam egy picit más, és egy picit mást tükröz vissza abból, ami körülöttünk van. Egyébként én a divatot és a művészetet nagyon szeretem úgy használni, mint egy lakmuszpapírt. Tehát, hogy ez tényleg amerre az emberiség tart, azt így nagyon gyorsan megmutatja. Mert a divat az miből táplálkozik? Előadó művészetből, társadalmi változásokból, a gazdaságból, tehát hogy rögtön látszik. Drága lesz, ha nincs olaj, drága lesz minden. Műanyag, gumi, akkor más anyag lesz, szóval, hogy így nagyon gyorsan levesz
2: reagál,
3: mindent, igen. Reagál, és a hallgatók, akiket meg ez érdekel, ők meg egy szűrők, és egy ilyen naív szűrő, mert ők egy csomó mindent még máshogy látnak, szóval, hogy mást mutatnak meg ők abból, ami körülöttünk történik, mint amit én érzek, és akkor ezt nagyon szépen lehet ütköztetni, meg lehet erről beszélgetni, például a konzultációk során.
2: Igen, igen, nagyon izgi. Tehát ez abból a szempontból is izgi, hogy te mi az, amit adni tudsz, és mondjuk meghatározod valakinek a gondolkodását és a jövőjét, legalábbis egy részét. Szerintem ez egy nagyon szép feladat magába a tanárságba, az oktatásba. Meg az is nagyon izgalmas, hogy mi az, amit ő mutat neked.
3: Ami nekem izgalmas volt, az elmúlt mondjuk, ha az elmúlt 5 évet vesszük, akkor az, hogy mennyire szabad lett magunkkal foglalkozni, és hogy mondjuk abból indul ki egy terv, tehát a mi időnkben, érted, 20x évvel ezelőtt, ha valaki elkezdett egy tervezési folyamatot, és prezentálta, akkor föl nem merült bennünk, hogy arról beszéljünk, hogy hát, hogy rosszul éreztem magam, meg a testemmel nem vagyok elégedett, és akkor csináltam egy olyan tervezési feladatot, hogy... És most meg gyakorlatilag az összes tervezési feladatnak a kiinduló pontja az én jól létem, vagy nem jól létem. És most azon lehet vitatkozni, hogy ezt ki mennyire tartja jónak.
2: Igen, meg hogy ennek a mértéke,
3: és hogy igen,
2: hol
3: tehát,
2: van,
3: hogy ez okay hol van, és hogy nyilván én is szoktam itt challenge-elni a hallgatókat, hogy biztos, hogy ennyire biztos, hogy ebbe az irányba kell menni, de ez az a folyamatnak a része. De az a része, hogy lehet róla beszélni, és ezt használom, ez tök valid. Mert igen, egyébként senki nincsen olyan jól, hogy ne foglalkozzunk azzal, hogy mondjuk egy ügyfélszolgálatra hozzánk miért jön be egy vállalhatatlan hangvételű levél, holott csak az történt, hogy nem tetszik a lábán a cipő. Mi jól teljesítettük a kiszállítást, időben megérkezett, az a termék érkezett, minden, és olyan stílusú levelek érkeznek be, amit így nem szoktunk meg, tehát 10 év alatt nem volt ilyen levél ennyi, mint ami most idén mondjuk.
2: Igen, de látod, ez milyen érdekes, hogy a magunkkal való foglalkozásnak a kultúrája, divatja a legnagyobb most, és mégis leginkább rottyon van mindenki.
3: Hát nem véletlenül próbálunk foglalkozni
2: igen,
3: vele.
2: Igen.
3: Azt nem tudom egyébként, hogy mennyire hatásos, mert itt
2: nekem ugye... nekem az a kérdés, hogy a hatásfoka ebben a hatásfok az ott van, hogy na, ha nem vagyok jól, akkor én ezt tulajdonképpen kihányhatom, és ugye erre a közösségi média alap, tehát egy csomó lehetőséget, meg helyet, meg teret ad. Vagy a hatásfok, és szerintem lehet ennek kéne érvényesülni, hogy nem vagyok jól, akkor megkeresem, hogy hogyan tudnék úgy jól lenni, hogy magammal is jól legyek, meg úgy a környezetemet se károsítsam. Mert ez az én nem vagyok jól, ezért aztán te se legyél, és kitolom magamból akár egy levél formájába, ez ugye nem visz előre.
3: Ugye erről beszélgetünk műsor előtt más kontextusban, de hogy amikor én divattörténetet tanultam, akkor is mindig arra lyukadtunk ki a végén, hogy hát ez nagyon vicces, de hogy az emberek nem változtak. Semmit. Tehát, hogy nem tudom, az 1700-as években a rokokó idején a női fűzőkbe, egy cici tájékon volt egy titkos zseb. Oda dugták be a szerelmes leveleket. Uh-huh. És mindenkit csalt, és dugdosták a szerelmes levelet, és azon rögtünk, hogy hát semmit nem változott, most max az SMS-eket dugdosod. De hogy az ember nem változott annyit, mint a világ körülöttünk. És hogy korábban is volt ilyen, hogy valaki, ezt egy nagyon jó barátom használta ezt a kifejezést, és loptam ezt a verbális inkontinenciát, tehát amikor így nem tudod visszatartani, és így jön belőled, mikor már tehát hogy nem ott lenne a helye, de jön. És hogy ilyen régebben is volt, csak kevesebb volt az a felület.
2: Igen,
3: tehát, hogy
2: ahol ez
3: vagy telefonon, de azt leraktad. Vagy személyesen elmenekültél, de amikor...
2: Nagyon más.
3: De amikor ott nagyon van az összes social media, tehát hogy iszonyú sok felületen keresztül jön, és te iszonyú sok felületen keresztül tudod kitolni, és szerintem ez
2: hát ad egyfajta... hogy nem kell szembesülni a következményével, tehát
3: igen,
2: azért nagyon más ám, ha én elkezdek
3: lazasságot az embereknek, hogy nem érzi azt, hogy egy kicsit meg kéne gondolnia, hogy mit mondjon ki.
2: Hát a lazasság az egy nagyon kedves szó volt, igen.
3: Igen, nekem van egy könyvem, az Illik tudni, nem tudom, Kulcsár V. Julianna, talán nem vagyok benne biztos, de ez egy ilyen illemkönyv.
2: Igen, tudom.
3: És antikváriumban vettem meg, nem tudom, 10 éve. És elkezdtem olvasni. És így ültem, jaj, de hát én ezt mind tudom. Nekem a nagymamámék ezt mind megtanították. Tehát, hogy én ezt tudom, hogy ezt így kéne csinálni, és azt éreztem, hogy ezt a könyvet mindenkinek el kéne olvasni, mert most oké, hogy vannak benne, azt gondoljuk, hogy ódivatú dolgok, de alapvetően megtanít arra, hogy hogyan tudunk kölcsönösen, elviselhetően együtt élni.
2: Abszolút.
3: Mert ez ami azt gondolom, hogy most hiányzik.
2: Nagyon is, és nem úgy tűnik, mintha abba az irányba mennénk, hogy ezt visszaépítsük. Nem. Sokkal inkább a teljes elmagányosodás, mert amiközben milyen érdekes, nem, hogy állam a közösség, tehát közösségi média, közösségekről beszélünk, és ezekben a közösségekben
3: igen,
2: magányosak az emberek, és egyáltalán nem veszik észre a másikat.
3: Egyébként azt gondolom, hogy a hosszú távon, meg középtávon is ebben a dizájnereknek nagyon nagy feladata lesz, mert ez komolyan így van, hogy mi nem csak tárgyakat tervezünk, hanem nagyon sokszor mondjuk egy kórház átalakításnál a folyamatokat, a szolgáltatást is meg kell tervezni ahhoz, hogy tudjuk, hogy ott mondjuk a váróteremben hány székre van szükség. És szerintem ez a feladatkör, ez nagyon el lett hanyagolva az utóbbi években, és itt szerintem tök nagy lehetőség van, hogy egy kicsit így élhetővé tegyük a környezetünket.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Vágó Réka, cipődizájner, zene és feles információk után jövünk vissza, maradjatok ti is.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bajer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
4: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor, vendégem továbbra is Vágó Réka, cipődizájner, és hát jól belementünk itt, indultunk a cipődizájner, vagy egyáltalán a dizájner élete Magyarországon, és hát nagyon sok mindenbe belementünk. Tulajdonképpen emberi kapcsolatok, társadalom, társadalmi kérdések, hogyan viszonyulunk egymáshoz, tanulás fontossága, tanítás öröme, sok mindenről beszéltünk. Most egy picit visszafókuszálok rád, és a saját dolgaidra. Ugye beszéltük azt, hogy mint cég, saját márka, céges folyamatok. Tehát, hogy a tervezés az egy nagyon fontos dolog az életedben. Ezt akartad, nagyon sok évet beletettél, na de hát egy csomó más folyamatot is neked is csinálnod kell. És ha már a tanításról is beszéltünk, akkor legyen az, hogy a tanulás, hogy hogyan állsz te ehhez az örökös változáshoz, ahhoz, hogy akármit is értél el, ott van-e benned, hogy mindig alkalmazkodni kell a világváltozásához, figyelni kell, tanulni kell, hogy van ez nálad?
5: Hát mindig nyitottnak kell lenni, eleve a tervezői mindset az a nyitottság, tehát hogy nem tudsz máshogy. A folyamatos újra tervezés, újra keretezése a dolgaimnak az így állandó része, és amikor már azt gondolnám, hogy jaj, de jó, most akkor ez így egy darabig jó lesz, akkor kiderül, hogy nem. Ez egyébként számomra tud fárasztó is lenni, szóval én nem vagyok mindig ilyen állati boldog ezzel a helyzettel, és néha elegem van, hogy már megint újra kell tervezni, de vannak olyan helyzetek, amikor rajtam kívülálló okok miatt kell hirtelen kitalálni. Covid, egyéb gazdasági válságok, szomszédos háború, stb. Szóval, hogy volt itt az utóbbi években is minden, ami például szolgáltathat erre. Én a folyamatos fejlődésben hiszek, tehát, hogy rá is lennék kényszerülve, ha nem gondolnám, hogy ez jó akkor is, mert annyi minden változik körülöttünk, tehát hogy a tervezést nem tudnám végigcsinálni, ha nem tudnám a számítógépet benyomni, és nem tanulnék meg használni bizonyos programokat. Tehát sokkal lassabb lennék. Ezzel együtt, ahol tudom, ezt csak zárójelben mondom, hogy én egy ilyen nagyon analóg csaj vagyok, szóval nekem a papírtól ceruza, a festék, az a mai napig a füzetemben papírjegyzett füzetem van. Tehát, hogy nekem ez egy fontos része a munkámnak, azért, mert azt gondolom,

0: csinálni, és akkor az én vágyaim hozták magukkal tulajdonképpen azt, hogy ezt egy vállalkozás formájában tudom csinálni, és bele kellett tanulnom abba, hogy tudok vállalkozóként működni, hogy operatíven is vezetni a céget, vagy felmérni, hogy hol vannak az én korlátaim, és akkor megtalálni arra a megfelelő embert. És a legutóbb például az egyik ilyen nagy váltópont nekem az volt, amikor egy mentorprogramban volt lehetőségem jelentkezni, és a Hungarian Business Leader Fórumnak a mentorprogramjába bekerültem ösztöndíjasként, és itt a Solti Andreát kaptam mentoromnak egyébként, aki egy elképesztően szerencsés osztás volt nekem, mert nagyon-nagyon megtaláltuk a közös hangot, és nagyon jóba is lettünk, és nagyon sokat segített nekem az Andi. És érdekes, hogy én előtte nagyon sokáig férfiakkal dolgoztam, ugye eleve a cipőiparban. Én ugye gyártással is foglalkozom már, hogy mi nem gyártunk, de nekünk bérgyártóink vannak. A legtöbb helyen férfiakkal dolgozom. A tanácsadók körülöttem, akiktől üzletileg tanácsot kértem, szinte mindenki férfi volt, és nagyon sikeresek sokszor a saját területükön. És nekem nem volt meg ez a női mentor, vagy ez a női segítség, nyújtás egészen addig, amíg meg nem szültem a kislányomat, és anyaként is el kellett kezdenem létezni, és így megérkezett ez a női energia, hogy mi mindenre képesek vagyunk, hogy mennyi erő van bennünk, és hogy nekem egy nő kell, hogy nőként értse a problémáimat, mert egy férfi nem fogja megérteni azt, amikor én azt magyarázom neki, hogy figyelj, kivásároltam a befektetőt, itt van a cégem, itt van a kislányom, itt vannak a terveim, és ezt nem tudom összehangolni. Ezt hogy kell csinálni? És azt éreztem, hogy na most érkezett ez a pillanat, hogy nekem ehhez egy olyan nő kell, aki ezt már végigcsinálta, aki felelősségteljes pozícióban van, és neki is ott van a teher.
1: És akinek azt nekem, látod, hogy számodra követendő.
0: Igen. És ebben volt ez az egy év nekem egy hatalmas segítség, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki tudott nekem ebben segíteni, meg dolgokat, ötleteket mondani, vagy elmondták, hogy ők hogy csinálták, amit persze én nem tudok egy-egyben átvenni, de már az a gondolkodás, ahogy ők mondjuk megközelítettek egy problémát, vagy ahogy ők megoldottak egy helyzetet, az segített nekem abban, hogy én megtaláljam a kulcsot az én helyzetemhez.
1: Én azt gondolom, hogy ez egyik legnagyobb közhely kérdés, viszont a közhelyekkel az van, hogy általában igazak, de ugye a legnagyobb
0: egy közhely... Csodálatosak, pont tegnap előtt volt egy ilyen napunk, hogy csak közhelyekben beszéltünk, és rájöttünk, hogy egyrészt működik, mert mindenre van abszolút. Egy közhely, másrészt meg igaz.
1: Igaz. A közhelynek ez a sajátossága. De ugye ezt mindig felszokták tenni sikeres nőknek ezt a kérdést, hogy és akkor te egyébként hogyan hangolod össze az anyaságodat?
0: Sehogy, a life-work balance az egy bullshit.
1: Na, nincs, és én ilyen. Ezt akarom mondani, hogy én nem tenném fel ezt a kérdést.
0: Megköszönöm.
1: Hanem azt a kérdést tenném föl, hogy amit meg is válaszoltál, hogy nem lehet, hogy ez így nem igaz. Tehát ezt nem összehangolod, hanem én azt képzelem, hogy időnként máshova rakod a fókuszt.
0: Az van, hogy ilyen pontosan így van, mert hogy mindig ultimate, ilyen átfogó megoldásokban gondolkodunk, hogy akkor és most kapok egy módszert, hogy hogyan hangoljam össze, és akkor az fog működni örökre. No. Nem. Tehát a gyereknek a lába nő két nap alatt, ugyanígy három nap alatt behisztizik, és nem tudom azt a programot csinálni, és minden változik, minden borul, tehát hogy kapunk megoldásokat, és kitalálhatunk megoldásokat, és kiegyensúlyozhatjuk a munkát és a magánéletet, ami tart egy darabig, az jön egy váltópont, és akkor ott megint priorizálni kell. Tehát, hogy jól mondod, ez egy folyamatos matekozás.
1: És fókuszpakolás ide, és oda, és közben elviseled azt, hogy a másik terület, ez lehet, hogy most kielégítetlen. Én valahogy ezt tudom elképzelni.
0: Igen, és én nagyon nehezen viselem el, mert egyébként ilyen türelmetlen, nagyon szimpatikus leszek mindjárt, türelmetlen maximalista vagyok, aki ráadásul még konok is, és makacs. És ezzel a hozott alappal kellett megtanulnom együttműködni emberekkel, várni türelmesen bizonyos helyzetekben. Tehát olyan csodálatos dolgokat tanultam meg, soha nem gondoltam, hogy képes leszek ezekre. De a mai napig rosszul viselem azt, amikor én azt érzem, hogy menni akarok, és csinálni akarok, amit is engem valami visszafog. És az egy helyzet, rajtam kívülálló valami, és ilyenkor kell mindig bekapcsolnom azt, hogy jó, de ez most miért van? Most ez azért van, mert akkor nem tudom, el tudunk menni együtt, vásárolni a család, meg a kislányommal, vagy pihenni egy

0: napot, vagy azért van, mert nem érkezett meg egy csomag időben, és akkor most elő kell venni a futár. Szóval, hogy itt mindig azt kell kitalálnom, hogy ez javítható ez a helyzet, de...
1: Meg azt is, hogy mit kezdesz azzal az energiával, vagy térrel, ami ebben most felszabadult, mert nagyon értem, amit mondasz, én ilyenkor szoktam mondani, tempó, tempó, tempó, tempó, és akkor rájövök, hogy mert mi van, ha nincs tempó? Akkor mi van? Akkor ott hogyan kell? Ott be kell rögtön azt a légüres teret valamivel tölteni, ami fontos, ami úgy tudom, hogy meg kész kell, hogy legyen, vagy ott van az, hogy tudom értékelni, hogy kaptam egy kis időt arra, hogy szemlélődjek, vagy csak ellegyek, amit amúgy meg nem ismerek, vagy nem tudok, de most nem akarom magamra optimalizálni.
0: Nem, szerintem az van, hogy...
1: Csak gondoltam,
0: hogy ezek ilyen alap, nem tudom, alaptörvények, uh-huh. mint hogy az életnek az alaptörvényei, igen, igen. És hogy mindenki ugyanabban van, igen. Csak más, hogy érezzük, de mindenki ugyanabban van valójában. És nekem egyébként a tánc nagyon sokat segít megérteni ezeket, mert például az, amit mondasz, hogy mindig menni kell tempó-tempó, hogy én amikor elkezdtem argentin tangózni, én balettoztam, versenytáncoltam nagyon sokáig, és aztán jött egy pár év szünet.
1: Nem is csoda, hogy a lábak lettek a fontosak,
0: hát
1: és azok
0: kényelmen. Hát egyébként igen, hát meg hogy szép legyen a láb, persze. Hogy kényelmes legyen a cipő, tehát hogy szóval megvan itt a hátsó oka mindennek. De hogy a tangó lett az a tánc, amiért visszatértem a tánchoz, mert az egy olyan számomra, egy olyan mozgásforma, amiben egyrészt elindul az energia, szól a zene, valakivel együtt működsz, van egy szavak nélküli párbeszéd, oda kell figyelni a másikra, és most figyelj, ez a tempó-tempó, és várni kell. Meg kell várni, hogy így merre megy az a mozdulat, és nem tudom kitalálni. És én úgy kezdtem el tangózni, hogy én akkor a frankó csaj vagyok, én mindent is kitalálok előre. És folyamatosan túlmozogtam, és elindultam, és hamarabb ment a lábam, és nem tudom, és több évig tartottam, amíg rájöttem, hogy attól még lehetek nagyon jó táncos, hogy nem mozdulok rögtön, hanem megvárom, és hogy ugyanez van az életben is. És most pont azért mosolyogtam, amikor ezt kérdezted így, mert pont ebben vagyok, hogy az, hogy én mondjuk otthon jó, csináljuk, mondom a családnak, de hogy biztos, hogy ez kell, hogy ez jó nekünk, vagy lehet, hogy annélkül is működne, hogy meddig kell tolnom ezt, mikor hagyjam abba, és a munkában is, hogy most vannak a jó ötleteim, most kell megcsinálni, vagy ez az ötlet, ez ráér, ezt majd később is meg tudom csinálni, nem csinálja meg valaki más. Tehát ez a dizájnereknek az örök rettegése, hogy valaki más hamarabb megcsinálja. Szóval ez az időzítés dolog, ez egy ilyen nagyon-nagyon trükkös dolog, és a táncban nagyon sokat tanultam magamról, ebben, amit aztán próbálok használni az életben is, de nagyon nehéz, türelmetlen, makacs emberként.
1: De közben meg tudod, mit érzek, hogy most így, ahogy így ránéztünk, meg megvilágítottad, meg egy csomó mindent elmeséltél, valahogy azt érzem, hogy közben meg te úgy jól vagy, tehát hogy úgy
0: jól vagyok, igen.
1: Valahogy jól rálátsz mindenre, látod, hogy hol mi a feladat, látod, hogy meg hogy ott van a törekvés, hogy abban, ahogy élsz, ahogy készíted, ahogy csinálod, ahogy a kislányoddal vagy, hogy az jó
0: nézd,
1: legyen.
0: Nézd, hogyha a nap végén egy vonalat kéne húznom, és el kéne mondanom összegezve, hogy hogy vagyok, akkor valóban azt mondom, hogy én egyébként tök jól vagyok, és igen, hogy jó helyen vagyok, és jó emberek vannak körülöttem.
1: És ebben sok munka van.
0: És ebben baromi sok munka van. Nyilván nem csak az én oldalamról, bár én szeretem ezt érezni, mert ugye ki csinálja a legtöbbet, a nyilván. De hogy ebben sok munka is van, és ott van folyamatosan az, hogy ez megint én vagyok, hogy lehetne egy kicsit jobbá tenni, mikor kell változtatni, de jól vagyok alapvetően.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Még egyen jobban lennék, bocsi. Hogyha így a szakértelmünket, tudod, így azt éreznénk, hogy így elismerik, hogy nem az van, hogy...
1: Igen, és ez nagyon fontos, hogy ezt is kimondtad. Mert
0: szóval legyen ez, én ezt kívánom.
1: Igen.
0: Mindannyiunknak.
1: Ez az elvárás, hogy valahogy forduljon a világ úgy, hogy a befektetett munkát, a szakértelmet,
0: hogy
1: a tudást.
0: Hogy tiszteljük egymást. Egyébként ennyi az egész, igen. Hogy én elismerem a te munkádat, és te elismered az enyémet, és ha megvan ez a kölcsönös respekt, akkor itt tök jó alapról indulunk.
1: Igen, ezt mondjuk egy ideje, hogy ezt kellene, tulajdonképpen ezt kellene megértenünk. És akkor valahogy...
0: És ezt sokszor kell elmondani ennyi.
1: És amúgy tudod, mi van? Mert akkor ezt elmondom neked én is, hogy én erről mit tanultam. Ha ezt megértenénk, és ez tiszteletben lenne téve, tartva, és mindenki a határain belül dolgozna, de tudná, tehát nem lennének elmosódva a határok, hogy mi az én dolgom és felelősségem, hanem ez rendben, sokkal kevesebb lenne a stressz, ha sokkal kevesebb lenne a stressz társadalmilag, akkor már sokkal jobb lenne az élethez való hozzáállás, és a nagy közös kedv, és akkor hirtelen az derül neki, hogy lehet boldog társadalommal élni. Tehát, hogy a stressz szintünket kéne csökkenteni, de a stressz az ezért is van, mert nincs meg a megfelelő tisztelet egymás iránt. Igen. Na, de hogy közben meg azzal, hogy te jól vagy, meg hogy itt tényleg nagyon, én azt gondolom, hogy rengeteg dolgról beszéltünk, és nagyon jó kedvűen, ezzel jó kedvet csináltál szerintem most a hallgatóknak is, nekem mindenképp, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: És sok sikert kívánok a továbbiakban is.
0: Köszönöm.
1: Vágó Réka cipő dizájner volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet nektek is, és további kellemes napot kívánok. Vigyázzatok magatokra, holnap 11-kor jövök friss adással. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café. Zuglóban az FM 98-as frekvencián. Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurta farkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja. Miért érdemes mégis felkelni?
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Érkeznek az adószámla értesítők. Holnap este részleges napfogyatkozást láthatunk. Leállt a szicíliai Catania repülőtere. Marad a kánikula, ma 35, holnap 39 fok is lehet. Kedden éjszakon előfordulhatnak záporok. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A NAV megkezdi az adószámla értesítők kiküldését a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. 1,8 millió magyar kaphat értesítést. Az elektronikus vagy postai értesítések elején megtalálható a legfontosabb információ, hogy a számla tartozást vagy túlfizetést mutat-e. Minden harmadik játszótérrel gond van. A fogyasztóvédelem 3000 játszótéri eszközt vizsgált meg, 37%-uknál állapítottak meg jogsértést. A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Az NKHF rendszeresen ellenőrzi, nem csak a közterületi játszóterek és bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközöket, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszíneket is, tehát a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereket is. Rekordot döntött a magyar 20 évesek átlagos megtakarítása. A K&H ifjúsági index felmérése szerint ez az összeg átlagosan már 977 ezer forint. A kutatásból kiderült, hogy a 19-29 évesek 56%-a rendelkezik valamilyen megtakarítással, közülük 26% banki megtakarítási terméket használ, további 30% pedig más formában takarít meg. Szerdán teljes napfogyatkozás lesz, amit részlegesen Magyarországról is láthatunk, a legjobban Izlandról, Spanyolországból és a hozzátartozó Balear-szigetekről lehet majd megfigyelni. A napfogyatkozás a napnyugta közeli órákban lesz. Ezért Magyarországon a nyugati ország részben tartózkodók vannak előnyben, ami azt jelenti, hogy az ország legnyugatibb pontjaként Sopronban és környékén lesz majd a leglátványosabb a jelenség. A biztonságos megfigyelés érdekében mindenkinek ajánlott a megfelelő napszűrő szemüveg használata. Hiába csökken a napnyugtához közeledve a napfényereje. Mintegy 50 fős mentőcsapat vigyáz a Sziget Fesztivál résztvevőire. A Sziget területén egy teljesen felszerelt egészségügyi ambulanciát rendeztek be, ahol külön belgyógyászati és sebészeti kezelő, sok talanító, detoxikáló, valamint megfigyelő helyiségek is rendelkezésre állnak. Leállt a szicíliai Catania repülőtere, az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a repülést. A hamu bekerült a reptér körüli légtérbe, ezért délután 5 óráig nem fogadnak érkező gépeket.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, ma csapadék nem várható, 35 fokot mérhetünk. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, északkeleten, valamint néhol nyugaton kialakulhat zápor, zivatar. Reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 32-39 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.

0: végre rajta a kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eskimo csika, Eskimo csika, Eskimo csika, Eskimo csika.
1: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
7: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élvon.

0: színpont.org. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Baka András az egyedüli államfőjelölt. Hatalmas rovarinvázióra lehet számítani a Balatonnál, tovább pusztítanak az erdőtüzek Európában. Marad a kánikula, ma 35, holnap 39 fok is lehet, kedden északon előfordulhatnak záporok. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Baka András az egyedüli államfőjelölt. A jelölésre vonatkozó ajánlásokat hétfőn 10 óráig lehetett benyújtani. A Mi Hazánk Tóth Mátét jelölte, de már most tudni lehet, hogy 6 képviselője ajánlása kevés ahhoz, hogy ő jelölt lehessen. A Fidesz és a KDNP már korábban jelezte, hogy kimarad az államfőválasztásból. A Tisza frakció javaslatának megfelelően kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Ma estétől már a Paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fog áramot. A Duna vízszintje ma reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Minisztériumi dolgozókat köteleztek arra, hogy beüljenek Szijjártó Péter egykori külügyminiszter sajtóeseményeire. Azt, hogy ki menjen, önkéntes alapon próbálták megoldani, de ha nem volt elég jelentkező, kijelölték a résztvevőket. A 444 szerint mindenre azért volt szükség, mert a meghívott sajtó és a külföldi vendégek kísérete önmagában nem töltötte volna meg a termet. Hatalmas rovar invázióra lehet számítani a Balatonnál. Augusztus közepétől a nyár elejénél is intenzívebb lesz az árvaszúnyogok megjelenése, mert a júliusi hőkupola miatt leállás után egyszerre indult be a rovarok fejlődése. A rovartömeg bár a vízparti településeken kellemetlenséget okozhat, csípni nem tud, és kulcsfontosságú szerepet tölt be a tó medrének természetes tisztításában. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál sűrűbben, sőt éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt-Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Irán megállapodást köthet Ománnal, amely új hajózási útvonalakat határozna meg a két ország között a Hormuzi szoroson keresztül, írja a Reuters. Teherán azonban megismételte, hogy a szoros újbóli megnyitása részben attól függ, hogy az Egyesült Államok fizet-e kártérítést az Iránban végrehajtott kiterjedt támadások által okozott károkért. További feltétel az amerikai haditengerészeti blokád megszüntetése a Perzsa-öbölben és az Iránnal szembeni szankciók feloldása. Lecsapott Kínára a Delfin tájfun. Több mint 1 millió embert evakuáltak otthonából Sanghajban és környékén, miután a vihar elérte a szárazföldet, írja a BBC. Az olykor 150 km/h szél, illetve a hatalmas mennyiségű eső közlekedési káoszt okozott. Sanghajban majdnem 1400 repülőjáratot töröltek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, ma csapadék nem várható, 35 fokot mérhetünk. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, északkeleten, valamint néhol nyugaton kialakulhat zápor, zivatar. Reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 32-39 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: friss hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. augusztus 10-én 13 óra 5 perc van. A mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Film.
1: A rock történelem egyik legemlékezetesebb koncertje idén ősszel új életre kel a mozivásznon. A Queen 1986-os budapesti koncertfilmje felújított, 4K-s változatban tér vissza, ráadásul olyan kép- és hangminőségben, amilyennek még soha nem láthatta a közönség. A világpremiért szeptember 15-én a Budapest Klasszikus Filmmaraton nyitó filmjeként tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, októberben pedig világszerte a mozikba is megérkezik. A Népstadionban adott koncert nem csak a Queen történetének egyik legfontosabb fellépése volt, hanem zenei és történelmi mérföldkő is. A zenekar első nyugati együttesként lépett fel a vasfüggöny mögött, több mint 80 ezer néző előtt, és ez lett Freddie Mercury utolsó filmre rögzített koncertje. A felvételen olyan örök slágerek hallhatók, mint a Bohemian Rhapsody, a Radio Gaga, a We Will Rock You, vagy a We Are the Champions, de természetesen felcsendül Mercury felejthetetlen előadásában a tavaszi szél vizet áraszt is. A restaurált film nem csak a koncertet mutatja be, hanem a zenekar budapesti tartózkodásának kulisszái mögé is bepillantást enged. A Queen rajongóinak és a rockzene szerelmeseinek ez valódi időutazás lesz, amely egy korszakot és egy legendás zenekar utolsó nagy turnéjának egyik legfontosabb állomását idézi fel.
2: Opera.
1: Az opera világának egyik legnagyobb legendája ismét Budapestre érkezik. Placido Domingo szeptember 23-án Verdi gálával tér vissza a Magyar Állami Operaház színpadára. A világhírű spanyol művész több mint 50 éve áll kapcsolatban a magyar közönséggel, fellépései pedig mindig különleges eseménynek számítanak. Ezúttal Giuseppe Verdi legismertebb operáiból válogat, így többek között a Nabucco, a Macbeth, a Traviata, a Don Carlos és a Troubadour részletei is felcsendülnek. Placido Domingo pályafutása során tenor szerepeivel vált világhírűvé, később pedig a Verdi bariton szerepek egyik legelismertebb megszólaltatója lett. A budapesti gálán Sáfár Orsolya, Mester Viktória, Brickner Szabolcs és Cser Krisztián is színpadra lép. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát pedig Dénes István vezényli. Domingo először 1973-ban lépett fel Magyarországon, azóta többször is visszatért, és az elmúlt években különösen szoros kapcsolatot alakított ki az operaházzal. A szeptember 23-ai Verdi gála ismét kivételes alkalom lesz arra, hogy a közönség élőben hallhassa az opera történetének egyik legnagyobb alakját Verdi halhatatlan műveinek tolmácsolásában.
2: Fesztivál.
1: Szeptember 15-e és 20-a között ismét a klasszikus zenéjé lesz a főszerep Pécsen. Érkezik a Zene Szüret Fesztivál, amely idén különösen izgalmas programokkal várja a közönséget. A Filharmónia Magyarország 70. jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozat nem csak a komoly zeneszerelmeseinek szól, hanem azoknak is, akik most ismerkednének ezzel a világgal. A város több helyszínén koncertek, versenyek és közösségi események idézik meg a klasszikus zene sok színűségét. Miközben a fesztivál célja az is, hogy közelebb hozza ezt a műfajt a fiatalabb generációkhoz. Az idei program egyik legizgalmasabb újdonsága a Mustra Classic Street, amely szeptember 18-án és 19-én a belvárost valódi szabadtéri koncerttérré alakítja. A résztvevő zenészek nem hagyományos koncerttermi környezetben lépnek fel, hanem kreatív előadásokkal, különleges hangszerelésekkel és látványos produkciókkal igyekeznek megszólaltatni a járókelőket. Az utcazenei tehetségkutató nem csak verseny, hanem igazi közösségi élmény is, ahol a közönség test közelből találkozhat a klasszikus zenével. A fesztivál másik kiemelt eseménye a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny, amelynek a Kodály Központ ad otthont. A világ különböző pontjairól érkező fiatal zongoraművészek közül sokan a nemzetközi koncert élet következő nagy tehetségei lehetnek, így a közönség valódi jövőbeli sztárokat hallhat még pályájuk elején. A fesztivált szeptember 15-én a világhírű zongoraművész Olga Kern nyitó koncertje indítja, majd a verseny döntői szeptember 18-án és 20-án kínálnak izgalmas pillanatokat.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Számos attrakcióval, meseerdővel, kisvasúttal, állatkerttel, kalandparkkal és az ikonikus tévétoronnyal hív aktív kikapcsolódásra a Mecseki Élménylánc. A hegyoldalra felkapaszkodó zegzugos állatkert tényleg igazi vadon a város felett, ahol mintegy 1800 vadállat, többek között fehér bengáli tigrisek, vörös pandák, cserfes papagájok, vízilovak várják a csodáló tekinteteket. A 100 000 literes akváriumban szirticápát, a terráriumban színes hüllőket és kétértűeket láthatunk. Az állati élmények után jöhet az állatkert és Dömörkapu között közlekedő Mecseki kisvasút. A gyerekek garantáltan imádni fogják a Muki névre keresztelt mozdonyt és a nosztalgikus hangulatú szerelvényeket. Dömörkapunál Pécs legújabb családi attrakciója, az ingyenesen látogatható meseerdő várja a kis felfedezőket 12 állomással. A flóra pihenő hintája méltán kedvelt selfie pont, a háttér a lenyűgöző panoráma. Az állatkerthez visszatérve jöjjön egy kisebb kapaszkodó, hiszen a pécsi látogatás nem lehet teljes az ikonikus tévétorony felkeresése nélkül. A Michelin tetőn álló épülethez a kanyargós, sárga jelzésű turistaút vezet. Az ország legmagasabb épülete 197 méter magasra nyújtózkodik. A körpanorámás kilátóba és az étterembe lifttel juthatunk fel, hogy 500 méterrel a város felett élvezzük a Mecsek, a Zengő és a Villányi hegység erdővel fedett vonulatainak látványát. A torony környéke a közelmúltban megújult. Kötélpályák, dínók és sárkányok. Erdei Bob, többféle nehézségű alpesi kötélpálya, tiroli csúszópályák, hófánk csúszdák, kalandvár és számos egyéb izgalmas lehetőség várja a kalandéhes látogatókat az Árpád tetőn lévő Maxben, vagyis a Mecsextrém Parkban, ahol akár egy egész napot is eltölthetünk. Érdemes engedni a kis helyen rendkívül gazdag tartalommal hívogató közeli Mecsek Discovery Center csábításának is. Kukkantsunk be a VR szemüveggel a szarvasok közé, tudjunk meg mindent a Mecsekről a digitális terepasztalon, pihenésként pedig üljünk be a mondakuckóba. Az önmagában is klassz kirándulási lehetőséget kínáló Malomvölgyi tó környékére invitál az augusztusban nyíló Pécsi Dinópark, itt összesen 41 különböző dinoszauruszfajt, többek között a Mecsekben fellelt komlosaurusz lehet erdei környezetben megtekinteni. Levezetésként sétáljunk egyet a tó körül, és kapaszkodjunk fel a kilátóba.
3: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: A túlélés nem az erőről szól. Sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műsorvezető Olá Andrea.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mai témánk az, miképpen lehet a tudományos eredményeket közel vinni az emberekhez, azokhoz is, akiknek hétköznapjaiban talán nincsen benne egyik tudományterület sem. Beszélünk arról, miért fontos kritikával kezelni a hozzánk érkező információkat, és miért kell tudnunk, hogy az agyunk megtéveszthet bennünket, és hogy mennyit számítanak az érzelmeink, és az, milyen hitrendszerrel élünk. Olyan vendéget hívtam ma, akinek a könyve a matematika egy sokak számára nem igazán kedvelt területéhez, a valószínűségszámításhoz kapcsolódik, azonban a könyv a megjelenése óta a figyelem középpontjában áll. Szerzője a hazai tudománykommunikáció egyik ismert alakja, Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének adjunktusa. A könyve címe Milyen színű a valószínű? Keszthelyi Gabriella előadásai korábban is nagyon népszerűek voltak, és most a kötettel kapcsolatban számos programon is nagyszámú közönség vesz részt, ezért is kérdezem először a tapasztalatairól.
7: Nekem nagyon kellemes meglepetés volt, amikor elkezdtem előadásokat tartani, meg odajöttek emberek, mert én ezt azért csináltam, mert én fontosnak tartom, és én ezt egy missziónak tartom, de őszintén nem gondoltam volna, hogy ekkora felvevő közönség van itt Magyarországon, főleg matekos ismeretterjesztésre. Tehát engem ez még mindig egy döbbenettel, meg ámulattal tölt el, és nagyon, nagyon jó érzés. Tehát jönnek oda emberek, és akkor mondják, hogy hú, hát hogy így nem szerették a matekot, de hogy így látták valahol valami interjúmat, és akkor ez így az tök érdekes volt, és akkor megvették a könyvet, és hogy értik nagyjából, ami a könyvben van, és hogy látom rajtuk, hogy ez egy akkora élmény nekik. Szóval szerintem így ez a legjobb, amit vissza lehet kapni közönségtől.
8: De az élmény nekik, hogy értik, vagy úgy érzik, hogy közük igen, van hozzá, igen, mert igen, ugye igen, az azért igen. fontos, hogy a te könyvedben annyi emberközeli példa van, hogy el is hiszem, hogy éreznek valami közösséget vele, meg az előadásaidat is úgy épített föl, hogy rengeteg olyan példát hozol, amivel találkozunk a hétköznapi életben, ha akár csak a valószínűségszámításról beszélsz. Szóval ez a titok?
7: Igen, szerintem ez a titoknak a nagy része. Tehát a matematikusok, meg úgy a felsőbb matematika nagyon gyakran a tanításban, akár az egyetemen tanításban nagyon sokszor azt a hibát követi el, hogy az általánostól haladunk a konkrét felé, ami persze matematikában egyszerűbb, hogy kimondunk egy nagyon-nagyon általános tételt, és akkor abból már ugye következnek az egyszerűbb dolgok. De ugye az ember agya meg nem így működik, ezt én valahogy egyetemen is nagyon nehezményeztem, hogy miért nem lehet ezt fordítva csinálni, hogy az egyszerűbbtől megyünk a bonyolultig, hogy nézzünk egyszerűbb példákat, és akkor egyre absztraktabb lesz, és akkor a végén összeáll egy általános elmélet, vagy tétel, vagy bármi. Persze tisztelt a kivételnek, van, aki így csinálta, de azért nagyon gyakran, szerintem ez a hiba szokott lenni, és akár még középiskolában is simán előfordulhat, hogy túl hamar belemegyünk a nagyon-nagyon általánosba, nagyon absztraktba, és akkor ott elveszítjük gyakorlatilag az embereket, és onnantól már nagyon nehéz visszajönni, meg igazából nem csoda, hogy az emberek úgy érzik, hogy ez így semmi közük nincs.
8: Uh-huh. Mi az oka annak, hogy egyáltalán erre a területre indultál, a tudománykommunikáció felé indultál? Tehát még mielőtt a múlt év őszén, ha jól emlékszem, megjelent a Milyen színű a valószínű című könyved, ami azóta már 3 kiadást ért meg, és tényleg óriási siker, de hogy már előtte is ezzel foglalkoztál.
7: Igen, azt hiszem, hogy mindig is nagy hatást szerettem volna gyakorolni, és a matematikában azért többnyire az van, hogyha elméleti matekat csinál az ember, akkor nagyon sokáig szenved egy cikkkel, az nagy nehezen megjelenik, és akkor azt a szó szerint elolvassák 3-an, tehát hogy ez így nem túlzás.
8: Akik akkor, pont ahhoz a területhez értenek,
7: és én ezzel sosem voltam elégedett. Tehát ez nagyon sok matematikusnak oké, és kicsit irigylem is őket, őszintén szólva nekem ez soha nem volt oké. Én mindig szélesebb közönséghez szerettem volna szólni. Tanítani mindig szerettem, uh-huh. és tulajdonképpen ez volt a következő logikus lépés a tanítás után. Mert ez igazából ugyanolyan, mint a tanítás, csak még egyel szélesebb a közönség, tehát egy picit másképp kell csinálni. De igazság szerint ugyanaz. Tehát azt hiszem, én mindig is azt szerettem, és már gimnazista koromban is ilyen voltam, hogy így szerettem a többieknek elmagyarázni, hogyha valamit nem értettek. Egyszerűen én szeretek tudást átadni, ez talán így a hát a legnagyobb szenvedélyem is, meg talán ez az egyik legnagyobb erősségem.
8: Azért érdekel ez engem különösen, mert azt olvastam egy interjútban, hogy azt mondtad, hogy doktori hallgatóknak is tartasz tudománykommunikációval kapcsolatban kurzusokat. Tehát nem csak egyik irányba végzed ezt a munkát, hanem a másik irányba is. Ott milyen kihívások előtt állsz, amikor ezzel foglalkozol?
7: Azt nagyon szeretem. Most már egy ideje nem is volt rá időm, de majd szeretném újra csinálni. Ott arról van szó, hogy tulajdonképpen a matematikus doktorandusz hallgatókat összegyűjtöm, akiket érdekel a dolog, és azt próbáljuk elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, ami legalább a matekosok szélesebb körében érthető, mert még ezt talán az emberek nem tudják, de hogy még két matematikus sem feltétlenül érti egymást, hogyha ők külön területről vannak, tehát én beülök valami teljesen más területnek meghallgatni az előadását, akkor jó eséllyel mondjuk az első szlájdot fogom még érteni, és akkor onnantól kezdve meg sokat nem. És engem ez is zavar, hogy tulajdonképpen már a matematika is annyira széttöredezett, úgyhogy ilyenkor azt próbálom elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, meg úgy beszélni a saját témájukról, hogy legalább így a matekosok, vagy így a szélesebb tudományos körben érthető legyen. Ez ugye azért is nagyon-nagyon fontos, mert hát nekünk nagyon gyakran kell pályáznunk, nagyon sok emberrel meg kell értetnünk, hogy mit csinálunk, hogy azt értsék, hogy az fontos, hogy arra adjanak pénzt, adjanak támogatást, és én ezt nagyon-nagyon élveztem ilyenkor, ugye ez egy ilyen kis csoportos foglalkozás, és akkor mindenkivel tudok egy kicsit one-on-one foglalkozni, és nagyon szeretem, úgyhogy jó is, hogy mondod, mert mert valamikor jó lenne ezt majd újra csinálni.
8: És mindig nyitott ajtókat találsz? Tehát nem érzik úgy a kutatók akár, vagy valamilyen tudományák képviselői, hogy az presztízs romboló lehet, hogyha ő neki el kell mondani egy laikus nyelvén, vagy meg kell értetni egy laikussal, amit ő csinál?
7: Dehogy nem. De ez nem is való mindenkinek. Tehát én azt nem vallom, hogy minden tudósnak ezt kellene csinálni. Hanem minden területen kellene lennie legalább pár embernek, azért minél több, annál jobb, akik ezt szívesen csinálják. Tehát annak semmi értelme nincs, hogy olyas valaki, aki nem akar tudományi kommunikációt csinálni, annál ezt így erőltessük, mert abból semmi jó nem fog kijönni. Az ember nem fogja tudni lelkesen átadni ezt. Tehát ide olyan emberek kellnek, akik ebben hisznek, és egy általában egy olyan hozzáállás kellene a tudomány, meg a tudomány politika részéről, ami ezt támogatja.
8: Arról beszélhetünk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként te most mit tudsz ebben lépni azon túl, amit eddig is csináltál?
7: Igen, ez, szóval ennek nagyon örültem, ennek a felkérésnek. Az MTE Könyvtár és Információs Központ Tudomány Politikai és Tudományelemzési Osztályán dolgozom most, aminek pontosan ez lenne a feladata, tehát ugye benne is van a nevében, hogy tudománypolitika. Tehát ők, mikor felkértek engem, akkor nagyon örültek is ennek, tehát ők így számítottak is erre, meg mondták is, hogy ezt a tudomány kommunikációt csinálják, mert pontosan erre van szükségük. Úgyhogy azért jó ez nekem, mert úgy érzem, hogy most már van egy ilyen háttérországom, tehát eddig is csináltam, de kicsit olyan, hogy mondjam, olyan freelancerként csináltam ezt, és most meg van mögöttem egy intézmény, ami sokat segít, meg természetesen itt támogatnak is, úgyhogy így egyszerűbb, meg ezt az emberek azért rögtön értik. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Magyar Tudományos Akadémia, azt szinte mindenki azért szokta tudni, hogy az micsoda.
8: A matematika, ugye mondtad, hogy mennyire absztrakt, és amikor mondjuk előadásokat tartasz, szerinted a vizualitásnak, vagy a kézzelfoghatóságnak, szóval, hogy minek van itt ilyen megtartó ereje? Mert azért, hogyha valaki elkezd beszélni a matematikáról, ott is elvesztheti a közönséget néhány perc után.
7: Igen, a vizualitásnak nagyon nagy szerepe van. Nagyon sokszor én egyszerűen csak magamból indulok ki, én is nagyon szeretem. Tehát, hogyha én megyek egy előadásra, én is szeretném, hogy így minél színesebb, meg szagosabb legyen. Persze úgy, hogy azért tartalom is van mögötte. Úgyhogy ez fontos, hogy megtartsuk az embereknek a figyelmét, főleg, hogy az azért ilyen elég rövid szokott lenni a mai világban. Szóval ez az egyik fele. A másik fele az, amiről már beszéltünk, hogy jó példák legyenek, tehát tényleg olyanok, amihez valahogy tudnak kapcsolódni. És a harmadik az szerintem az egyszerűen az előadásmód, tehát valahogy annak át kell jönnie, hogy én lelkes vagyok. Szerint is akkor az egyszerűen az ragadós.
8: Nemrég beszéltem egy kutatóval, egy matematikussal, aki mondta, hogy ott veszett el a feladatban, amikor YouTube csatornát szeretett volna létrehozni, de annyira bonyolult volt ez a matematikai téma, amit föl kellett volna dolgozni, hogy egyszerűen elengedte, mert rájött, hogy nincs az, amivel meg tudja mutatni.
7: Igen, ez tényleg nagyon nehéz. És a matematikánál különösen nehéz. Tehát, hogy az nekem is azért el szokott tartani egy ideig, hogy hogyan bontsam le, hogy mivel lehetne megfogni, és én sem tudok mindent, tehát azért nem az van, hogy tetszőleges témát el tudok vinni így a közhöz. Tehát, hogy azért én megválogatom, hogy mik azok a témák, amiket lehet. De ez, szerintem ez egy ilyen külön tehetség, aki ezt megtudja. Ott volt például, akit én nagyon szerettem, megolvastam is mindig, ugye például Richard Feynman, neki volt egy ilyen nagyon különleges képessége erre. De azt hiszem, ezt tudják az igazán jó tudománykommunikátorok.
8: Épp ezt akartam kérdezni, hogy milyen ennek a tudománykommunikációnak a története, tehát hogy hová egy vissza valaki, aki ezzel akar foglalkozni, vagy pedig tényleg vannak fantasztikus tehetségű tanárok, akik ezt tudják, és akkor ők azok, akik ezt az utat kikövezik.
7: Ez jó kérdés, nyilván mind a kettő. Én már gyerekkoromban szerettem ilyeneket olvasni, szóval nekem valahogy én ezt ilyen nagyon természetesen szívtam magamba, és például a Tipotek kiadó könyveit is mindig imádtam, nem soha nem is álmodtam róla, hogy majd egyszer a Tipoteknél lesz saját könyvem, de hogy én így azokon nőttem fel, tehát én valahogy ezt így önkéntelenül, anélkül, hogy bármilyen tervem lett volna, mert ez így gyerekkoromban nem, gyerekkoromban inkább tudós akartam lenni, tehát azért az volt, hogy én egy olyan tudós leszek, aki nem tudom, így feltalál dolgokat. Az sokkal később alakult ki bennem, hogy én igazából valójában így tudást megosztani szeretek.
8: Ugye kutatóként indultál, vagy hát kutatással is foglalkoztál a pályád elején.
7: Ez nehéz, tehát az absztrakt matematika az mindig is lenyűgözött, és az mindig én nagy örömmel töltöttem, mikor valamit megértettem, és valaminek így megláttam a szépségét. De elméleti matekban kutatni, azt nem annyira szerettem valójában. Én alkalmazott matematikus vagyok eredetileg, de a doktorimat azt elméleti matekból csináltam, és ott úgy kötöttem ki, hogy tulajdonképpen a téma, ami engem érdekelt, a dinamikai rendszerek, ahhoz, akit találtam témavezetőt, vagy hát nem túl sok ember csinál ilyet az ELTE-n. A Bucolic Zoltánt, ő közölte, hogy ő ilyen elméleti dolgokat csinál, úgyhogy ha így nála akarok doktorozni, akkor az egy elméleti matekos doktori lesz, és akkor én még nem igazán tudtam, hogy ez mit jelent, vagy ez miből áll. Úgyhogy így kerültem az elméleti matek közelébe, és aztán egyszerűen az volt, hogy ezt szinte mindenki ezt mondta nekem, hogy ezt kell csinálni. De azért én inkább, én jobban szerettem mindig is, hogyha van a dolgoknak valamilyen, vagy olyan gyakorlati haszna, hogy ténylegesen alkalmazva van ez a dolog, amit csinálunk, vagy pedig olyan haszna, hogy valahogy el lehet juttatni az emberekhez, és attól az embereknek így jobb lesz, hogy tudnak ezekről a dolgokról. Tehát azt hiszem, engem mindig is ez érdekel, csak hagytam magam nagyon sokáig lebeszélni erről, vagy hát én is lebeszéltem így kicsit magamat.
8: De akkor ezek szerint az időtényező számodra nagyon fontos, mert ugye az alkalmazott matematikában ez elég rövid időn belül megy át, ugye az eredmény, vagy hát sokkal rövidebb időn belül, mint mondjuk az elméleti matematikusok kutatásainál, ahol akár évtizedeket is kell várni.
7: Igen, tehát egyszerűen egyébként csak arról van szó, hogy nagyon türelmetlen vagyok, úgy általában. Aha. És azt én nem bírom kivárni, hogy akkor na majd egyszer, nem tudom, 30 év múlva lehet, hogy valaki fogja ezt egy sort használni, amit én itt kiokumáltam. Ez az én személyiségemmel sajnos így nem passzol.
6: Keszthelyi Gabriella matematikus, tudománykommunikációs szakember a vendégem, aki az MTA Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa és a BME Matematika Intézetének adjunktusa. Tartunk most néhány perc szünetet, azután egy nagyon izgalmas témával térünk vissza.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el, mert rövidesen folytatódik a Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Creative Survivor Olá Andrával a Rádió Cafén.
3: Olá André vagyok, ez a Creative Survivor, vendégem pedig Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének adjunktusa, tudománykommunikációs szakember, akinek rendkívül sikeres Milyen színű a valószínű című könyvéről is beszélünk most, miközben szóba kerül a kreativitás fejlesztésének kikerülhetetlen témája, és az is, hogy miért van nagyobb hatása a tényeknél, az érzelmeinknek és a hiedelmeinknek akkor, amikor a hozzánk érkező információkat felfogjuk, feldolgozzuk. Folytatom most tehát a beszélgetést Keszthelyi Gabriellával.
0: Creative Survivor.
4: Amikor kutató voltál, akkor maga a kreatív folyamat az hogyan történt? Mert ugye erről sokszor esik ebben a műsorban, hogy a kreativitásra azt gondolja az ember, hogy valaki vagy kreatívnak születik, vagy nem. És azért a kutatás esetében ott az nem kérdés, hogy szükség van egyfajta probléma megoldó kreativitásra. Tehát nem is az alkotó kreativitásra feltétlenül, hanem a probléma megoldóra talán.
5: Hát nagyon sokféleképpen jelenik meg a kreativitás, mert szerintem már az is igényel egy kreativitást, sőt, az igényítenezik legtöbb kreativitást, hogy valaki jó kérdést tegyen fel. Mert hogy nagyon sok kérdést fel lehet tenni, de egyáltalán nem biztos, hogy azokat meg lehet válaszolni. Úgyhogy a jó kérdésfelvetés ahhoz eleve szükséges, nem is tudom, jó képzelőerő, meg természetesen egy erős háttér. Tehát kicsit úgy kell elképzelni a matematikai kutatást, hogy nagyon sok tudást kell hozzá szerezni, tehát erős alapok kellenek hozzá, viszont ha az egyszer megvan, akkor a kreativitás ott jön be, hogy hogyan tudod elkezdeni kombinálni ezeket az elemeket. Tehát igazából én szeretem nagyon a művészetekhez hasonlítani, bár nem vagyok művész, de nagy kedvelője vagyok a művészeteknek, de valahogy hasonlóan képzelem el, hogy ott is az van, hogy elmész a képzőművészeti egyetemre, vagy a MOMÉ-re, vagy akárhova, és akkor nem tudom, kell rajzolnod 1000 darab kockát, és akkor az még mindig nem jó, ilyen szögből, olyan szögből, már mindenki nagyon unja, de hogy ez az alapja, tehát hogy az kell, hogy nagyon jól kell ismerni a technikát, meg különböző technikákat, tehát nyilván nem csak kockával van ez, hanem akármi mással, mindenféle technikát megtan az ember, és akkor ott jön be a kreatív processz, hogy hogyan kezdi el ezeket utána kombinálni, hogyan használja ezeket a megszerzett eszközöket, hogyan kapcsol össze különböző területeket, különböző témákat. Tehát engem mindig az nyűgöz le a legjobban, mikor olyan új eredmény születik, ami tartozik egy valamilyen matematikai területhez, és végső soron mégis olyan eredményeket használ föl, amik más területekre számítanak, és amire senki nem gondolt. Ez volt a Fermat-tételnél is, amit azt hiszem 90-valahányban bizonyított be Andrew Wiles, és ugye nagyon-nagyon sokáig az megoldatlan volt, tehát Fermat sejtés néven volt ismert, és mindenkit lebeszéltek róla, hogy egyáltalán hozzányúljon. Tehát ő is így titokban dolgozott, mert félt, hogy így egyszerűen őrültnek fogják gondolni, és aztán most már nem emlékszem a részleteket, de azt tudom, hogy ezt jegyeztem meg, amikor olvastam a könyvet erről, hogy más területekről, tehát olyan tételeket hozott be, és végül olyan tételek segítségével bizonyította be, amire senki nem gondolt korábban. Tehát valahogy ez a kreativitás, hogy legyen egy nagyon nagy tudás, és azt jól tudja az ember kombinálni, jól tudja ide-oda tenni különböző részeket. És ez most egyébként nagyon meg fog változni az AI miatt, sőt, ez már változik is, tehát most már ugye sorra jönnek ki olyan cikkek, ahol már valamilyen AI-os segítség volt igénybevéve. Ami egyébként szerintem egyáltalán nem baj, tehát egyelőre ezt úgy kell elképzelni egy ilyen cikket jelenleg, hogy tulajdonképpen a matematikusok, vagy a matematikus egy karmester, és akkor ő megfelelően megint kreatívan használja a különböző AI-okat. Mert hogy különböző AI-oknak különböző erősségeik vannak. Tehát van olyan, amelyik pont arra jó, hogy megfelelő kérdést generáljon, tehát hogyha valakinek még nincsen semmilyen ötlete, akkor vannak olyan AI-ok, amik fel tudnak tenni olyan kérdéseket, amiket mondjuk realisztikus, meg érdemes megválaszolni. Akkor vannak olyanok, amik pont az ilyen technikai dolgokban jók, hogy ilyen kisebb technikai dolgokon így átmennek, és akkor nem nekünk kell kézzel így, nem tudom, napokig vagy hónapokig azzal szöszmötölni. És akkor végső soron itt is az történik, ez is egy nagyon kreatív folyamat, hogy ezeket hogyan kombinálja össze, és aztán mennyi az, amit viszont tényleg emberileg meg kell csinálni. Úgyhogy láttam nemrég egy ilyet, és ott szépen az is le volt írva, és hát én az előadást láttam a PPT-t hozzá, hogy hogyan voltak beavatva tulajdonképpen ezek az AI-ok, és hogy zajlott az egész folyamat. Elképesztő kreatív volt. Tehát szerintem ez így nem fog levenni a matematika értékéből, meg a matematikusok értékéből, hogy AI-okat kezdünk használni.
4: Én néhány héttel ezelőtt megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy mit gondol arról, hogy utolérje matematikai területen az emberi kreativitást, az AI kreativitása, és azt mondta, hogy nem. És akkor egyrészt az intuíciót említette a ChatGPT, hogy az nincs a gépnek. És például a matematika szépségét, tehát hogy azt mondja, hogy azt, hogy szép egy matematikai feladat, vagy egy bizonyítás, azt is csak az ember tudja.
5: Hát szerintem azért megkérdezzük pár hónap múlva, mert nem biztos, hogy ezt fogja mondani.
4: Igen, lehet.
5: Mert egyébként nekem nagyon meglepő, hogy nagyon ilyen emberi kezd lenni, ez ilyen kicsit ijesztő is, hogy pont ez az, hogy vannak ilyen jó, hát nem tudom, hogy akkor nem biztos, hogy hívhatjuk intuíciónak, de vannak jó ötletei, ami nagyon hasonlít az ember által generált ötletekhez.
4: Meg hát nyilván több ismeretanyag lehet az ő fejében, vagy hát az
5: hát
4: ő
5: raktárában. Hát azért fog lekörözni minket, mert egy emberi agynak soha nem lesz módja ennyi ismeretet magába tömni. Tehát ezzel nem lehet versenyezni.
4: A Kobit az évemberének szavazott téged tavaly a könyved miatt is, és a tudománykommunikációs munkád miatt is, és készült veled annak apropóján egy interjú, és akkor az AI-ja kapcsolatban azt mondtad, hogy most fejlődik az az AI, ami majd, hogy is mondtad, hogy az ükunokánk fölött fog uralkodni?
5: Igen.
4: Hogy ez nagyon érdekel.
5: Igen. Hát az van, ez azért az AI-os körökben egy elég jól ismert szenárió, hogy lesz úgymond egy ilyen szingularitás, ami annyit jelent igazából legegyszerűbben megfogalmazva, hogy amikor már olyan AI-ok lesznek, amik képesek maguknál jobb AI-okat létrehozni. És ugye az van, hogy ott mi így kicsit kiesünk az egyenletből, mert mi, tehát hogy mi azt már nem fogjuk tudni igazából így követni. Azért most még mindig az van, hogy csinál valamit az AI, tehát mondjuk akár még csinál egy új matematikai bizonyítás, és akkor azt mi szépen le tudjuk ellenőrizni azért, hogy ez így jó-e. Tehát az van, hogy gyorsabb nálunk, de azért még így be tudjuk érni, meg még mindig csinál hülyeségeket, és akkor azt még így fülön tudjuk csípni, de eljön egy pont, ahol onnantól kezdve nem fogjuk tudni igazából követni, mert tehát nem fogjuk tudni leellenőrizni. Tehát az lesz, hogy az AI így mond valamit, és akkor ezt így el kell dönteni, hogy erre hogy készülünk fel erre az időszakra, amikor már, hát nem tudom, hogy mennyire fogjuk rábízni magunkat, pontosan ezt kellene még most kitalálni, mielőtt felfejlődik erre a szintre, hogy mennyire akarjuk, hogy ilyen univerzális legyen, és mennyire akarjuk, hogy tényleg ez döntsön el mindent helyettünk, vagy majdnem mindent.
4: Ugye a Milyen színű a valószínű című könyvedben egy külön részben a kötet hátulján felsorolod azokat a tévhiteket, vagy azokat a...
5: Kognitív torzítás.
4: Igen, a kognitív torzításokat, amelyek jellemzőek ránk, és amelyek a valószínűségszámítással összefüggésben egyébként fontosak lennének, hogy tudjunk róluk. Egyrészt emeljünk ki ebből néhányat, másrészt pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy a világban a tudománnyal összefüggésben észlelhető vagy megismerhető konteók, összeesküvés elméletek, álhírek mennyiben függnek ezektől.
5: Tulajdonképpen a konteók, azok az én szememben, azok egészen így a falig eltolt ilyen kognitív torzításokból jönnek ki szerintem. Tehát, hogy a konteók általában elég szélsőségesek, és mindig elgondolkozom, hogy tulajdonképpen mi lehet annak az embernek a fejében, aki kitalál, hát nem kitalálja, tehát ők úgy gondolják, hogy ezek ugye valósak, és ezek általában az a durva, hogy tök részletesen fel is vannak építve. Tehát, hogy ezek sokszor nem ilyen elnagyolt dolgok ezek a konteók, hanem nagyon-nagyon részletet, például akár mondjuk az egyik kedvencem az abszolút a lapos föld, és ott is egy ilyen komoly, hát fizika föl van rá építve, tehát hogy nem egyszerűen annyi van, hogy így azt mondják, hogy jaj, lapos a föld. Ők ezt tényleg próbálják én nagyon erőteljesen alátámasztani. És ugye van itt egy nagyon erős torzítás ebben, hogy tulajdonképpen ugye azokat az információkat veszik figyelembe, amikről úgy gondolják, hogy alátámasztják az ő elméletüket, és akkor minden mást arról csak így elfeledkeznek, szóval csak így nem foglalkoznak. Ugye ez egy ilyen confirmation bias-nek szokták ezt hívni, szerintem ez az egyik legerősebb, és ezt mi csináljuk minden nap. Tehát valahogy az van, hogy az emberi narratíva az sokkal

0: mindig és minden áron megerősíteni.
1: Igazolást keresünk?
0: És mindig is, mindig igazolást keresünk. És szerintem még ez se lenne önmagában baj, mert ez egy nagyon emberi dolog, de ezt nagyon sokan nem veszik figyelme. Tehát nagyon sokszor az van, hogy akár még tudósoknál is előfordul, hogy elmennek egy tudományos területre, és jól is csinálják azt, de végig van bennük egy ilyen torzítás, hogy tulajdonképpen van valami, amit ők ki akarnak hozni. És akkor önkéntelenül megtörténhet ez, hogy tényleg elvetnek olyan információt, ami az nem támasztja alá, és erősebben számítanak be olyan információkat, ami meg alá támasztja. Ezt a könyvben is nagyon erősen kiírtam, hogy ezt lehet öntudatlanul is csinálni, meg lehet szándékosan is csinálni. Nyilván a szándékosan az a még nagyobb probléma, de ez az öntudatlanul is egy elég nagy probléma. Itt jön be például ugye ez a cherry picking, ez az adatoknak a mazsolázása, ez is ugye pont ez, hogy akkor ugye azokat az adatokat tartom meg, amik így szépek, meg amik így illeszkednek arra, amit én mondok, és akkor a többit azt meg, hát azt így eldobom. Vagy ugye a texasi mesterlövész probléma, ez is olyan, hogy ott meg kicsit úgy néz ki, hogy hát az adatok valahogy szépen együtt állnak, de nincs előzetes, ez pont a fordítottja egyébként annak, amit előbb mondtam, hogy nincsen előzetes elképzelésem, de az adatok itt ilyen szépen összeálltak, úgyhogy akkor erre gyártok egy elképzelést. Tehát ez is probléma. Ugye az évek texasi mesterlövész problémának, mert hogy ha texasi mesterlövész így rálő így a pajtának az ajtajára egy sörétessel, és akkor ahol a legjobban sűrűsödnek ezek a találatok, oda rajzol egy céltáblát. És akkor aki oda megy és ugye megnézi, az azt látja, hogy hát hogy milyen jól lő, hogy itt a céltáblát milyen szépen eltalálta, de hát ugye az baj, nem volt a céltábla, hanem előbb voltak ott a találatok, és akkor utána rajzoltunk rá egy céltáblát. Ezek szerintem, amik ilyen nagyon, hát ilyen örökzöldek, és szerintem sokkal jobban kell ezekre figyelni. De szerintem a tudománynak nagyon-nagyon jót tenne, hogyha több önreflexiója lenne. Tehát akár a tudománypolitikában is több önreflexió lenne, és a tudósokban is több önreflexió lenne az ilyen torzításokkal kapcsolatban.
1: De hát nem feltétlenül a tudósoktól, hanem a laikusoktól, vagy a fél információkkal rendelkezőktől jönnek, nem?
0: Ez mind a kettő. Hát az összeesküvés elméletek, igen, az jó esetben azok nem tudósoktól jönnek. Bár ugye láttunk már furcsa dolgokat, tehát hogy én például így nem tudom felfogni, mikor orvosok között oltástagadók vannak, tehát én az ilyeneknél nekem így elfő az agyam. Egyszerűen, tehát hogy igen. És ezért mondom azt, hogy valamikor így hiába foglalkozik valaki tudománnyal, vagy hiába kap egy formális oktatást, ha van valami alatta lévő mélyebb hiedelme, azt nem feltétlenül fogja ez felülírni. Ezért is lenne szükség, hogy ezekkel foglalkozzunk.
1: Mi a helyzet a sztereotípiákkal, vagy akár azzal, hogy az agyunk mindig mintázatokat keres? Nekem ez egyik legnagyobb kedvencem ez a rész a könyvedben, mert hogy döbbenetes ráismerni, hogy tényleg így működik az agyunk, és azért, hogyha álhíreket olvas az ember, most bármilyen tudományterületről, vagy ilyen kontaókat, akkor az is igaz, hogy azért tudjuk közel érezni magunkhoz, mert ezek mint hogyha erre állnának rá.
0: Pontosan. Igen, tehát az agyunk az nagyon-nagyon szereti a mintázatokat, és arról is elég önkényesen dönt, hogy mi az, hogy mintázat. Tehát, hogy érdekes ezt megnézni, itt még mindig nekem a születésnap paradoxon az abszolút kedvencem. De az a kérdés, hogy körülbelül hány emberre van szükség, ha egy ilyen random csoportot veszünk, hogy már átlépje az 50%-ot annak a valószínűsége, hogy lesz legalább két ember, akik egy napon születtek. És ugye itt szinte kivétel nélkül mindig nagy számokat szoktak mondani az emberek, mondjuk tipikusan az év napjainak a felét, plusz egyet, vagy ilyesmit, tehát ilyen 180 valamennyit. Holott így a megoldás, ez ugye 23, ami nevetségesen kevésnek tűnik. És itt az alatta lévő gondolkodási mechanizmus, az tipikusan azt szokott lenni, hogy ugye valahogy azt feltételezik az emberek, hogyha van egy véletlenszerű csoport, akkor a születésnapoknak ilyen szépen egyenletesen kell elterülniük, és azt veszik mintázatnak, hogyha ezek mégiscsak csomósodnak, tehát mégiscsak ugye lesz kettő vagy akár több ember is, akik egy napon születtek. Pedig a valóság az pontosan ennek az ellentéte, tehát az egy nagyon erős mintázat, hogyha ilyen tök egyenletesen terülnek el. Nagyon ritkán keletkezik véletlenből ilyesmi. De a fejünkben meg az van, hogy az valahogy így a természetes, vagy ezt hiszük véletlennek, és az a mintázat, hogy csomósodnak. És pont az van, hogy a csomósodás az pont nem feltétlenül egy mintázat, hanem az a tök természetes előfordulása a dolgoknak.
1: Az álhírekkel

0: Kapcsolatban ugye beszélnünk kell arról is, hogy a könyvedben ugye sokszor esik a kritikai gondolkodásról, és ez az egyik legfontosabb üzenet, amit nagyon jó lenne, hogyha mindenki így fejben tartana, hogy egyrészt miért is fontos a matematika az életünkben, tehát hogy amikor azt mondjuk, hogy hol fogom én használni a logaritmust, tehát nem ez a fontos, hanem valami egészen más, hogy erről egy kicsit beszélj, hogy ez neked miért olyan különlegesen lényeges dolog, másrészt pedig, hogy tényleg, hogyha álhírekkel találkozunk, és nincs meg bennünk ez a reflex, hogy elgondolkodjunk egy picit is, hogy az valóságos lehet-e, akkor ugye nem nagyon javul ez a mostani helyzet.
1: Szóval nagyon sokszor az álhírek is, meg a konteók is igazából az érzelmeinkre appellálnak. És ez is valami, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy tulajdonképpen mennyire ki vagyunk téve mindenféle érzelemnek, és azt, amikor erre próbál valaki appellálni. És a kritikai gondolkodás az pedig valahogy azt mondja ki, hogy ettől kicsit el kell szakadni, és meg kell nézni, hogy mi van mögötte, tehát hogy van itt valami valódi mintázat, vannak-e itt valódi következtetések, lehetségesek-e ezek a következtetések. Ugye, ha módunkban el látni az adatokat mögötte, akkor az még szerencsésebb, mert akkor rá lehet nézni. Ugye az a nehéz, hogy a világban most már egyre elterjedtebb, hogy könnyű hamis információt terjeszteni, mert hogy most már nagyon könnyű hamis vizuális információt készíteni AI segítségével, vagy akár ugye deepfake-eket, tehát hogy az emberek egyre jobban belesüppednek abba, hogy már inkább nem, tehát vagy az van, hogy nem hisznek el semmit, ami az interneten van, tehát azt se hiszik el, ami ténylegesen igaz, vagy mindent elhisznek. Ez a két véglet szokott sajnálatos módon lenni, és akkor a kritikai gondolkodás valahogy arról szól, hogy kicsit így mögé nézünk, vagy kicsit így megpróbálunk a tényekhez ragaszkodni, és tulajdonképpen a logika segítségével leellenőrizni, hogy tényleg ezek a következtetések lehetségesek-e, plauzibilisek-e, és így tovább. Én ezt mindig úgy mondom, hogy ez egy ilyen igényesség a gondolkozásban. És ez abszolút nem csak a matematikáról szól, tehát hogyha én olyan pozícióban lennék, hogy mondjuk létrehozhatnék egy ilyen órát az iskolában, ami ezt akarná, hogy kritikai gondolkodás, annak egy része lenne a matematika, egy nagyon erős része lenne így a magyar nyelv.
0: Tényleg?
1: Persze, és az érvelés technika. Tehát amit nem tudnak általában az emberek, hogy a nyelvtan, főleg egyébként a magyar nyelvtan, az tök erős párhuzamba állítható a matematikával. Tehát egy mondat szerkezet, azt egy ilyen fa struktúrába föl lehet rajzolni. Ugye van ez a predikatív szerkezet, az alanyállítmány, és akkor, hogy hogyan jönnek rá az ilyen jelzői, határozói struktúrák. Én ilyen zsolnai módszerrel tanultam általános iskolában, és ott ezen iszonyatosan nagy hangsúly volt, és én így imádtam, tehát én ezt nagyon szerettem, és akkor még nem is tudtam, hogy ennek mondjuk bármi köze lenne a matematikához. De ez nagyon fontos a szövegértésben. Tehát sokszor az emberek már ott vesznek, a nulladik lépésnél vesznek, hogy nem értik egyszerűen, amit olvasnak. Hogy nem tudnak jól szöveget értelmezni. Tehát még akkor is, hogyha nem egy konteó, meg nem egy álhír van, hanem egy teljesen normális szöveg van, nem értik, hogy mi van benne. És úgy nagyon nehéz bármilyen kritikai gondolkodást eszközölni, hogyha nincsen szövegértés. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos része lenne. És az érvelés technika, egyrészt ott is nagyon sok ilyen torzítás van, tehát hogy erre is legyenek igazából figyelmesek az emberek, hogy amikor olvasnak egy valamilyen szöveget, vagy egy valamilyen kritikát, hogy ott tényleges érvek hangzanak el, vagy pedig jó kis ilyen érvelési hibák, tehát akár nem tudom, szalmabáb, vagy csúszós lejtő, bármi. Ezt szoktam még észrevenni, mikor akár valami tudományos, vagy valami féltudományos dologról, mondjuk nekiállok valakivel vitatkozni, vagy valaki nekiáll mondjuk velem vitatkozni, hogy sokszor nem az van, hogy mondjuk intelligenciabeli hiány van, vagy bármi ilyesmi, hanem nagyon sok ilyen érvelési hiba kerül bele abba, amit mondani, nélkül, hogy észrevenni. És tipikusan az, hogy az emberek tényleg érzelmi emberek, és amint előkerülnek ezek az érzelmek, úgy jönnek az ilyen mindenféle logikai hibák, kognitív torzítások. Tehát sokszor még csak nem is arról van szó, hogy valaki mondjuk így szándékosan félre akar vezetni, vagy szándékosan valami rossz indulatú dolgot akar, hanem ilyen dolgokon csúszik el. És ez egy abszolút tanulható dolog, és szerintem ez lenne az egyik legfontosabb, főleg mostanában, amit lehetne iskolában tanítani.
0: Ha visszatérünk a kiinduló ponthoz, a tudományi kommunikációhoz, szerinted milyen felületei lennének üdvözítőek ennek? Tehát mondjuk a munkádat hogyan képzeld el, hogy mi mindent kellene meghódítania ennek a területnek még, hogy tényleg minél több információ eljuthasson az emberekhez?
1: A legerősebb az teljesen egyértelműen a social media, és ezt én így érzem magamon is, mert még mindig nincs egy tisztességes social media felületem. amin dolgozom az ügyön, de egyébként ezért is csodálkozom, hogy a könyv maga ekkora siker, mert hogy nem volt igazán így social médián sem terjesztve, nincsenek hozzá videók, ilyesmi, és így megdöbbentett, hogy még ennyien is szeretik a könyveket, meg olvasnak könyveket, ami nagyon jó, de abszolút ez az ilyen videós felületek, ebből fogyasztanak szerintem a legtöbbet az emberek. Ebből kellene több, meg nekem is felé kellene elmennem, hogy ilyen nem túl hosszú, gondolatébresztő videók. Nagyon sok ember nem fog ilyen egy-másfél órás előadásokat végighallgatni, tehát hogy szerintem valahol ilyen 20 perc, fél óra, 3-4 óra max ilyesmiben érdemes belőni az ilyen tartalmakat.
0: Szerinted könyvek terén a tudománykommunikáció már elérte az optimális...
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem. Hát nagyon kevés magyar van, aki tudománykommunikációt csinál, akár bármilyen tudományterületről. Magyar nyelven azért még lehetne sokkal több tudományos ismeretterjesztő könyv elérhető. Felnőtteknek azért már egész jó a piac, meg ugye nagyon sok felnőtt azért tud angolul olvasni, tehát úgy azért végtelen a piac, ha az angol nyelvűt is belevesszük. A gyerekeknek szerintem kevés jó van. Tehát például, amin én teljesen megdöbbentem, van a Mimi Csoda sorozat, és amikor még én voltam gyerek, én nekem is volt egy csomó Mimi Csoda könyv, és nagyon-nagyon imádtam, és most belenéztem valahogy egy könyvesbolt vagy valamiben, és hogy alig van benne szöveg. Persze nagyon szép színes képek vannak benne, meg szépen illusztrálva, de hogy most így alig van benne szöveg, és
0: tehát az új kiadásban már
1: látványra megy rá, igen, meg hogy így ugye nem olvasnak, de hát mondjuk így nem is fognak olvasni, tehát hogy ebbe az irányba indulunk el, hogy akkor ezt szolgáljuk ki, hogy minden minél látványosabb legyen, azért kell mögé content. Pont így lehet rávenni őket, hogy olvassanak. Ezt gondolom legalábbis.
0: Meg akartam az előbb kérdezni, hogy a valószínűség számításon túl van még a matematikának olyan területe, ami ennyire ember közelbe hozható? Szerinted? Mert ugye ehhez nagy közünk van, bár nem tudjuk. Amikor a könyvedről beszélsz, mindig elmondod, hogy ez tulajdonképpen az emberiség történetével egyidős, és az ember túléléséhez is ezek a latolgatások, a döntési helyzetek hozzájárultak. Szóval, hogy ez velünk él lényegében.
1: Hát ugye, ami az én eredeti területem, a dinamikai rendszerek, ott is szerintem sok mindent közel lehetne hozni a nagy közönséghez.
0: Mert ez mi? Aztán kevesen tudja.
1: A dinamikai rendszerek azok olyan rendszerek, amik általában eléggé determinisztikusak, tehát jól leírhatók valami konkrét egyenlettel. Ilyen például mondjuk a bolygóknak a pályája, amit több száz éve tudunk, hogy hogy van. De vannak olyan dinamikai rendszerek is, amik szintén ugyanígy jól leírhatók, de nagyon érzékenyek, tehát nagyon könnyen válnak kaotikussá. Ilyen például az időjárás előrejelzés, hogy ott is tök exakt egyeneteink vannak, de amiatt, hogy nem tudunk végtelen pontossággal mérni, ezért ezek így nagyon könnyen kisiklanak, és kaotikussá válnak, de nem véletlenszerűen, tehát semmi köze nincs a valószínűségekhez a dolognak, hanem ez így a rendszernek a sajátossága. Tehát a fizikai világunkban még ilyenből van nagyon sok, és ezek is nagyon nehezen előrejelezhetők, de nem a véletlen miatt. És én valahogy úgy látom, hogy a mi világunkat ennek a két dolognak a keveréke mozgatja, hogy vannak ténylegesen véletlenszerű dolgok, és vannak ilyen dinamikai rendszeres kaotikus dolgok, amik más miatt nehezen előrejelezhetők. Úgyhogy még az is lehet, ugye nagyon sokan megkérdezték a könyvétel is, hogy mikor lesz második könyv, és egyébként nagyon szeretnék egy második könyvet, és ott szerintem e felé fogok kicsit elindulni ebbe az irányba, úgyhogy erről fogok majd írni.
0: Bár mind a két téma szembe megy az emberek alapvető igen. elvárásaival, vagy gondolkodás igen. módjával, mert a véletlennel sem vagyunk túl jobban, szeretjük azt gondolni, hogy van egyfajta determinisztikusság.
1: De én pont ezt szeretem. Azt hiszem, hogy engem ez az, ami vonz, hogy kicsit felébreszteni az embereket, meg engem is ezek érdekelnek, hogy mi van tulajdonképpen így, mire épül a valóság. És akkor erre szerintem jó felhívni mások figyelmét is.
2: Keszthelyi Gabriella, matematikus tudománykommunikációs szakember, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa, a BME Matematikai Intézetének adjunktusa volt a vendégem ebben a műsorban, akivel tehát a tudománykommunikációról, a kreativitásról, a kritikai gondolkodásról beszélgettünk, és a Milyen színű a valószínű című könyvében szereplő különösen érdekes listáról, amely a kognitív torzításokat tartalmazza, és amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy nem látunk tisztán, amikor álhírekkel vagy esetleg összeesküvés elméletekkel találkozunk. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az adás is újra hallgatható a Spotify-on. A műsor saját csatornáján találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
3: Creative Survivor. Sejtések és bizonyítások, tudomány és innováció. Olá Andrea műsora minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgás Klinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgás Klinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Érkeznek az adószámla értesítők. Holnap este részleges napfogyatkozást láthatunk. Leállhat az áruszállítás a Rajna egyik legfontosabb szakaszán. Marad a kánikula, ma 35, holnap 39 fok is lehet. Kedden északon előfordulhatnak záporok. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A NAV megkezdi az adószámla értesítők kiküldését a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. 1,8 millió magyar kaphat értesítést. Az elektronikus vagy postai értesítések elején megtalálható a legfontosabb információ, hogy a számla tartozást vagy túlfizetést mutat-e. 1500 milliárd forintot spórolt az állam a forint erősödésén, az Államadósságkezelőközpont friss adatai szerint azonban az államadósság még így is több mint 2500 milliárd forinttal nőtt az év első felében. A több mint 1500 milliárdos átértékelődési nyereség annak köszönhető, hogy a forint az első fél évben jelentősen mintegy 7%-kal felértékelődött. Minden harmadik játszótérrel gond van. A fogyasztóvédelem 3000 játszótéri eszközt vizsgált meg, 37%-oknál állapítottak meg jogsértést. A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Az NKHF rendszeresen ellenőrzi nem csak a közterületi játszóterek és bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközöket, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszíneket is, tehát a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereket is. Szerdán teljes napfogyatkozás lesz, amit részlegesen Magyarországról is láthatunk, a legjobban Izlandról, Spanyolországból és a hozzátartozó Balear-szigetekről lehet majd megfigyelni. A napfogyatkozás a napnyugta közeli órákban lesz. Ezért Magyarországon a nyugati ország részben tartózkodók vannak előnyben, ami azt jelenti, hogy az ország legnyugatibb pontjaként Sopronban és környékén lesz majd a leglátványosabb a jelenség. A biztonságos megfigyelés érdekében mindenkinek ajánlott a megfelelő napszűrő szemüveg használata. Hiába csökken a napnyugtához közeledve a napfényereje. Mintegy 50 fős mentőcsapat vigyáz a Sziget Fesztivál résztvevőire. A Sziget területén egy teljesen felszerelt egészségügyi ambulanciát rendeztek be, ahol külön belgyógyászati és sebészeti kezelő, soktalanító, detoxikáló, valamint megfigyelő helyiségek is rendelkezésre állnak. Leállhat az áruszállítás a Rajna egyik legfontosabb szakaszán. Az alacsony vízállás miatt Koblenz és Mainz között a héten már nem lesz járható a folyó. Hajózási szempontból két részre szakadhat. Északon az Amsterdam, Rotterdam és Antwerpen kikötői, illetve Köln és a nyugat-németországi csatorna hálózat közötti szakasz maradhatna használható. Délebre pedig a Majna, a Mózel és a Neckar, valamint a Duna-Majna csatorna térsége.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, ma csapadék nem várható, 35 fokot mérhetünk. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, északkeleten, valamint néhol nyugaton kialakulhat zápor, zivatar. Reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 32-39 fok várható.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóság, észrevehetőség a témánk, és talán megszokhattátok, hogy néha nem teljesen egyenesen futunk neki a témának. Most egy picit ferdén fogunk nekifutni, ha szabad így mondani, mert arról fogunk beszélni, hogy látható-e a jövő, mennyire lehet észrevenni azt, hogy mi következik, és azt hiszem, hogy nem is hívhattam volna mást venni, mint Rab Árpád jövőkutatót. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek. Szia!
1: Látjuk-e a jövőt? Erről fogunk beszélgetni. Nyilván ez egy nagyon nehezen megfogható ügy. Jól gondolom, hogyha abba az irányba terelem a dolgot, hogy ez egyfajta rendszerben gondolkozás, hogyha akarunk jövőt nézni, akkor inkább erről érdemes megfogni?
2: A legfontosabb gondolkodni a jövőről, mivel a jövő nem állandó, nem egy fix egyeneset járunk be, hanem forgatókönyvek léteznek. Trendeket, adatokat, irányokat láthatunk előre. Ha elgondolkodunk rajta, akkor azzal megnöveljük igazából a reakcióidőnk intelligenciáját. Tehát ha jön valami változás, akkor jobban tudunk rá reagálni. El tudunk kerülni csapdákat. De ami talán még fontosabb, tudjuk úgy formálni az egészet, hogy nekünk jó legyen, hiszen egymás mellett különféle forgatókönyvek is lehetnek. Lehet olyan cég, ahol csak emberek dolgoznak, van, ahol csak robotok dolgoznak, és aki amelyik felé szeret menni, a felé megy, úgyhogy ezért mindenképp érdemes gondolkodni róla. De ha nagyon üzletiesen akarnék fogalmazni, akkor teljes költséghaszonelemzést végzünk, de nem csak a jelenre és a közeljövőre, hanem a távoljövőre és a mindenhol zöld pipa, akkor már úgy kezdünk megnyugodni.
1: És miket rajzol fel az ember a táblára, amikor azt mondja, hogy na nézzük a jövőbeli lehetőségeket, miket elemez?
2: Rengetegféle módszertan van. A jövőkutatásnak nagyon jó szakirodalma van nemzetközi és hazai szintéren is, és különféle emberek különféle módszertanokat használnak. Nekem olyan kiforrott, hogy én mindig így dolgozom, nincsen, hiszen nagyon sokféle iparággal dolgozom, és általában más és más lehetőségek vannak. Vannak különféle ilyen keréklogikák, vagy forgatókönyvlogikák, bármilyen mintázatban elképzelhetjük. A legfontosabb szerintem az, hogy vázoljunk fel egy térképet, tehát hogy hívhatjuk probléma térképnek, azt azért mindenki ismeri, de itt már nagyon sokan el szoktak akadni, hiszen nem biztos, hogy mindent figyelembe vesznek, amire szükségük van. Én azért azt tapasztalom, hogy a jövőkutatásnál nagyon sokszor sejtjük, hogy mi van, de van, amikor ez kényelmetlen tudomásul venni, és inkább elhessegetjük, hogy ez majd egy jövőbeni Árpád problémája lesz. Tehát látjuk, hogy ez a probléma jön, de most van egy közelebbi, és most ezt, és majd akkor az lesz a közelebbi, akkor majd nem tudom, mit csinálok.
1: Ezt a krízis kommunikációban is ismerjük, egyébként ezeket issúnak, vagy lopakodó krízisnek hívjuk, hogy amikor tudjuk, hogy ez a jövőben fog problémát jelenteni, akkor inkább azzal foglalkozunk, amit most kell csinálni.
2: Hát igen, és ez nagyon jó szó, ez a lopakodó tetszik, mert amikor már itt van az órunk előtt, akkor viszont meg olyan nagy lesz, hogy akkor az már krízis, vagy dráma, vagy tragédia. Míg, hogyha időben látom, akkor üzleti lehetőség is tud lenni, hiszen ez másoknak is a problémája, ha valami problémára üzleti megoldást szállítok, akkor azért fizetni fognak, hogy megoldottam helyettük ezt a problémát. A másik pedig az, amikor nem gondolunk valamire, amire kellett volna. Ez valóban nehéz ügy, mert nem lehet megőrülni sem, hogy mindig mindenre, és nem lehet, nem tudom, a spanyol mesztelen csigák párosodását is olvasgatni, az ember közlekedést akar fejleszteni, de nagyon meglepő dolgok hathatnak. Általában minél jobban belegondolunk a valóságba, minél közelebb hozzuk az élethez, annál inkább előjönnek, hogy mondjuk egy autófejlesztésnél a gyalogosokról is szó van, de az útminőségről is szó van, de az időjárásról is szó van, és így tovább. És akkor ezeket összerakjuk, azért nagyon jó, mert akkor jönnek elő azok a kis finomságok, azok a kis hatékonytalanságok, azok a kis jó megoldások, amitől elkezd működni az üzlet mondjuk, vagy hát én társadalmi cselekvésekben is szeretek dolgozni, nyilván üzleti tanácsadó is vagyok, hogy amitől működik. Amikor azt érzi mindenki, hogy hát ez annyira evidens, meg hogy ez tök jó, hogy van, nem is kell magyarázni. És amikor így teszel le valamit az emberek elé, akkor azt használni is fogják. Érdektérképeket szoktam felállítani,
1: nekem az mindenképpen van. Nem ismerem annyira, úgyhogy menjünk bele.
2: mondhatjuk, hogy én találtam ki, de lehet, hogy valaki
1: másik
2: használta, de a logika az nyilvánvaló számodra, és ha minden szereplőt leírsz, és megnézed, mi a valódi érdeke. És biztos vagyok benne, hogy a krízis kommunikáció az egyik alapvető szó, az őszinteség, és itt is. Pontosan mi az érdeke, nem csak az, amit mond, hanem valójában. Tehát, hogy persze, azt mondom a munkavállalomnak, hogy
1: te vagy a legfontosabb.
2: Te vagy a legfontosabb, én téged szeretlek, mindenképp gondolok rád, babzsákot is veszek neked, de figyelj, fejlesztjük közösen ezt a digitális transformációt, de nem nyugtatom meg afelől, hogy ezt nem azért csinálom, mert el akarom menni a munkáját, vagy azt mondom neki, hogy ennek segítségével majd többet tudunk dolgozni, és akkor ő azt mondja, hogy rendben, de az nekem miért jó? Vagy legyen akkor 4 napos munkahetem, vagy fizetésemelésem, vagy valami, de nem ezt szoktuk mondani. Tehát, hogy a valódi érdekeket jó végiggondolni, mert akkor nem történnek meg a látás szabotálások, nem történnek meg a félreértések. A jövőkutatásnál nyilván, amikor arról beszélsz, amiről mindenki beszél, az a jelen, azt is kell, ki kell szálazni, tehát, hogy az is egy külön műfaj, és imádom, amikor, hogy mi az igazán lényeges a nagy zajban, mi az, ami pontosan mi is történik. Szeretem ezeket megfejteni. Szeretek gondolkodni rajta, hogy megfejtem, hát néha. Igen, néha nem. Szeretek másoktól tanulni, akik megfejtik ezeket. De alapvetően a jövőkutatás nagyon sokszor a perifériát nézzük. Tehát amikor már a vezető újságok címlapján van, akkor az megvan.
1: Akkor már lemaradtunk.
2: De akkor mondjuk azért 3 évvel azelőtt már látsz egy szabványbejelentést, már látsz egy tudományos cikket, amit egy kiskör fölkapta a fejét, de mások nem. És lehet, hogy egy mezőgazdasági szakcikk, ahol azt mondják, hogy ez egy forradalmi dolog, akkor látok egy szabványt bejegyezve, ami egy olyan gépre, látom, hogy nagy az átütő ereje, látszik, hogy lesz mögötte tőke, akkor azt mondani, hogy ez 2 év múlva be fog robbanni, ez inkább üzleti elemzés. És akkor van, ami leginkább a legszabadabb, és amit nagyon szeretek, azon, ha jövőn gondolkodni. Milyen lesz? Mik a versenyképes képességek? Hogyan leszünk benne boldogok? Mik lesznek az értékek? És kiben fogunk bízni? Nagyon komplex mátrixokat lehet rajzolni, és vannak olyan szlájdjaim, ahol lassú trendek, gyors trendek, közepes trendek, ciklikus trendek, hol a meccéspontja, de a lényege az, hogy ezen gondolkodjunk.
1: De hát akkor a töprengsz? Tehát így értsem, ha gondolkozom rajta, hogy úgy ülök és töprengek, hogy kibe fogunk bízni, vagy valami szolid adatot azért próbálsz mögé rendezni?
2: Hát szerintem jó ezen töprengeni, de ha most csak ezen töprengenék, akkor azt tartsam meg magamnak, tehát hogy mondjam mindenkinek.
1: Remek ötleteink lehetnek.
2: Imádok verseket írni, nem tartom őket olyan jóknak, hogy kiálljak velük mások elé, de magát írni szeretem, az életem része, de nem, hát nyilván adatok, tanulás, imádom a történelmet, rengeteget olvasok, még többet tanulok más emberektől, és még többet tanulok gyakorlati projektekből, és még többet tesztelek. Nagyon sok zsákutcát én vágok le, és nagyon sokszor azért, hogy mondjam, fizetnek meg, vagy köszönik meg, hogy a zsákutcát lejátszottam már. És akkor nekik ez nem kell. Tehát azt mondani egy fejlesztésnél, nézzétek, 3 lehetőségünk van, és azt mondani, hogy figyelj, ebből egy, ez biztos, hogy nem jó, ennek ilyen az esélye, ennek olyan, akkor már nyertünk időt. És érvelés. Vannak ciklikus dolgok, ez tény, de mindig olyan izgalmas elgondolkodni azon, mi az, amit valóban más. Nagyon könnyű azt hinni, hogy az ember mennyi mindent tud. De igazából én csak a forrás kritikámon rengeteget dolgozom. Hát melyik adatban bízzak? Nem is föltétlenül rossz indulatból, de nagyon sokszor torz adatokat lát az ember. Mindig eszembe jut az a talán régi indiai történet, amikor az 5 vagy 6 vak ember elindult, hogy megismerje a világot, és egy elefántba ütköznek, és az egyik fogja az ormányát, és azt mondja, hogy ez egy hosszú csőszerű állat, a másik meg egy nagy tömbszerű állat, tehát hogy valaki ki akarja hangsúlyozni, hogy a klímaváltozás milyen erős, van, aki meg azt mondja, hogy nálam meg egy másik oldala erős, nálam a vízhiánya nagy, nálam a vízbőség, hogy mondjam, hogy elárasztja a tenger a földjeimet, és akkor melyiket vegyem figyelembe, és ez önmagában, ez számomra csak úgy lehetséges, hogy másokkal beszélgetek és vitatkozok.
1: Azon szoktam gondolkozni, hogy töprengeni, hogy amikor valaki ilyen trendeket jelez előre, és jósol, így szoktuk mondani, hogy ez csak egy ilyen viccesen mondjuk, hogy jósol, akkor szokott szembesítés lenni, megmondom, hogy mire gondolok, hogy mondjuk ez főleg politikai előrejelzés jut eszembe, hogy Mondjuk, ha valaki 20 évre előre megmondja, hogy ő szerinte merre fognak alakulni a politikai erővonalak, vagy akár egy tőzsdei előrejelző, aki szintén ilyen nagy távlatban jelez. Van, hogy szembesítik 20 évvel később, vagy az időpontját, amikor ő bemondta azt, hogy hát de figyelj, te tök más mondtál, valahogy én nem szoktam ilyenekbe. Tehát, hogy számon kérik, vagy elcsípik a jövőkutatókat a jövőben?
2: Remélem, hogy igen. Én azért elég régóta csinálom, és hát nem is lenne helyes, hogyha nem lenne visszajelzés azt mondani, hogy figyelj, itt tévedtél, és akkor az a kérdés, hogy miért tévedtél, az nem azt jelenti, hogy hülye vagy, hanem azt jelenti, hogy valamiért tévedtél, rossz volt az adatod, vagy valamit rosszul értelmezte, hogy tanuljunk a jövőre nézve. Tehát, hogy ez szükséges. Azért nem mindegy, hogy mennyire pontosan mondasz valamit. Mondok egy példát. Az, hogy a klímaváltozásnak borzasztó nagy hatása lesz, mondjuk a szélsőséges időjárási körülmények, stb. Az, hogy a jövő egyik üzleti modellje tartalmazza ezeket. Az, hogy az energiaszemléletű megközelítés, akár a saját időnkben, akár a konkrétan az energiával, de sok minden másban fontos lesz 20 év múlva, és ez biztos igaz. Azt mondani, hogy 42% lesz az Nvidia részvény növekedése, az egy nagyon merész dolog, és én nem is mondanék szívesen ilyet, egyrészt, mert nem is releváns egyébként a ügyfeleimnek olyan értelemben, hogy ugye 20 évig semmiképp nem ad el. Tehát, hogy ezt most itt felejtsük el, lássuk el, a 20 évre máshogy pektetünk bele. De vannak azért nagy trendek, ami mellett sokszor elmennek az emberek. Egyik izgalmas projektem volt még 15 évvel ezelőtt, amikor egy ilyen ingatlan befektetővel beszélgettem, és Bergenről beszélgettünk, norvég város, hogy jól olvastam egy cikket, és mondtam, hogy milyen olcsók a telkek, mondta, hogy persze, hát mi van, hogy semmi. Hát
1: mondom, nagyon szép kisváros egyébként.
2: De mondom, mellette van egy csomó másik cikk, ami a klímaváltozásról beszél, hogy mi van akkor, hogyha 15 év múlva ezek sokat, és akkor egy olyan összeget, ami neki tényleg ilyen 15-20 évre befektetésileg beletette, és most nagyon örül neki, mert ott most egy kicsit jobban tudja használni őket. Ez most nem azt jelenti, hogy ilyen titkok vannak, amik föllebbennek, alapvetően azért nem én legalábbis ilyenekre nem. Maga az előrejelzés, maga a százalék megmondás, maga az, hogy melyik csapat fog győzni, milyen eséllyel, ez egy külön nagyon jó műfaj, és nagyon izgi ezek az előrejelzések. Én inkább trendekkel, társadalmi változásokkal szeretek foglalkozni, és az üzletnek is mindig azt mesélem el, hogy az emberek hogyan fognak viselkedni, és úgy finomítják a dolgaikat. Más szakemberek máshoz értenek sokkal jobban.
1: Azon törtem a fejem, hogy nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy van valami reményünk a jövőre nézve, a klímaváltozás sokszor bemondtad, és valóban az egyik legmeghatározóbb trendje az életünknek, hogy arra számítunk, hogy addigra meg kitalálnak valamit. Ez mennyire reménybeli, nagyon boldog az, ez mennyire reménybeli dolog, vagy mennyire az, hogy hát figyelj, nincsenek olyan kutatások, ami azt mutatná, hogy.
2: Hát dehogy nincsenek, én teljesen optimista vagyok, olyan értelemben, hogy eddig is számos kihívás volt az emberiség előtt, ezeket mindig megoldottuk, mindig újra struktúráltuk a gazdaságunkat, kommunikációnkat, értékrendszereinket, stb. Most is egy ilyen változás előtt állunk, összeszedjük magunkat, megoldjuk, miközben megoldjuk, majd újabb problémákat generálunk, és akkor megint jön egy újabb hullám, és akkor is megoldjuk. Az, hogy azok nagyon tévesek, csak két klasszikus hiba is benne volt ebben, amit említettél. Az egyik klasszikus, de az a lehető legrosszabb, amikor valaki lát egy adatot, és úgy képzel a jövőkutatás, hogy csak meghosszabbítja azt. Tehát, de jó, létrejött a 3D nyomtató, már 10%-osan elterjedt, a jövőben 100%-os lesz, akkor elkezdek arról beszélni, de miért? Kinek az érdeke, kinek nem az érdeke terjedni. A másik pedig az, hogy egy mostani helyzetből ítéli meg az 5 év múlvait. És ezt nem szabad. Én, amikor hosszabb távon fejlesztek, nekem az 5 év múlvai emberek bizalmi terét kell megmondanom az ügyfeleknek. Nem az, hogy most kinek hisznek, az AI-nak, vagy egy humánnak, vagy egy weblapnak, vagy egy nem tudom minek, hanem az 5 év múlvaik miben, mert hát addig ér oda. És értem, hogy némely dolgok lassan változnak, de minél nagyobb a nyomás, annál több az innováció is, mert 10 éve arról beszélünk, hogy amikor az üzlet rájön, hogy meg tud gazdagodni abból, hogy megmenti a földet, mennyire más hozzáállás innovációk terén, és most végtelen sok innováció indult be, nagyon sok változás indult be. Persze jó kérdés, hogy elég gyorsan, és a többi, de ezek a végítéled drámák két szempontból is problémásak. Az egyik az, hogy Van jó forgatókönyv. És hogyha félsz, akkor lebénulsz, akkor nem cselekszel. Tehát, hogy vegyek rá valaki, csak a manipuláció szó is elhangzott, de hogy pompás dolog fákat elültetni. Oké. Okay. 20 év múlva fogod látni. És hogyha nem adok neki időhorizontot, akkor miért akarjon elültetni valamit a húszra? Azt mondom neki, hogy figyelj, a ma problémát oldjuk meg, csak a már. Mire megoldjuk? Tegnap lesz, úgyhogy mindig lesz újabb probléma. Ez parttalan. Kell jövőképünk legyen. Kell bíznunk a jövőben, és van is miért. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek kihívások. Csak ha lehetőségként nézel rá, ha csoportosítod, mi az elkerülhetetlen, hol van a mozgásterem, mi az, aki mindenkit érint, mi az, ami csak engem. Hogy tudok kivédeni valamit, ami 2 év múlva jön el, de eljön, mások, akik nem készülnek rá, 3 hónapig sokban ülnek, hazat a 3 hónap alatt én pedig tarolok, ezeket ki lehet dolgozni.
1: És akkor azt is lehet mondani, hogy igazából nem kell mindenkinek ugyanabba az irányba gondolkozni, vagy ugyanabba az irányba menni, hanem vannak egységek, csapatok, akik egy irányban közösen gondolkoznak, és ez majd kitermel valami jót.
2: Igen, igen, ez is szokott zavarni, amikor milyen lesz a jövő, ugye? Mondtad, hát igen, úgy is tetted fel a kérdés, igen. De hát azért sem jó kérdés, mert ahogy beszéljük is, nem csak egyféle működési modell van. Igenis vannak emberek, akik nem szeretnek otthon dolgozni, akik igenis szeretik azt, hogy egy kis szociális élet, egy közösség, akkor tudnak. Van, akik meg szeretnek otthon dolgozni, van, akiknek meg mindegy, egy kicsit nevelés kérdés. Most azt mondani, hogy a jövő csak az otthoni munkavégzésé, ez egyszerűen nem igaz, mert akkor elveszít a munkaerőid részét.
1: Az. Meg az irodapiacot.
2: Igen, és akkor az, hogy viszont jó, de hogy? Akkor mennyi? Akkor mekkora irodák legyenek? Mit tegyek az irodákban, hogy még jobb legyen? Az már megint egy más kérdés. Tehát, hogy ezek a végletessége, hát ahogy a Csillagok háborúja című dokumentumfilmből is tanultuk, az a sziteknek a végze, nem az, hogy ilyen lesz, hanem olyan lesz, hogy de amúgy nagy hatások vannak. Tudjuk, hogy a konnektivitás, tudjuk, hogy a rugalmasság, tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia pont az emberi képességeket emeli föl, a kíváncsiságot, az ügyekben való hitet. Ezek szép szavak. Hogy fordítsam le az én nyelvemre? Ez most akkor mit jelent? Vegyek elektromos autót, vagy ne vegyek? Vagy az utolsó autó helyett humanoid robotot vegyek? Vagy úgyis majd megoldják, én foglalkozok azzal, hogy szeressem a családomat? Vagy tagadjam, hogy van mesterséges intelligencia, vagy pont, hogy használjam rejtve? Mi a jó forgatókönyv? És ezekre azért vannak válaszok. Tehát, hogy... És az utolsó, az tényleg mindig a szembenézés. Én nem... És szerintem pont neked, aztán biztos nem kell magyarázni, hogy mennyire sok időt lehet nyerni azzal, hogy az ember beleáll a dolgokba, hogy figyelj, ez a helyzet. Tehát, hogy most a víz az egy probléma, kevés lett belőle. Igen, így gondoljuk végig, hogy mi van, hogyha korlátozva lesz a vízfogyasztás, mint az, hogy dramatizálva feküdni. Ha azt mondom, hogy lesz vízkorlátozás, akkor tudok rá üzleti modellt fejleszteni, vagy már most egy kicsit spórolok, és akkor, ha előáll ez a helyzet, már nem vágom fel az ereimet, stb.
1: Na hát sok kérdést tettél fel, úgyhogy ezekre fogunk aztán válaszolgatni, legalábbis amennyire tudunk. Ez a Krízisek és pofonok, Rabárpád jövőkutatóval beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
2: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Rabárpád jövőkutatóval beszélgetek arról, hogy látható a jövő, ez picit ilyen mondva csinált, hogy elhívhassa Márpit beszélgetni, mert ugye a láthatóság ennek az évadnak a témája. Visszakanyarodnék egy picit a jelen kihívásaihoz. Azt mondtad, hogy tulajdonképpen sokszor van az, hogy megértünk valami pofon egyszerű dolgot, amit ha látunk, akkor már könnyű, de addig meg ugye elképzelhetetlen volt. Én azt írtam itt fel magamnak, hogy ez a fekete hattyú jelenség egyébként, amikor az van, hogy de hiszen ezt láthattuk volna, hogyha odafigyelünk, vagy úgy adja magát ez a dolog, vásár után okosabb palasz, szokták mondani, én legalábbis szoktam. Mi a helyzet ezzel a fekete hattyú jelenséggel, amikor így a homlokunkra csapunk, hogy na hát, ha ezt tudtam volna, akkor én lettem a legokosabb.
3: Igen, ez a... Persze a jövőt könnyű megmondani, főleg utólag. Tehát, hogy van egy számos ilyen mondat.
2: Meg hosszú távon minnyáján halottak leszünk, hogy ez a Keynes-i.
3: Hát igen, és akkor aztán úgymond le is zárjuk a kérdést, de abszolút nem erről van szó, hanem az hogy egyébként tényleg meglepően vakok tudunk lenni dolgokra. Ez nem azért van, mert az emberek ne lennének kíváncsiak, vagy ne igyekeznének, nagyon sokszor azért van, mert a saját iparágukra figyelnek. És én ezért szeretek több iparággal foglalkozni, minden iparágban dolgozom olyan szakemberekkel, akik nagyságrendekkel jobban értenek ahhoz az iparághoz. Látják a mélyét. Én igyekszem ezeket összekötni, mert van olyan, hogy az egyik iparágban egy közhely. Hát persze, hogy itt tartunk. A másikban nem is hallottak róla. És a fekete hattyú nagyon sokszor, ő egy teljesen békés fehér hattyú. Már a kis rucái is mennek mögötte, és a másik iparág meg azt mondja, hát ez hogy lehet? Tényleg ilyen van? És ez az egyik. A másik, amikor tényleg megértünk valamit, ami úgymond ott volt a szemünk előtt, de nem kattant össze. Én ezeket nagyon szeretem, ezeket a koanszerű felismeréseket, amikor így előadásaimban is szeretek ilyeneket mesélni, amikor így látom és érzem a hallgatóságon, hogy most kattan a helyére. Például pontosan mit csinál az AI, és akkor a mesterséges intelligencia, és hát, hogy igazából mi történik? Az egyik, ami történik, hogy amit eddig összetartozónak hittünk, hogy egy okos ember létrehoz egy okos terméket, és sebészkéssel elvágtuk középen, és ez most már okos termék tud ember nélkül lenni. És hát mit jelent igazából? Hirtelen nagyon összezavarodunk az értékválságok, stb. De nyilván a szerzőjogtól kezdve a bizniszen áll sok minden. És hogy pontosan mi történik? Arra rájönni, hogy alapvetően emberek vagyunk, és hogy az érdektérkép java része az, hogy csak szeretnénk jól, egészségben, szeretetben élni. Tehát, hogy néha így kimondani egyszerű igazságokat, és vannak azok a fekete hattyúk, amik úgy megjelennek. Ez, a fekete hattyú nem írja le az, hogy most pozitívként vagy negatívként gondolunk rá. Tehát, hogy az most épp egy elefánt a porcelánbordban, amit eddig nem vettem észre, vagy az innováció, amit pont az előbb említettél, hogy majd megoldják. Ó, hát ez az. Hát a mesterséges intelligencia milyen gonosz, meg deepfake, meg elveszi a munkát, de közben használom, mert segíti, vagy egyszerűen ez azért van, mert optimalizálnunk kell, és ennek a segítségével 30-40%-okat tudunk megspórolni sok erőforrásból, és mivel sokan vagyunk ez át rendszerben, szükségünk van optimalizálni. És akkor, hogyha ezeket fölismered, én azt gondolom, hogy az olyan mindenki által váratlanul megjelent dolgok, amik olyan mértékű innovációs kreatív felismerések, hogy azelőtt nem gondolt rá senki, én nem nagyon tudnék ilyet mondani. Olyat tudok, hogy kevesen hittek benne, olyat tudok, hogy nem vettek tudomást róla, olyat tudok, hogy nehezen tudtok elképzelni. Ettől függetlenül a fekete hattyú jelenség az nagyon-nagyon fontos, és nagyon szeretem, és ugye a konferencián találkoztunk, ott az is a kulcs elem, nagyon helyesen.
2: Hogy totem állat.
3: Igen, és ez tök jó, csak egy mondat van, amit nagyon-nagyon nem szeretek, az pedig az, amikor azt mondjuk, hogy jövőt nem lehet megismerni. Mert egyrészt azért nem szeretem, mert nyilván sok igazság van benne, nem tudunk mindent. De számomra ez a felelősségeltolásról szól. Arról szól, hogy mivel úgyse tudjuk megismerni, úgyse tudunk felkészülni, tehát nem marad más, mint a ma küzdünk.
2: Lesz, ami lesz.
3: És kicsit a fekete hattyú is nekem olyan, hogy hát úgy is vannak olyan jelenségek, amik bum, és az nem jó, akkor valaki nem gondolkodott elegen.
2: Látszólag messziről indítom, de ide fog kapcsolódni. Voltam most egy barkácsáruházba, és árulnak egy olyan terméket, fiam mutatta nagyon lelkesen, amit tulajdonképpen úgy tudok elmondani, hogy egy ilyen pumpaszerűség, egy ilyen gumitömlő, amit kézzel lehet felpumpálni, és tulajdonképpen amire használják az, hogy beteszed mondjuk az ajtó alá, és felpumpálod, és ez egy picit megemeli, és akkor le tudod venni arról, amit vagy zsanérnak hívnak, vagy nem, ezt nem tudom. És ugye ez egy teljesen mechanikus termék, és azon, arra csodálkozom rá, és sok ilyen termék van, hogy ugye mi kellett 2100 év ahhoz, vagy 2000 akármennyi, hogy egy ilyenre. A másik ilyen, amit szoktam, főleg nénik, de bácsik is szokták, az olyan kis leülős kocsit tolni maguk előtt, amire le tudnak ülni, pihenni. Ez is egy mechanikai dolog. Tehát, hogy azokhoz a dolgokhoz, amihez formailag azért nem kellett 2000 év fejlődése, azok hogy kerülnek be ilyenkor a képbe meg a boltba?
3: Hát igen, ugye, hogyha ez a tömlő hamarabban sokkal több, vagy kevesebb lilalábúj, és sokkal kevesebb
2: töröttlábújó,
3: rossz szó, vagy csúnya szó hagyta volna, hát ez az ajtó leszedés, ez egyébként. Jó, azért nyilván az is benne van, hogy az, hogy te egy ilyen kísértékű terméket le tud gyártatni, és el tudja adni a világ másik pontján, ahhoz kellett a jó reg longtail üzleti modell, kellett egy világgyár, kellett egy e-business, a másikhoz kellett egy idősödő társadalom, az, hogy a fejlett országokban már a lakosságnak a fele idősnek számít, a régi idők szerint. Azért mondom így, mert most már abszolút máshogy gondolkodunk erről, de mondjuk azt mondom, hogy magyar lakosság harmada is 65 év feletti lesz, ami már egy piacméret, amire már. Tehát, hogy azért benne vannak ezek is.
2: Az üzleti gondolkozás.
3: Igen, tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy tudunk találni ilyen képet, és az is lehet, hogy már a hallgatók találtak is, ahol már sumerisnek is volt, még fakerékkel, de ő tolta is le tudott rá ülni, mert egy valaki megcsált az édesanyjának. De az, hogy ebből üzlet legyen, ahhoz piacméret kell, ahhoz gazdaságosság kell. De másik tény, igen, van ez, hogy fú, tényleg milyen egyszerű.
2: Hát meg ha ez nekem jut eszembe, ugye az igen, a másik ilyen.
3: Igen. Igen, igen, ez... Amúgy is szeretjük a tippeket, trükköket. Hát az internet is tele van ilyenekkel. Ha itt fordítod, úgy fordítod, imádom is ezeket a videókat, hú, tényleg, ezt tudti, meg fogom jegyezni, nyilván nem jegyzem meg, és
2: megcsinálom. Egy műanyagflakon közepét kivágom igen, körzővel, igen, és igen, akkor, igen, igen, ezekre megjön.
3: Ja, de azok cukik, amikor figyelj, milyen egyszerű, és akkor 10 percen keresztül olyanokat csinál, hogy nekem nincs olyan eszközkészletem, meg kézügyességem. De tény, hogy az nem baj, hogyha egy olyan szemléletre átállunk, hogy barkácsolni, mint ahelyett, hogy megnyomok egy gombot, hogy a világ másik pontjáról egy zöld békát szállítsanak. De vannak igen olyan dolgok, amik úristen tényleg, hogy ez milyen egyszerű, és nagyon szeretjük az ilyen felismeréseket, és biztos, hogy millió ilyen is lesz. És az is olyan izgalmas számomra, és én nagyon szeretek így lemenni a projektek mélyére. Nem tudom, a vasút történetről lehet nagyon sokat beszélgetni, és így megy a társadalom úgy, és a vasút mentén hogy terjed. De minél többet olvas az ember, és akkor kiderül, volt egy csábó, aki egyszer kikalapált egy szöget, és akkor azt kezdik sorozatgyártásba, és emiatt messzebbre jut el. Tehát ezek az ügyeskedő emberek, ötletek nagyon sokszor teljesen láthatatlanok, mert egy háttérben mutatok kódrészlet, vagy egy szög. A mérnöki tudományok azok szerintem végtelenül jó dolgok, és jövőben meg még jobban felértékelődnek. Az az igazság, hogy egy nagyon bőségben és gazdagságban sokkal könnyebb az állandó cserén, vagy a egész tárgyban gondolkodni, egy erőforrás hiányos világban felértékelődnek az innovációk és az ötletek, és mi egyébként ebben jók vagyunk, tehát mi magyarok jól tudunk innoválni.
2: És az jutott erről eszembe, amit az előbb itt végig gondoltál, hogy azért sokszor az is van, hogy a feltaláló, vagy aki forgácsolja ezt a szöget, amit ő nem is tudja még feltétlenül, hogy az milyen messzire vezet. Tehát, hogy azért nagyon sok olyan találmányt tudunk, meg fejlesztést, amit amikor azt kitalálták, vagy elkezdték használni, akkor még messze nem volt benne, akár az AI-ig is eljuthatunk egyébként ezen a gondolatsoron, de hogy aki az első, aki elkezdi ezt bütykölni, az még nem is tudja, hogy ez mi mindenre

0: És van az is, hogy gondolkodunk róla, és egy jó darabig, ez a gondolkodunk, ez úgy hangzik, mintha én azok közé a zsenik közé tartoznék, akik ilyeneket kitalálnak, de hogy most így a tudomány miét egy magamhoz vettem, de hogy a lényeg, ott vannak például az atombomba fejlesztői, akik tudják, hogy megváltoztatják a világot. Tudják, hogy egy nagyon nagy dolgot hoznak létre, de félnek is tőle, ők maguk figyelmeztetnek. Emberi gondolkodást utánzó gépet gyakorlatilag mindig is akartunk. Már a kínai császároknak is volt repülő fülemüléje, hogy milyen jó lenne, és a gólem is erről szól, minden erről szól. És akkor nézzétek, itt van a matek, itt van a függvények, már vannak adataink, van processzorunk, próbáljuk már megcsinálni. És az 50-es évek óta fejlesztik, és sikerül. Az, hogy a neurális hálósoktatás működni fog, azért nem volt biztos, de bejött. És akkor most meg van ez az érzés, hogy megcsináltuk. Jesszú, megváltoztattuk a világot. Tehát eznek ennek a felismerésnek a örömteli, vagy akár a pánikba esősi része, ez mind lehet. Itt a nagyon fontos a... Hát szerintem nem lehet megúszni az etikus gondolkodást. Nem lehet megúszni azt, hogy nem mozoghatunk mindig a hatékonyság mentén. Nem mondhatjuk azt, hogy ez a kampó most jobb, most egy embernek könnyebb, de a világ másik részén valakinek nehezebb. Ezeket az alkukat most már nem fogjuk tudni megkötni.
1: De az elméleti kérdések között pont akár az atombomba kapcsán szokott leginkább lenni, meg a klasszikus például a kést, mi mindenre lehet használni, de ugye azt szokták mondani, hogy a tudósnak az a dolga, hogy mindent kihozzon abból, amit az ő tudományával és az ő fejével meg tud oldani, és a felhasználásnak a felelőssége, meg az etikussága, az meg már valamiféle döntéshozói kör. Tehát, hogy te hol állsz ebben a gondolkozásban?
0: Ott, hogy mindenkinek van felelőssége. Tudósoknak nem csak abban, hogy azt szerintem nem igaz, hogy amit én ki tudok találni, találjam is ki, és hogyha használják, az ő bajuk, az nem elég, mint ahogy az is a tudósok felelősségei, kommunikáljanak a dolgaikról, tudománykommunikáció, és igenis azzal a társadalom visszajelzéseit is kaphatod, de való igaz, nagyon sokszor azért ezek nem azonos nyelvek. Alapkutatás véget valaki, általában kiszokták, hát nem is kacagni, de olyan kicsit lesajnál, hogy te mit csináltál egész életedben, 30 évig egy laborban voltam, muslincákat pakoláztam, de fura fiú vagy. Amúgy kitaláltam a nem tudom milyen vakcinát, és megváltoztattam az 1 millió ember életét. Ja, milyen okos vagy. Tehát, hogy kommunikálni róla. Igen, tehát az alapkutatás, miből mi hozható ki. Persze cinikusan lehet mondani azt, hogy úgyis mindenből fegyvert csinálunk, ez nem igaz. Tehát, hogy pont azért vagyunk ennyien, és azért élünk ilyen jól, mert a túlnyomó többségben jó dolgokat hoztunk ki ezekből, csak rombolni mindig könnyebb. Van a tudósnak is felelőssége, legelső a kommunikáció, hogy elmondja, hogy ennek ez a kockázata. Valóban a döntéshozónak is van. Azért nem véletlen, hogy azok termékek, amik nagyon lesokkolják az emberiséget, vagy félelmet gerjesztenek, azokat általában titokba fejlesztik. Tehát pont ez a kommunikáció része nincs meg.
1: Miért nem véletlen? Az nem akarják elveszteni a szabványukat, tehát inkább gazdasági érdeknek tűnik, mint szemérmességnek.
0: Hát verseny is, másrészt, hogy nyissá társadalmi vitát olyanról, ami nagyon nehezen magyarázható el, és kicsit hit kérdés is. Tehát a mesterséges intelligencia és az elmúlt 3 évben sokkal inkább hitvitákat hallhattunk, hogy nagyon jó, nagyon rossz. Most, ha közelít a valósághoz, most már tudjuk, hogy erre jó, arra rossz. De most egy mesterséges intelligenciáról, vagy egy újfajta műtrágya gyártási eljárásról, ami 100 fokkal alacsonyabb hőfokon tud műtrágyát csinálni, erről társadalmi vitát csinálni, azért nem igazán érdemes. Ritkán futnak ki az emberek az utcára lobogtatva a szakfolyóiratokat, hogy nézzétek, hát most megjelen, és nagyon jól is teszik ezt, mert a legtöbb azért elég unalmas, hanem azért, mert de ez mondjuk azt jelenti, hogy a fejlődő országokban nagyon sok helyen meg lehet akadályozni az éhezést. Akkor meg a migráció is kisebb. Tehát, hogy ezeknek, ezt el kell tudni magyarázni, hogy ez mit jelent. Szóval szerintem mindenkinek van felelőssége, és ezzel lezárva ezt a gondolatot, én mindig gyémántokban, vagy szeretek gondolkodni az állam kapcsán, a Wilsoni gyémántnak hívják ezt, ahol 4 részre osztod az államot, hogy a kormányzat, a tudomány, a civilek, és az üzlet, és nem is az a lényeg, hogy melyik megy jól, hanem az, hogy a köztük levő kommunikáció hogy jó, és a köztük levő kommunikáció jó, akkor tök jól működik minden.
1: Egy egész egyéni, vagy egyén szintjére lehozva ezt a dolgot, ami engem szokott frusztrálni vagy zavarni,

0: mesterséges intelligencia kapcsán hoztál be valami hasonlót, hogy azt mondtad, hogy egy nagyon okos ember létrehoz egy nagyon okos gépet, és akkor elvágjuk középen, és akkor az ő már önálló. Tehát ami az én félelmem, hogy amikor mondjuk csinálunk mi emberek egy olyan gépet, ami nagyon jól tud sakkozni mondjuk, és legyőzi a világ legjobb sakkozóját, és akkor az a gép, tehát hogy az ugye az egyetlen egy ember, aki amúgy is sokkal jobban tud a többieknél sakkozni. Tehát az én gondom az az, hogy ugye nem az átlag tudásnál okosabbak ezek a gépek, kicsit messziről indítottam a dolgot, hanem azon, hogy van egy-egy legjobb képességű ember, és annál is jobb ez a gép. Tehát nem arról van szó, hogy a többségünknél, hanem hogy a legtetején egy valakinél még jobb. Tehát nem versenyben vagyunk ilyen értelemben, hanem mondjuk ilyen világcsúcs futásról van szó.
1: Ez tény, de ha belegondolsz, mégis akkor jön a kulturális sok, amikor úgy érezzük, hogy a nagy tömeget támadja meg. Tehát ez a jó öreg Deep Blue hadművelet talán, mikor vett meg először sakkozót, Kaspar, már Go-ban is, a Go mennyivel összetettebb, ezekről mondjuk olvasgattunk.
0: Mert ez hír.
1: Izgi volt, igen, hír volt, és tényleg gondolkodtunk, és a Turing-teszten most akkor átment, nem ment át, hát most úgy ment át, hogy direkt infantilisnak tettetem, de most már mindig átmegy, ezek jók, és az érdeklődők elolvassák. És valóban amikor azt mondod, hogy a világ legjobb sakkozóját legyőzte, akkor úha, hát akkor engem
0: ki se hívom.
1: Hogy mondjam, engem a bioszával le fog győzni, tehát még el se indul az intelligencia része. De mégis, amikor megjelenik az első ilyen mondjuk úgy általános célú generális, generatív mesterséges intelligencia chatbot, és az emberek rájönnek, hogy az, amit ők csinálnak a hétköznapokban, azt tudja utánozni. Tehát nem az, hogy a világon a legjobban tud sakkozni, hanem én írtam egy e-mailt, most ő is ír egy e-mailt. Írtam egy szemináriumi dolgozatot, és ír egy szemináriumi dolgozatot. Akkor van a kulturális sok, hogy akkor most mi van?
0: Hétvégén ebből főzött a családom Gemini-jal, és az jelzett vissza, hogy
1: és
0: talán...
1: És jó lett?
0: Szerintem jó lett.
1: Na, hát ugye, a család.
0: De és ilyen van a sok, igen, ami... Hát vártam valami pozitív befejezést, csak belekotyogtam.
1: Ez abszolút pozitív befejezés, mert ott jön el az a jó rész, hogy sokan vagyunk és sokfélék, és abban a pillanatban nem az fog számítani, hogy a világ legjobb sakkozóját le tudja győzni. Mert ez igazából, most ezt nem akarom rosszul hangozni, de látszat probléma. Tehát nem az a fontos, hogy a világ, az egy erődemonstráció, az egy demo. Az a lényeg, hogy ezt meg tudja csinálni. Fú, de jó, akkor a gyengénlátóknak tudok segíteni az utcán tájékozódni, akkor jobban tudok tanítani, akkor jobban tudok fejleszteni, bárki tud főzni. Külföldön már nem csak arról van szó, hogy le tudom fordítani a szöveget, hanem elmagyarázza, hogy a bakajában mi van, hogy lehet kulturáltan enni, melyik csészécskéből vagyok először, magabiztosabbnak érzem magam. Hirtelen mindenki megnézi a saját értékkészletét, és azt mondja, de jó, ezt nem tudtam, most már tudom, kölcsönvett tudást be kell építsem, de jó, ebben jó voltam, még jobb tudok lenni, de jó, ez most már erről, ez a képességem meg nem is volt, de mindig vágytam rá. Az az igazi rész. És ez abszolút relevatív, kivéve, ha félünk a jövőtől.
0: Ez volt a Krízisek és pofonok, Rabárpád jövőkutatót hívtam vendégül. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon élveztem, köszönöm, hogy itt láttam.
0: Na hát a jövőről aztán tényleg nagyon-nagyon hosszan lehetne beszélni, hiszen nem ismerjük, de megismerhető, mint Árpi valamennyire elmesélte, vagy beavatott ebbe a részletekbe. Ennyi fért most ebbe a műsorba, búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a Podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple Podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Baka András az egyedüli államfőjelölt. Hatalmas rovarinvázióra lehet számítani a Balatonnál, tovább pusztítanak az erdőtüzek Európában. Marad a kánikula, ma 35, holnap 39 fok is lehet, kedden északon előfordulhatnak záporok. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Baka András az egyedüli államfőjelölt. A jelölésre vonatkozó ajánlásokat hétfőn 10 óráig lehetett benyújtani. A Mi Hazánk Tóth Mátét jelölte, de már most tudni lehet, hogy 6 képviselője ajánlása kevés ahhoz, hogy ő jelölt lehessen. A Fidesz és a KDNP már korábban jelezte, hogy kimarad az államfő választásból. A Tisza frakció javaslatának megfelelően kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Ma estétől már a Paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fog áramot. A Duna vízszintje ma reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Minisztériumi dolgozókat köteleztek arra, hogy beüljenek Szijjártó Péter egykori külügyminiszter sajtóeseményeire. Azt, hogy ki menjen, önkéntes alapon próbálták megoldani, de ha nem volt elég jelentkező, kijelölték a résztvevőket. A 444 szerint mindenre azért volt szükség, mert a meghívott sajtó és a külföldi vendégek kísérete önmagában nem töltötte volna meg a termet. Hatalmas rovar invázióra lehet számítani a Balatonnál. Augusztus közepétől a nyár elejénél is intenzívebb lesz az árvaszúnyogok megjelenése, mert a júliusi hőkupola miatt leállás után egyszerre indult be a rovarok fejlődése. A rovartömeg bár a vízparti településeken kellemetlenséget okozhat, csípni nem tud, és kulcsfontosságú szerepet tölt be a tómedrének természetes tisztításában. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál sűrűbben, sőt éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt-Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Irán megállapodást köthet Ománnal, amely új hajózási útvonalakat határozna meg a két ország között a Hormuzi szoroson keresztül, írja a Reuters. Teherán azonban megismételte, hogy a szoros újbóli megnyitása részben attól függ, hogy az Egyesült Államok fizet-e kártérítést az Iránban végrehajtott kiterjedt támadások által okozott károkért. További feltétel az amerikai haditengerészeti blokád megszüntetése a Perzsa-öbölben és az Iránnal szembeni szankciók feloldása. Lecsapott Kínára a Delfin tájfun. Több mint 1 millió embert evakuáltak otthonából Sanghajban és környékén, miután a vihar elérte a szárazföldet, írja a BBC. Az olykor 150 km/h szél, illetve a hatalmas mennyiségű eső közlekedési káoszt okozott, Sanghajban majdnem 1400 repülőjáratot töröltek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, ma csapadék nem várható, 35 fokot mérhetünk. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, északkeleten, valamint néhol nyugaton kialakulhat zápor, zivatar. Reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 32-39 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ez itt a

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
1: Mama, ugye megmondtam, hogy visszamegy a bitcoin? És visszament.
2: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
3: 1749. november 17-én született Nicolas Appert. Appertnek írják a nevét, miután Chalonon Champagne-ban született, a neve után egy ilyen gyönyörű, szép kis ékszer dobozvároskának képzelem. Tehát francia volt, ezért a nevét nyilván úgy kell kiejteni, hogy közben hörgünk, mert a franciák leginkább krákogással és hörgéssel csevegnek egymással, kivéve amikor fel vannak háborodva, mert hol beszélnek. Lényeg a lényeg hozzá, hogy ez a Nikola, azaz Miki bácsi cukrász volt. De cukrásznak béna volt, ezért szegényként elkezdett kísérletezni, mert a francia belügyminisztérium, aki a hadsereg főnöke, 1795-ben, nagy figyelj, modern dolog, pályázatot írt ki, hogy amely 12 000 frankot, az elég jó pénz ez a frank nálunk, forint van náluk frank, de mindegy, sokkal erősebb pénz, mint a forint, mert mondjuk egy frank, az mondjuk 17 forint volt utoljára. Mondjuk az volt 25, mindegy. Aki megoldja a hadsereg, a francia hadsereg élelmiszer ellátási problémáit. Mert abban az időben sok katona halt éhen, és ráadásul sokan megbetegedtek a vitaminhiány miatt, mert kialakult a skorbutjuk.
2: A banja, maharadja, halandja?
0: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Nincs sütnivalója. Valamiért nagyon szeretünk az étellel játszani. Márhogy így beszédben. Ha valaki csinál valamit, abban tuti van valami utalás a kajára. Vaj van a füle mögött, vagy kenyérre lehet kenni, vagy van mit a tejbe aprítania, vagy amit én is a leggyakrabban használok, az az, hogy túró a füledbe. Hiába, ezek a szólások nagyon kifejezőek. Miközben azt mondjuk, hogy valakinek nincs sütnivalója, mindig mutogatunk a fejünkre. De miért? A szólás onnan ered, hogy régen, falun, és hát a karanténban is, ugye emlékszünk, az asszonyok maguk sütötték a kenyeret. A kenyérbe meg kell liszt, meg só, meg felnevelt egyetemista kovász, meg minden is. Ha valaki kifogyott valamiből, akkor kifogyott a sütnivalóból. Így átrohant a szomszédba, hogy nem maradt sütnivalóm, léci, adj már egy kicsit. A másik meg nyilván okkal panaszkodhatott, hogy hát ez már megint kifogyott a sütnivalóból, hol van ennek az esze? Szóval, ha valakinek van sütnivalója, az azt jelenti, hogy megvan a magához való esze. Akinek elfogyott a sütnivalója, annak megmondhatod azt is, hogy ennek is lekvár van az agya helyén. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
2: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
3: Mondanom se kell, hogy ez a hadsereg Napóleon hadserege volt. Ez a skorbut nevű dolog elég vacak, ugyanis az a helyzet, hogyha az ember nem eszik olyasmit, amiben vitamin van, akkor olyan beteg lesz, mint a fene, és akkor az a skorbut. Képzeljétek, hogy milyen vacak betegség lehet a skorbut, ha ilyen ronda neve van. Lényeg a lényeg, hogy ez a Miki bácsi rendesen befőzte a dolgokat, egy kompótot, meg befőttet, aminek azért a neve, hogy befőtt, mert befőtt. Szóval az a lényeg, hogy föltalálta ezzel a befőzéssel a konzervet. Bizony, ezt a konzervet vették a hónuk alá francia katonák, akik a befőtt miatt nem betegedtek meg, és így a Napóleon egészen el tudott mindent foglalni Moszkváig. Komolyan, az nagyon messze van, Oroszországban. Itt meg kell jegyeznem, hogy soha senki nem foglalta el Moszkvát, csak a Napóleon. De neki is nagyon nagy pofára esés volt Moszkva elfoglalása, mert az oroszoknak az a trükkje ezzel a Moszkvával, amely egy város, hogy addig csalogatják a hadseregeket, amíg be nem áll az orosz tél, és Moszkvában olyan hideg van, hogy köpszegyet és koppan. Azt meg mindenki tudja, hogyha fogcsikorgató hideg van, akkor azt ott a hónod alatt a kaját már nem konzervnek hívják, hanem mirelitnek. Na, ez a Miki bácsink megírta, nagy figyelj, valamennyi állati és növényi eredetű anyag több éven át való eltartásának művészete című könyvét, és ezért a Napóleon kitüntette az emberiség jótevője címmel. Ha megáll az eszem, eldobom az agyivelőmet, hogy ez egy micsoda nagyszerű ember volt ez a Napóleon. Ugye mindent kirabolt az egész világban, és csinált neki például ott a rablotholminak egy szép raktárat Párizsban. Úgy nevezte el, hogy Louvre. És közben meg az emberiség jótevőjét is kinevezte. Hát az egy szép ember, nagyon aranyos ember volt. Na mindegy. Hogy néz ez ki magyarban? Hát a Miki bácsi lehetett volna magyar is, mert pont úgy csinálta, mint a nagy magyar feltalálók, tehát nem csinálta jól. Nem a feltalálást, az adminisztrációt. Szegénykém ugyanis pénzt nem keresett ezzel a konzervvel, mert nem szabadalmaztatta. Erről a zsebében már többször beszéltünk, magam is elmondtam, hogyha van egy ötleted, szabadalmaztatni kell, mert abból jön a pénz. De meg kell, hogy mondjam őszintén, ezt a dolgot a Golomba csinál. Senki nem érti jobban, mert neki a vérébe van a szabadalom.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: lakossági technó.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: lakossági technó
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A lakossági technó minden esetben indokolatlanul nagy hangerővel szól egy olyan autóból.
1: 2.
2: Az ablakok felhúzásával kell próbálkozni, mert a basszus úgyis áthallatszódik, és csak rosszabbul szól.
1: 3.
2: Ellenzene bekapcsolásával kell próbálkozni, ha csak nincs egy 3000 wattos mélynyomó a kocsidban.
1: 4.
2: Amennyiben van a kocsidban egy 3000 wattos mélynyomó, akkor te is lakossági technót hallgatsz. Ekkor a kör bezárul, és nincs menekvés.
1: 5.
2: Azok, akik lakossági technót hallgatnak, azok életkortól függetlenül még keresik önmagukat. Sajnos minden jel arra utal, hogy sosem fogják megtalálni.
1: 6.
2: A lakossági technó a 90-es évekbeli német technó egyik mellékterméke. Olyan, mint a pakura, csak ebből nem lehet bitumet csinálni.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Mi? Kritika? Azt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
3: Hurgászpercek Totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: jó fej ez a Batman. Csak kár, hogy kívül hordja az alsógatyáját.
1: A hálózsák szaga. Ötvenkettedik rész. A jó, Otello és a csúf.
2: Én komolyan mondom. Maguk úgy nézik egymást, mint abban a western filmben a végén. A jó meg a rossz, meg az a jóképű krapek, akit mindig felakasztanak, de a magas teladi. De nem a krapekot, a kötelet.
3: A csúf. A jó, a rossz és a csúf.
2: Csúf? Ez a címe? Na erre nem is emlékeztem. Komolyan a jóképű a csúf. De hülye címe van. Imádom azt a pasit. Tiszta olyan szép, mint a Mikka.
4: Etta jól látta. A két férfi csendben nézte egymást, a szemeik beszéltek. A tűz csendben ropogott, de még lángolt. Profi ilyenkor még fel sem szúrja a szalonnát a nyársra. A szőrös északi, aki mindig részeg, kivételesen most egyáltalán nem volt részeg. Még nem. Etta a csendesen tett vetmanyának hirtelen el kellett mennie. Valami helyemberrel találkozik, illés talán. Etta nem figyelt, nem is érdekelte. Panni néni még nem jött vissza a városból, fodrásznál van. Az gyakran elhúzódik. Hirtelen jött a dolog, amikor ugye az inkriminált kula ügy történt, a jacuzzi olyan lett, mint a hóvirág trévi kútja. A Facebook külön behívott egy műszakot, hogy töröljék a posztokat. Valahogy le kellett állítani a dolgot, de senki sem jelentkezett. Végül Panni néni azt mondta, hogy ő kiveszi, ha adnak neki egy saváló gumikesztyűt, és utána a zsaruk, akik a zsömlét hozzák, beviszik a városba fodrászhoz, mert lenőtt a mellírja. Így is lett. Hárman üldögéltek, amíg a külföldi meg nem törte a csendet.
5: Do you remember Otello the Hungarian King? Dead King, Otello.
4: A detektív olyan hülyén nézett rá, amennyire csak lehet. Egyrészt, mert ez volt a ceklire írva a sátrában, másrészt, meg hogy a bánatba jön egy szerecsen operahős egy szalonna sütéshez.
3: Otello de opera.
5: No. Otello Hungarian King, jó húje vacka.
3: Idióta Mikka. No, Otello Hungarian King. Otello King nincs, te parakuszema.
6: Ne civakodjanak, fiúkák.
7: Eta, te meg mindig az olcsifecsi szád.
6: Tudtam, hogy eljár a szád. A manya pipa lesz.
2: Csak meséltem neki, hogy milyen régi ez a hely. De semmi mást. Csak olyan vicces, hogy mindig összekeveri.
3: Mit kever össze?
2: Hát az Otellót, az Attilával.
4: Diósi felügyelővel forogni kezdett a világ. Csak rázta a fejét, motyogni sem tudott, szédült. Aztán belehányt a tűzbe.
0: Papa, éhes vagyok.
4: Monya érkezett vissza gondterhelten, szürke arca. Jól láthatóan semmi kedve sem volt ahhoz, hogy idegenekkel találkozzon. Diósi már kétszer magához tért, kicsit újra hányt, de most a vadi új szoboszlai mezére. Priznitzel a fején feküdt. Az északi felállt. Most találkoztak először manyával, mióta Etával összejöttek. Egy kicsit mind a ketten kerülték a találkozást eddig. Eta lelkes volt, hogy bemutathatja a vőlegényét. A nő és a férfi úgy nézett egymás szemébe, mintha a jó, a rossz és a csúf folytatódott volna. Közelebb léptek, és keményen megfogták egymás kezét.
8: Jeles Marica.
4: Diósi kikerekedett szemmel próbálta megemelni a fejét.
3: Jeles, mint az Árpád?
4: Mikka. Mikka Toivonen. Az este viszonylag csendben folytatódott, Iosit közösen a sátra elé fektették, ő ma már nem süt szalonnát. Mika szalonnát zabáló ősembert alakítva nevettette hálás közönségét, Panni nénit és az elfogultan kacagó Etát. Monya a sátorban ült, és egy nagy csapágygolyót tartott a kezében. Csukott szemmel finoman markolta.
8: Molibdén, króm, nikkel, vas...
4: sorolta csendesen. Monyát megnyugtatták a fémek. Érezte őket. Monyát megnyugtatta, ha megint Marica volt, az a kis Marica, aki, ha felnő, jeles lesz. Az űrlány, aki a holdra szálláskor született. Akinek most nagyon meg kell nyugodnia, ha kézben akarja tartani a dolgokat. Vagy nagy baj lesz.
1: A Hálózsák szaga 52. adását hallották.

0: Ha választhatnál, hogyan mondanád, Dalabay Zenér vagy Fülemüle?
1: Strasznó Ignác volt minden idők legnagyobb magyar szélhámosa, de szerintem egy Schindler világbajnokságon is dobogós helyen végezne. Na, hát ő aztán egész életében rossz csont maradt, még börtönben is ült. Zseniális képessége abból állt, hogy bárkinek bármit el tudott adni. Sajnos zseniálitása Gellert kapott, mert többnyire olyan dolgokat adott el igen komoly összegekért, amik vagy nem léteztek, vagy nem az övé volt. De amikor azt mondom, hogy bármit el tudott adni, akkor azt úgy kell érteni, hogy bármit el tudott adni. Mondok néhány példát. Budapest első kerületében lévő vérmező teljes területét eladta néhány bolgárkertésznek. Jól menő ruhaszalonok előtt nyilvános WC telepítésének munkáit kezdte meg, amely munkálatokat készséggel áthelyezte egy másik bolt elé, ha a szalon tulajdonosa megfizette az áthurcolkodást. Igazi szélhámos lévén, mikor épp egy horvátországi börtönben ült, akkor is nyélbe ütötte az üzletet, ugyanis értékesítette a börtön berendezési tárgyait. Nem hiába, az üzlet nem áll meg. Miután végig szélhámoskodta Európát, Amerikában is tiszteletét tette, és ott szilárd alkohol találmányát kezdte értékesíteni az alkoholtilalom kellős közepén, melyre több banktól is komoly összeget kapott támogatásként. Azt hiszem, Strasznov Ignác épp feltalálta a startupot, csak senki nem szólt neki, hogy ez az, mert senki nem tudta, hogy ez az. Végül hazatért, és halála előtt legalább háromszor halt meg, ugyanis így minden halálakor eladhatta életrajzi regényének kizárólagos jogait egy-egy könyvkiadónak. Nagy betyár volt az öreg, szó se róla. Ignác bácsi átverései olyanok, mintha valaki azt mondaná neked a suliban, hogy 20 ezer forintért tudsz szerezni egy ötösizátort, amit ha bekapcsolsz dolgozatírás közben, akkor olyan szort spektrumú elektromágneses rezgést bocsájt ki, amitől az agyhullámait felpörögnek, és minden eszedbe fog jutni, amit a dolgozattal kapcsolatban tudnod kell.
2: Oh no!
1: Vagy esetleg 500 forintos darabáron árulna matek tablettát, ami igaz, hogy egy C-vitaminos pezsgő tablettára hasonlít, de ha rendszeresen szeded, sokkal könnyebben érted meg a matekot, és már hatodikban le tudsz érettségizni belőle. Bizony, jól sejtitek, a szélhámosság nem csak azért létezik, mert vannak szélhámosok, hanem leginkább azért, mert bőséggel akad, aki ezeket a sületlenségeket elhiszi. És bár másokat becsapni egyáltalán nem zsebis, de azért az is van, hogy ér gondolkodni, és nem elhinni mindent csak azért, mert jól hangzik.
3: Zsebrádió!
4: Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
5: Különös dolgunknak tartom, hogy nincsenek például olyan köztéri szobrok, vagy az épületek oldalán olyan domborművek, amik azt ábrázolják, hogy a nagy elődeink, meg az uralkodók, vagy a költők, meg a hadvezérek éppen elhozzák a gyereküket az óviból, vagy a suliból, mert szerintem azért érdekes lenne Napóleon abban a háromszögletű kalapkájában, egy babakocsival, amikor kifli véget ad a kis második Napóleonnak, vagy egy olyan szobor, vagy festmény, amikor a Mátyás király megérkezik, persze mögötte fekete sereggel, például a ritmikus sportgimnasztika edzése, hogy elhozza a kis Mátyás királylányt.
6: Na, ma ez az első jó hír, amit hallottam.
5: Sajnos a helyzet az, hogy mostanában ezek a köztéri szobrok, meg a képek, meg a festmények, meg a fotók elég unalmasak, mert általában azt ábrázolják, hogy egy kabátos illető valahova mutat, vagy kezet fog, vagy mosolyog. A legcikibb az, amikor egy politikus belenéz egy nagyítóba a gyárlátogatáson. Az nagyon kínos. Pont mind a panoptikumban, a Madame Tussaudnál, amiről már ezerszer megbeszéltük, hogy mennyire béna, mert nem is lehet felismerni, hogy ki az, vagy pedig olyan buta arcot vág, mint egy édességről álmodozó rendőr a konditeremben. Biztos vagyok benne, hogy eljön az az időszak, amikor Magyarország egy rendes

0: fejez minden, és persze lesz szimbolikája. Úgyhogy szerintem a címer majd legyen az, hogy mosolygó mókus belenéz egy mikroszkopba. Persze a piros-fehér-zöld az marad. Már csak azért is időszerű lenne valami kis módosítás, mert a mostani címer az a Szent Korona. Az meg csak egy emberé lehet, szemben a mikroszkoppa, ami meg lehetne mindenkinek.
1: Egyetértek az előttem szólóval.

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Az eurozónából bizalmi index és konjunktúra mutatók érkeznek, ami ennél egy kicsit fajsúlyosabb, az Egyesült Államokból érkező inflációs adat. Németh Krisztián, az OTP elemzési központ szenior makrogazdasági és piaci elemzője a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Na, akkor kezdjük a Európával, és utána pedig áttérhetünk az amerikai inflációs mutatóra.
3: Egyetértek vele, tehát azért tényleg a fajsúlyosabb adatok most az Egyesült Államokból jönnek. Hogyha Európát nézzük, akkor alapvetően a konjunktúrával kapcsolatban leszünk okosabbak. Már ma érkezik a Centix befektetői hangulatindex. Ennek a mutatónak az a specialitás, hogy a bizalmi indexek közül a leghamarabb áll rendelkezésre, ugye ez már egy augusztusi mutató lesz. Az áprilisi mélypont óta egy folyamatos javulást látunk, az a várakozás, hogy az augusztusi érték is egy kicsit javulni fog. Illetve, ami még kimondottan fontos lesz az eurozónából, az a pénteki Q2-es GDP adatoknak a második becslése. Ugye T plusz 30 napra, tehát a negyedév lezártát követően jön a flash adat, ez ugye már megérkeztek, és ez a várakozásoknál sokkal jobbak lettek. Az eurozóna negyedév per negyedév alapon 0,4%-kal nőtt, év per év alapon 1%-kal nőtt, de hogyha kiszűrjük belőle azokat a rendkívül volatilis íradatokat, amik azért meg tudják rángatni az eurozónának a növekedését, akkor is Q-on-Q egy olyan 0,25%-os növekedést kapunk, hogyha még az első becslésről beszélek, ami szintén a várakozások fölötti. Tehát az első becslés tekintve azt tudom elmondani, hogy megerősítette az eurozónával kapcsolatban azt a képünket, hogy van egy olyan nem kirobbanó, de azért olyan 1% körül növekedés az eurozónában, és már rengeteg sok érte a Covid-válság óta Európát, viszonylag reziliens tudott maradni a növekedés. Hogyha megyek tovább az Egyesült Államok irányába, azért visszatekintve, hogy kontextusba helyezzük a dolgokat, annyit elmondanék, hogy gyakorlatilag szinte megszokott most már, hogy az egyik héten 10%-kal fölmegy az olajár, másik héten 10%-kal lefele jön az olajár. Hát múlt héten éppen egy olyan hetünk volt, amikor a közel-keleti konfliktusnak inkább az enyhülését áraszták a piacok, 7-8%-kal lejött a Brent, és alapvetően a múlt héten a kötvénypiacokat ez mozgatta. Az amerikai 10 éves az lejött 10 bázisponttal, az európai, hogyha mondjuk a német 10 éves nézem, az lejött 7 bázisponttal, illetve azért azt hozzá kell tennünk, hogy az USA hozam csökkenésben nagy szerepe volt egy pénteki adatnak. Munkaerőpiaci adatok jöttek az Egyesült Államokból. Ezek közül, amit a leginkább figyelnek a piacok, az a foglalkoztatottak létszámának változása. És ugye júliusra 80 ezer körüli növekményt várt a piac, és ebből lett mínusz 23 ezer. Erre már reagáltak a kötvénypiacok, és azonnal a szeptemberi kamatemelésnek a lehetősége az kiárazódott, kitolódott októberbe. Tehát, hogyha múlt héten jöttek a munkaerőpiaci adatok, ezen a héten a Fed duális mandátumának a másik ágával kapcsolatban leszünk okosabbak, ez ugye pedig az árstabilitás, tehát az infláció. Szerdán érkezik a júliusi amerikai inflációs adat. Itt visszatekintve azt érdemes látnunk, hogy a júniusi az kimondottan jó volt. Az év per év 3,5%, hó per hó mínusz 0,4%, ez egy nagyon kedvező meglepetés volt. Azért most júliusban havi alapon ilyen jó adatra nem számítunk, mert a headline adatban ugye benne vannak az üzemanyagárak, amik júliusban pedig fölfelé mentek.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy itt azért galononként azért volt akár negyed, tehát mit tudom én, 20%-kal is drágább, és azért annak lesz hatása, úgy tűnik.
3: Igen, tehát ez a headline adatban, tehát nem a maginflációban, a headline adatban, hó per hó adatban ez érződni fog. Itt se várnak a piacok, az elemzők olyan kirobbanó értéket, tehát 0,1%-os a várakozás a hó per hó adatra vonatkozóan. Ha valami ekülüli értéket fogunk látni, arról azt gondolnám, hogy nem fogja érdemben a piaci árazásokat, mondjuk a kamatpályával kapcsolatos várakozásokat megmozgatni, ellenben a múlt pénteki munkaerőpiaci adattal. Uh-huh. Amit még az is, igen?
4: Igen, bocsánat, az októberi is kiárazódhat, mert annak az esélyeit is most már jóval lejjebb vette a piac, tehát ugye 50% alá esett a szeptemberi kamatemelés, az is lehet, hogy ez decemberre tolódik, vagy akár az egész évből kiárazódik, hogyha mondjuk jön egy nagyon kedvező inflációs adat?
3: Igen, tehát azt gondolom, hogy ezzel akkor leszünk okosabbak, amikor szerdán megérkezik majd az inflációs adat. Arra fognak reagálni, hogyha várakozásoktól érdemben eltérő, érdemben mondjuk jobb inflációs adatot kaphatnánk, akkor megint elképzelhető lenne, hogy péntekhez hasonlóan mondjuk tolódik kifelé a vártkamat csökkentés. De azért azt is látnunk kell, hogy az USA-ban van egy inflációs probléma, és ezt még Kevin Warsh jegybank elnök is elismeri, hogy ez a probléma létezik. Ezzel előbb-utóbb valamit azért kezdeni kell.
4: Uh-huh. Okay.
3: És ami még ugye érdekes lesz az USA-ban, az, hogy jönnek kiskereskedelmi adatok is. Itt Európa jellemzői szemben ez még nagyon furcsa, hogy ők nem volumen adatot, tehát nem az áraktól szűrt adatot közlik, hanem az árhatások is benne vannak. Így nyilván a júliusi adatot az emelkedő üzemanyagárak, ha mi volumenben gondolkodunk, akkor azért fölfelé fogják torzítani, de azért ettől függetlenül is azt várjuk, hogy megerősíti azt az összképünket, hogy az amerikai fogyasztás az erős, és az AI beruházások mellett a növekedésnek a másik fontos tartó pillérét adja.
4: Uh-huh. Itthon várható valami fontos adat?
3: Itthon érkezni fog építőipari termelés, ipari termelésnek a második becslése, de azért azt mondanám, hogy most ami izgalmasabb, az a múlt pénteken kijött inflációs adat. Ugye ezzel a várakozásokhoz képest jóval kedvezőbb lett, 1,2% lett az év per év, mínusz 0,1% a hó per hó adat. És hát azért ennek vannak konzekvenciái, nyilvánvalóan a monetáris politikára vonatkozóan is. Azt gondolnám, hogy amit előrevetített a jegybank, hogy augusztusban még jöhet egy kamatcsökkentés, ez még biztosabbá vált, illetve ez az adat számunkra megerősítette azt a várakozásunkat, hogy a mostani 5,75%-os szintről az alapkamat évvégére akár 5%-ra is lejöhet.
4: Uh-huh. És akár nagyobb lépésekben is, vagy az a 25 ez maradhat, mert egy-egy ilyen jó adatnál korábban is előfordult, hogy erősödtek a várakozások, hogy egy bátrabb lépésre is sort keríthetnek, például egy 50 bázispontos vágás.
3: Én nem számítanék 25 bázispontnál nagyobb vágásra. Egyrészt az MNB kommunikációja jellemzően az óvatos és türelmes megközelítés. Részben ezzel a kommunikációval azt gondolom, hogy nem illene össze. Illetve a másik az, hogy azért, ha most nézzük az elmúlt hetek, vagy akár hónap piaci mozgását, akkor van egy olyan érzésem, hogy azok a mézes hetek a választások után véget értek, amikor bármilyen külső sok érkezik, a magyar eszközárak mégis a kedvező irányba tudnak haladni. Többször láttuk azt az elmúlt hetekben, hogyha jön egy külső sok, akkor mondjuk a forintnak az árfolyama erre jóval érzékenyebben reagál, mint a régiós devizák, a cseh vagy a lengyel deviza, így én azért nem számítanék arra, hogy 25 bázispontnál nagyobb lépés közel haladjon a jegyban.
4: Mm-hmm. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük a kitekintőt, az információkat, várjuk az adatokat. Szép napot, jó munkát!
3: Köszönöm szépen, sziasztok nektek is!
4: Szia. Németh Krisztián, az OTP elemzési központ senior makrogazdasági és piaci elemzője adott betekintést a héten várható adatokba, illetve arra, hogy abba, hogy ezeknek milyen piaci kihatásuk lehet.
1: Belát nagyon és
0: uzsonna kamat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a Terész körútat a Margit híd felé a Podmanicki utca után, mert tűzoltók dolgoznak. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, illetve a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hévátjárónál. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a második kerületben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezetéképítés miatt. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Plesinger Gyula, Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, és még itt a műsor első részében a gazdaságpolitikáról beszéltünk, a formáló gazdaságpolitikáról. Vonatkozásban megyünk tovább ezen logika mentén. A friss hírek szerint jönnek az uniós források, ezt egyébként Brüsszelből erősítették meg, és nem is akármennyi jön.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Érkeznek az adószámla értesítők, holnap este részleges napfogyatkozást láthatunk, leállhat az áruszállítás a Rajna egyik legfontosabb szakaszán. Marad a kánikula, ma 35, holnap 39 fok is lehet, kedden északon előfordulhatnak záporok. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A NAV megkezdi az adószámla értesítők kiküldését a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak, 1,8 millió magyar kaphat értesítést. Az elektronikus vagy postai értesítések elején megtalálható a legfontosabb információ, hogy a számla tartozást vagy túlfizetést mutat-e. 1500 milliárd forintot spórolt az állam a forint erősödésén, az államadósságkezelő központ friss adatai szerint azonban az államadósság még így is több mint 2500 milliárd forinttal nőtt az év első felében. A több mint 1500 milliárdos átértékelődési nyereség annak köszönhető, hogy a forint az első fél évben jelentősen mintegy 7%-kal felértékelődött. Minden harmadik játszótérrel gond van. A fogyasztóvédelem 3000 játszótéri eszközt vizsgált meg, 37%-oknál állapítottak meg jogsértést. A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Az NKHF rendszeresen ellenőrzi, nem csak a közterületi játszóterek és bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközöket, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszíneket is, tehát a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereket is. Szerdán teljes napfogyatkozás lesz, amit részlegesen Magyarországról is láthatunk, a legjobban Izlandról, Spanyolországból és a hozzátartozó Balear-szigetekről lehet majd megfigyelni. A napfogyatkozás a napnyugta közeli órákban lesz. Ezért Magyarországon a nyugati ország részben tartózkodók vannak előnyben, ami azt jelenti, hogy az ország legnyugatibb pontjaként Sopronban és környékén lesz majd a leglátványosabb a jelenség. A biztonságos megfigyelés érdekében mindenkinek ajánlott a megfelelő napszűrő szemüveg használata, hiába csökken a napnyugtához közeledve a napfényereje. Mintegy 50 fős mentőcsapat vigyáz a Sziget Fesztivál résztvevőire. A Sziget területén egy teljesen felszerelt egészségügyi ambulanciát rendeztek be, ahol külön belgyógyászati és sebészeti kezelő, soktalanító, detoxikáló, valamint megfigyelő helyiségek is rendelkezésre állnak. Leállhat az áruszállítás a Rajna egyik legfontosabb szakaszán. Az alacsony vízállás miatt Koblenz és Mainz között a héten már nem lesz járható a folyó. Hajózási szempontból két részre szakadhat. Északon az Amsterdam, Rotterdam és Antwerpen kikötői, illetve Köln és a nyugat-németországi csatorna hálózat közötti szakasz maradhatna használható. Délebre pedig a Majna, a Mózel és a Neckar, valamint a Duna-Majna csatorna térsége.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, ma csapadék nem várható, 35 fokot mérhetünk. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, északkeleten, valamint néhol nyugaton kialakulhat zápor, zivatar. Reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 32-39 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
10: Köszönöm! Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
11: Sziasztok, ez itt a Kávézó a világ végén. Houston kiadásunkat halljátok, kivétesen nem élőben, live and direct vagyunk itt a stúdióban, hanem előre rögzítjük ezt az adást, ezt azért is kell, hogy elmondjam. Ugye ettől függetlenül a dátum, amikor ti ezt hallgatjátok, ugye 2026. augusztus 10-e lesz, de mi ezt egy héttel korábban, 3-án vesszük föl. Ez azért fontos, mert hogy hát az események addig is zajlanak, tehát lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik azóta történtek, és azért nem tudunk rá reflekteni, különösen a nagyon-nagyon kemény helyzetet illetően, amiben most benne vagyunk. Mondanám azt, hogy addig még sok víz folyik majd le a Dunán, de sajnos nem fog, sőt valószínűleg egyre kevesebb fog, de nekünk muszáj nyilván erről a helyzetről is beszélni, hiszen ez most egy válsághelyzet, és nagyon nagyban kapcsolódik mindahhoz, amiről itt már évek óta járatjuk a szánkat, igaz, Balázs?
12: Igen. Igen, teljesen igaz, és az a baj, hogy most meg szégyelheted magad, mert hiába szálltál be ebbe a klubba, akik irányítják az időjárást, nem tudod egy héttel előre megmondani, hogy mi lesz, ez csak téged minősít, el kéne olvasni a memókat, el kéne menni a megbeszélésekre, és akkor rögtön tudnád, hogy te meg a zöld haverjaid mennyi esőt engedtek ide nekünk, hol terelitek el a Dunát úgy, hogy nem vesszük észre. Ne gondold, hogy nem figyelünk.
11: Nem, az vagy, hogy annyira bonyolult ez a potméteres cucc, annyiféle gomb van rajta, és még nem tanultam, még nem olvastam el a használati utasítást, csak ilyen próba szerencse.
12: De még itt a rádióban is szenvedsz ezekkel a potméterekkel, hát mi lehet ott?
11: Még
12: hát
11: ott mi lehet ott? Ezért lehetett az, hogy a minap Solymáron, meg Pilisvörösváron esett az eső, és hozzám mesebb se jutott, mert nem jól állítottam be. Nem jól állítottam be a dolgot.
12: De tényleg ez történt?
11: Tényleg ez történt.
12: Megálltak a felhők.
11: Megálltak a felhők, és már nem először van ez, ami nagyon-nagyon elszomorító.
12: Gyanúsak voltak mindig a Solymáriak. Eleve Elipszilon, egy település nevében, hát én abban már nagyon nehezen bízom.
11: És akkor most Solymár, a Saumár.
12: Pontosan. SCH. SCH, az Elipszilon az a magyarok SCH-ja.
11: Igen, lehet, hogy ugye mindig Kanadára szoktunk gyanakodni, hogy ott van a hepaj, de most azért a németekre nézünk sanda szemmel, mert azért a Duna is onnan folyna, csak nem engedik. Tehát, hogy lehet, hogy ők állnak a dolog mögött, mert hogy ugye mindig valaki másnak kell hibásnak lenni, nem nekünk, tehát az nagyon-nagyon fontos. Na jó, szóval, hogy egy kicsit muszáj vagyunk erről az egész helyzetről beszélni, aztán egyébként itt vannak a szokásos Balázs által csokorba gyűjtött érdekesebb hírek, például...
12: Hát, amellett, hogy végigjárjuk itt az energiahelyzettel kapcsolatos, meg a korábbi hőhullámokkal kapcsolatos híreket, amik bármennyire is szeretnénk mindig optimisták lenni, menni. Ma nem biztos, hogy lehetőséget ad rá. Igen, nem a legoptimistább nyarunk éppen ez a mai, de, vagy ez a mostani, de egyébként fogunk arról is beszélgetni, csak egy kicsit optimistábbak legyünk, hogy amúgy, ha van víz, akkor is félteni kell a hackerektől, mert úgy tűnik, hogy még Iránban is képesek arra, hogy egy másik ország vízügyi rendszereit manipulálják, ami szerintem rendkívül megnyugtató, optimista, hogyha az ember például kiberbiztonsággal akar foglalkozni, akkor lesz munkája. Beszélünk majd homokaksikról, ami nem az, hogy összegyűlik a fürdőnadrágodban, a strandon, Bibionéban, és akkor egy ideig még a forróságot viszed magaddal. Ennél sokkal-sokkal okosabb rendszerekről van szó. Fogunk beszélni...
11: Sokkal inkább kapcsolódik ahhoz, amikor fölállsz a strand törülközőről, és bemennél a vízbe, és olyan forró az a homok, hogy sikoltozva tudsz csak szaladni be a vízbe.
12: Igen. Az egyébként szintén túlmelegedett vízbe. Egészen röviden muszáj sajnos beszélnünk a mesterséges intelligenciáról, de csak azért, hogy közösen szívbajt kapjunk, hogy milyen energiaigénye van, mert olyan adat vizualizációkat készített a New York Times, hogy kivételesen bánjuk, hogy rádióban vagyunk, mert a legsokkolóbb az lenne, hogyha meg tudnánk mutatni, és fogunk olyan területekről is beszélni, ahol a földgázhoz való jogot szeretnék alkotmányba foglalni.
11: És mint ahogy azt talán itt a felvezetőből leszűrhettétek, ketten vagyunk csak itt, Balázs, a Marvin megint csak igazoltan van távol, de most már el fognak fogyni az igazolt távol léteitek, most már azt hiszem elő fogom őt venni, úgyhogy meg kell elégedjetek mi kettőnkkel, de igyekszünk majd pótolni Marvin égető, ebben az esetben szó szerint égető hiányát. Na, egy kicsit zenélünk és jövünk vissza.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatódik a kávézó a világ végén, ebben a nagyon-nagyon meleg nyárban, ami hát nagy valószínűséggel sajnos nem az utolsó ilyen meleg nyarunk, úgyhogy jobb, hogyha ehhez, hát nem is azt mondom, hogy hozzászokunk, mert szerintem ehhez nem lehet hozzászokni, de megpróbálunk alkalmazkodni ehhez a helyzethez, és nyilván azzal vannak tele a hírek, és gyanítom, hogy egy hét múlva még sajnos még mindig, sőt, annál inkább tele lesznek a hírek, hogy ugye Paksot le kell állítani. Jelen pillanatban, amikor ezt az adást fölvesszük, tehát 3-án még egy turbina üzemel, de hát ugye folyamatosan csökken a Duna vízállása, tehát hogy most már azt hiszem, hogy bőven az alatt a szint alatt van, ami elvileg a megengedett lenne.
2: És ez miért is problémás? Ha jól gondolom, akkor ugye benne van, ha az ember elmegy Paksra dolgozni, ami mégiscsak egy komoly munkája, akkor benne van a csomagjában, hogy úszkálhat a Dunában, de egy idő után olyan alacsony, hogy nem tudsz úszni. Valami ilyesmi.
1: Igen, ugye? Igen, és akkor reklamálnak a dolgozók, hogy hát mi van, és akkor nem tudom, akkor nem akarnak bemenni dolgozni, csak ezért, csak
2: jó,
1: ez a probléma.
2: Jó.
1: Lehet mondjuk, hogy még azért az is hozzájárul, hogy ugye ezekhez az atomreaktoroknak a hűtését ezt vízzel oldják meg, amit közvetlenül a Dunából kell kiemelni. Ez az egyik oka, de van egy olyan ökológiai oka is. Ez például ezzel én nem voltam tisztában, csak most gyorsan rákerestem, hogy tudjak nektek okosakat mondani, hogy ugye van egy ökológiai faktor is, mégpedig ugye, hogy az a víz, amivel lehűtik a reaktort.
2: Tehát amit hűtővíznek.
1: A hűtővíz.
2: Visszamegy a Dunába.
1: Az visszamegy a Dunába, és hát nem lehet, tehát nem szabad, hogy a Duna vizét 30 foknál följebb fűts, ami már egyébként szerintem már az is nagyon necces.
2: A halacskák nem szeretik.
1: Nem szeretik szerintem a 30 fokot, tehát nem fűtheti föl a Duna vizét 30 foknál magasabbra, mert akkor minden megpurtjan benne, és mivel hogy a víz szint ennyire alacsony, ezért ha belepumpálnánk azt a forró vizet, akkor lehet, hogy nem 30 fokos, hanem 50 fokos lenne, és tényleg rögtön halászlevet is lehetne belőle kiszedni.
2: Végre lenne rendes paksi halászlevünk, bár én nem akarok senki paksi hallgatót megsérteni, de nekem azért a bajai ugrik be elsőként.
1: Nekem is.
2: De neked azt hiszem, hogy családi okokból is kénytelen a bajai a lista legtetejére
1: abszolút
2: ugrani.
1: Gyufatészta. Kizárólag gyufatésztával. Külön van a hal. Igen, szóval, hogy akkor igen, akkor lehet, hogy egy ilyen real-time halászlevet tudnánk Paksnál, vagy hát még lejjebb is kiemelni a vízből. Úgyhogy ez a nagy probléma ebben a csökkenő vízszintben. Ugye ezt már jó ideje lehetett tudni, azért nagyon sok vízügyel, ökológiával foglalkozó ember figyelmeztette már csodálatos kormányunkat, hogy ez lehet probléma, de ez el lett odázva. Ugye vannak erre olyan megoldások, hogy egy speciális átemelő rendszer, illetve léghűtését, tehát ilyen hűtőtornyokat lehet elhelyezni, és azokkal ugye nem a vízben, hanem ugye a légcserével lehet hűteni ezeket a rendszereket. Úgy tudom, hogy egyébként ez most a Paks 2 beruházásnál már terítéken van, hogy eredetileg ott sem lett volna, de most már az van, hogy elvileg lesz majd léghűtéses, vagy léghűtőtorony installálva a ketteshez.
2: De egyébként ugye a nagy szerencsénk az, hogy amikor ilyen dolgokról van szó, hogy atomerőművek leállnak, akkor nincs közös traumánk így kontinens szinten, ami miatt az embernek a gyomra egy picit így összeugrik.
1: Uh-huh. Igen,
2: bár
1: igen.
2: Egyébként mindenki érezhetően és minket éreztetendő jelzi, hogy minden rendben van, erre fölkészültek, de engem az ütött szíven, amikor azt mondták, hogy az eredeti tervezési munkákkor az elmúlt 100 év dunai vízállásait vették alapul, és még abból is levontak. Tehát most egy olyan magassága van a folyónak, mélysége van a folyónak, igen, amit elképzelhetetlennek tartottak akkor, amikor nem is olyan nagyon régen ezt az atomerőművet tervezték, igen, és építették.
1: Igen, tehát ez félelmetes, és ráadásul az is, hogy egy ilyen atomerőmű az nem, hogy jó, lekapcsolom róla a villanyt, és leáll az atomerőmű, hanem ugye az a maghasadás az nem áll meg, ugye akár több ezer évig is, ugye ez a felezési idő, és akkor ennek gyorsan rá is kerestünk, családilag beszélgettünk erről, ilyen dolgokról beszélgettünk a családi utazáson.
2: Hát ez zajlik a megmenemi családban. Egy pici atomfizika, egy pici ez, pici az. Hát megműtitek egymást, hogyha valami gond lenne.
1: Így. Hát csak a szokásos családi terefere, hogy akkor ez hogy működik, és ugye valahogy úgy működik a rendszer, hogy ilyenkor betesznek a reaktorba olyan elemeket, amik lassítják a láncreakciót, és nem olyan magas, akár, mit tudom, 5-7%-ára tudja lelassítani a folyamatot, így aztán a hűtési mechanizmus is, vagy a hűtési szükséglet is az 5-7%-ára csökkent, de a hűtést akkor is még továbbra is meg kell csinálni, ugye? Szóval, hogy azért ez nem egy olyan egyszerű dolog, se lekapcsolni, se felkapcsolni nem lesz olyan egyszerű, tehát a leállítás után is tudtommal azért ez nem egyik pillanatra a másikra történő dolog, szóval ez ez elképesztő.
2: De, ugye jó, így... de akkor mit mondasz te, mint ugye a zöld lobby névjegykártyát és klubtagságit viselő képviselője?
1: Meg hát fizetést is veszek fel.
2: Természetes, és leginkább ugye havi bérszemfejtés célpontjaként is működő tagja. Mi van ezzel a sok napelemmel mi nálunk? Mert hogy azt mondják, ugye emlékszem, hogy Paksnak valami 2000 vagy 2400 megawatt a teljesítmény, és hát hogyha jól emlékszem, napelemből meg van itt 7000. Hogy akkor hogyan nem működik az eléggé mostan?
1: Egyébként, ha valaki beszéli az anglikán nyelvet, akkor tudom neki ajánlani, a Deutsche Welle pont most jött ki egy report, ami elérhető a YouTube-on, neked is átdobtam a linket, ami pont arról szól, hogy meglepő módon Magyarország napelem tekintetében éllovas Európában, és nagyon-nagyon nagy napelem kapacitásunk van, mind a háztartási erőművek, mind pedig a kereskedelmi erőművek tekintetében. Levezetik, hogy ennek egyébként mi volt az oka, tehát sok minden féle oka van, kevésbé zöld hátterűek ezek az okok, de hogy igen, ez van, és hogy nagyon magas ez a mennyiség, úgyhogy jól is mondod, Balázs, hogy ezek az adatok, ezek stimmelnek, próbálom itt visszakeresni, hogy mennyi is az, de valóban sokkal, tehát több, mint a névleges értéke több, mint a paksi atomerőmű, ugye ez nagy különbség, mert ugye a paksi atomerőmű az egy ilyen állandó energiaellátást biztosít, ugye ezt szokták igazítani az egész rendszert, ugye ez is egy elég komplex dolog, mert ugye a napelemek azok egyenáramot termelnek, ugye nekünk váltóáram kell hozzá folyamatos váltóáramforrás, ami kiegyeníti az egyenetlenségeket, hiszen a nap nem ugyanolyan intenzitással süt, sőt van, amikor nem süt, úgyhogy az van, hogy azért most nagyon jól jön, hogy ekkora napenergia kapacitásunk van, mert napközben, amikor most a nap vagy a légkondik 1000-el mennek, akkor azt a energiatöbletet most azért nagyon nagy százalékban a napelemek tudják nekünk biztosítani, úgyhogy azért ebből kiderül, hogy azért ez nem volt akkora hülyeség.
2: De általában véve, hogyha jól emlékszem, akkor míg a maghasadás termelt energia az nagyjából a névleges teljesítményt tudja, addig ilyenkor, amikor a napelemekről beszélünk, talán egy évre vetítve, de minthogyha 15% körül lennénk, tehát nem arról van szó, hogy itt folyamatosan három paksnyi napelem dolgozik éjjel-nappal, hóban, fagyban, hanem amikor ilyen szép időnk van, bár hogyha jól emlékszem, két adással ezelőtt beszéltünk is róla, hogy az, hogy nem volt hova átadni a megtermelt napenergiát, az annak a szektornak valami 20 milliárdos kárt okozott csak az év első szakaszában?
1: Igen. Tehát ugye ez nagy probléma, és erre is kitér egyébként ez a nagyszerű Deutsche Welle report. Egyébként is mindenféle ezeket a nemzetközi Deutsche Welle anyagokat mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani, nagyon-nagyon jó csapat dolgozik ott, és igen, erről is szól a dolog, hogy addig, amíg az energiát nem tudjuk hasznosan eltárolni, addig ez akár problémát is jelenthet, meg ugye vannak ezek a mínuszos árfolyamba kerül az áramellátás és ilyesmi. Úgyhogy igen, itt muszáj lesz mindenféle akkumulátorrendszert is kiépíteni, és ugye erről lesz is, majd van is egy hírünk, hogy ebbe ugye becsatlakozunk egy nagy EU-s szállításba.
2: Igen, a 24.hu június végén írt még arról, hogy Kapitány István, a területért felelős miniszter 22 tagállam vezetőivel közösen bejelentette, hogy együtt európai energiatárolókat fognak építeni, méghozzá 45 gigawattnyi kapacitást, ugye, hogyha paksot átváltjuk, Európa szerte. Ez ugye nincs itt Marvin, de Marvinra mindig nagy szeretettel gondolunk. Ilyenkor szokta kérni a kontextus, hogy na jó, de az pontosan mennyi is. Hát ugye, hogyha gigawattra átváltjuk paksot, akkor az ugye 2-2,5. Viszont, hogyha tároló kapacitást nézünk, akkor most Európa összesen tud 61 gigawatt órányi energiát tárolni, ami azt jelenti, hogy azért a teljes európai kapacitás ezáltal meg fog növekedni, hogyha jól számolom, jó 40%-kal, és ez Magyarországon még izgalmasabb, mert hozzánk 700 megawatt új tárolói kapacitás kerül, ami szerintem a sokszorosa annak, amit most a magyar energetikai hálózat tud tárolni.
1: Hát az abszolút nem is nagyon tudom, ami mindig nagyon keveset tud, és ez nagyon nagy probléma. Meg ugye még egy dologgal jön, ugye még egy dologgal diverzifikálódik majd ez az egész hálózat, ez pedig a szélenergia, amiben óriási nagy beruházások lesznek, és hogyha sikerül megvalósítani ezt a művítést, amit tervez az új kormány, hogy akkor a 10-szeresére fogják növelni a szélenergia kapacitásunkat. és ami 4 gigawatt lesz a szélenergia teljesítmény az országban, tudtommal.
2: Ami valahol Paks és a napenergia közt van félúton.
1: Igen.
2: Hogyha jól értem, mert azt hiszem, hogy itt is az, hogy a névleges teljesítményből végül ténylegesen mennyi áram lesz, az azért nyilván nagyban például a szélnek a függvénye, illetve szokták ennél a témánál emlegetni, hogy ugye a karbantartása sokkal nehezebb, körülményesebb, mint a napelemeknek. Igen. Én egyébként nem nagyon tudom eldönteni, hogy, és itt kizárólag az esztétikai szempontokról beszélek, hogy autózgatunk szerte az országban, meg vonatozunk, meg közlekedünk, vagy mi zavar minket jobban? Egy-két kósza ilyen szélerőmű, vagy a naperőműveknek a látványa? Én már kezdem megszokni őket, az az igazság.
1: Igen, hát ez nyilván egy eléggé szubjektív hozzáállás, bár tudtommal ugye az előző kormányzatnál nagyon komoly szempont volt az, hogy esztétikailag voltak itt zavart a megjelenésük. Tehát egy ilyen komoly szakmai megalapozottság volt ebben. Jó, nyilván az is benne van, hogy Magyarország nem egy szél nagy hatalom.
2: Viszont de... gyönyörű ország, nagyon szép, és ne rontsák el.
1: Ne rontsák el, igen, csak a szél turbinák rontanák el. De hogy ez megint csak egy tök jó dolog, mert hogy ugye viszonylag jól váltja a napelemeket, mert hogy ugye az éjszaka folyamán is tud termelni, meg hidegebb időszakokban is tud termelni, tehát hogy ez egy ilyen nagyon diversifikált rendszert igényel. Nyilván már ebből is látszik, hogy ez sokkal bonyolultabb lesz, mint a korábbiak, tehát a hálózatfejlesztés nélkül ezt nem lehet megoldani. Tehát mindent be kell vetni, tehát kell legyen napelemünk, kell, hogy legyen szélerőművünk, kell, hogy legyenek energiatároló kapacitásaink is. Hát ugye sokan úgy gondolják, és én nem vagyok ehhez elég nagy szakértő, hogy ezt én felülbíráljam, hogy ugye azért szükség van a nukleáris energiára is, mint egy állandó, megbízható energiaforrás.
2: És hogyha azt nézzük, hogy nem országos szinten, hanem mondjuk megmenemi család szinten is lehetővé válik a háztartási energiatárolás, ugye erre már most vannak termékek, ezt most meg lehet csináltatni. Igaz, több helyen írtak most az elmúlt napokban arról cikkeket, hogy a legtöbb háztartás olyan napelemekkel rendelkezik, ami csak akkor tud működni, hogyha egyébként a háztartás csatlakozik a működő villamosenergia hálózathoz, de egyébként egy ilyen időszak téged elgondolkodtat arról, hogy a háznak kis szigetecskeként kéne működnie. Nem is akarok én pénzt keresni abból, hogy adok a hálózatnak, csak itt töltögesse azt az aksit, és ha igen, mennyi idővel lennél te nyugodt?
1: Abszolút, hát ez pont terítéken volt. Amikor nem az atomreaktorokról beszélgettünk, akkor ez volt terítéken, hogy muszáj lenne erre beruházni, mert azért nagyon megnyugtató lenne, hiszen hiába van ott a napelem a háztetőn, ugye megint csak ez a probléma egyrésztről, hogy az ugye az egyenáram és váltóáram kell, stb. Tehát gyakorlatilag, mert a párom pont ezt kérdezte, hogy akkor most ezek szerint, ha mi bekapcsoljuk a légkondit, akkor mi nem terheljük a hálózatot, és mondtam, hogy de sajnos igen, mert hogy az van, hogy mi gyakorlatilag ugyanúgy kiveszünk a hálózatból, csak be is tápláljuk a mi magunk mennyiségét, de ez nem egyenesen azt használjuk föl, és ebben tud segíteni, ha jól tudom, ugye, hogyha van egy háztartási akkumulátorrendszerünk, akkor tud az ember igen ilyen sziget üzemmódban működni. Hát mi nyugtatna meg? Hát azért az megnyugtatna, hogyha mondjuk egy vagy két napra elegendő olyan árammennyiségünk lenne, amivel úgy az alapokat el lehetne vinni. Tehát, hogy nyilván...
2: Mi az alap? Ugyanezen gondolkoztam én is, és mi az alap, és itt azért vegyük figyelembe, hogy tél is van, és mondjuk egy jó kis havazás, mert ugye tudjuk, hogy nem arról van szó, hogy az egész év felmelegszik, hanem bizony. Szélsőségesebb lesz az időjárás, tehát simán lehet olyan telünk, mint a legutóbbi volt, és mondjuk nem tudom, hogy a Pilisben épp milyen a helyzet ilyenkor, de vannak olyan falun élő ismerősök, akiknél bizony volt, hogy fél napig, egy napig volt, hogy másfél napig kimaradt az ára.
1: Nálunk is volt ilyen. Hát az alapnak én a világítást mondanám, a számítástechnikai dolgainkat, amikkel tudunk dolgozni, és tulajdonképpen ennyivel én már el is lennék, arra nem számítok, hogy tudok ezzel fűteni. Tehát ugye ahhoz nagyon-nagyon nagy mennyiségű áramot kellene tudni elrakni, ezek nagyon nagy fogyasztók, ezek a még a nagyon gazdaságos panelek, meg a fűtő légkondi is, tehát az túl sokáig nem tudná vinni, de legalább akkor az van, hogy ja, meg hát a cirkó tud
2: ezt akartam
1: menni.
2: Pont igen. Mondani, hogy a cirkó nem működik áram nélkül, ez az egyik legkellemetlenebb ebben az egész, hogy ott van a gáz, amit megszereztünk,
1: baráti szövetség, gázokkal élve.
2: Igen, ott van az alkotmányos gáz, és nincs, ami begyújtsa.
1: Igen, igen, igen, tehát hogy ezek az alap dolgok menjenek, és ez egyébként nem túlságosan nagy terhelés, tehát mi már nagyon rég átálltunk, csak ledes dolgaink vannak, nem
2: amúgy égetjük. Sem mosol.
1: Nem mosok, nem fürdök, tehát nem zavar ez a vízkorlátozás sem. Szóval, hogy igen, tehát egy pár napot így el lenne lenni, és ezt azért már egy-két milliós beruházással szerintem meg lehet csinálni, úgyhogy valószínűleg ez előbb-utóbb ez terítékre fog kerülni. Úgyhogy
2: spórolunk? Megmerem még spórolnak
1: spóroljunk
2: egy jó kis
1: igen, spóroljunk.
2: Aksi. Jó, hát akkor szerintem egy pénzügyi tervet összedobunk
1: és
2: egészre.
1: Most azzal kezdjük a spórolást, hogy a mikrofonokat nem használjuk, mert azok nagyon-nagyon sok áramot fogyasztanak, és elgurítunk egy ilyen takarékos zenei blokkot.
0: Rádió Café. Van barátom.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
4: Kávézó a világ végén, Rádió Café 98 Pőce Balázs barátommal itt ülünk és taglaljuk az optimistábbnál optimistább híreket. Például most a halállal fogunk előrukkolni, mint az egyik optimista témánk.
5: De egyébként jól teszünk, mert nincs itt a Marvin, és ezért nem kell, hogy az ő sugárzóan vidám, mindig a pozitivitást előtérbe helyező személyiségét. Nem terheljük ezt. Most megmutatkozik, most kimutattuk a fogunk fehérjét. Mi van akkor, ha Marvin talanul kell beszélgetni?
4: Akkor haláli témákat hozunk. A viccet félretéve, hát ugye sajnos bohockodhatunk itt, meg viccelődhetünk ezzel a helyzettel, de hát ennek tényleg nagyon-nagyon komoly következményei vannak ezeknek a óriási nagy hőhullámoknak, és ez sajnos halálozási számokban és statisztikákban is kimutatható.
5: És azt még nem tudjuk, nyilván most, hogy 3-án vesszük fel ezt az adást, és ti 10-én hallhatjátok majd, de akkor se fogjuk még tudni, hogy ez a július végi, augusztus elejé hőkupola mit csinált az országban élő többiek, meg egyébként fél Európa népességével, de a júniusi adatokon már látszott, tehát erről írtak korábban egyébként a Telexen július közepén, amikor kijöttek az erről szóló jelentések, hogy az a nagyjából egy hét egyébként több mint 10,5 ezer többlet halálesetet jelentett, ami nem azt jelenti, hogy ennyien haltak meg, akkor nyilván sokkal többen haltak meg ebben az időszakban
4: csak az
5: Európában. Csak ennyivel tér el ilyenkor az átlagtól a halálozási ráta, és ugye ehhez azt kell tudni, hogy ugyan közvetlenül csak hőgutát tud okozni a meleg, de hát súlyosbítja a szív- és érrendszeri, a légzőszervi betegségeket, és nyilván ahogyan tudjuk, hogy az idősebb emberek különösen veszélyeztetettek, tehát annak a következő éveknek valószínűleg arról is kell szólnia, hogy hogyan tudjuk beépíteni a hétköznapjainkba, a működésünkbe azt, hogy ebben az időszakban kíméljük a szervezetünket.
4: Igen. Hát sokat kell tanulnunk a déli népektől, hogy tényleg ez a, amiről már beszéltünk, hogy sziesztázunk, és tényleg nem ilyenkora időzítjük a komolyabb tennivalókat, nem is nagyon lehet. Tehát ilyenkor meg lehet érteni, hogy a déli népek miért nem arról híresek feltétlenül, hogy annyira szorgosak lennének, mint a skandinávok. Tisztelt a kivételnek, senkit nem akarok megbántani, de abszolút érthető. Tehát ebben a melegben jóval kevesebb energiája van még egy nagyon fiatal, egészséges embernek is, nem hogy valaki, aki egyébként az idősebb korosztályból kerül ki. Ráadásul ami még para szerintem, az oké, tök jó, hogy van légkondi, és le tudod hűteni a lakásodat, és azért ott meg tudod húzni magad, de biztos, hogy annak is nagyon nagy hatása, sok hatása van a szervezetre, hogy amikor kilépsz a légkondicionált helyiségből, mert hogy valahová menned kell, akkor úgy csap arcon ez a hőség, mint hogyha a vonat ütött volna el. Tehát, hogy ez is valószínűleg egy nehezítő tényező, hogy ez nincs hozzászokva a szervezetünk, hogy ilyen gyorsan váltson a hőmérséklet.
5: És ugye apropó vonat, a francia munkaügyi miniszter egyébként az ő MÁV-jukat vezette korábban, és ő most pont ősszel tervez majd elmenni Spanyolországba egy ilyen munkaügyi útra, biztos vagyok benne, hogy kizárólag vasúttal. Legalábbis erről írt a New York Times, mert hogy el szeretné tanultatni a franciákkal, a spanyoloktól, hogy ez az életmód hogyan folytatható. És ebben nekem azt tetszett az ő gondolkodásában, hogy azt mondja, hogy lehet infrastruktúrális dolgokat fejleszteni, lehet föltalálni dolgokat, lehet ügyeskedni ezen, azon, amazon, de alapvetően a legtöbbet az segít, és a legnehezebben az érhető el, hogy az életmódunkon változtassunk. És egyébként pont, amit mondasz, engem speciál egyébként nem zavarna, hogyha ilyenkor mondjuk akár fél hétre kéne dolgozni, járni, és a napom produktívabb részét le tudnám 11-ig, ha valahogy hazajutnék, ez a rész foglalkoztat hogy ott akkor ki kell lépni, vagy kanapét minden irodába, meg minden munkahelyre, meg minden étterembe, meg a jó ég tudja
4: csendes
5: hova,
4: pihenő,
5: és akkor egy kis csendes pihenő, és lehet folytatni 3 után, és el lehet dolgozgatni 6-7-ig, de aztán, hogy ez milyen láncreakciót indít be, mert rendben így csinálod a felnőtteknél, akkor a gyerekekért mikor megyünk az iskolába, hogy ők is ugyanígy csinálják ott.
4: Igen.
5: Ekkora volumenű átszervezését egy társadalomnak, ráadásul ennyire rövid idő alatt, én nem nagyon tudom, hogy csináltak-e. Biztos vagyok benne, hogy erőszakos politikai alkalmakkor, tehát forradalmakkor tartom azt elképzelhetőnek, hogy egyik évben még ezt az ABC-t használjuk, a következő évben már azt az ABC-t használjuk, vagy ekkor kelünk, akkor kelünk, de azért európai plurális demokráciákban itt 450 millió embernek azt mondani, hogy akkor most okosabb lenne egy picit.
4: Korábban
5: kelni. Igen, most tessék lefeküdni, jó? Értem, hogy nem vagy fáradt, de most délben le fogsz feküdni, meg különben rosszul leszel, és azt is akkor nekünk kell fizetni.
4: Igen, én szerintem egyébként, ha folytatódik ez a jellegű meleg, akkor az emberek, ha kapnak egy ilyen lehetőséget, hogy ilyenkor elvonulhassanak és lepihenhessenek, szerintem örömmel fognak eleget tenni ennek. Inkább tényleg az a kérdés, hogy akkor utána a visszamenetel az már sokkal nehezebb. Ráadásul egyébként a spanyoloknál az meg egy viszont egy probléma, hogy nagyon keveset alszanak.
5: Tehát
4: nagyon keveset alszanak, pont ezért, mert hogy ugye este élik az életüket, és simán, ha az ember jár Spanyolországban, akkor éjfél környékén bemész egy faluba, és simán kint játszanak a gyerekek, rúgják.
5: Igen, ezt én is láttam már Sevillában, és gondolkoztam is, hogy ez olyan tanévkor is így megy.
4: Ez mindig így megy. Nekünk is volt, amikor valahol voltunk, és nem tudtunk sose aludni, mert mindig ment a fiesta esténket, és mondtuk, hogy na jó, akkor menjünk be, és akkor legalább akkor bulizzunk. És bementünk, nem volt semmi, hazamentünk, jó, hát akkor ezek szerint pont vége volt, és ahogy hazaértünk, akkor kezdődött. Szóval, hogy emiatt ők nagyon keveset alszanak, és nálunk meg ez a probléma, hogy a spanyolok krónikusan keveset alszanak, mert ugye lefekszenek, akkor mondjuk eleve 10-kor vacsoráznak, lefekszenek 1-kor, 2-kor, és akkor viszont, ha korán kell kelni, hogy akkor elkezd a munkát, akkor csak egy pár órát fogsz aludni, úgyhogy nem egyszerű, ez se egyszerű.
5: Apropó kevés alvás egyébként, mielőtt azt gondolnánk, hogy szegény spanyolokat kell sajnálni, tudod, ki alszik nagyon keveset?
4: Szerintem, vagy ha tippeljek, a japán miniszterelnök?
5: Pontosan rá gondoltam.
4: Hogy rátapintottam, mi?
5: Milyen nagyon hasznos dolog ez az adásmenet.
4: Igen.
5: Tehát egy egészen váratlan helyen az osztrák Der Standardban bukkantunk rá erre a cikkre, hogy a japán miniszterelnök asszony, akire egyébként talán nem, én szerintem ő a metáldobos.
4: Tudod a nevét?
5: nem, de el tudom, vagy megpróbálhatnám elolvasni, de szerintem se ő, se én nem járnánk ezzel. Jól, ezért inkább békén hagyom, mert tudom, hogy ébren van, mert nagyon keveset alszik.
4: és híres arról, hogy magyar rádióadásokat hallgat.
5: Igen, és valószínűleg rettenetes erős karjai vannak, mert nekem úgy rémlik, hogy ő a metál dobos.
4: Tényleg?
5: Én szerintem ő a metál dobos.
4: Az mondjuk nagyon
5: volt ott egy metál dobos azon a felén a világnak, aki politikai első számú vezető volt, és én szerintem ő volt ez, és valakivel együtt leült dobolni.
4: Mennyire menő?
5: Csodálatos, egészen döbbenetesen fantasztikus.
4: A női japán metáldobos miniszterelnök, tehát azért ez tényleg egy ilyen film, egy ilyen forgatókönyvbe beírva, és mondja, kicsit sok.
5: Igen, de most már azt is tudjuk, hogy honnan van ideje ennyit gyakorolni, mert hogy véletlenül elhintette, hogy hát ő olyan 0 és 3 óra közti időt tölt alvással.
4: Nagyon nem jó.
5: És kritikát kapott érte. Uh-huh. Tehát az az érdekes, hogy nem csak, és szerintem ez jó jel, hogy nem úgy indult el hirtelen a párbeszéd, hogy na nézzétek meg, hogyha mindenki ilyen szépen dolgozna ebben az országban, akkor mennyivel jobban működne minden. Ugye eleve tudjuk, hogy a japánok rettenetesen sokat dolgoznak, tehát hosszú ideje küzdenek azzal, hogy képesek legyenek egy picit többet adni a magánéletüknek, és egy picit elvenni a munkahelyi létüktől, és azt is tudjuk, és ez az egész esemény szerintem ebből a szempontból figyelemre méltó, hogy évekkel ezelőtt, amikor ők küzdöttek azzal, hogy túl sok áramot használ az ország, és csutkára le volt tekerve mindenhol a klíma, ahogy szoktunk mi is röhögni rajta, hogy télen hideg, vagy nyáron hidegebbet csinálunk a klímával, mint amennyire télen hideg van, náluk is ez volt a helyzet, azért, mert hogy a legtöbb irodában megkövetelték a formális öltözködést. Aha. Tehát nem az van, hogy ingújban ücsörgünk ott, mint a gyerek, hanem szépen zakóban, meg kosztümben, és ahhoz

0: a 31 millió megtekintésnél járt akkor a posztja erről, és bizony javarészt arról volt szó alatta, hogy akkor az alváshiány milyen rettenetes testi és lelki következménye.
1: Hát igen, főleg valaki egy ennyire felelősségteljes pozícióban van, és azt tudva, hogy mondjuk ő lehet, hogy nem tudom, 3 éjszakát követően aludt mondjuk 5 órát, akkor én nem lennék biztos abban, hogy a legjobb megoldást fogja majd, vagy a legjobb döntést fogja majd hozni, hiszen nagyon-nagyon krónikus alváshiánya van, tehát hogy ez szerintem sem egy jó dolog, semmiképpen se valamilyen, amivel dicsekedni kellene. Tény, hogy az embereknek más és más az alvás igénye, de azért abban egyetért minden szakértő, hogy azért még a kis alvás igényű embereknek is azért az a 6-7 óra alvás per éjszaka az abszolút minimum.
0: Nekem is így rémlik, hogy egyébként 6 és 7 és fél óra közé szokták rakni. Igen. Általában véve az egészséges alvás mennyiséget. Én szerintem valahol itt vagyok én is, ugye évközben a gyerekek miatt korán kell kelni, vagy hát relatíve korábban, mint sokan körülöttem, de nekem azzal nagyon nincs is gondom. Imádok aludni, és imádok délután aludni. Én azért ezt az ilyen siesta, ha lesz ilyen titkos lobby szervezet majd, akik a siestáért küzdenek majd ilyen mindenféle aljas eszközökkel.
1: Vagy csinálunk egy pártot, tehát most is egyébként színesíteni kell a párt felhozatalt, és akkor lehetne egy ilyen
0: alvópárt. Alvó ágypárt. Az ágypárt szerintem egyébként nagyon jó.
1: Ágypártiak.
0: Az ágypártiak.
1: Igen. Ágypárt rendszert akarunk. Én támogatom, hogy egy ilyen zöld ágyrendszer, tehát hogy akkor egy ilyen egyrészről a siesta és zöld.
0: És akkor
1: zöld.
0: Csak ilyen kókuszreszelék matracon vagyunk hajlandóak aludni, ezt meg is követeljük minden párttagnak.
1: Igen.
0: És a munkatársaiknak.
1: És követeljük mindenhol, legyenek ilyen matracok.
0: Igen, és alapítunk egyébként egy ilyen céget, vagy ilyen dolgokat importálunk, és akkor nincs is gond majd.
1: Igen,
0: és a közbeszerzéseket magunkra írjuk, hogy csak ilyen vagy olyan kókuszszal megtöltött
1: persze.
0: Matracocska.
1: Hát az persze. És a parlamenti közvetítéseken meg senki nem szólad ránk, ha alszunk.
0: Hiszen ez a programunk.
1: Ez a programunk, igen. Én ebben benne vagyok.
0: Akkor viszont már lehet, hogy néhány politikus csatlakozott hozzánk, csak még nem tudja.
1: Igen, hát őket majd felkérjük, hogy úgy látjuk, hogy ön már ennek a pártnak szeretne a tagja lenni, úgyhogy kiküldünk egy pár meghívót. Na, ti viszont ne aludjatok még, mert hogy folytatódik a kávézó a világ végén, csak el kell menjünk egy kis hírblokkra, és aztán jövünk vissza.
2: Rádió Café. Van barátod.
3: Bőszeny Ádám vagyok, zenetörténész, egykori rádiós. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Ha jót akartok magatoknak, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
1: Rádió Café. Van barátod.
4: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sungin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
7: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
4: Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten tart a villamos pályakarbantartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. A 6. kerületben az Icsi Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Memory, memory, memory.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Nagy többlettel zárt a büdzsé, gond van a játszóterekkel, nő a vállalkozások száma, a híreket Gál Ildikótól hallják. Júliusban jelentős, 500 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés, ilyenre évtizedek óta nem volt példa, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Több mint 45 ezer utast ellenőriztek a fővárosban. A forgalmas járatokon és a metróállomásokon razziázott a BRFK, valamint a Budapesti Közlekedési Központ közösen. Az utaskoordinátorok több mint 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le. Az egyenruhások nagyjából 200 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt, és többeket előállítottak, valamint helyszíni bírságokat szabtak ki jogosulatlan buszsáv használat és taxis szabálytalanságok miatt. Rosszul vizsgáztak a játszóterek, több mint harmaduknál tárt fel jogsértést a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok szabadtéri és közintézményi helyszínekre is kiterjedtek, csaknem 3000 eszközt vettek górcső alá. A bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll, ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, a sport és a szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
11: Július 1-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárasság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna.
10: Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
12: Reméljük, hogy nem aludtatok el még a kávézó a világ végén, annak ellenére, hogy Balázssal az előző blogban megalapítottuk a zöld ágy pártot, és az alvás és a zöld témák lesznek a központi elemünk, és ez lesz a zászlónkra tűzve, de titeket még arra bíztatnánk, hogy legalább még egy órán keresztül maradjatok ébren, mert hogy egy csomó érdekességünk van még.
13: Has, alhas, gyarapics. És a hazafényre derül.
12: Nagyon jó. Nagyon, hát figyelj, meg is van a szlogenünk, hát így megy ez. Így megy ez, kérem szépen. Nevettek, most még nevettek, de majd meglátjátok.
13: Majd amikor közalvás lesz.
12: Majd kötelező. Amikor
13: kötelező. Sétálunk körbe, mint az óvónénik, amikor kicsik voltunk, bizony. És így, Márkocska, nem látom, hogy csukva lenne a szemed.
12: Igen, és először csak figyelmeztetés, aztán pénzbírság, ha nem az szól. Jó, de egyébként annak ellenére én is imádok egyébként napközben aludni, hogyha van rá lehetőségem, ritkán adatik, de amikor iskolában, általános elsőben olyan tanárnéném volt, hogy kötelező volt az alvás.
13: Általánosban?
12: Általánosban, képzeld, egy nagyon-nagyon szigorú, amikor hazajöttem Angliából, és akkor ráadásul évvesztes voltam, nem tudtam olyan jól magyarul, tehát az igazgatónének hívtam, és ilyesmi, akkor ugye beraktak elsőbe, és egy ilyen nagyon-nagyon szigorú néni volt a tanítónénénk, de úgy, hogy hátratett kézzel kellett ülni az iskolába.
13: Úgy nem, nagyon nehéz írni.
12: Igen, hát megtanultunk szájjal, lábbal, és nem mehettünk ki szünetre, mert a gyerekek nem azért járnak iskolába, hogy rohangáljanak, és kicsöngettek, hallottuk, hogy a gyerekek rohangálnak a fős, ami nem mehettünk ki, folytatódott a tanítás, és ilyen körmösöket osztott a néni, és akkor volt csendes pihenő, és olyan szigorú volt, hogy nem, még azt se engedte meg, hogy az ablak felé fordítsd a tekintetet, hogy nézd esetleg a kint a leveleken ugráló madárkákat, hanem csak a másik irányba volt szabad nézni, és ő ilyen volt, hogy járkált körbe, és Nagyon kikaptál, ha nem mondtam. Most alszol! Igen,
13: nagyon nagyon sötét időszak volt ez. Igen. Az 50-es évek vége, 60-as évek eleje Magyarországon. Nem is értem, miért jöttél haza.
12: Ez a 19. század. Na jó, de hogy most remélhetőleg azért lesznek olyan elgondolások, amik segíthetnek abban, hogy ne visszafelé haladjunk, hanem előre. És például egy nagyon egyszerű ötletnek tűnik az, és szerintem biztos vagyok benne, hogy nektek is eszetekbe jutott már sokszor, hogy a parkolóinkat, amik nagyon-nagyon kihasználatlan területek, és ott áll a kocsi, ráadásul a tűző nap, amire visszaszállsz, megsülsz benne, hogy mégis miért nem telepítünk minden parkolóba napelemrendszert, ugye? És akkor ráadásul nem kellene mondjuk a termőföldre telepíteni ezeket a napelemrendszereket, ami szerintem sokunknak szúrja a szemét, és egy ilyen egyszerű ötlet, és hát ez nem csak nekünk jut eszünkbe, ezt elárulhatom, hanem viszonylag sok mindenkinek eszébe jutott már, hogy lehetne. Egész konkrétan egyébként Európa szerte is úgy tűnik, hogy ez egy elterjedő tendencia. A franciáknál már egy ideje egyébként be is vezették ezt mint kötelező jelleget, tehát hogyha egy kicsivel nagyobb parkolót létesítesz, tehát azt hiszem, hogy 80 autót befogadó parkolót, hogyha jól emlékszem, akkor ott már kötelező ilyen vagy napelemrendszert telepíteni, vagy fákat telepíteni, vagy mind a kettőt vegyesen, és azt hiszem egyébként, hogy nálunk is ezt vetették most föl, hogy akkor így kell megoldani, hogy vagy fa, vagy napelem.
13: És ez akkor a magánparkolókra is érvényes, tehát hogyha te meg én megalapítjuk az ágyimportőr cégünket, igen, amiből gennyesre keressük magunkat, uh-huh, akkor ügyelnünk kell rá, hogy 79 embert vegyünk csak föl, vagy annyian járhasson a kocsival.
12: Igen, igen, különben.
13: Mert különben, hogyha annál nagyobb, teljesen mindegy, hogy nyilvános vagy nem nyilvános parkoló, akkor leszünk szívesek vagy fát, vagy napelemet oda tenni.
12: Igen. Igen, igen, igen.
13: Teljesen észszerűnek tűnik.
12: Teljesen, igen. És az is fura nekem egyébként, hogy viszonylag sok parkolóban vannak már fák, de valahogy ezek az icipicike kis díszfákat rakják mindenhová, aminek meg nulla árnyéka van, tehát hogy miért nem a nagyobb fákat, de ez már egy másik részére tartozik a történetnek.
13: És ilyen helyzetben az is elképzelhető, és ez a kérdés nem áll naív, csak arról tanúskodik, hogy fizika órákon nem volt olyan szigorú a tanár, mint nálatok, igen, elsőben, és lehetett kifele nézni az ablakon, akkor az ott parkoló elektromos autók töltéséhez lehetséges, hogy ez hozzá tud járulni nyáron?
12: Abszolút hozzá tudna járulni, és így egyébként egy pár év alatt megtérülne ezeknek a mondjuk bevásárlóközpontoknak ez a beruházás, tehát hogyha ezt az áramot ugye ők el tudják adni az ott parkoló autóknak, akkor ez nagyon hamar megtérülő, tehát hogy még csak erről sincsen szó, hogy ez mondjuk nagy terhet róna a vállalkozásokra. Nyilván először igen, de hosszú távon viszont nagyon komoly pénzeket tudna egyébként termelni az üzemeltetőknek, nagyon sok pénzt meg tudnának spórolni a tagállamok ezzel az egésszel. De azt mondja például, hogy a francia kormány szerint az intézkedés, tehát az, hogy ő náluk ez kötelezővé vált, akár 11 gigawattal növelheti az ország villamos.
13: Micsoda?
12: 11 gigawattal villamos energia termelését, ami mint egy 12 millió otthon ellátására elegendő.
13: Hát ugye 11 gigawatt az 5,5 paks.
12: Igen, tehát hogy az megint csak a névleges.
13: Világos, ugye? De akkor még nézzük ennek a 15%-át, igen, még akkor is, hát az is rengeteg, az meg 3/4 paks.
12: Igen,
13: tehát
12: azt mondja,
13: is rengeteg.
12: Igen, tehát most közben megtaláltam, a francia törvény kötelezi a nagyobb 400 férőhely feletti, tehát 400
13: férőhely, ez mi is lehet? Mi az, ami 400 férőhely? Plázák?
12: Szerintem igen, vagy egy ilyen Auchan parkoló, vagy ilyesmi, az szerintem az már ilyen. Tehát valószínűleg egy ilyen kisebb szupermarket parkolóban még nem, de mondjuk már egy ilyen nagyobb, az szerintem már egy ilyen pláza, vagy egy ilyen nagyobb ilyen központ.
13: Meg gondolom gyáraknál is sokszor előfordul, hogy igen, van 400, egy nagyobb gyárhoz simán, gondolom simán megy 400 simán ember autóval, még ha sokan is mennek,
12: igen,
13: busszal.
12: Igen, igen, igen. Tehát azt mondja, hogy 2025-ig a közepeseket 80-400 férőhelyig, pedig 2027-ig fedjék. Már ilyen, hogy van ez? Belebonyolultam. Azt mondja, Franciaországban a törvény kötelezi a nagyobb férőhely feletti parkolókat, hogy 2025-ig.
13: Ami tavaly volt, szifiben élünk.
12: A közepeseket, vagyis a 80-tól 400-ig lévő férőhelyekkel rendelkezőket pedig 2027-ig, hogy fedjék le területeket legalább felét napelemekkel, a szabályozók, szabályszegők évente akár 40 ezer eurós bírságra számíthatnak. És hogy abszolút ez a a megoldás ez terjed, mert hogy most már a Franciaország után a szlovénoknál és a bizonyos német tartományokban is elkezdték ezt bevezetni. Egyedül úgy tűnik, hogy a brittek valamiért óckodnak tőle, pedig csináltak egy felmérést, amivel egyébként az jött ki, hogy ott is rengeteg pénzt meg lehetne ezzel spórolni. Tehát azt mondja, a brit kormány korábban elismerte a technológia előnyeit, például a Leedsi minta projektet, amely 203 autó kibocsátását váltja ki, tehát csak Leedsben az 203 autó kibocsátását váltotta ki, de végül mégis úgy döntöttek, hogy nem teszik kötelezővé a beruházást, inkább a piaci erőkre és az épületek általános standardjaire bízzák a döntést. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy nem lesz kötelező, hanem hát ez, ha úgy döntesz, ezt megcsinálhatod, de a szakértők azért ezt kritizálják, hogy azért csak a piaci hajtóerő az nem mindig elégséges.
13: Igen, és hogyha jól látom itt szintén a te jegyzeteidben, hogy pont náluk azt számolták, hogy 32 000 eurót, tehát jó 12 millió forintot lehet ezzel megtakarítani évente, tehát egy 80 férőhelyes parkolónál, ami egyébként pont a francia bírság szintje.
12: Aha.
13: Tehát valójában Franciaországban azt mondják, hogy ezt most szépen befizetett, és amúgy ennyit kerestél volna, ha ezt megcsináltad volna, ezt a jó kis beruházást, és olyan hírekre meg emlékszünk, szerintem nem halucináltam, pedig nagyon úgy hangzik, hogy annyira olcsók lettek a masszív kínai export miatt ezek a napelemek, hogy van, ahol egyszerűbb azokból kerítést építeni, jól emlékszem?
12: Igen,
13: volt
12: nem
13: valami ilyesmi hírnyár elején?
12: Tehát annyira olcsók lettek a panelek, hogy olcsóbbak, mint mondjuk az alumínium panelek, vagy bármi ilyesmi, tehát nagyon sok helyen elkezdtek mondjuk kerítést ezzel bevonni, ami nyilván nem azzal a hatékonysággal fog működni, mint egy megfelelő irányba állított napelem, de azért valamennyi energiát fog termelni. Az már más kérdés, hogy ez mennyire esztétikus, ez egy másik lapra tartozik, de akár azt is el tudom képzelni, hogy ezt mondjuk ki lehet úgy alakítani némi kreativitással, hogy még egész jól nézzen ki. Mondjuk nem hiszem, hogy csúnyább, mint egy alumínium panel, tehát, hogy így...
13: Annál nem nagyon hiszem, hogy van csúnyább.
12: Igen. Akit egyébként érdekel ez a cikk, ezt a Euronews hozta le ezt a cikket ezzel kapcsolatban. A cím: a napelemes parkolók évente 32 000 euróval csökkenthetnék a villanyszámát. Az nem teljesen világos, hogy 32 000-rel per parkoló?
13: Per parkoló. Per parkoló. Nekem nagyon úgy tűnt, hogy az a szám a briteknél jött ki, és az egy 80 férőhelyes parkolóra volt vonatkoztatva, de egyébként nem csak a napelemektől, hanem még a homok felhasználásától is várhatunk különleges, ahogy is mondjam, energetikai ajándékocskákat, és erre a finnek jöttek rá, ahol, és erről szintén a Der Standard írt, egy Pornainen nevű településen egy olyan hőtárolót helyeztek üzembe, ami egy teljes hétig tudja fedezni a nagyjából 5000 lakosnak a hőszükségletét. Itt azt csinálják, hogy amikor szép idő van, szépen elkezdik hevíteni a homokot, ami egy siló jellegű épületben van. Azt mondják, hogy 13 méter magas és 15 méter széles, és nem kicsi. Van benne 2000 tonna finomra zúzott zsírkő. Én nem tudtam, hogy létezik ilyen, hogy zsírkő, vagy egy félrefordításról van szó. Van ilyen? Van ilyen, hogy zsírkő?
12: Nekem van egy kis zsírkő kis szobrocskám, úgyhogy onnan tudom. Azért olyan csillogós, olyan, mintha zsírba vagy szappamból lenne, hogyha meg van faragva.
13: Szóval, hogy azt csinálják ezek a derék finn emberek, hogy amikor a szélenergia vagy a napenergia egyébként fölösleget termelne, akkor, és egyébként nem éri meg átadni az energiatőzsdének az így megtermelt elektromosságot, akkor levegőt melegítenek föl vele, amivel aztán ezt a homokot fölhevítik, egyébként nagyjából 5-600 Celsius fokra, de viszonylag meleg van ott azon a zsírkövön olyankor. Erős a szigetelése ennek a 13x15-ös épületnek, ami napokig, de akár hetekig meg tudja tartani ezt a hőt, és amikor később a hideg téli napokon szükség van egy kis plusz energiára, akkor hőcserélőkön keresztül ezt az energiát szépen arra használják, hogy távhőt biztosítsanak a település lakosainak. Azt mondják, hogy a távhőhálózat üvegházhatású gáz kibocsátását ezekben az időszakokban 70%-kal tudják csökkenteni.
12: Igen, és ez tudtam, már nem is egy, tehát ugye ez már egy olyan módszer, amit már egy ideje, amivel egy ideje kísérleteznek a finnek, és több sikeres ilyen rendszer van, tehát hogy ez még csak nem is arról van szó, hogy hát valami, amit így valaki egy laboratóriumban kitalált, hanem hogy ez tényleg tud működni, és egy nagyon egyszerű rendszer, ami nagyon olcsó összetevőkkel dolgozik. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy egyre több mindenki próbál olyan megoldásokat találni, amit nagyon egyszerűen, nagyon olcsón lehet, tehát sűrített levegővel, homokkal, tehát ilyen rendszerekkel, vízgőzzel, vízpumpálással, tehát hogy ezekre muszáj lesz odafigyelnünk, hogy tényleg könnyen tudjuk megoldani ezeket a rendszereket, és az látszik, hogy úgy fog működni ez az egész hálózat, hogy lesznek olyan időszakok, amikor többlet energiánk van, mert hogy a szél jobban fúj, a nap jobban süt, nem fogjuk tudni felhasználni, tehát az olyan rendszerek, amik az ilyenkor keletkezett többletet tudják felhasználni, azok baromi fontosak lesznek.
13: Nem tudom, emlékszel-e, pár évvel ezelőtt volt már szerintem, hogy beszéltünk két kísérletező kedvű, talán német kutatóról, akik rájöttek, hogy bizonyos rádióberendezésekkel azokat az eszközöket, amik szabályozzák, hogy mit vegyen át a hálózat a házi, meg kisebb ipari erőművektől, és mit ne, azt tudják szabályozni, és akkor kicsit így gondolkodgattunk rajta Marvinnal közösen, hogy vajon hány olyan informatikai rendszer, számítógéppen működő megoldás lehet itt körülöttünk, amit könnyebb feltörni, mint remélnénk, vagy könnyebb feltörni, mint gondolnánk, és úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokból jött is egy elég riasztó példa erről a területről. Az a kérdés, hogy most meséljük el, vagy előtte zenéljünk egy kicsit?
12: Szerintem nyomjunk egy gyors zenebonát, és akkor utána elmeséljük.
14: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! Százhold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Százholdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
5: Sziasztok, kávézó a világ végén, utolsó blokkunkhoz érkeztünk Pőce Balázs barátommal és a hírcsokrunkkal, de itt még azért van egy-két, mondjam azt, hogy izgalmas.
6: Elgondolkodható. Gondoljunk az egészre pozitívan.
5: Jó.
6: Tehát maradt egy-két hír, amit összetartasz, hogy bizonyos kérdések, amikre gondolunk így, arra gondolhatnánk amúgy is.
5: Igen, vagy nem gondolunk rá egyáltalán, és kiderül, hogy azért lehet, hogy kellene rá gondolnunk.
6: És az egyik ilyen a vízünk biztonsága, amit szerintem mi ezen a részén a Földnek adottnak veszünk.
5: Igen, igen. Egyébként pont bocsánat, hogy ne feledd szavadat, de a Litkai Gergő rakott ki egy nagyon jó írást, ami tényleg elgondolkodtat, hogy Magyarországon egy köbméter ivóvíz, vagyis 1000 liternyi víz, az 340-350 forint.
6: Igen, literenként filléreket költünk.
5: Tehát, hogy igen, tehát egy fél gombóc fagyi ára 1000 liter víz, tehát hogy ez így, hogy rendjén van ez így, hogy a legfontosabb, legéltetőbb szubstancia, ami létezik a bolygón, azt ennyire becsüljük meg, tehát, hogy már pedig, hát, ha nincs, vagy veszélybe kerül, akkor az óriási problémát jelent.
6: És egyébként nem tudom, hogy engem személy szerint mennyire bántani, nem tudom, ti hány köbméter vizet használtok egy hónapban, mi négyen vagyunk a háztartásban, és hogyha jól emlékszem, akkor az átlagunk ilyen 15-16 köbméter környékén van, és engem hosszú ideje foglalkoztat, de soha nem tudtunk, hála a jó égnek, eddig nem folyt el vízünk, tehát nincs kertes házunk, nincs az a, mint egyébként a rokonságban barátok közt egyszer-egyszer előfordult, hogy horribilis vízszámlát kaptak szegények, mert nem vették észre, hogy valahol szivárog az ivóvízük, de hogy engem nem lepne meg, nem ijesztene meg, és nem is gondolom, hogy feltétlen rossz érzéseim lennének tőle, ha valaki azt mondaná, hogy egyébként jó napot kívánunk, állampolgáronként azt gondoljuk, hogy ennyi köbméter víz a normális, azt szépen olcsón odaadjuk, de utána meg annyira piszok drága lesz, hogy nagyon tessenek meggondolni, hogy szeretnének-e másra fordítani ilyen esetben vízfelhasználást, és ha igen, annak fizessék meg az árát.
5: Igen. Hát ugye itt az egész vízkorlátozással kapcsolatban is az merült föl bennem, hogy hát azért, amikor az, hogy most locsoljam-e a kertet, vagy ne locsoljam a kertet, mert ugye ha valakinek kertje van, akkor azért ez egy óriási áldozat egyáltalán nem locsolni, mert az azt jelenti, hogy több évnyi vagy évtizednyi munka, több milliónyi forint veszhet oda, tehát ha ilyen melegben az ember mondjuk két hétig nem locsol, az azt jelenti, hogy a növényének a 90% az hello, és hogy itt jött be az, hogy hát viszont más területen meg nagyon, nagyon spórolunk, tehát mint mondtam, hogy én nem fürdök, tehát hogy mondjuk például ez, szóval hogy akkor
6: viszont a feleséget hosszalnak kádban.
5: Igen, ő helyettem is fürdik. Szóval, hogy igen, tehát hogy akkor az legyen, hogy akkor rendben van ez a megengedett mennyiség, amit a család beoszthat magának, és akkor mindenki döntse el, hogy akkor mondjuk kevesebbet most, tehát mire szeretné ezt felhasználni, és hát tök jó lenne egyébként, hogyha igen, ha lenne arra lehetőség, de ez nyilván nagyon nehéz, hogy mondjuk ne ivóvízzel öblítsük a WC-t, tehát hogy ez tényleg teljes abszurdum, hogy a WC-inket ugyanazzal az ivóvízzel öblítjük, mint amit egyébként akár megihatunk.
6: Sőt, engem ez egyébként az se zavarna, sőt, kifejezetten örülnék neki, ha azt mondanák, hogy aki viszont takarékoskodik a vízzel, és annyit se használ el, mint amennyi egyébként megszokott volna, mert képes olyan takarékosan fürdeni, vagy olyan rendszereket telepít a háztartásába, vagy annyira ésszel tud gazdálkodni, annak, hogy adjunk pénzt. Mert hogy csomó esetben én azt gondolom, hogy különösen a nagyszüleink, szüleink generációja, akik nagyon sok helyzetben meg kellett, hogy tanuljanak takarékoskodni, meg ésszel bánni azzal a kevés erőforrással, amiük van, annyira példamutatóan járnak elől, hogy ha azzal ki lenne valakinek egészítve a nyugdíja, hogy óvatosan kevés vizet használva működteti a háztartását, hát én nem hiszem, hogy nagyon sokan föl lennének háborúval.
5: Hát igen.
6: És egyébként nem csak így kell vigyáznunk a vizeinkre, ugye mondtam, hogy beleakadtam egy olyan hírbe, ami még talán ennél is ijesztőbb volt, hogy át kell kicsit gondolnunk azt, hogy hogyan viszonyulunk az ivóvízhez a háztartásunkban, és erről a New York Times írt, ugyanis az amerikai kiberbiztonsági és infrastruktúra biztonsági ügynökség kiadott egy figyelmeztetést, ami szerint hackerek minden méretű vízügyi szereplőt célba vesznek, és ezek a hackerek ugyan itt a politika szokás szerint politikásat játszott, és próbálták elvitatni, de úgy tűnik, hogy a szakemberek egyértelműen iráni hackerekre tippelnek. Több államban, talán összesen 7 államban eddig, augusztus 3-áig, 7 államban figyelték meg azt, hogy elkezdik a közműveket föltörni hackerek, és ugye azt mondják, hogy egyelőre ebből csak annyi jutott el a lakossághoz, hogy kimentek vízforralási felhívások, tudod, amikor így a biztonság kedvéért forralt föl a vizet, mielőtt megiszod, vagy főzöl vele, és tartósan vízügyi szakembereknek kézzel kellett ellenőrizniük rendszereket, tehát nem bízhattak a számítógépeikben, de azért egy ilyen hír tényleg előrevetít egy olyan jövőt, különösen, hogyha kombináljuk azzal, hogy milyen automata rendszerek hackkelik meg egymást ezekben a hetekben, ahol azt gondoljuk, hogy az, hogy pendrive-okkal járkálhatsz, alaposan ellenőrzött pendrive-okkal mész vízügyi szervezetekhez szoftvert frissíteni, mert azoknak a környékére nem engedjük az internetet, az egész hihetőnek kezdtünk.
5: Igen.
6: Tehát az a világ, hogyha emlékszel, tavaly nyáron, amikor hirtelen egy darab frissítés miatt repülőterek, bankok álltak le. Na most azt is tudjuk, hogy milyen az, amikor egyfajta közmű intézményt, és ezek ugye azok a szervezetek, amik nem a legtöbb pénzzel, meg nem a legtöbb erőforrással rendelkeznek. Tehát az a, valahogy az a megérzésem laikusként, hogy mondjuk a pénzintézetek, vagy a különböző digitális platformok sokkal többet tudnak költeni arra, hogy biztonságosan működjenek.
5: Biztos,
6: de egy megyei vízmű szolgáltatónál lehet, hogy nem. Nincsenek meg azok a források, hogy a legjobb szakembereket, meg a legjobb szoftvereket alkalmazzák. Szóval, hogy egy ilyen világ is eljöhet, amikor nem elhasználjuk a vízünket, hanem egyszerűen valaki átkapcsol egy gombot, és megjelenik egy figyelmeztetés, hogy túl sok ilyen vagy olyan mérgező anyag került a vízünkbe, és elzárják.
5: Igen, vagy elfolyatják a vizet, tehát az megnyitnak valahol egy zsilipet, és mint az összes ivóvizet valahonnan kifolyatják egy folyóba. Igen, tehát én is azt gondolom, hogy valószínűleg az az irány, ami felé a világunk megy, és nyilván az AI fejlődése is, ami elképesztő okos rendszereket fog eredményezni a hackerésben is, hogy valahogy nem engedhetjük majd meg magunknak azt, hogy egy nyílt hálózaton legyenek ezek az létfontosságú rendszerek, hanem valószínűleg ilyen dupla rendszerek lesznek, hogy lesznek belső zárt rendszerek, amik nem csatlakoznak a nagy internethez, és valahogy valamilyen titkosított rendszeren keresztül tudnak működni, de hát ez meg baromi nehéz kiépíteni.
6: Igen, meg hát ugye megszoktuk, pont az elmúlt évek ugye arról szóltak, hogy szenzorokat mindenhol, mert látod, hogy mi történik, látod, hogy mikor fog esni, látod, hogy az a palántát hogy van, látod, hogy milyen minőségű a víz itt-ott vagy amott, és ezek mind azt feltételezik, amiatt szeretjük őket, hogy egy mozdulat rájuk nézni. Nincs az, hogy már kérlek, kigurulnál Dunavarsányba bedugni egy ilyen kis érzékelő papírkát a vízbe, hogy milyen a pH értéke, ilyen kérések nincsenek, igen. Hiszen ott van a szenzor, majd megmondja. Na de ezeket az eszközöket karban is kell tartani.
5: Hát hogy ne, és akkor ha ezt mondjuk egy teljesen külön hálózaton kell megvalósítani, tehát nem a simán az interneten keresztül, akkor ez sokkal többe kerül.
6: És ugye a másik technológia, most, hogy így már az adás végére közelítünk, még egy pontra kanyarodjunk el odáig, hogy az energia éhségéről nem csak magunknak, vagy az erőforrás éhségéről nem csak magunknak, embereknek szoktunk beszélni, hanem szoktunk bizony a mesterséges intelligencia megnövelt energia szükségleteiről is beszélni, és ezt ritkán lehet elég plasztikusan követni. Tehát mégiscsak egy olyan műsor vagyunk, ahol próbálunk ránézni minden folyamatra annak a tükrében, hogy az mit tesz a bolygóval, ahogy élünk, és most szintén a Times-nak volt egy olyan összeállítása, ami ebben nekem személyesen rengeteget segített. Fogták és térképekre pakolták, hogy az, hogy sok adatközpont keletkezik, és itt-ott tüntetnek emberek, az valójában milyen, hát a fejlődés szót lehet, hogy óvatosan szeretném most azért, milyen változásokat feltételez. És ebben a cikkben szerepelt, hogy most nagyjából 20 millió mesterséges intelligencia chip működik ezekben a bizonyos adatközpontokban, és azt mondják, hogy ez a szám jelenleg 9 havonta megduplázódik. Ami azt jelenti, hogy 2028 végére körülbelül 200 millió ilyen chip fog működni, ez ugye a mostani érték 10-szerese, 2028 vége pedig 2 év múlva, egy picit több, mint 2 év múlva van itt, és szakértők emlékeztetnek arra, hogy sajnos ez kifejezetten olyan infrastruktúra boomot mutat előre, mint amilyen mondjuk a vasút, vagy a villamosítás, vagy épp a dotcom robbanás idején volt, amikor annyira gyorsan fektettem, mert látják, hogy óriási biznisz van benne. Így van, hogy utána viszont elkerülhetetlen legyen, hogy legyen egy hatalmas visszaesés, és láthatóan már most olyan fázisban vagyunk, és újabb számok, amiket nagyon nehéz felfogni, hogy 5500 ilyen adatközpont működik az Egyesült Államokban. Tízszer annyi, mint a rangsorban utánuk következő ország.
5: Azt lehet tudni, melyik ország?
6: Én szerintem ez Kína lesz. Uh-huh. És egyébként önmagában a Google-nél 4-szer annyi AI chip van, mint Kínában összesen minden vállalatnál. Tehát az a bizonyos amerikai előny, igen, amit ott tartanak, hogy elolvad, és amit próbálnak a fejlett chipek miatt maguknál tartani, ez kifejezetten igazinak tűnik. Uh-huh. Tehát most látszik, hogy van egy bizonyos fajta előny, amit próbálnak megőrizni. Kína szokás szerint próbál önellátó lenni, mint mindenben, és fejleszteni egyrészt a maga eszközeivel ezeket a modelleket, másrészt az új csippeket, de mindennek az egész hókamókának az energiaigénye. És ez az, ami Márkot és engem is megdöbbentett, mikor olvastuk ezt a hírt. Ez világszerte összesen 64 gigawattnyi villamos energia, ami Németország teljes energiafogyasztása. Azt mondják, hogy 4 éven belül...
5: A Németország nem ilyen nagy fogyasztó.
6: Ez igaz, de Németország nem. Az a pici.
5: Az nem? Alig-alig valamit
6: úgy is hívják, mint Monaco 2, így szokták. Egy pici hely néhány gazdag emberrel. Igen, és azt mondják, hogy 2030 végére ez ennek a négyszeresére nőhet, ami túlszárnyalja Dél-Amerika és Afrika összes országának együttes energiafogyasztását.
5: Ez abszurdum, hogy elképesztő módon dolgozunk azon, hogy hogyan lehet a fosszilis energiáknak a csapdájából kitörni, és hogyan tudunk átállni a megújuló energiára, hogy ne öljük meg magunkat, meg ne vágjuk ki magunk alatt a fát, majd előrukkolunk egy olyan technológiával, ami megkétszerezi az energiaigényünket, és mindezt igazából miért? Tehát itt megint csak ezt tudom mondani, hogy egy olyan dolog van, amit így valaki kitalálta, hogy erre nekünk most szükségünk van, anélkül, hogy bárki kérte volna ezt tőle, bárki egyeztetett volna ezekkel a szereplőkkel, és most meg ez van, hogy hát nem lehet, már ezt nem lehet visszacsinálni, mert az olyan hátrányt jelent, és ha mi ezt nem akarjuk, engem nem lepne meg egyébként, hogyha a helyzet tovább romlása esetén az emberek egyik első célpontja a dühüknek azok az ilyen energiaközpontok lennének, és azokat, mint annak idején a luditák, kimennének és szétvernének jó pár ilyen energiaközpontot, mert hogy tényleg ugye óriási energiaigénye van az adatközpontnak, óriási a vízigénye, és látjuk, hogy a víz az milyen óriási, egyre inkább fogyatkozó kincs. Valahol most láttam egy videót, nem tudom, nyilván ez a neten láttam, hogy ez valóban így van-e, hogy valaki fölvette, hogy milyen hangja van egy ilyen adatközpontnak, és egy ilyen rettenetes ilyen csicsergő, zúgó hang van, tehát nem bent, hanem kint, tehát a környékén is. Tehát ezek az emberek, akik ezeken a helyeken élnek, ezek egy csomó mindenféle...
6: Ez a tudás hangja.
5: A tudás.
6: Meg kell tanulni együtt élni vele, és ugye azt is tudjuk, hogy ezekből szükség van eleinte nagyokra, egy helyen, azért, hogy amikor trenírozzák a modelleket, akkor minél kisebbek legyenek a távolságok, utána viszont sokra van szükség, hogy amikor használjuk őket, akkor ott legyenek és gyorsabb legyen a kapcsolat, de pontosan ez a kérdés, amit mondtál, és ez az, amiről folyamatosan el kell gondolkodni, nem csak itt, hanem megmenemieknél is, a vacsoraasztalnál, ahol ugye mini reaktorokról van szó, meg...
5: Hát megépítjük is közben, tehát

0: csak a Markból tudunk anime karaktereket rajzolni, vagy egyébként is úgy néz ki.
1: Igen, hát én egyébként is az vagyok. Egy anime karakter vagyok, most már ezt elárulhatom. Ezt nem tudhatták a hallgatók, hiszen nem látnak, de valójában igen. Szóval igen, nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdések ezek, és muszáj lenne ezeket társadalmi vitára bocsájtani, csak ezek az óriási nagy tech vállalatok már itt a társadalmi vitán fölülállókká váltak, és ez a legijesztőbb ebben az egészben, hogy itt most hiába is akarná valaki, még a gazdaság, tehát még a politikai szereplők sem biztos, hogy rá tudják őket bírni arra, hogy ezt revidiálják, mert hogy mit csinálnak, hát akkor áthelyezik valahová máshová ezeket az adatközpontokat, vagy a szervereiket, vagy kirakják őket a világűrbe, de hogy ez nagyon-nagyon nehéz, nem tudom. Én szívesen, ha engem kérdeznek, én szívesen lemondok róla. Nem, de még egy hírecskét megnézzünk, mert szerintem még van időnk, annál jobb.
0: Milyen a rejtélyes múlt visszaköszön típusú hírt kérsz, vagy inkább a rejtélyes jövő felénk integetett?
1: Hát szerintem a rejtélyes múlt visszaköszön, szerintem, hiszen erről már beszéltünk is, beharangoztuk egy picit, tehát szerintem azért ezt mondjuk el, hogy azért ez egy ilyen elég érdekes fordulat.
0: Hát kedves honfitársaink, akik úgy gondolják, hogy szép ez a napenergia, jó ez a szélenergia, de azért az energia az földgáz, teljesen megértjük őket. Azt javasoljuk, hogy kezdjenek el illegálisan kivándorolni az Egyesült Államokba, egészen pontosan Colorado államba. Itt most emlékeztetnénk őket, hogy a South Park című sorozat ott játszódik, és valószínűleg nem véletlenül. Vigyázzanak, ha valakire az van írva, hogy itse, az nem fagyit árul, az haza akarja őket küldeni, tehát akkor gyorsan elbukni, vagy lebukni, és semmiképpen nem megszólalni spanyolul, de ha már egyszer ott vannak, akkor gyorsan szivárogjanak be szavazni, mert hogy egy konzervatív non-profit szervezet, hát ő előállt egy szavazási kezdeményezéssel, ami módosítani fogja Colorado alkotmányát, hogyha megszavazzák, és hát a földgázhoz való jog a neve ennek a kiegészítésnek, és föl is olvastam, mert nem egy hosszú jogszabály, de szerintem annál inkább.
1: Tevelős.
0: Hát itt szerintem sokan fognak neki örülni, és mondom, az Egyesült Államok ott van balra, térképen úgy kell nézni. A fogyasztóknak joguk van földgázt vásárolni főzési vagy fűtési
1: célra. Yeah.
0: Az egész állam területén lévő otthonokban és vállalkozásokban. A termelőknek és a közműszolgáltatóknak joguk van földgázt értékesíteni az otthonok és vállalkozások számára.
1: Yeah. America! Ettől független egyébként a vicces részét félretéve...
0: Van ebben ráció?
1: Hát talán...
0: Ne ijesz meg!
1: Nem, abban, talán, meg. Abban talán van, csak a gázzal való főző énem szólal meg, aki egyébként gyűlöli az elektromos tűzhelyeket. Tehát, hogy mondjuk azon lehet, hogy bosszankodnék, hogyha mondjuk csak azért nem tudnék egy gáz, ott van mondjuk a lehetőségem, és nem tudok egy gáztűzhelyt, mert hogy valaki azt mondja, hogy az rossz, miközben mondjuk a gáztűzhelyemnek a karbon lenyomata az mondjuk szerintem elhanyagolható.
0: Egy tehénhez képest.
1: Egy tehénhez képest szinte semmi. Tehát, hogy ez a része megvan, ugye nagyon sokan vitatkoznak ugye ezen, hogy a földgáz, és bár igen, fosszilis energia, stb., de mondjuk mint abból még a tisztábbak közül való, és hogy pariba van-e, tehát ha mondjuk átállunk, hogy azt mondjuk, hogy a gázt teljes mértékben kiveszünk a képletből, és mondjuk nem lehet gázcirkókat sem alkalmazni, és akkor átállunk arra, hogy akkor csak elektromos, hogy akkor viszont ugye megint csak bejön ez a kérdés, hogy tudunk-e annyi elektromos energiát előállítani, meg eléggé zölden tudjuk előállítani azt az energiát, hogy az megérje, mert lehet, hogy de jó, akkor nem le kell szerelned a te otthoni gázcirkódat, ami egyébként mondjuk ilyen egy modern, mi az, kondenzációs és minimálisat.
0: Nagyon szép szó.
1: Minimálisat fogyaszt, és akkor viszont föl kell tenned valamilyen elektromos berendezést, de mivel nem tudják mondjuk ellátni megfelelő mennyiségű energiával, mondjuk egy szénerőművel kell aztán előállítani azt az elektromos áramot. Tehát, hogy azért ez is mint általában minden egy kicsit komplexebb kérdés, de mondjuk azért az akkor is vicces, hogy mondjuk ez alkotmányos jog.
0: Igen.
1: Meg ez főleg mondjuk, nem tudom, mondjuk, alkotmányos jog, az lehet, hogy azt fogja jelenteni mondjuk 200 év múlva is mondjuk, mikor már már csak nem is tudom, mit tetszik mondani, ez a gőzhöz való jog, tehát, hogy mondjuk a
0: gőzgépekhez való. Egyébként való tőlük, tőlem ne vegye senki a szövő Jennyt. Szóval én, hogyha szőni akarok, az csak Jennyvel.
1: Hát igen, nekem ott van a kocsiba hátul még egy kis gőzgenerátor, tehát, hogyha az van, akkor azt rákapcsolom. Szóval

0: nyilván van ennek egy ilyen komikus. Mi volt, meg hát annak is, hogy Amerikában tényleg van egy ilyen tendencia, hogy így miközben a világ megy egy irányba, és úgy tűnik, hogy ők meg hátraarcot nyomnak, és próbálnak egy másik irányba menni. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ezek a dolgokat nem lehet megállítani.
1: Na de akkor már...
0: A gőzgépet.
1: De akkor már áruljuk el, hogy melyik az az ország, ami előre megy, nem hátra. Hát persze, hogy Hollandia.
0: Már megint Hollandia.
1: Szerintem föltaláltak valami olyat, és le is fényképezték, szóval a számítógépes interneteken meg lehet tekinteni a Volkskrant riportját, ami egy népi újságot jelent, hogyha jól sikerül lefordítanom, hogy megjelentek azok a vásárok, ahol nem kézbesített, online rendelt cuccokat lehet megvásárolni becsomagolva grammáron. Ez nem, igazából nem, jobb, mint a lottó.
0: Tehát nem tudod, mi van benne, tehát ugyanaz, mint az a...
1: Lootbox.
0: Igen, tehát
1: ez mint a bálás ruhavásár.
0: Igen, meg a raktár nyitogatók, ugye, ahol a raktár, és igen. Akkor hát, ha van így benne van. Valami értékes, ez szerintem zseniális.
1: Igen, valaki nem ment el érte. Egyébként azt mondják, hogy a legtöbb holmi Németországból jön. Ugye emlékszünk, Németország az a nagyon-nagyon pici ország,
0: ami kevés energia.
1: Igen, pontosan. Meg Franciaországból szednek össze ilyen dolgokat, és akkor oda viszik Hollandiába, és ezek a hollandok a legendás kásás tudatokkal, ugye?
0: Ugye?
1: Azok igen. Oda mennek, és mivel mindent gramra vesznek, ezt is gramra veszik, szépen kifizetnek egy kilónyi
0: mi az ár?
1: Terméket.
0: Tudod, hogy
1: fogalmam sincs, nem írták, de nagyon kíváncsi vagyok én is igen. Az árára, és azért az, amikor valakinek a temus csomagját megkapod, vagy a jegygyűrűjét.
0: Azt látod rajta, hogy mi honnan van?
1: Semmi
0: jelzés nincs. Ez egy teljesen zsába macska. Tehát egy ilyen...
1: Ez az új cuccok lomizása.
0: Igen.
1: Tehát ez a lomizás anélkül, hogy ilyen régi használt dolgokat kéne összeszedegetni. Ez a lomizás ultra elit kategóriája. Igen. Már az előtt meglomizod, mielőtt valaki még kinyitotta volna.
0: Hát, igen.
1: Csodálatos.
0: Te vennél ilyet?
1: Hát hogyne. Én szerintem ha legközelebb Hollandiában járunk, akkor egy két kiló izét, nagyon, az mondjuk kizárja nyilván a két kilónál nehezebb csomagok megvétel. Lehet, hogy rázogatod, mint a Kinder tojást. Emlékszel azokra az osztálytársaidra, akik így pici rázogatással meg tudták mondani, hogy egybejáték van-e benne, vagy összerakós? Tehát ilyen menő krokodil, vagy víziló, vagy ilyen kis izé.
0: Ott vannak a csomagok, van egy nagy csomag, egy kicsi csomag.
1: A fotók alapján igen.
0: Akkor én azt.
1: Azt kérem, annak tetszik a formája.
0: Aha, de igen, ez izgi lehet. És akkor ez egy program.
1: Ez egy program. Gyertek, gyerekek, igen. Elmegyünk neolomizni.
0: Igen, és akkor biztos, hogy lesznek ilyen oldalak, ahol beszámolnak, hogy ki mit, milyen találatok voltak.
1: Erre csinálunk egy TikTok csatornát erre meg. Unboxing, ez az Ultimate Unboxing by Mark és Marvin és Balázs.
0: Igen.
1: Szerintem ezért hazajön a Marvin nyaralásból.
0: Na, Marvin, gyere!
1: Gyere, megyünk unboxolni.
0: Két jó dolgot is kitett. Ez lesz a mivel a párttal ugye el leszünk látva.
1: Igen.
0: Akkor ezt még behozzuk mellé, és...
1: Szunyapárt és grammalapú nem kézbesített elkereskedelmi csomagok nyitogatása.
0: Legközelebb csak a jachtról fogunk bejelentkezni.
1: Igen, a Lady Lomiról.
0: A Lady Lomiról a tél szobánkból. Hát nagyon szépen köszönöm, Balázs, neked is az együttműködést. Köszönöm, hogy ilyen együttműködő voltál.
1: Köszönöm, hogy együttműködhettem.
0: És nektek is köszönjük, hogy ilyen együttműködőek és voltatok, és meghallgattatok minket, és nem vágtatok a szavunkba. Most ezúttal nem tudtatok hozzászólni, tehát esetleg írtatok volna, és azt látjátok, hogy mekkora búkok vagyunk, és nem válaszoltunk. Ez azért van, mert a múltból...
1: Igazatok van.
0: Igen, de nem emiatt, mert a múltból szóltunk hozzátok, hiszen ezt harmadikán vettük föl ezt az adást, tehát most nem vagyunk itt élőben, de ez nem lesz rendszer, vissza fogunk térni, ugyanúgy élőben fogjuk általában fölvenni az adásokat, csak most épp itt a nyári kavalkádban így alakultak a dolgok. Köszönjük szépen! Az adást vissza tudjátok majd hallgatni a podcast platformokon, leginkább a Spotin szoktátok, de más platformokon is ott vagyunk, ismétlés is lesz, és egyébként pedig hát maradjatok a Rádiókáfén, hisz hová más, hová mehetnétek. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
6: A műsor támogatója az Opel Frontera.
2: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgás Klinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgás Klinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalma Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budai alsó rakparton a Petőfitől északra és a Margit hídtól dél felé. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. A 6. kerületben az Icsi Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Törvénybe kerülhet a vízhez, energetikához és fenntartható környezethez való jog. Többlettel zárt a költségvetés júliusban, ezrek tüntettek Ceutában. Villámgyászter vagyok. Le kell zárni a víz megtartással és az atomenergiával összefüggő tabukat, ezt a miniszterelnök mondta napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. A játszóterek harmada megbukott az ellenőrzésen. A fogyasztóvédők közterületi játszótereken, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarain vizsgálódtak, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Kábítószer birtoklás miatt nyomoz a rendőrség a hajógyári szigeti koncert alatt történt rosszul létek ügyében. Egy fiatal arról posztolt, hogy a szombati buli alatt a húgát tudtán kívül bedrogozhatták. Egy 39 éves nő később videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. A Telex kérdésére a BRFK azt írta, már több tanút is meghallgattak az ügyben, és a cél, hogy teljes körűen tisztázzák a történteket. A Sziget azt közölte, minden lehetséges módon segíteni fogják a nyomozóhatóság munkáját. Több ezren tüntettek Ceutában, a demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges hatássértés miatt. Marad a napos száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon Á.

0: 4 perccel múlt el, este 6 óra, és ez itt a Talponálló élőben. Hogy történt az, hogy most a napzenéje szignál elindul?
1: A Talponálló esziás lépésre kész.
0: Most valami történik.
1: Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az
0: itt egy teljes...
2: Várják, kérek,
1: köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádiókafé hajójának zenei kormányosa? Hallós jogának egyedüli birtokosa? Cyborg Templár!
0: Legalább meghallgatjuk, hogy fog reagálni a zenére, amit még nem hallott. Hogy automatán voltunk. Na most jók leszünk. Na, akkor viszont most Robi, azt szeretném kérni, hogy légy, újból bepakolod a dolgokat, amiket sajnos átugrott az adásgép. Köszönöm szépen. Na, szóval igen, itt vagyunk ismételten a Talponállóban, csak automatára volt rakva az adásgép, és hirtelen szépen elindult minden egymás
2: elég
0: után.
2: Elég gyorsan, igen.
0: Ez most egy ilyen talponálló.zip. Szóval, hogy így elindult így egybe minden egymás után, de legalább most már tudunk beszélni. Na, ezen túllendülve, Luca, mi újság veled? Mesélj egy kicsit, kérlek.
2: Hát semmi.
0: Akkor jó, kész, ennyi. Földhöz vágottunk ettől az adáskezdéstől.
2: Igen, kicsit ez most megzavart.
0: Szívjuk egy kicsit Zolit, az mindig visszazaráz bennünket.
2: Hát akartam is mondani, hogy most már csak egy adásnyit kell kibírjunk, hogy utána soha megint ne legyen Zoli jó sokáig.
0: Igen, mert pénteken ugye, ha minden igaz, akkor a Szigetről vagyunk élőbe, pontosabban a Sziget mellől élőbe, és hát igen, Zolinak az lesz az útcsó még azelőtt, hogy lelép külföldre. Egy jó fél évre vagy, talán annyi nem, de lesz, amikor majd online lesz, meg lesz, amikor majd
2: jó,
0: a Pekka Bence ugrik be.
2: Jó, hát igen, de attól még hiányozni fog innen a fizikai léte, hogy így beszólogasson van. És azt mondogassa nekünk, hogy ú, de jó sztorid van,
0: igen, igen.
2: Már el. Ez azóta is fáj.
0: Igen, ez neked nagyon megmaradt most. Na, közben visszatért Robi ide a stúdióba, megpróbálja egy kicsit.
2: Nincs itt egyébként,
0: nem
2: nincs
0: mutatja,
2: itt.
0: Hogy nincs itt. Jó, oké, akkor nincs itt. Szóval igen, próbáljuk megoldani a dolgokat. Aha, igen, igen. Közben szépen lassan így rájövünk a különböző kis apróságokra. De amúgy muszáj, hogy ma legyünk, Lucia. Nincs az, hogy mi ide jöttünk, tulajdonképpen fölvesszük a nem tudom kvótapénzt, hogy megcsináltuk a mai adást, és a technikai dolgokra hivatkozva pedig hazamegyünk.
2: De én amúgy egyébként tökre benne lennék, mert nagyon stresszes vagyok mostanság, ma meg tegnap. Mert a hétvégém is úgy telt, hogy nagyon sokat pakoláztam össze-vissza, ugye most kezdődik a Sziget holnaptól kezdve számomra, utána meg megyek nyaralni, és konkrétan a Szigetről indulok a nyaralásba, úgyhogy ezt a 2 hetet így előre meg kell tervezzem. És azért ez így
0: És ez így miket
2: stresszes.
0: Jelent? Mert hogy nekem például az egyik ilyen alaptézis ilyenkor, hogy bárhogy is, de hogy a macskát el kell helyezni. Pontosabban felügyeletet kell biztosítani a macska számára. De hogy
2: nekem
0: nálad például ilyesmi
2: nincsen.
0: Nekem növényeim
2: vannak egyébként, amik felügyeletet igényelnének, de inkább hagyom őket meghalni.
0: Ja, olyan növények, amiket a repülőre nem merné fölvinni, mert ugye nem
2: hát
0: biztos, hogy illegális.
2: Most elvihetném egyébként rokonokhoz, barátokhoz, de olyan nem. Most esetleg.
0: Na jó, igen?
2: Nem, de hát azt nem vinném el rokonokhoz, barátokhoz.
0: Hát biztos örülnének neki, pedig kicsit feldobná az általános hangulatot.
2: Nem, szóval, hogy elvihetném egyébként ezeket a növényeket, de olyan növényekről vannak szó, főleg amik fűszernövények. Tehát, hogy azért megveszem újra, hogyha esetleg tönkre megy, és azért egy hét alatt simán tönkre mennek. Szóval hát ez van. Most ezzel nem tudok mit csinálni. Sajnos nem bírják nagyon ezt a kánikulát bent a lakásban sem.
0: Hát nekem szerencsére ilyen jellegű problémám nincsen semmilyen szinten.
2: Hát csak a macska.
0: Ja,
2: ez
0: igen, igen, csak hogy
2: probléma.
0: Nekem 0 darab növény van a lakásomban, volt egy, ami
2: nagyjából
0: egy...
2: Hát jó, de a macska azért kicsit nagyobb élet szerintem. Nem olyan, hogy na hát, hogyha nem bírt, akkor majd újat veszel.
0: Jó, hát nyilván nem, meg persze itt a mindenemet beleteszem abba, hogy ennek a macskának a lehető legjobb legyen, de közben pedig azért az is fontos, hogy mondom, a növénynél nincs az, hogy így oda jön szólni. Tehát, hogy a macska így éhes, vagy valami baja van, akkor azért így jelzi. A
2: hát
0: növényen meg ez volt a bajom, hogy így, hát jó van, oké, most 2 hete nem locsoltam meg, biztos jó lesz ez.
2: Ezzel egyetértek, csak mondjuk azt jelzi, hogy elkezd kókadozni, akkor valami probléma biztosan van.
0: Mindig ez tény és való, hogy ezt a macska is csinálja. Szóval ezzel alapvetően nagyon nagy probléma nincsen.
2: Na és veled mi újság, mert te csináltál extra programokat a hétvégén, DJ Otira gondolok itt.
0: Ó, igen.
2: Tegnap is voltál a Brody napokon.
0: Igen, igen, hát hogyha a DJ Otin azt gondolja az ember, hogy egyébként lehetséges, hogy valamit, tehát hogy kicsit elcsúszott a Szigetnek az átlag életkora, mert mondjuk ez a 40-es, 50-es korosztály volt, hát akkor a Brody nap erre azért állicitált, szóval az azért egy egészen sajátságos élmény, ahogy a körben ülő 60-70-80 éves bácsik, nénik ájuldoznak a Brody dalokra, és egyébként csodálatosan szép volt, csak annyira más arcát mutatja a Sziget, és persze ugyanúgy megvolt az a tömeg, ami ott áll a színpad előtt, de az, hogy a Brody számokra lassúzó 70 éves párokat a Sziget fái alatt lát az ember, az tényleg egy ilyen egészen sajátságos élmény. Előtte meg a DJ Oti, hát egyébként szenzációs volt szerintem, és nyilván van most egy ilyen felháborodás így ezzel kapcsolatban sokakban, több okból is, az egyik ez az alkoholos italok vagy alkoholmentes italoknak a bedrogozása téma, ez elhiszem, hogy jelen van, mert ahol ott van 65 ezer ember, ott valószínűleg jelen is lesz, de közben pedig azért azt szerintem egy ilyen nulladik dolog, hogy vigyázol a piádra, amikor elmész egy szórakozó helyre, hogy ne történhessen ilyen, de ugyanakkor pedig nagyon-nagyon
2: hát
0: sajnálom.
2: Jó, de azért nem lehet
0: azt,
2: itt az áldozatokat hibáztatni.
0: Nem is akarom.
2: Fiatalon és... oda megy, nem tudja még ezt, hogyan szokás. Persze, hogy alap vigyázni a dolgokra, de most egy óvatlan pillanatában leteszi valahova, és akkor megtörténik a probléma.
0: Persze, és egyébként iszonyatosan sajnálom, hogy így jártak emberek. Most ezt csak abból a szempontból hoztam be, hogy figyelni kell, hogy ez bármit is csinál. Bármilyen szintű odafigyelés van egy ilyen tömegrendezvényen, ezt nem tudod valószínűleg nullára kiszűrni. Szóval ezt elverni a szervezőkön, azt szerintem nem feltétlenül egy jó dolog, mert nem fogsz tudni, nem tudom, testnyílás ellenőrzést végezni minden egyes embernél, aki bejön.
2: Hát nem is teheted meg.
0: Hát ez az, szóval ezért mondom, hogy eléggé így sajnálom ezt a helyzetet, ami kialakult, meg azokat is, akik így áldozatá váltak egy ilyen dolognak, de maga a buli egyébként önmagában is kiváltott nagyon sok ilyen negatív hangot, mert tudod, így sokaknak fáj ez, hogy valaki, aki nem zenész, az 65 ezer embert kivitt a Szigetre. Most is az adás előtt 2 perccel olvastam ilyen posztot ezzel kapcsolatban, hogy hol romlott el ez a világ, mert hogy az XY legendás zenekarnak a koncertjére 1000 embert nem tudnak összeszedni, és le kellett mondani a koncertet, de közben pedig ott van ez a 65 ezer sztori. Ez nem a zenéről szól szerintem elsősorban, hanem egy élményt kapnak azok az emberek, akik oda mennek, és ezért jönnek oda, és nem pedig azért, mert hogy tökéletes keveréseket fognak hallani, vagy éppenséggel azért, mert hogy nem tudom, akkor lenne a zenei rutinja a színpadon lévőknek, mert azért, amikor éppen a Balázs van fönn, akkor ez biztos, hogy nem igaz.
2: Úgyhogy, igen, meg szerintem amúgy mindig más művészetileg értékelni valakit, akár a zeneiparból, akár bármilyen másik művészetből, mint az, hogy mit szeretnek egyébként az emberek. Ez 2 külön dolog.
0: Igen, meg egyébként az is bennem van, hogy én annyira belefáradtam ebbe, tudod, hogy így történik valami, ami egyébként így jó, és így ad az embernek, és aztán pedig mindenhonnan csak a mocskolódást le kell hallgatni, szóval, vagy hát az esetek nagy részében a mocskolódást kell hallani, úgyhogy ez olyan szomorú, és így kicsit még már így számítottam rá, hogy így ez lesz ennek a visszhangja, és aztán pedig így megtörtént, és valahogy úgy nem lepődtem meg, csak ilyen, jó van, oké, akkor menetrendszerűen ez történt. Ez kicsit így elrontotta a kedvem. De maga a buli egyébként szenzációs volt tényleg, és óriási élmény volt, voltak egyébként szervezési hiányosságok is, ezt mindenképp ki
2: milyen
0: kell mondani.
2: Milyen volt a kiutás?
0: Nem volt alapvetően probléma vele, szóval egyébként egész nagyon kulturált volt a közönség ilyen szempontból. A bejutásnál követték azokat az ukázokat, amiket tartani kellett ahhoz, hogy ne legyenek nagyon durva tömegjelenetek, befelé és kifelé is rendben volt. Egyetlen probléma volt, és ami szerintem szervezési hiányosság, az ez, hogy konkrétan másfél órás piaért sorban állások voltak. Mi is úgy tudtunk italt szerezni, hogy a cimbor, akivel voltam, ő dolgozó, és őre ki volt bejárása a VIP-ba, és akkor ő onnan hozott tulajdonképpen különböző italokat, és akkor azt kint elfogyasztottuk, már hogy a benti pultba vette meg, ahol nem volt akkor a sor, de egyébként 2-szer volt, hogy mi beálltunk sorba, és kiálltunk, mert 20 centit sikerült haladni, ez egy első, nem tudom, 35-40 percben. Nyilván ez azért is van, mert le van zárva egy rakás rész a Szigetnek, hogy van egy rakási vendéglátóegység, ami még nincsen nyitva, ami nyitva volt, oda koncentrálódott,
2: hát
0: mint 65 ezer ember,
2: igen, egy helyre összpontosult igazából, nem mint egy Szigeten, ahol azért mennek ide-oda az emberek, hogyha nem tudsz ebben a pultban vásárolni, mert azt látod, hogy hatalmas a sor, akkor elmész egy kicsit távolabbiba, szóval most ez a lehetőség annyira nem volt itt.
0: Igen, úgyhogy ez így megnehezítette a dolgot, de tényleg a koncertélmény az hatalmas volt, meg az, hogy olyan meglepetés fellépők voltak, mint mondjuk a DJ Bobo, aki egyébként októberben jön Magyarországra egy MVM Dom koncertet csinálni, de meg eljött 3 számot előadni, szóval az is egy ilyen kellemes meglepetés volt, úgyhogy ő abszolút nem ez a futottak még kategóriájú vendégfellépő, hanem az, aki így wow, önmagában is meg fogja tölteni valószínűleg az MVM Domot, és itt meg itt volt ilyen extra fellépőként, úgyhogy azért ilyen jellegű meglepetésekből nem volt hiány. Úgyhogy én szenzációsan éreztem magamat, és tényleg nagyon remélem, hogy senkinek nem jelentett ez olyan, nem tudom, traumát, amit aztán magával fog vinni majd, mert mert egyébként nem feltétlenül, hogy is mondjam, nem feltétlenül tehetnek erről a szervezők, viszont az, hogy ilyen megtörténik, az pedig rohadtul szomorú, és nyilván azért is jó, hogy erről szó van, mert legalább akkor legközelebb talán kevésbé fog megtörténni, vagy talán jobban fognak odafigyelni az italukra emberek. Úgyhogy így. Napzenézzünk.
2: Nézzük meg. Mert hogy hallgassuk meg.
0: Hát megnézni is megnézhetjük egyébként, nekünk megvan a lehetőségünk, hogy klippel nézzük. Mert hogy hoztam a napzenéje rovatba egy olyan dalt, ami egyébként nekem tök fontos, és nem is feltétlenül mondani való miatt, hanem azért, mert a Lábas Vikinek a művészetét én egyszerűen imádom, és amióta Margaret Island megszűnt, azóta így nagyon éhezem arra, hogy úgy különböző dolgokat kihozzon, és lehessen élvezni azt, amit egyébként ő csinál. És ez megtörtént a közelmúltban, nem annyira közelmúltban, de hogy az elmúlt egy évben azért adott ki különböző számokat, mert különböző projektjei voltak, inkább ilyen összművészeti dolgok, de volt egy abszolút, hogy is mondjam, ilyen pop szemmel nézve is maximálisan helyén lévő szám. Annak a számnak az a cím, hogy 30 valahány, és ezt én meghallgattam, akkor én egyből tudtam, hogy ezt be kell hozni ide az adásba és a napzenéje rovatba. Úgyhogy ez következik most, aztán pedig majd jól kiértékeljük. Reméljük, hogy az adásgép is szeretné azt, hogy megtörténjen mindez.
1: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Lábas Viki és a 30-valahány című száma. Hogy tetszett, Luca?
1: Szerintem ketté kell itt választani, hogy van a zenei része, hogy hogyan rakták össze magát a dalt. Igen, és a másik része pedig az, hogy milyen szövege van. És szerintem a szövegében ez sokkal erősebb, mint amennyire jól összerakták ezt a dalt. Ezt nem mondanám egy ilyen slágeres dalnak, amit csak úgy dúdolgatsz, mert nem fogad annyira eszedbe jutni, de inkább jobban oda tudsz figyelni a szövegére, és lehet ennek is szánta Viki, hogy ez egy igazából egy ilyen üzenet mindenkinek, aki 30 éves elmúlt.
0: 30 valahány éves, igen. Nagyon érdekes gondolatok vannak benne egyébként, és mennyire érdekes élethelyzet, és én itt nem tartok még nyilván az életemben. Meg...
1: De nem sokára egyébként ott tartunk. De ez pont olyan dolog, hogy 40-valahány is lehet, 50-valahány is lehet majd később a címe, szóval ez szerintem azért nagyon szép, mert így próbál reflektálni így az életére, hogy egyébként 30 évesen mennyivel bölcsebb, mint előtte, amikor még mindenkinek meg akartál felelni, nagyon számított mások véleménye, teljesen ez befolyásolt téged, és 30-valahány után elkezd ez kicsit így magadba fordulni, és értékelni a saját idődet, az életedet, azt, hogy mit, hogyan kell csinálnod, nem is kell, mert igazából bármit, amit csinálsz, az önmagad vagy. Szóval ez amúgy tök jó, és 40 évesen persze még bölcsebb leszel, és 50 évesen meg még bölcsebb.
0: Én arra próbáltam, vagy arra akartam kifutatni itt, hogy még nem tartok ott az életemben, hogy ezt így tapasztaljam, de egy tök érdekes érzés lehet,
1: ja,
0: amikor
1: értem.
0: Mondjuk 30...
1: Ha még nem vagy bölcs.
0: Nem. De egyébként, hogyha esetleg elmondhatom ezt a mondatot, akkor lehetséges, hogy a végére értelmet nyer számodra, hogyha esetleg eljutunk az első tagmondat végétől kicsit talán messzebb is. Szóval, hogy az a pillanat, hogy a barátnők félig, anyák félig még mindig lázadók. Ez szerintem egy hihetetlenül jó sor benne, hogy mennyire sok különböző féle megélése van annak, hogy a 30-valahány éves vagy. Hogy meg van az, aki még mindig keresi az igazit, és rock and roll, és ott van a fesztiválon, aztán kettő rozéfröccsel a kezébe, iszonyatosan csörög, és egyébként pedig egy ilyen lázadó tinilányként működik, míg valaki más pedig egyébként családanya, és már nem tudom, 3 gyereket szült addigra, hogy 35 éves, és hogy ebben mennyi, pont amiatt, hogy így tolódik ki ez a felnőtté válás dolog, hogy pont emiatt tök érdekes az, hogy valaki nem még a régi ilyen tradicionálisabb modellt követve, vagy éppen csak úgy alakult az élete, vagy szerencsésebb volt, ezért aztán teljes értékű családanyaként működik, miközben a másik ugyanolyan korú emberke, az pedig láthatóan még tininek érzi magát. És ez is egy milyen érdekes dolog, amire így tökre felhívja a figyelmet, szerintem ez a szám.
1: Igen, de ha ez választás kérdése, akkor igazából mindegy az életkor, tehát akár 40 évesen is ugyanúgy elmehetsz bulizni, és élheted ezt az életet, folytathatod tovább, hogyha te ezt választottad, és ugyanúgy lehet családod is, hogyha az volt a te választásod.
0: Igen, csak az meg már tudod, ilyen személyiségbeli dolog, hogy oké, akkor ő választott egy utat, amire így rááll, de hogy az, hogy most valaki, nem tudom, 33 évesen most éppen a Budapest Parkba, a hévsöröző előtt a fűben ülve vedel, vagy éppenséggel edzésre viszi a 6 éves gyerekét, az tulajdonképpen még nem jelenti azt, hogy ez egy választott életmód lesz. Hogyha 40 évesen történik az, hogy te ezt a fajta élet tolod, akkor az szerintem sokkal inkább egy ilyen választott út már. Tehát akkor te leszel majd az a hippi arc, akit így fognak kezelni. De az, hogy valaki 34 évesen, 35 évesen ilyen, arra még szerintem rá lehet mondani, hogy hát ő még nem tartott, későn érő típus, akármi, és aztán majd ő később jut el ide. Tehát itt nekem ez a tök izgalmas ebben az egész kérdéskörben.
1: Na, de adok is rá egy pontszámot.
0: Adjál rá egy pontszámot, 10-es skálán.
1: Jó, egy 7,5.
0: Jól van, nem tudtál eltávolodni a héttől, de rendben, ezt már kicsit...
1: De egy kicsit.
0: Ezt már kicsit meg is szoktuk tulajdonképpen, de nem baj.
1: Igen, mert mondom, hogy tehát, hogy így dallamilag nem fog megmaradni bennem, inkább az üzenete, ami erősebb.
0: Föl is írtuk, Lábas Viki és a 30-valahány című szám 7,5 pontot kapott, úgyhogy így kerül be a talpon álló napzenéje rovat legendáriumába. Viszont még mielőtt elmegyünk reklámozni, meg zenélni, meg ilyesmi, még egy két szót beszéljünk már erről, hogy egyébként most ugye részleges napfogyatkozás várható a héten, egészen pontosan szerdán, és hogy ezt nem tudom, mennyire szoktad követni, de ahogy teljes napfogyatkozás is lesz most a világban, elég hosszú ideig nem lesz 2026 után. Mert hogy ugye most az van, hogy ez a fajta ilyen teljes napfogyatkozás, ami Magyarországon 1998-ban volt utoljára, és legközelebb 2075-ben lesz majd egyébként, tehát hogy azért ahhoz elég jó kell mozgatni a lapokat, hogy azt még így megnézegessük. Viszont Viszont vannak olyan részei a Földnek, ahol 2026. augusztus 12-én Izlandon és Spanyolországon lesz majd teljes, és azon túl még lesz egy 2027. augusztusában, és utána következő teljes napfogyatkozás, azaz a 2075-ös. Sőt, bocs, rosszul mondom, még az is csak gűrűs napfogyatkozás, teljes az 2081-ben lesz, de legalább az látható lesz Magyarországról. Szóval van most egy, amit megnézhetünk, utána van egy még jövő augusztusban, és utána következő teljes, az 2081.
1: Ébreszt fel a FOMO-t az emberekben, akik kimarad, az lemarad nagyon sokáig.
0: Én rendesen elgondolkodtam ilyen tavaly ilyenkor ezen, mikor ezt láttam, ezt így szoktam valamiért így követni, mikor följön az, hogy részleges napfogyatkozás, meg ez az amaz, akkor így rá szoktam menni, hogy na mikor lesz teljes, és mikor ez így tudatosult bennem, akkor én elgondolkodtam, hogy el kéne repülni Spanyolországba, csak azért, hogy ezt így megtapasztaljam így élőben.
1: Mikor is lesz?
0: Szerdán, szóval elég jó, hát minit repülni, hogy el lehet menni, de 2027 augusztusában ismételten Spanyolországon. Spanyolországban lehet majd. Jó, elmegy, de kéne rá szervezni egy ilyen, nem tudom, talponállós kitelepülést, amikor adás közben elmegy ennek a, elmegy ez
1: egy
0: a kis napfogyatkozás. Nem, amúgy most a 2026 augusztusi az Spanyolországban 2 perc 19 másodperces lesz, míg a jövő augusztusi az meg 6,5 perc majdnem.
1: Az tényleg sok.
0: Úgyhogy 6,5 perc miatt érdemes kimenni, és ez tök érdekes, hogy lehet ilyen napfogyatkozás turizmust indítani.
1: Tök jó lenne, szerintem lenne rá kereslet egyébként.
0: De te nem vagy erre így rápörögve, hogy ez milyen érdekes, hogy napközben vaksötét lesz egyszer csak?
1: Hát figyelj, nem.
0: Hát jó van, akkor mit, egy én gondoltam, bedobom. Na ugye 98-ban, amikor Magyarország volt teljesen, ugye nagyon sok felvétel található most az interneten, meg nyilván a hallgatóink közül rengetegen át is élték. Egyébként én is átéltem körülbelül, nem tudom, fél éves koromban, vagy hány éves lehet, vagy lehet, hogy 99-ben voltam, 98-ban, de hogy igen, akkor ez így tök megvan, hogy akkor ez egy ilyen esemény volt, és hetekkel, hónapokkal előtte már ilyen speckó szemüvegeket árultak, amivel lehet majd belenézni a napba, meg követni az eseményeket.
1: Remélhetőleg nem Temúról rendelt az akkori Temul.
0: Igen, 99-ben nem is tudom, mi volt a Temul, lehet a Józsefvárosi piac, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, úgyhogy ez nagyon-nagyon izgalmas. Gondoltam, hogy egy kicsit ezt behozzuk, mert hogy érdemes figyelni. Most csak egy részleges lesz majd, de hogyha éppen Spanyolországba jártok, akkor meg lehet nézni a teljeset is. Jövőre meg akkor mehet a napfogyatkozás turizmus, most kicsit későn szóltunk sajnos. Elvagyunk most egy kicsit reklámozni.
1: Még előtte meghallgatjuk a reakciót Cyborg Templától.
0: Így van, ezt is a mondatba vele szerettem volna fűzni. Ma valahogy, Lucán, nem annyira érzed ezt, hogy így, mikor kell kiegészíteni, mikor nem, de
1: jó, ezt meg lehet azért csinálom, mert a múltkori adásban beleszóltál egy szót, amit ki akartam mondani, és te kimondtad.
0: Hát ez lehet, hogy így van. Ez van, gyerekek, szét vagyunk esve, úgyhogy ha még itt leszünk, mert olyan kedvünk lesz, akkor jövünk majd a reklám, a zene és Cyborg Templár reakciója után.
2: Köszönjük szépen! Na de mit szól ehhez a Rádiókafé hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
3: Nem is rossz. Mehet a gépbe.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, kávé hallgatók! Mégse vagyok a Ladányben 27 front vonalából. Ez pedig a Rádió Café.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
5: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
6: a világsikerű Bastille,
5: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
6: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez itt a Talponálló a Rádió Cafén.
1: 5 perccel múlt el fél hét, és továbbra is élőben a Talponállót halljátok. Szia, Luca!
2: Szia, Peti, és sziasztok, kedves hallgatók!
1: Zoli nincsen, ma viszont pénteken van még egyszer, mielőtt lelép külföldre egy kis időre, de semmi gond, mert utána is majd lesz olyan, hogy itt lesz velünk online, így a világ túlsó, nagyon nem a világ, de hogy Európa túlsó feléből, pedig mennyivel viccesebb lenne, ha mondjuk tényleg a világ túlsó fele lenne, és tudod, ilyen időáltaladás,
2: mert igen,
1: reggel 8-kor nyomná.
2: Felébredne hajnali 2-kor, és akkor kellene becsekkolni a adásba.
1: Hát legalább nem kellene, nem tudná azt mondani, amit egyébként valószínűleg mondana, hogy nem jaj, most nem tud lenni, mert hogy érted, nem tudom,
2: programok vannak.
1: Vizsgája van, meg koncertre megy, nem, szépen fel kell kelni éjszaka. De hát sajnos nem ez van, egészen ugyanabba a idő zónába megy, ha minden igaz, amiben vagyunk.
2: Igen, azt hiszem, hogy én sem tudom, hogy...
1: Lehet, hogy max ilyen egy óra. Tallinnba megy, de szerintem egyébként az annyira nincsen keletebbre, vagy éppen nyugatabbra, mint ahogy, hogy amennyire így arrébb van egy-egy időzóna. Na de, semmi gond. Viszont, még mielőtt itt belekezdünk a témába, amit akartunk egyébként behozni, még arra gondoltam, hogy egy pár szót beszéljünk már erről a bizonyos katonai hírszerzési igazgatóról, akinek ugye tudod, ezek a különböző ilyen hivatalos személyek, azok így rá vannak kényszerítve, hogy a teljes titokzatosságban, hogy a különböző mozgásokat, meg ilyeneket ne lehessen tudni, és hogy teljes inkognitóban működjenek mindenhol. Na most nem régiben, pár hónapja beszéltünk egy ilyen katonai vezetőről, aki egy térképet egy vonaton felejtett, amin az összes csapat mozgás rajta volt. Most meg az egyik ilyen holland katonai hírszerzési igazgató, Peter Riznik, altengernagy, éveken át nyilvános profillal használta a Stravát, ezt a bizonyos sport rögzítő sztorit, és emiatt aztán könnyedébe azonosítható volt a lakóhelye, és arra is rá lehetett könnyedén jönni, hogy mikor ment el szabadságra. Hát azért ez mennyire bénának kell már lenni, azt gondoltam, hogy egy teljes témát ne csináljuk ebből, de mondom, ez azért tényleg elképesztő, hogy ilyen szintű amatőrizmus megtörténik.
2: Igen, ez számomra is nagyon furcsa dolog, főleg egy hírszerzésnek a vezetője, tehát hogy azért nálik a teljes titok tartás az azért ilyen alap dolog.
1: Hát meg az, hogy az emberünk abban él, hogy így hírszerzés, tehát hogy így másoknak a különböző kis elejtett információból összerakjon információkat, magáról meg kitereget mindent.
2: Hát igen, ez azért elég durva, tehát hogy én nem tudom, hogy ez hol mehetett fér. Lehet, hogy nem ért az ilyen online applikációkhoz.
1: Hát ez kifejezetten jó, egy hírszerzési igazgatónál, igen. De igen. Te egyébként nagy stravás vagy te használod a stravát?
2: Nem, szerinted, tehát mondom, hogy utálok sportolni, akkor
1: hát
2: hogy használ?
1: Néha.
2: Nagyon ritkán, de most én ezt nem akarom azonnal kiposztolni, plusz nincs is, nem tudom, kell hozzá óra, vagy telefonról is elég.
1: Telefonról is mehet. Nekem vannak, és csak azért gondoltam behozni egyébként, mert, vagy azért is gondoltam behozni, mert vannak barátaim, akik ilyen függői az ilyen napoknak, és így nézik, hogy a barátaik miket edzettek, és akkor így az alapján nem tudom hozzá.
2: Ő is többet akkor
1: igen,
2: fog futni, vagy nem tudom.
1: Hozzá magukat.
2: Nem. Nekem teljesen elég az Instagram, és ahogy ahhoz viszonyítsam magam itt a modellekhez, vagy nem tudom. Nem, hát ez is szerintem ez függőséget tud okozni, és nem egészséges az, hogy magadat másokhoz viszonyítod. Tehát, hogy ne azt határozza meg igazából a céljaidat, hogy ez a haverod már egy héten háromszor elment konditerembe, vagy futni, vagy mit tudom én mi. Hogyha neked nem ez a célod egyébként, hogy lefussd a maratont, akkor szerintem nem kell ezt így túl teljesíteni.
1: Fú, én ezt amúgy pedig mindig csinálom, mert nem azt ravált meg az ilyen dolgokat, hanem amikor így Instára posztolja ki valaki a futását, mindig az első, hogy megnézem, hogy milyen kilométer időket futott, és akkor ahhoz képest belőlem magam, hogy jó van, szép eredmény, de azért még azért jobban csinálom, igen, hogy így gyorsan vagyok, de mondjuk mostanában nem vagyok túl
2: gyors. És mennyire visel meg az lelkileg, hogyha azt látod, hogy valaki nagyon jó szintidővel teljesíti.
1: Akkor mindig azt mondom, hogy jó, de neki tök mások a körülményei.
2: Ja,
1: sokkal több ideje van
2: edzeni.
1: Legyártom magamnak a fogás, hogy nekem miért is nem kell tulajdonképpen azon a szinten teljesíteni, és hogy az én a felkészülésemhez képest miért jó az az eredmény, amit én elértem.
2: Aha, értem, de ez a önmagad elmítása egyébként nem mindig rossz dolog.
1: Így van, sőt, kifejezetten előnyös, tehát hogy meg tudom magyarázni magamnak, hogy miért volt jó az, hogy most egy perces kilométer idővel rosszabbat futottam, mint bárki más egyébként, aki az Instagramra kiposztolja. Na mindegy. De egyébként is sporthírrel akartunk foglalkozni, de hát kevésbé a sport oldalára val, mert hogy hát vannak, akiknek nagyobb botrányai is vannak, mint így nem tudom azok, amiket itt a Stravával kapcsolatban meg élt ez a bizonyos holland hírszerzési vezető. A Dél-Koreába fogunk kalauzolni most benneteket. A Dél-Koreai Labdarúgó Szövetségnél van hatalmas botrány éppen ezekben a napokban, mert hogy pénteken beismerték, amit régóta sejtett a nyilvánosság, és ez is egyébként érdekes, hogy miért sejtette ezt a nyilvánosság, hogy egyes bírókat szexuális masszázzal kényeztették az adott mérkőzés előtt, amin ugye játékvezetősködtek. És fontos kijelenteni, hogy ugye nem csak a masszázsról van szó, hanem egy olyan típusú masszázs, ami hát aztán valami egészen másba torkolik a végén. Tehát ez a happy finishnek ugyebár a tankönyvi példája. És kiderült, hogy ezeket a bizonyos játékvezetőket szőuli szalonokba vitték a meccsek előtt. 2011-12-es számlák és utalások bizonyítják ezeknek a masszázsoknak, idézőjeles masszázsoknak a megtörténtét. És 2012-ben például egy sorsdöntő világbajnoki selejtező előtt is elvitték masszázsra az akkor fújó japán bírókat, és Dél-Korea azt egyébként Kuwait ellen meg is nyerte 2-0-ra. Az nem derült ki, hogy ezért a masszázsért cserébe a dél-koreaiak el is vártak valamit a bíróktól, vagy éppen nem, de minden esetre azért mindenképp felvett kérdéseket ez a dolog. Hogyan fogadtad ezt a hírt, mikor ezt először olvastad?
2: Egyébként engem ez, hogy ennyire korrupt a dél-koreai kis csapat, az annyira nem lepett meg. De
1: hát a labdarúgó szövetségeknél azért látunk olyat, akár a FIFA-ra elég rápillantani, hogy hát kevésbé működnek üvegzsebbe szintjén.
2: Persze, meg azért Dél-Koreában azért vannak problémák, de elég nagy társadalmi polarizáció van ott jelen, tényleg hatalmas a korrupció, szóval szerintem amúgy ez nem annyira meglepő. Az már inkább, hogy, vagy hát számomra a kis a beli világomban, hogy Dél-Korea, ne, hát az volt a kedvenc csapatom a világbajnokságon. Pont kiderül.
1: Valójában ezért volt a kedvenced. Remélted, hogy a szurkolókat is ilyen szolgáltatásokban.
2: Na basszus, de egyébként nem most történtek, hanem ezek régebbi
1: történések. 10 éves sztorik ezek
2: mindenféleképpen. Most került fényre.
1: Azért nagyon érdekes, mert egyébként ez egy ilyen nagyon érdekes hatás vagy határvonalat piszkál. Szóval alapvetően, hogyha van egy nemzetközi meccs, és Dél-Korea játszik valaki ellen, Kuwait ellen mondjuk, és jön egy nemzetközi játékvezető, egy japán bíró, akkor mi történik tulajdonképpen? Elszállásolják egy dél-koreai szállodába normál esetben. Kap egy hihetetlenül jó all-inclusive kaját, és ebbe így még nem gondoltam bele, hogy egyébként nem is a bundázásról van szó, mert nem az, hogy oda mennek a bíróhoz és adnak neki, nem tudom, borítékba vagy nokiás dobozba valami adott összeget, hogy akkor tessék, figyul, légy szíves, majd azért legyen már olyan kedves, hogy a dél-koreai csapatot egy kicsit előnyben részesített, hanem mondjuk csak egy nagyon magas színvonalú all-inclusive 15 csillagos szállodába szállásolod. Akkor ez már tulajdonképpen egyfajta ilyen befolyásolása, hogy odaérkezzen és azt érezze, hogy igen, Dél-Korea csodálatos. Ki van rakva Dél-Korea nevezetességeiről néhány kép mondjuk adott esetben. Tehát, hogy ez nekem kicsit összecsengezel, és persze ennek mondjuk a végső stádiuma az, hogy a pénzt adsz borítékba, és de az előtt egy kicsivel meg ott van, hogy különböző kényelmi szolgáltatásokat nyújtasz.
2: Hát a kényelmi szolgáltatások és a tárgyjavak is beletartoznak egyébként ebbe a megvesztegetés kategóriájába máshol, normális helyen.
1: De hát, hogyha nem mondod ki, hogy ezt azért kapod.
2: Hát, nem.
1: Tehát te
2: tudom.
1: Csak a legjobb ellátásban részesíted a vendégjátékvezetőt.
2: Általában ugye szokták, tehát hogyha most nem feltétlenül így a fociról vagy a sportról beszélünk, hanem nem tudom, mondjuk ilyen céges, hatalmas konferenciákról, akkor is azért egy jobb helyre szállásolod el a vendégeidet, ami nem számít úgymond megvesztegetésnek azért, hogy mondjuk nem tudom, az ő ötletüket bírálják el és adjanak rá bármilyen pénzbeli támogatást, de azért igen, tehát hogy ezért szerintem nehéz ezt a határvonalat így meghúzni, hogy mi számít annak, és mi számít egyáltalán nem.
1: Hát
2: annak.
1: A határvonalat nehéz volt meghúzni, más láthatóan nem okozott problémát. Viszont alapvetően én szerintem ez azért izgi, mert hogyha én belegondolok abba, hogy én egy nemzetközi játékvezető vagyok, és oda megyek egy bizonyos csapatnak az otthonába, és azt tapasztalom, hogy egyébként a reptéri transfer rohadt sok idő, várni kell a taxira, alkoholszaga van a sofőrnek, aki engem elvisz, utána becsekkolok a legbénább szállodába, kicsit utálni fogom az egész országot
2: nem,
1: egy ponton.
2: De hogy is, hát egy professzionális játékvezető vagy, hát nem ez alapján kell, hogy megítéld magát a játékot.
1: Oké, de közben pedig emberek
2: meg
1: vagyunk azért.
2: Meg egy országot se tudsz ez alapján megítélni.
1: De hogyha ez működik az egyik irányba, akkor lehet, hogy működik a másik irányba is, és persze valószínűleg nem ez fog eszedbe jutni, de lehet, tehát nagyon sok ilyen döntéseket befolyásoló dolog van, tehát hogy van nagyon sok ilyen bűvésztrükk például, amikor az van, hogy nektek mondjuk megérkezel egy, volt egy ilyen, már nem is tudom, hogy melyik, nem mentalista volt, volt, de hogy valami bűvész volt, és még a Vágó István, mikor ő még élt, ő volt a vendége ennek a bűvésznek a műsorán. Sajnos nem tudok konkrét nevet, hogy melyikük csinálta, de talán a Kis V. Balázs, de nem vagyok benne biztos. És lényeg a lényeg,

0: kontúr, és hogy ezek olyan dolgok, amiket nem is realizál az ember, viszont így elraktározódnak a tudatába, és aztán mikor hozol egy döntést, akkor tulajdonképpen te azt a legjobb tudásod szerint hoztad meg ezt a döntést, és téged nem befolyásod úgy senki, hogy nem mondták meg, hogy majd mondjad a Madagaszkárt, csak szimplán így elgondolkozol, és így, legyen mondjuk Madagaszkár. És az jut eszedbe. És kicsit ez van szerintem ebben is, hogy nem úgy döntesz profi bíróként, hogy itt most egyébként kellően finom volt a reggeli melletti tea, úgyhogy akkor én most ezért nem fújom be ezt a 11-est a dél-kora ellenfelének, de tudat alatt már elraktározódott egy rakás olyan dolog, ami miatt lehet, hogy kicsit lágyabb szívű leszel, mert hogy a szegény dél-korai.
1: Igen, de mondjuk szerintem akkor ilyen konkrétumokra van szüksége, tehát hogy mondjuk nem tudom, ilyen helyzeteket kell elé teremteni és elé mutatni.
0: Hát az a helyzet mondjuk, meg volt teremtve ezzel a szexuális szolgáltatással.
1: Nem arra gondolok, hanem arra, hogy mondjuk, ha egy szabálytalanság történik, akkor valami, nem tudom, ítéljen úgy a bíró, ahogy annak az országnak kedvezőbb. És ez már egy konkrétum, hogy egy olyan helyzetnek kell megtörténnie, az meg, hogy egy országra gondolsz, és éppen így tudat alatt elrejtettek ilyen kis apró jeleket, amiből arra asszociálsz. Hát nem tudom, szerintem azért ez nem annyira egyszerű.
0: Most lehet, hogy
1: befolyásolni ezeket az ilyen játékban az apró döntéseket, amit a bíró hoz meg ezeket az apró fújásokat.
0: De miért gondolták azt, hogy ezek a bizonyos szexuális szolgáltatások, amik egy ilyen kicsit egy ilyen masszázs köntösbe voltak bújtatva, hogy ezek majd akkor kellenek, vagy ezek szükségesek. Kinek az ötlete volt egyáltalán? Ült valaki a dél-korai szövetségbe, és így bedobta a közösbe, hogy nem állunk jól, srácok. Valahogyan ki kéne jutni erre a világbajnokságra, mert le kell győznünk Kuvaitot. Itt van ez a japán bíró, valamit csináljunk vele, és törték a fejüket, majd egyszernek valakinek felcsillant a fejében a kis, nem tudom, villanykörte, és akkor így bemondta, hogy gyerekek, megvan a megoldás tulajdonképpen, happy finish.
1: Szerintem ez ennél intézményesebb szinten működik, de hogy ez lehet, hogy nem csak itt a sport események kapcsán jönnek elő ilyen dolgok, hanem bárhol máshol, mert tényleg Dél-Korea azért, tehát olyan ország, ami annyira el van nyomva a társadalom, olyan sok társadalmi problémák
0: vannak. Nem tudok ezekről.
1: Hát akkor nyisd ki a szemed, és olvas utána, hallgass gazdasági híreket, csak nézd meg az ilyen igazából a dél-koreai filmeket, miről szólnak. A filmek azok nagyon jól lenyomatai azoknak, hogy hogyan működik egy társadalom, és az összes teljesen sötét, kemény témájú, nagyon durva, ami például megnyerte az Oscart is az egyik évben, már jó régen, pár évvel ezelőtt, nem tudom pontosan mikor, a Paraziták. Az is egy elég kemény témát
0: dolgoz fel. És ez dél-koreai film?
1: Igen.
0: Nem lehet, hogy akkor az volt, hogy az úgy voltak valahogy, hogy ide jön ez a szegény japán bíró, a tévéből ömlik a sötétség, meg a szomorú és kőkemény filmek, hát érezze már jól magát az öreg, na, megérkezett, itt van ez a kedves, nem tudom, masszörlány, és azt mondta, hogy egyébként nála benne van a csomagban némi extra szolgáltatás, és akkor tegyük egy kicsit boldoggá, nem lehet, hogy ez volt benne?
1: Hogy... Hát, hogyha felveszek egy ilyen vidám szemüveget, akkor mondhatom azt, hogy akár ez is benne lehetett.
0: Én nem tudom egyébként, hogy ez így hogyan, tehát hogy a bírókba hogyan csapódik le mindez. Szóval, hogy abból a szempontból értem én ezt, hogy amikor a játékvezető oda megy, és azt mondják, hogy oké, és itt van egy masszázs kupon. És akkor így a masszázs, tudod, így történik, egészen jól legyúrta már a vállamat, tulajdonképpen már a derekam sincs beállva, hú, ezekkel a lábakkal csak úgy sprintelek majd a holnapi mérkőzésen, mikor elindul egy kontratámadás, és oda akarok kérni, hogy beinthessem a lest a végén, vagy hogy a partjelző ezt gondolja. Szóval, hogy egy ilyen helyzetben, és azt gondolod, hogy oké, már kész vagyunk, és akkor elkezd valahol máshol matatni egy kicsit a masszörlány. És akkor így ezen a ponton bíróként is így meghozhatsz egy döntést, hogy mi jelezzem, hogy most ez így nem annyira, vagy pedig úgy vagyok vele, hogy tudod mit, rock and roll, egyszer élünk. És hogy egy professzionális játékvezetők ebben láthatóan belementek. Tehát, hogy
1: igen,
0: ez is érdekes.
1: Ez egy érdekes dolog, de szerintem magát, amit így Dél-Kelet-Ázsiát, vagy Ázsiának azon a térségét így övezi ez a szex turizmus, ez nagyon durva ott.
0: Tehát, hát ugye jártál Tájföldön, ha jól tudom, ezért, tehát neked aztán vannak tapasztalataid.
1: Nem, de amúgy egyébként nagyon sok ilyen dokumentumfilmet is látni lehet róla, YouTube-os kis mini short filmeket is, hogy mi Tájföldnek például ez a sötét oldal, ez a szex turizmus, hogy azért van, konkrétan azért mennek oda a különböző országok citizenjei.
0: Állampolgárai.
1: Igen, köszönöm.
0: Ezt a szót kerested?
1: Most, igen, most megengedtem, hogy lefordíts. De igen, szóval szerintem ezért egy nagyon durván így elterjed abban vagy azon a részen a világon.
0: Lehet, hogy akkor ezért mentek egy kicsit ezek
1: lehet,
0: a bírók.
1: Hogy, igen,
0: lehet, hogy választhatnak,
1: nem,
0: hogy melyik meccset
1: csak lehet, hogy ezért is mondják, hát végül is itt vagyok, akkor én is kipróbálom.
0: Tehát ez olyan, mintha Magyarország rájön fújni egy nem tudom holland bíró, és azt mondjuk, hogy te segít egy

0: a gulyás, hogy megtapasztalt, hogy milyen az, amit...
1: Ennyire nem egyszerűsítő.
0: Milyen a magyaros virtus? Ő is úgy volt vele, hát nézd, itt vagyok Dél-Koreában, akkor már hagyom, hogy ez a gyúró egy kicsit jobban legyúrja, hát most nincs ebben semmi.
1: Lehetséges, hogy így volt velem. Ja, megkóstolja a helyét.
0: Egy kis hazai parancsolj. Na jó van, elmegyünk most zenélni egy kicsit, utána pedig érkeznek majd a hírek, aztán pedig majd mi is jövünk vissza, és a második órában nem csak témánk lesz, hanem a rovat helyett majd még egy interjúnk is lesz, még pedig a Strandfesztivállal kapcsolatban beszélgetünk majd Lóben vagy Norbival, a Strandfesztivál főszervezőjével, úgyhogy izgi második óránk lesz, érdemes velünk maradni. We can make the sunshine, we can make it rain.

0: Hey, yo, mi vagyunk a Jazz Boys zenekar, és ti a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Nincs egy tízesed esélyig.
2: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve.
1: Le.
2: Tudjátok, mi következik.
1: Mi tagadás?
2: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
1: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
3: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Többlettel zárt a költségvetés júliusban. Program indul az ivóvízveszteség csökkentéséért. Eltűnt egy robbanó test a Dunából. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élő környezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezeren emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Eltűnt egy robbanótest az Apadó-Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Új békafajt fedeztek fel a kutatók Kosztarikán, kávéültetvényeken él. A legfeljebb 4 centis zöld-barna pöttyös kétéltűre egy hegyi falu közelében figyeltek fel. A békák nem kávébogyókkal táplálkoznak, csak az ültetvényeken keresnek árnyékot, nedvességet és táplálékot. A cseréken lévő apró rovarokat eszik. A kávébékáknak jellegzetes hívóhangja van, ezt főképp éjjel lehet hallani. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3,

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: Sofia.
1: 4 perccel múlt el este 7, és továbbra is a talpon állott. Halljátok, hello Luca!
2: Szia Peti!
1: A csapat kétharmada van jelen, Zoli nincs, de mi Lucával tartjuk a frontot továbbra is.
2: Bizonyám!
1: Nagyon tetszettek a hírek egyébként, nagyon nem mindegyik, de az, hogy új békafajt fedeztek fel, így ezen gondolkodtam közben, hogy egyébként ez így hogy történik? Tehát, hogy simán lehet, hogy egyébként már mi is találkoztunk olyan fajjal, amit még senki más nem dokumentált, csak így nem tudtuk, hiszen nem ismerik az összes békafajt.
2: Nemrég láttam erről egy posztot, és az nem biztos, hogy egy különleges faj, de valaki látott egy rózsaszín szöcskét. Itt Magyarország területén. Ez egy ilyen albinó szöcske, vagy valami ilyesmi, nem egy új faj, de hogy
1: az albinó az fehér.
2: De ez rózsaszín volt.
1: Hát akkor ez egy az albinóhoz képest is valamiféle mutáció. De hogy ezen, de ezen azt gondolkodtam most itt a hírek alatt, hogy egyébként, hogyha érted, ott vannak ezek a szerencsétlen békák, és már így ismerik a működésüket, viselkedésüket, mert nyilván aki ott dolgozik azokon a kávéföldeken, ahol most ezeket a békákat megtalálták, azok már valószínűleg egy jó ideje ismerik őket, vagy így látták már őket, de hogy nekik ilyen tök alap volt, hogy ja, van itt ez a random furcsa béka. De hogy valaki meg oda ment, és amúgy gyerekek, hát ez még nincs is tulajdonképpen, így nem tudom, tankönyvbe téve, hogy ez most micsoda egészen pontos. És lehet, hogy most valaki érted úgy fedezett föl egy békafajt, hogy egyébként nem tudom, emberöltők óta ott a helyi parasztok azokkal együtt élnek.
2: Igen, ez nagyon érdekes kérdéskör. Lehet, hogy már közöttünk is élnek ilyen rovarok, per békák, per hüllők, per mindenféle állat.
1: Simán lehet egyébként, ezt mondom, hogy már mi is találkoztunk ilyennel. Hát
2: de inkább amúgy a rovarokra jelenzem, mert olyan rengeteg rovar létezik a világon, tehát hogy ott szerintem azért nehezebb ezt beazonosítani, hogy az összes rovarfajt ismered.
1: Hát ez az, mert most ott ugrál egy rózsaszín szöcske, akkor persze nyilván feltűnő, hogy rózsaszín. De egyébként meg az van, érted, hogy ott megszoktad a kis hangyákat, és akkor ott van egy olyan fajta hangya, aminek nem tudom, 20%-a hosszúkásabb a feje. Hát most azt nem ismered föl, hiába látod őket ott minden nap, és simán lehetséges egyébként, hogy van egy rakás ilyen máig nem ismert, vagy nem, hogy is mondjam, hogy hívják ezt a folyamatot? Amikor
2: nem
1: így,
2: dokumentált.
1: Hát lehet, hogy nem is a dokumentált, ugye nem rendszerezett, vagy nem, ez sem feltétlenül jó szó. De mindegy, az a lényeg, hogy nincsen még meg, hogy melyik törzs, meg melyik faj, meg mit tudom én, és egyébként simán lehet, hogy vannak ilyenek. Úgyhogy ez izgalmas. Na mindegy, viszont, ami még izgalmasabb egy kicsivel, hogy mindjárt kezdődik a sziget, egészen pontosan holnap.
2: Holnapi nap.
1: Rá vagy már pörögve?
2: Én már nagyon, ahogy említettem is az elején a beszélgetésünknek, hogy már nagyon stresszes vagyok emiatt, alapvetőleg egyébként nem kellene, tehát hogyha ezzel foglalkozol, hogy már ezzel foglalkozol, mert itt, hogyha nem dolgozol ott, illetve igen, tehát hogyha nem vagy szervező, akkor azért még stresszesebb ez az időszak. Nyilván, de
1: ha nem
2: én
1: vagy
2: nem...
1: szervező, ja, hogy akkor hogyha
2: stresszes.
1: Az vagy. Ah, jaj, értem.
2: Hogyha igen, szervező vagy. De hogy egyébként én nem vagyok, és nem is dolgozok a szigeten.
1: Ez azért fontos kiemelni, mert én egyébként dolgozok benne olykor, de hogy nyilván nem olyan szinten, hogy én most nem tudom, ott előadókat bookingoljak, vagy ilyesmit.
2: Igen,
1: csak én nem tudom,
2: illetve mi is oda megyünk nyilván, mint rádióműsor, és tudósítani fogunk onnan sztorik formájában. Ez a része igen beletartozik, de nem is emiatt, hanem amiatt vagyok én stresszes, hogy ugye én nekem így a mindennapi életem nem fog megváltozni közben, csak még egy extra rájön, hogy a szigetre is el fogok menni, ott fogom a mindennapomat élni.
1: Úgy fogsz dolgozni
2: napban.
1: Reggel 9-től, hogy közben délután 3, vagy közben hajnal 3-ig toltad a Bacardi stage-en.
2: Szóval, és ez elég sok előkészületet igényel, tehát hogy azért így napközben semmire se lesz idő, tehát hogy aludni se, tehát hogy az meg így azért megnehezíti a mindennapjaidat. Szóval ezért én egy kicsit most így stresszes vagyok emiatt, de majd meglátjuk, hogy hogyan fog kinézni az első nap, aztán lehet az többi napnál már azt fogom mondani, hogy mindegy, nem érdekel, csak eljutok oda, aztán élem tovább az életem.
1: És így már gondolkodsz ilyenek, hogy milyen ruhába megyek majd a negyedik napon?
2: Persze, mindent megtervezek előre, azt is, hogy igazából mit fogok enni ezeken a napokon, mert az egy nagyon nagy probléma egyébként, hogy így arra nem lesz idő, hogy főzdek, rendelni kell ételeket, vagy már előre összeállítani, és csak kivenni a hűtőből. Mert ez nagyon meg tudja gyorsítani a folyamatokat. Szóval...
1: Hát igazából nekem az biztos, hogy a divat szempontból nagyon fontos az idei sziget, szóval azt fogom követni, amit. Tehát nekem is megvan a magam terve erre, még pedig azt, hogy mindig azt fogom fölvenni, ami legfelül van a szekrényben. Úgyhogy én ezt tudom esetleg hozni. Úgyhogy.
2: Na, de legalább egy terhet levesz a válladról, meg neked nem is kell sminkelni, milyen jó.
1: Hát kéne, csak. Tehát, hogyha csak pusztán a fizimiskámra, az ábrázatomra pillantunk, akkor lehet, hogy indokolt volna, de összességében egyébként igen, valóban nem társadalmi elvárás. Szóval én tartom. mondhatom azt, amit szoktam mindig mondani, meg már nagyon sok helyen hallottam, és másoktól is, hogy ugye egy férfi, hogyha csak egy fokkal szebb a patásördögnél, az már gyönyörű, úgyhogy én valami ilyesmiben bízom a Sziget Fesztiválon.
2: De egyébként én várom nagyon, szóval azért nem ez határozza meg a mindennapjaimat, hogy most is stresszelek rajta, de hogy azért várom is emellett. És most megnéztem a Sziget appon, van egy ilyen tök jó 3D-s térkép, és hogyha megosztjátok a helyzeteteket, akkor ki fogja írni, hogy milyen messze van tőletek az adott színpad, ahova szeretnétek menni. Szerintem ez tök jó, mert így akkor legalább be tudjátok becsülni, hogy ez nagyjából hány perc lesz odaérni.
1: Na jó, ez mondjuk tényleg menő. Lehet, hogy ez volt eddig is, és 10 éve így működik, csak nekünk ez nem annyira tűnt fel.
2: De most jobban néz ki.
1: Ja, értem, valójában ez győzök
2: meg. Most ilyen 3D-s térképet állítottak össze. Tök jó. Volt térkép eddig is, azt nem tudom, hogy kiírta a kilométer távolságokat, ez nem biztos.
1: Hát nem tudom, én általában ilyen sörtől sörig módon éltem eddig a Sziget Fesztiválon, úgyhogy...
2: Akkor nem jutsz messze, mert azért elég sűrűn vannak ezek a gódék.
1: Hát igen, igen, úgyhogy...
2: Kíváncsi vagyok, hogy eljutunk-e vajon a Sziget csücskébe a strandra.
1: Hát víz az nem nagyon van ott most szerintem,
2: az
1: szóval...
2: Az nem baj, csak hogy ott is van egy színpad.
1: Van ott egy színpad?
2: Mindig szokott lenni.
1: Hát nem tudom, én ott max ilyen egy darab sátorból DJ-ző
2: hát
1: embert
2: úgy, úgy értem, igen, igen. Mert is van egy stage.
1: Amúgy, hogyha valaki megteheti, hogy így közben így nem dolgozik, vagy ilyesmi, mert mondjuk nem tudom, egyetemista, vagy munkanélküli esetleg, vagy bármi hasonló, akkor amúgy tökre javaslom, hogy a Szigetet így napközben fedezzétek föl, mert persze rohadt nagy kánikula, meg meleg, meg minden, de hogy valódi energiája ennek a fesztiválnak az napközben van szerintem. Tehát az, amikor délelőtt 10-kor, 11-kor kikászálódsz a sátorból, és pumpát kérsz a random kosztarikai arcoktól, és aztán meg szóba legyetek, és megbeszéltek a világ nagy dolgait, miközben egy ilyen zomban hűsöltök, annál szerintem nincsen nagyobb Sziget pillanat, szóval hogy mindenki nézi, hogy melyik előadó melyik nap lesz, olyan hidegen hagynak az előadók általában a Szigeten, és persze mindig van olyan, ami azért úgy valamelyest megmozgat, de hogy én teljes igazsággal és teljes pozitivitással tudok nekivágni egy olyan napnak, és amikor nulla nagy színpados vagy nulla színpadi performance
2: érdekel. Érdemes új előadókat is felfedezni, azokat is, akikről soha életedben nem hallottál, elsétálsz valamilyen stage mellett, és ott egy valamilyen kis országnak a fellépői vannak, hallgatod, és tökre tetszik, tökre jó hangulatot csinálnak, úgyhogy ezt szerintem mindenféleképpen javaslom.
1: Hát nekem ezt... a Kingongoló Kiniata volt
2: ilyen
1: tavaly.
2: Na, onnan jött, igen, ez a
1: szám. A kongói zenekar. Hát ez kevés csodálatosabb pillanat volt eddig életem során, mint amikor végignéztem a szemetekből készített hangszerekkel játszó kongói zenekarnak a buliát. És csak úgy voltam, elmondom, jó, van egy-két sztorit, lövök rajta, megnézem. Aztán az lett a vége a dolognak, hogy úgy ott ragadtam, hogy a 1 óra 10 perces koncertnek nem volt olyan másodperc, amit én láttam volna.
2: Tök jó.
1: Hát igen, úgyhogy ja, meg gyertek tényleg mindenféleképpen abban az esetben, hogyha így megláttok minket, vagy így találkozunk, akkor itt tökre örülünk, hogyha így.
2: Bizonyám.
1: Összefutunk meg ilyesmi. Zolit különösen fontos, hogy piszkáljátok, jó? Tehát, hogyha esetleg megjön Zoli, akkor mindenképp, és én úgy tudom, hogy Zoli szívesen meghív egy sörre is, hogyha esetleg
2: ezt
1: találkozol.
2: Ezt én is jól tudom.
1: Akkor jó, akkor
2: engem
1: ezzel
2: is szám. Megszokott, és azt mondta, hogy amúgy a hallgatókat meg 2 sörre is meghívja.
1: Igen, úgyhogy emiatt a Zoli tényleg abszolút érdemes, és akkor mondanám is a telefonszámát, ha esetleg Zoli. Amúgy képzeld el, fotón volt egy ilyen arc, aki mondta, hogy nagyon szereti a műsort, és nagyon szeretne beszélni Zolival. Mondom, oké, okay, csak Zoli nincs itt az e-fotón.
2: Pont Zolival.
1: Ilyen defektusos ízlést gondolom. És mondom, jó, oké, okay, hát Zoli nincs itt az e-fotón. Ó, de hogy milyen kár, mondom, tudod mit? Fölhívom. És fölhívtam Zolit csak ezért egy ilyen random nap, hogy egy random srác beszélgethessen vele. És de nagyon boldog volt ettől a srác, Zoli is egyébként. Ha jól ismerem Zolit, akkor kicsattant ettől a lehetőségtől, és remélem, hogy utána nem tudom, Revón átdobott neki egy sörre valót, hogy azért a szokásos sör meghívását azt tudja tartani egyébként.
2: Bizonyám.
1: És egyébként az fontos, hogy ilyenkor nem is kell köszönni, vagy ilyesmit, tehát elég, hogyha egy hátba veregetitek, és akkor így ebből tudni fogja, hogy ez most az a pillanat.
2: Sőt, hogyha valami csínt követtek el ellen, azt még inkább szereti.
1: Igen, igen, ahogyha valaki meg tudja viccelni Zolit, akkor hajlamos több sört is venni neki, igen, tehát mondjuk sorbál, és nem veszélyt, és összekötitek a két cipő fűzőjét. Ez például így tudja javasolni. Kár, hogy most nincs itt az, hogy ezt megerősítse, de ez így van, nekünk eljöttetek.
2: Ez pénteken sem fogja tudni megerősíteni, mert akkor már erről nem beszélünk, és addigra reméljük már bekövetkeztek ezek az események.
1: Így van.
2: Maximum ki tudja értékelni.
1: Így van, úgyhogy maximálisan javasoljuk mindannyiótoknak, hogy legyetek nyitottak és barátkozzatok Zolival, kifejezetten szereti. Főleg a sehova nem vezető beszélgetéseket. Azoknak különösen nagy rajongója, és hogyha látjátok, hogy egyébként nem tudom, egy sráccal vagy egy csajjal ücsörög egy asztalnál, aki láthatóan a barátja vagy a barátnője, akkor ne zavarjon ez benneteket, nyugodtan üljetek oda ti is. Ez egy ilyen nyitott közeg.
2: Mindenkit ráküldünk, Zoli. Ez igen. Nagyon tetszik ez a műsor.
1: Jó, csináljuk ezt. És akkor aki legyen az, hogy aki először megcsinálja, annak még mi is veszünk egy sört.
2: Jó, benne vagyok.
1: Jó, oké, és megbeszéltük, igaz, hogy Zolival fogjuk kifizetni azt is, de hát a függetlenül szerintem ez működik majd. Na, viszont történt itt azért még érdekesség itt az elmúlt napokban, amióta nem voltunk adásban, mert hogy ugye az M2-es metróban hát azért kicsit ott fel korbácsolódtak a kedélyek itt az elmúlt napokban, hiszen pontosan szombaton a M2-es metró Kossuth téri megállójába leszaladt egy vaddisznó. De hogy ez így döbbenetes. És utólag aztán pedig rekonstruálták az eseményeket, hogy átúszott a Dunán a vaddisznó, és úgy ment le a Kossuth téri metró megállóba. Ez így hogy? Tehát mintha egy célirányosan neki ez lett volna, hogy ő már pedig
2: metrózni szeretett volna szegény.
1: Hallotta, hogy nem tudom, vannak fejlesztések, aztán gondolta, csekkolja ő is, hogy mit tud ez a vitézi. Minden esetre egészen sajátságos. Eljutott először csak a metró megállóig, utána lement a mozgó lépcsőn, de nem az, hogy így ráállt és így levontatta magát, hanem szépen lesétált, leugrándozott a mozgó lépcsőn.
2: Ráadásul a felfelé menő mozgó lépcsőn.
1: Igen? Ezt a részét ezt nem láttam. És utána pedig a peronig is lejutott egészen pontosan, és aztán hát sajnos hát nem happy end a történet vége. Szóval először is a metró elé ugrott, ahol beszorult a vezetőfülke alá, de túlélte az ütközést, és végül is egy vadász kilőtte szegény vaddisznót, aki egyébként egy 60 kg-os állat, tehát hogy nem kicsit tud egyébként bántódást okozni az embereknek, hogyha éppen olyannyi van. És nyilván nem annyira, hogy is mondjam, barátkozós kedvében van egy vaddisznó ilyenkor a metró elújáróban, mint mondjuk Zoli lesz a szigeten, hiszen ugye hát valószínűleg ő is csapdában érzi magát, próbál megmenekülni a helyzetből.
2: Zoli semmiféleképpen.
1: Igen, ő nem ilyen. Ki sem fogják lőni pont ezért. Szóval, hogy az, hogy egy ilyen helyzetbe keveredik egy vaddisznó, az már önmagában nyilván egy olyan szintű stresszfaktort okoz az állatnak, hogy az valami elképesztő, és azért aztán még szerencse, hogy nem esett bántódása semmilyen embernek, hogy az nyilván szomorú, hogy a vaddisznónak végül az életébe került ez a kaland. Egyébként a Karácsony Gergely főpolgármester is posztolt az ügyben, és több állatbarátból is ellenérzést váltott ki az állat kilövése, de aztán ezt többen elmondják, hogy amúgy ez egy szükséges és arányos lépés volt, mert hogy az altató lövedék használata azért kérdéses, mert ilyenkor nagyon nehéz megbecsülni a pontos dózist, mert hogy a súlyát nem tudják ilyenkor alapból a malacnak. Tehát, hogyha túl kevés az anyag, akkor nem dől ki, ha pedig túl sok, akkor pedig ugyanúgy elpusztul, mintha
2: csak lenni. Már el is ütötték, tehát gondolom azért sérülései voltak.
1: Igen, ez is elég valószínű. És a másik pedig, hogy az állatot befogni magát elég nehéz, mert hogy a metrólagútban napokig tud bujkálni, rengeteg ember kell hozzá, és most gondolj bele, hogy csatárlánc járja végig az M2-es metrónak a teljes vonalát, addig ugye nem tud nagyon működni a fővárosi közösségi közlekedés, úgyhogy ezt meg nem tehetik meg. Úgyhogy egészen elképesztő a sztori. Minden esetre, amikor megláttam a szalagcímet, én tényleg azt hittem, hogy ez valamilyen régi, tudod, néha 24.hu-nak van ilyenje, hogy ilyen egy éve ilyenkor a legizgalmasabb hír volt, amikor tudod, ilyen best of-ot közölnek, mondom, ez nem
2: mennyire
1: létezik.
2: Mennyire megzavar egyébként.
1: Igen, és akkor így én ezt így nem hittem el, hogy ilyen történik.
2: Sajnos igen, és egyébként tök sok videót is láttam erről a történetről. Képzeld el, hogy a vaddisznó ott átfutott ott a Kossuth térnél az éttermek mellett, és szegényre ráakadt egy ilyen baba etetőszék, és azt is vitte egy darabig magával, mert alatta akart átfutni, és ráakadt.
1: Ez egyre komikusabb, hogy igen, ez nagyon szegény. Szomorú, de közben rendkívül
2: amúgy én annyira
1: abszurd.
2: Sajnálom, hogy ilyen kis zavarodott volt, hát most ő csak menekülni próbált itt már az emberek elől. Így, hogy Budáról átúszott, és Pesten azért, tehát, hogy főleg ott a 6. kerület, vagy 5. kerület.
1: Ott... Kösz a kihívást, Luca, fogalmam nincs, hogy hányadik kerületbe tartozik a Kossuth tér, igen?
2: Ott azért nincs nagyon erdős rész, tehát hogy ő csak menekül.
1: Hát ott keresni kell egy darabig, igen. Igen. Esetleg még a Margit-szigetre, hogyha valahogy elkeveredett volna, ott még ugye lehetett volna lehetőség, de olyan nagy erdő ott sincsen, fák azért vannak, de igen. Mondjuk ott nagyobb eséllyel tudott volna
2: állni. Szóval ez egy szomorú történet, igen, sajnos. Egyébként az elmúlt időszakban azért megnövekedett a vaddisznó populáció, és Budán azért elég sokszor beszámolni erről, vagy beszámolókat hallani, hogy nagyon sok vaddisznó van, és hogy azért óvatosan.
1: De mennyire szép lett volna, mondjuk felszáll a metróra, a 2-esre, és akkor nem tudom, elmegy az őrség, mert
2: és
1: hogy ott nagyobb erőségeket
2: áll. És az a durva egyébként, talál. Hogy felszáll a metróra, ugye ott vannak az emberek, ők megijednek tőle, meg nem tud leszállni, mert már becsukódott az ajtó.
1: Abba gondolj bele, mész melóba random, és az utolsó pillanatban még csukódás előtt felszáll egy vaddisznó, rácsukódik a metró, és így elindultok. És ott vagy, hogy oké, rendben, hát akkor irány a Battyányi tér, ez remekül hangzik ez a következő 3 perc.
2: Szegény, ő meg ilyetében elkezdi felöklelni az embereket.
1: Tényleg, mit csinálsz? Mi a megküzdési stratégiád? Van 3 percet, amikor össze vagy zárva egy vaddisznóval egy metróban.
2: Hát elmenni a legvégébe, ahol nincs, elfutni igazából.
1: Szerintem, hogyha felállsz az ülésre, az például tud segíteni. Elbújni ugye nem nagyon tudsz, hiszen Isten nincs hova.
2: Egy másik ember mögé mondjuk.
1: És ugye meg se, amúgy tényleg, hát a legnagyobb darab emberek környékére oda kell menni, keresni egy ilyen iszonyatosan nagy darab embert, és akkor legalább, amíg megérkezünk a Batthyányira, addig tudjuk ilyen fatörzsnek használni, és így a disznóval tudod így körbe-körbe rohangálni úgy az ember körül, hogy ő jelentse az élő pajzsot.
2: Igen. Hú, még jó, hogy nem kis disznókkal mászkált. Ja, hát igen. Még veszélyesebb.
1: Igen, akkor még veszélyesebb. Szerintem, hogyha fölülsz az ülésre, vagy fölállsz az ülésre, az például tud segíteni ilyen helyzetben. Tehát, hogyha
2: kicsit
1: ott állsz,
2: így nagyobbnak tettetni magad.
1: Nagyobbnak tettetted magad, igen, plusz a másik, hogy nem tudom, hogy mennyire ugrándozik magasra egy ilyen
2: disznó. Á, nem hinném, mert ő is meg van zavarodva, úgyhogy csak azért bánt egyébként, mert hogy ott vagy a közelében, és éppen neked megy neki.
1: Valószínűleg azt csinálnám, hogy így megpróbálnék egy nehezebben begyűjthető prédának tűnni. Tehát, hogy így már prédának tudom, hogy nem egy olyan ragadozóról beszélünk, akinek prédát jelentene az ember, de hogy ettől függetlenül megpróbálnék egy ilyen nehezebb ellenfélnek tűnni. Tehát, hogy mondjuk magasan álló. Igen, elkezdek mondjuk röfögni, vagy éppen felveszem a viselkedését. Lemegyek négy kézláb, én is elkezdek neki menni az embereknek. Érezze azt, hogy egy csapatban vagyunk. Mi egy céllal érkeztünk ide.
2: Valahogy elmagyarázod neki, hogy neked is az a célod, más embereket felöklelni.
1: Így van. Tehát valószínűleg, és az a jó, hogy ez könnyen is megy, hiszen mindenki a disznóra figyel, és rám pedig senki. Tehát, hogy az a jó, senki nem gondolja azt, hogy én veszélyt jelentek. Tehát abban a pillanatban neki, jaj, ne, egy vaddisznó, mindenki balra néz, én meg jobbról felöklelem a járókelőket, és ebből már a disznó tudja, hogy milyen csapat vagyunk, engem nem kell bántania.
2: Ez szerintem amúgy egy tragédia is lehet.
1: Már mindig ezen van?
2: Hát az, hogy felszáll a disznó, és tényleg ott vagy bezárva egy másfél perc a vaddisznóval.
1: Fú, melyik az a film? Talán a Pi élete, amikor egy ilyen tigris oda van mellé rakva a csónakba? Nem tudom, nem láttam, csak tudom, hogy nagyjából ez így az alapkoncepció. Na, ez ilyesmi. Gondolj bele, egy utolsó járat a metrón, és mondjuk tegyük fel, hogy dolgozó vagy. És az, hogy már nem áll meg a megállókba, csak az utolsó metró végig süvít az egész alagúton, és elmegy a kocsiszín felé. És te ez a dolgozó vagy, becsukódik az ajtó, és tudod, hogy most egy 15 perces utazás vár rá. Csak te és a vaddisznó. Na ebben viszont már más a helyzet, mert nincsenek járókelők, akiket felöklelhetek.
2: Ebben egy dokumentum filmet is lehetne forgatni.
1: Így van. A leghosszabb metrós utazás címmel érkezik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a új magyar játékfilm. És erről szól, hogy egy férfi, aki valószínűleg a jelenlegi foglalkoztatottsági adat, nem tudom, statisztikákat nézve, szerintem biztosan Ember Márk lesz, és akkor Ember Márk és egy vaddisznó.
2: Szerintem amúgy egyébként ez a rosszabb kimenetel, hogyha csak te vagy ott és a disznó, mert akkor fixen téged fog megcélozni. Tehát, hogy ha sokan vannak ott, azért az kevésbé érzed úgy, hogy egyébként ő veszi a bátorságot, és mindenkinek neki megy, mert akkor megijed, hogyha sokan vannak körülötte. Szóval lehet, hogy akkor csak így.
1: Gondolj bele.
2: A közelében van, és próbál elbújni.
1: Felszállsz a Kossuth téren, a metróra, végig jön veled egy vaddisznó. Ne, nagyon félsz meg minden, de már mindjárt ott a déli pályaudvar, ahol már le tudsz szállni. Leszállsz, felszállsz a vonatra, amivel hazamész Székesfehérvárra. De az utolsó pillanatban arra is felszáll a disznó. És tulajdonképpen kerget téged, és így kettesben töltitek a napot. Lehet, hogy a végére már így összebarátkoztok, nem?
2: Igen, az is lehet, hogy megeteted, vagy igen. Nem tudom, mi a jó lépés ilyenkor.
1: Az neki a fasírozott a zsemlétből, amivel a vonatútra készültél, én valami ilyesmit képzelek el ebben a helyzetben.
2: Hát nem tudom, én azért félnék, az biztos.
1: Hát, hogy így hát, ha ért a szeretet nyelvén, én valami ilyesmiben bíznék ezen a ponton.
2: Jaj, de naív vagy, édesem.
1: De most nem, hát ketten vagyunk, egymásra nézünk, és valahogy így a vaddisznó, hát ha meglátja a szemembe, hogy így megcsillan, tudod az, hogy igen, mi ketten vagyunk ebben, ez a helyzet most egyikünknek sem jó, de akkor miért legyünk még egymás ellenségei is? Egy célért vagyunk, hogy évkézben megérkezhessünk, nem tudom, a végállomásra.
2: Igen, csak ő nem gondolkozik így, mint te, hanem ő fél, és félelemből cselekszik.
1: De én is.
2: Tehát a félelemből való cselekvés nálad azt jelenti, hogy lebratyizni mindenki.
1: De hogy van az, hogy én, hogyha véletlenül nem veszek vonaljegyet, és megfognak a kifelé menet, akkor biztos, hogy rommá büntetnek. Ellenben a metró területére simán le tudott menni a vaddisznó. Hát nem volt senki, aki megállítsa, nem volt ott egy BKK rendész.
2: Amúgy, igen, ez
1: ki
2: egy jó
1: vannak
2: kérdés.
1: Képezve, vajon a BKK rendészek erre?
2: Őket elengedik, hát most tőle nem kérhet jegyet.
1: Hát de hogy nem állsz elé, ha BKK rendész vagy, de közben pedig ez lenne a te feladatod, de nem számít, annyira nem számít.
2: Hát szerintem nem minden áron, tehát hogy azért az életedet azért így egyensúlyba kell tenni azzal, hogy mit várnak el tőle a munkában.
1: Vársz ott a kis helyeden, ellenőrzöd a bérleteket, és csak jön egy medve, és elindul lefelé az aluljáró felé. Akkor hát neked vajon munkaköri kötelezettséged lenne megpróbálni megállítani a medvét?
2: Nekem biztos nem, akkor inkább rúgjanak ki, hogyha nem próbáltam megállítani.
1: Hát ott te vagy a hivatalos személy.
2: Biztos, hogy nem tudnám megcsinálni.
1: Én legalább annyit csinálnék, hogy megnyomnám a stop gombot a mozgó lépcsőn. Annyival nehezebb legyen lejutni. Vagy legalább megfordítani a menetét.
2: Neki.
1: könnyebb neki? Hát mondjuk, mondjuk a szembe jön, az biztos, hogy nehezebb. Tehát, hogy így megy lefelé a nagy állat, és akkor megnyomom a gombot, hogy így megforduljon a dolog. Lehet, hogy ilyet nem lehet csinálni.
2: Szerintem amúgy lehet.
1: Hát nem tudom, majd ennek utána járunk. A következő adásban hívjuk a BKK szóvivőjét, amikor is beszélgetünk erről az esetről. Most viszont elmegyünk egy kicsit zenélni, meg reklámozni, utána pedig érkezünk majd egy telefonos interjúval, mégpedig Lóbemegy Norbival fogunk beszélgetni a Strandfesztivállal kapcsolatban egy pár szót, tekintve, hogy a Strandfesztivál is hamarosan itt van, és így a sziget után már át fogunk zuhanni egyből a strandra, aztán nem nagyon lenne erre idő, úgyhogy most tetjük meg ezt a beszélgetést egyből a zenék és a reklám után.

0: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
6: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Azt hittétek, hazamentünk. Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a Talpon álló.
1: 5 perccel múlt el, 7:30, és ez, ahogy a szignál is mondta, továbbra is a Talpon álló Lucával ketten vagyunk itt élőben. Hello, Luca!
2: Szia, Peti!
1: Zoli nincs, ellenben beszélgető partnerünk lesz Zolitól függetlenül is a következőkben. Ugyanis, ahogy azt már megszokhattátok, ezen a nyáron is, meg már a tavaly nyáron is, ilyenkor mi mindig végig zongorázzuk a teljes magyar fesztivál piacot, és minden fesztiválnak a szervezőségével próbálunk valakit elérni és beszélgetni egy kicsit az általa szervezett fesztiválról, hogy ezzel egyfajta ilyen katalógus nyújtsunk, vagy segítséget nyújtsunk a hallgatóinknak, hogy el tudják dönteni, hogy melyik fesztivál az, amely leginkább képviseli őket, vagy ahova leginkább szeretnének menni, és bár már beszéltünk arról, hogy a Sziget Fesztivál kezdődik holnap, viszont egyből utána meg Strandfesztivál van, és nem nagyon lenne egyébként lehetőségünk arra, hogy erről beszéljünk majd egy kicsit adásban. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy kicsit megkeverve itt a kronológiát, már így a mai nap során fölhívjuk Lóbenvej Norbertet, a Strandfesztivál főszervezőjét, aki, ha minden igaz, akkor itt van velünk a vonalban. Halló, Norez, hallasz-e bennünket?
3: Itt vagyok, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, meg titeket is.
1: Hello, hello. Hát tulajdonképpen már annyit beszélgettünk itt az elmúlt fesztivál szezonokban, hogy lassan bele kéne írnunk a szignálba téged.
3: Jó este, hallgatom.
1: Jó, mindenféleképpen akkor majd elindítjuk a folyamatokat. Most csak egy kérdés erejéig, mert hogy nekem ez tök izgi, hogy ugye itt a fesztiválok egymást követik abszolút, és hogy te, mint a Strandfesztivál főszervezője, te mennyire tudsz ilyenkor egyéb fesztiválokba belenézni? De te mondjuk most a Sziget Fesztiválon jelen leszel el, és ott egy kicsit home office-ból dolgozgatsz még a fesztiválon, vagy ilyenkor már teljes gőzerővel te Zamárdiban vagy, és abszolút az utolsó simítások zajlanak?
3: Hát tegnap például kint voltam a szigeten, ma is gondolkodtam rajta, de most éppen utol vagyok Zamárdi felé, hogy egy-két nap pihenő, meg ilyen helyszínen dolgozás következzen. Egyébként pedig, amikor csak tehetem, azért egy-egy fesztiválra itthon igyekszem elmenni, tehát így ide is voltam művészetekről, egy ilyen jazz pikniken, e-foton, ahova csak tudok, azért egy-egy napra körülnézek. Szakmai kíváncsiság is, meg hát igazából műfajt is szeretem, talán az nem titok, hogy máshogy ezt nem lehetne űzni, mint hogy az ember szeret ott lenni és látni akár a saját művét, akár a kollégáknak az ország különböző pontjain működő fesztiváljait.
2: És egyébként az mennyire tudatos, hogy mindig az ilyen 20-ai, augusztus 20-ai hosszú hétvégére tervezitek a Strandfesztivált?
3: Abszolút tudatos, hogy amikor 2013-ban a Nagyon Balaton és ezzel itt a Strandfesztivált is kitaláltuk, az épp egy augusztus 20-i ötletből jött, lent voltam Balatonon 20-án, és azt láttam, hogy a fél ország, fél Budapest ott van a Balatonon, és készül valamilyen ünnepre, de ugye igazán pont az ünnep hangulat hiányzott belőle, és azon kezdtünk el gondolkodni, hogy évvel később mi lenne, hogy augusztus 20-át a Balaton környékén ebben az értelemben kicsit megújítanánk, hogyha szabad így fogalmazni, és hát ennek köszönhetően indítottuk el a Strandot és sok minden mást. Kell is egy ilyen fesztivál esetében, azt gondolom, amikor a Balatonra várunk sok tízezer vendéget, hogy egy olyan plusz apropót tudjunk adni, hogy egy ünnephez még egy ünnepet kapcsolunk, tehát az államalapítás ünnepéhez tudunk kapcsolni még egy olyan ünnepet, amit mi fesztiválokat általában annak hívjuk, és úgy is éljük meg, mint egy valódi ünnep.
1: Most ugye az néhány nappal ezelőtti, tegnap előtti DJ Oti koncerttel kapcsolatban volt nagyon sok szó a közösségi közlekedésről így egy fesztivál esetében, és azon gondolkodtam, hogy Zamárdiban ez a fajta közösségi közlekedés, ez talán kicsit még korlátozottabb lehet, és még nagyobb fejtörést okozhat nektek. Ilyenkor mennyire van plusz teher mondjuk egy fesztivál szervezőnek a vállán olyan szempontból, hogy itt kiszolgálják mondjuk, nem tudom, a MÁV járatai adott esetben az utazó közönséget, vagy éppen a helyi Zamárdin belüli közlekedés, hogyan segítsétek meg. Ilyenkor ez mekkora szervezési kihívás számotokra?
3: Hát azt lehet látni akkor, amikor fesztivált szervezünk bárhol az országban, mondjuk jelesül akár a Balatonstrandot korábban, vagy most a Strandfesztivált, olyankor a vonatok hát még annál is sűrűbben és annál is terítettebben járnak, mint egyébként, és ha éppen beüt egy pályán vágányzár, vagy hogy hívják azért, mint egyébként tavaly ilyenre volt például a Strand esetében, az elég kellemetlenül tudja érinteni a közönséget, amikor azt hallják, hogy Székesfehérvárnál állnak a vonatok, és több órás késésre lehet számítani. Nem akarom az ördögöt a falra festeni, remélem, hogy nem lesz ilyen, de abban az értelemben Zamárdi azért nagyon-nagyon szerencsés és jó helyen van, hogy akár autóval, akár vonattal, akár a környező városokban bicajjal is nagyon jól megközelíthető. Hihetetlen az a fajta adottság, ami tulajdonképpen azt szoktunk, hogy fesztiválra termett a terület, hiszen 200 méteren keresztül, itt a 2 kilométeren keresztül egy olyan vízpart a miénk, ahol közvetlen vízparton palatoni tihanyi panorámával rendelkezik a terület, és tulajdonképpen egy üres terület, ahol koncertszínpadokat, parkolót, kempinget, gyakorlatilag minden további nélkül föl lehet állítani.
1: Amikor anno a Sopron Festről beszélgettünk veled, ott szóba került az, hogy ugye ott nagyon erőteljesen nyitottatok az abszolút helyi közönség felé, és tényleg szeretétek volna, hogy Sopronnak a szívveréséhez hozzátartozon tulajdonképpen a fesztivál, és ne egyfajta ilyen túlélendő valami legyen a helyieknek, hanem abszolút így a város vérkeringésébe kapcsolódjon. Zamárdiban mi a helyzet ilyen szempontból ott a helyieknek hogyan tudjátok, nem tudom, helyieket hogyan tudjátok motiválni, hogy jöjjenek el adott esetben, és egyébként milyen a viszony ott a helyi lakossággal, a helyi lakosság és a fesztivál között?
3: Így, hogy már mondhatom azt, hogy több évtizede, 2007 óta vagyunk jelen Zamárdiban, Balatonszalon is ott kezdtük, és később folytattuk a Strandfesztiválra. Megtapasztaltuk egymásnak az erőnyös és általános oldalait egyaránt. Balatonszalon esetében azért sokszor ért minket negatív komment a helyiek részéről, azzal kapcsolatban, hogy zaj, tömeg és esetleg a közönség összetétele kapcsán tapasztaltunk ilyesmit. A Strand ebben azért terében egy sokkal inkább elfogadott, vagy ki nem mondja, hogy szeretett esemény, ahol a helyiek, a szülők, sok mindenki abszolút jól tudja magát érezni, annak a program összeállítása, meg a milliója az abszolút illik ahhoz, amit a helyiek szeretnek. És hát sok olyan közös ügyünk van, hogy más nem mondjak, most ehét pénteken a város vezetéssel közösen a Balaton partján egy padot avatunk föl Fenyő Miklósnak a tiszteletére, aki Zamárdiban lakott félig meddig, és hát azzal az ötlettel kerestük meg polgármester urat, hogy mi lenne, hogyha közösen emlékeznénk meg azokról, akik a városnak a büszkeségei voltak, és van nem lehetnek közöttünk. Hát sok ilyen közös akciónk van, ami azt remélem, hogy megerősíti a kettőnk kapcsolatát.
1: Említetted, hogy 2007 óta jelen vagytok Zamárdiban különböző fesztiválokkal, és ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy ilyenkor melyik a fontosabb egy fesztivál szervező számára? Az, hogy évről évre megpróbálni a már jól ismert területet kicsit új köntösbe helyezni, kicsit új dolgokat adni a fesztiválozóknak, hogy legyen az az élmény, hogy ott kell lenni idén is, hiszen ha nem vagyok ott, lemaradok valamiről, ami csak idén történik, vagy éppen, hogy az a kulcsa egy fesztivál hosszú távú egy helyben történő működésének, hogy mint a nem tudom, McDonald'snak, hogy ha bemegyek, mindig ugyanazt az ízt kapom. Itt melyik a helyesebb út, amin jártok?
3: Én azt hiszem, hogy valamennyire mind a kettőt alkalmazni kell, vagy igénybe kell venni. Abban az értelemben igazad van, hogy ha már rá tudunk arra ébredni, hogy jaj, de jó, hogy ennyire jól bejáratott mondjuk egy színpadnak az elhelyezkedése, vagy bármilyen olyan útvonal, amit bejárattunk, megszoktunk, közönségi szereti, akkor azon nem érdemes változtatni, de közben az munká bennünk, hogy mindig valamivel meglepik a közönséget, és azt tudjuk mondani, hogy még kényelmesebb, még látványosabb, még szebb tud lenni az esemény. Akár abban az értelemben is, hogy én azt szoktam mondani, hogy az soha nem jó, hogy a közönség úgy érzi magát, mint egy reptéren, ahol gyakorlatilag egymástól kilométerekre vannak a színpadok, és túl nagy tér van. Persze arra is vigyázni kell, hogy biztonságosan tudjon fölépülni egy-egy közönség számára, nagy közönség számára nyitott küzdőtér, de legalább ennyire fontos az, hogy azt érezzék, hogy a kritikus tömeg jelen van. Ez egy izgalmas játék, hogyan tudjuk azt belőni, hogy mind a kettő szempont, a biztonság is és a hangulat is érvényesülni tudjon.
2: Ha már itt az újdonságokról is szót említettél, lesz-e idén bármi újdonság, ami esetleg nem titok, és el lehet árulni, valamire számíthatnak-e az odalátogatók?
3: Még a következő másfél hétben, amennyi hátra van, egy csomó-csomó új dologgal fogunk előrukkolni. Ami igazán izgalmas, azt hiszem, azt talán 2-3 olyan projekt, amitről már szót ejtettünk korábban, de remélem, hogy a közönség kíváncsian várja. Az egyik az, hogy ugye eddig is több színpadunk volt, egy szabadtéri és egy sátras nagy színpad. Most viszont azt látjuk, hogy annyira sok egymáshoz hasonlóan erős zenekar létezik, magyar zenekar idehaza, hogy kívánatos volt két teljesen egyforma nagy színpadot felépítenünk a Balaton partján. Ez egy újítás, nem vetésforgóban, hanem némi átfedéssel játszanak a csapatok, de azt reméljük, hogy sikerült úgy összeállítunk a programot, hogy ne ütközzenek túlságosan. Ami egy izgalmas újítás még az a minden, ami Balaton jelszavunk, amit idén kitaláltunk, tulajdonképpen kézenfekvő lenne arról beszélni, hogy mi másról szólhatna egy balatoni fesztivál, mint a Balatonról, de mi ezt abban a formában szeretnénk úgymond extra megénekelni, hogy az étkezés, a gasztronómia terén, a képzőművészet terén, a beszélgetések, zenekarok terén sok-sok olyan produkcióval rukkolunk elő, amelyeknek a lényeg az, hogy mutassuk meg a Balatont, hiszen sokszor mondjuk azt, hogy mi vagyunk olyan szerencsések, hogy sok időt töltünk a Balatonon, de akinek ez a 4 nap adatik meg, mint nyaralás a Balaton partján, azoknak meg tudjuk mutatni, hogy mik azok, amiket igazán szeretünk a Balaton régióban. Illetve még egy projekt, amiről szívesen beszámolok, az a Strand City névre hallgató, már tavaly elindult, és idén azt remélem, hogy tökére fejlesztett produkciónk. Ez tulajdonképpen a Tesz város mintájára arról szól, hogy aki oda megérkezik, és reggeltől estig jól szeretné magát érezni, azoknak tulajdonképpen egy kisvárost alakítunk ki, kertmozival, diszkóval, saját stranddal, tornateremmel, focipályával, iskolával, sok minden mással, orvosi rendelővel, rendőrséggel, házasságkötőteremmel, tulajdonképpen minden olyannal, amit egy igazi városban is szeretünk, ezt összehozzuk olyan körülmények között, ahogy 4 napig igazán szeretnénk együtt lenni, és még polgármestert is választottunk, Lil Frak és Pumped Gabó személyében, aki nagy rajongója
1: festi. Tehát akkor, hogyha én mondjuk tegyük fel, hogy a rádióstáb keretein belül megérkezem Zamárdiba strandfesztiválra, és szeretném feleségül venni Lucát az ezen házasságkötött terembe, akkor lehet, hogy Lil Frak is alá fogja írni majd az erről szóló dokumentumot?
3: Szinte biztos vagyok benne, és a Balaton partján fotót is készítünk rólatok, ha tetszik, hanem.
1: Na jó, szuper. Luca, remélem, hogy ez most vetted, hogy egy felhívás keringőre, úgyhogy szabad el kell tenned magad.

0: két lábon járó zenész, zenei lexikon, azt szoktam neki mondani.
1: Ez a, az az influencer, nem? Aki a káromkodásról tart, ő már szerintem jött velem szembe az interneten.
0: Így van, sajnos a neve nem ugrik most be nekem, de, de én is sokszor megnéztem az anyagait, és nagyon-nagyon izgalmas.
1: Szenzációs, úgyhogy mindenféleképpen senkit ne rettentsen el egyébként maga a téma. Ami nekem még, ha már egy influencerek, még nekem így tök érdekes volt, hogy én hónapok óta találkozom folyton a Strandfesztiválnak a videóival, Instagramon, meg ilyen-olyan felületeken, ahol egy ilyen influencer lány páros tulajdonképpen a Strandfesztiválról gyártja folyamatosan az anyagot. És az, hogy nekem a Strandfesztivál az így itt volt a zsebembe és a feedemen az elmúlt hónapokban, az tényleg adott egy olyan érzés, hogy kicsit ilyen identitásképző egy fesztivált, hogy a fesztiválnak nincsen vége akkor, amikor vége van, és nem csak akkor kezdődik, amikor kezdődik. Ez mennyire tudatos, hogy, hogy egyfajta ilyen, ilyen strandfesztiválozó identitás legyen, és aki beköveti az Insta oldalt, az ne csak azt lássa, hogy akkor most itt nem tudom, 8 hónapig csend van, aztán elkezdenek jönni a nevek, hanem ténylegesen egy létező entitásként működjön a Strandfesztivál évközben is.
0: Célunk ez olyannyira, hogy időnként évközben ugyanaz a Strand Akadémia címmel működtetünk egy rendszert is, ahol különféle fiatalokat érintő kérdésekről az Aquarium Klubba vagy bárhol máshol beszélgetünk. Az említett influencer páros esetében pedig hát ezt azért bevallom őszintén, hogy ez szerencse is kell. Ővelük tavaly a strandon találkoztunk, és kifejezetten azt szerettük bennük, vagy szeretjük bennük a mai napig, hogy nem egy megvásárolható influencer csapat, hanem ők ilyen hülyék, hogy így mondjam, egyébként doktornő az egyikük, éppen most doktorált, és ennek ellenére képesek, és teljesen szabad kezet adtunk nekik eljátszani hétről hétre azt, hogy ők hogyan készülnek a strandra. Nagyon hitelesen játsszák én nekem az a benyomásom velük kapcsolatban.
1: Elképesztő szórakoztató. Mindenkinek javaslom egyébként, hogy érdemes megnézni a különböző felületeken. Kevés időnk van, úgyhogy egy kérdés van, amit mindenki szeretek ilyenkor föltenni, és tudom, hogy ilyenkor az embernek nagyon nehéz válaszolni a fesztivál szervezőként, de mégis kíváncsi vagyok rá, hogy neked melyik az a koncert, ami a legjobban várt esemény a fesztiválon, vagy ami valamilyen szempontból nagyon-nagyon különleges.
0: Mindig sokat vakargatom ezen a fejem, mert nem tudok egyet említeni. Ahogyan szerencsések vagyunk abban, és összetesszük a programot, az egy egész éves izgalmat jelent számunkra, hogy elképzeljük a közönség hogyan és miként reagál majd akkor, amikor megérkezik hozzánk. De mondjuk a nyitónap augusztus 19-e az biztos, hogy ilyen program lesz, amikor Robin Schulz, Timmy Trumpet, Purple Disco Machine a főszereplőnk, egy másik színpadon csupa retro sztár lesz a vendégünk. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg járkálni, mászkálni lesz nagyon izgi. Én nagyon várom azokat a friss tehetségeket is, akiket most először láthat szerintem nagy fesztiválozós közönség, Gyuristól, Mollywoodon át sok mindenki a fesztiválon. Jó lesz látni azt, hogy az új generáció is megjelent nálunk.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük a válaszaidat, Noresz, és tényleg nagyon remélem, hogy találkozunk majd Zamárdiban, mert mi mindenféleképpen ott leszünk majd stábilak, ha minden jól megy, és tényleg csak javasolni tudom minden kedves hallgatónak, hogy jöjjön és csatlakozzon ehhez a bulihoz, mert szerintem ennél tökéletesebb nyárzárás nem nagyon lehet elképzelni.
0: Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel várunk titeket.
1: Köszönjük szépen, Lóbemegy Norbert, a Strandfesztivál főszervezője volt a telefonos vendégünk. Hiába nem jön Zoli, mi akkor is beszélgetünk valakivel itt a műsorban, és hát látod, mennyivel informatívabb is volt, mint amit egyébként hárman szoktunk itt összerakni. Szóval a Norbival szeretem nagyon, hogy tulajdonképpen bármikor csak így bedobsz egy témát, és ő a végtelenségig tudja fejtegetni, és abszolút informatív és kifejezetten.
2: Igen,
1: szeretek vele beszélgetni.
2: Igen, olyan érdekes dolgokat megtudtunk, ez nekem nagyon tetszik, hogy van iskola, meg olyan az egész fesztivál, mint hogyha egy városban élnél igazából, tehát ugye az történik ott végül is, hogyha te odamész több napra, és ott alszol és kempingezel, felkezd, és mindenre lehetőséged van igazából. Már csak munkahely hiányzik egyébként, hogy valahova elmenj dolgozni.
1: Dolgoznál ott, bent állnál a hamburger sütőbe, és akkor tulajdonképpen meg lenne a fesztiválásra.
2: Nem, valami egy multinacionális céget kellene imitálni. Elmegyek dolgozni.
1: És ugyanúgy lehetne mondjuk, nem tudom, kupont kapni érte, vagy ilyesmi.
2: Ez nagyon jó ötlet.
1: Na, ezt most hívjuk vissza a Norbit. Már is írom be a telefonszámát ismételten. Ezt el kell mondanom. Van még néhány nap, meg lehet addig valósítani.
2: Vagy akár bármit mondjuk szemetet szedni, be lehet állni, és kapsz érte valamilyen kupont.
1: Amúgy az menő. Régebben volt ilyen néhány szor, nem talán a Szigeten volt. Igen, a Szigeten volt ilyen, hogy összeszedegettél nem tudom hány darab eldobált sörös palac, vagy sörös dobozt, akkor utána kaptál, vagy nem is sörös doboz, bocs, ilyen repoharat, akkor kaptál utána nem tudom tizenként egy sört, és akkor én ezt néhány alkalommal kicsit kiátszottam ezt a kártyát, de ennek talán minden részletét nem mondanám elég adásba. Viszont Strandfesztiválon te akkor még nem is voltál tulajdonképpen.
2: Nem voltam, és sajnos most se tudok menni, mert elutazom.
1: Ne! Én megyek, úgyhogy én tartom a meghívást.
2: A házasságkötés. személyes meghívás.
1: Én megkötöm a házasságot. Ha jössz, ha nem jössz, én ott leszek, Luca.
2: Jó, hát kíváncsi vagyok mindenféle

0: éppen küldj képet, hogy kivel.
1: Hát majd nem, de úgyis ott van Pumpet Gabó, meg Lil Frog, választom az egyiket, és a másik aláírja az okiratot, esetleg ezt tudom még elképzelni. Hova mész egyébként majd?
0: Montenegróba utazom.
1: Ja tényleg, ezt már mondtad nekem. Ez az a kérdés, amit szerintem már 15-ször tettem föl neked az elmúlt.
0: Igen, de egyébként a hallgatók ezt nem tudják, tehát hogy ezt csak te tudod.
1: Ja,
0: meg igen. Mondjuk őket lehet, nem is biztos érdek.
1: De hogyha én az adásba tettem volna föl ezt a kérdést, ugyanúgy nem emlékeztem volna a válaszra, és a tényre se, hogy föltettem már adásba ezt a kérdést, úgyhogy ez tulajdonképpen mindegy is ezen a ponton. Na, kifutottunk az időből, ennyi volt már a talpon álló. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok ma is, és találkozunk pénteken, ami egy különleges adás lesz, mert élőben jelentkezünk majd a Sziget Fesztivál mellől, és a fesztiválon is jelen leszünk, onnan is lesznek majd mindenféle anyagok, hogy érdemes a talpon álló rádió instát követni, mert még ha nem is olyan mennyiségben lesznek instasztorik, mint az elmúlt években voltak, tekintve, hogy mi napközben elég erőteljesen dolgozunk, hol a fesztiválon, hol máshol, de azért az estékről igyekszünk majd beszámolni nektek, és hát szokás szerint a lehető legizgalmasabb dolgokat elhozni nektek sztoriban, és hát egy kicsit, hogyha szeretnétek velünk fesztiválozni, akkor akár ilyen virtuális formában is megtehetitek majd, ha pedig élőben lesztek ott, akkor pedig ne felejtsétek el, hogy Zolit bátran kereshetitek, mert hogy ő ezt ugye nagyon-nagyon várja. Találkozunk akkor hát pénteken, és addig is kellemes hetet mindenkinek, és kellemes szigetezést, és kellemes strandfesztiválra készülést, mert ez augusztus vége azért szombos lesz most.
0: Bizonyám, úgyhogy sziasztok!
1: Hello!
2: Ez volt már a talpon álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talpon álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, rekordkorán aratták le a gabonát, EB ezüstérmes a női gyorsváltó Párizsban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyedszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élő környezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezeren emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
1: Július 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi ártából is azt lehet mondani, hogy 3-400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
6: Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk, vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, könyvben utazom ma is, mégpedig Itáliába. Ez a kötet ajánlott mindenkinek, akik vonz az olasz kultúra, a szenvedélyes mediterrán világ, ahol az érzelmek pár fokkal mindig forróbbak, mint máshol. Ezt olvashatjuk Gyovai Helén új könyvének ajánlójában. A szerző 16 éve él Torinóban, olasz férjével és közös gyermekükkel, Olasz Mama blogjában megmutatja a magyaroknak Olaszország csodáit. Munkája mellett tehát imád utazni és írni. Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök román. Ez a könyvének a címe. A téma iránti érzékenységéről így ír az előszóban. Akadt nekem is olasz diák szerelmem, nyaralás alatti tengerparti románcom, óriási lánggal lobbanó és pokol mélyére taszító olasz pasim, szóval tinikorom óta azt csúgja nekem az univerzum, hogy higgyek a közhelyeknek, több millió ember nem tévedhet. Eddig az idézet, de lássunk akkor tisztán, vajon mi az alapja a szerelmes olasz férfit övező legendának. Tényleg másként szeretnek, mint a többi nemzet férfiai, vagy ez egy remek marketingfogás?
2: Hát egyrészt ez egy remek marketingfogás is, de azért nyilván mindennek megvan az alapja, az összes sztereotípiának, ami az olasz férfiakkal, meg úgy általában az olaszokkal kapcsolatban bennünk él. Azt persze nem árt tisztázni, hogy nyilván Olaszország egy óriási ország, és hatalmas különbségek vannak benne. Nyilván másképp viszonyul a szerelemhez egy dél-tiroli olasz férfi, meg másképp egy szicíliai. Nyilván azok a sztereotípiák, amik egy magyar olvasóban, vagy egy magyar emberben élnek az olaszokkal kapcsolatban, azok általában valahogy nem tudom, miért alakult ez így, de azok azért általában a dél-olaszokra igazak. Tehát ez nagyon szenvedélyes, nagyon vehemens, nagyon hangosan szeret, hangosan él, nem tudom, hangosan csinál mindent. Kicsit éjszakon azért nyugodtabbak vagyunk. Az biztos, hogy egy olasz férfi az nagyon tud udvarolni. Ez teljesen független attól, hogy most melyik szélességi fokon vagyunk. Aztán, hogy egy tartósabb kapcsolatban hogyan viselkedik a párjával, ott azért már vannak különbségek szerintem.
1: Amikor elkezdi az ember olvasni a könyvedet, és írod, hogy neked is olasz férjed van, és végülis a szerelmeid is olaszok voltak, akkor én azt gondoltam, hogy jön majd egy ilyen inkább mai történeteket összegyűjtő könyv, barátnőid, ismerőseid, latin szerelmek. Ehhez képest ugye az emberiség történetén végig haladva föltárolt, hogy ki hogyan szeretett, ha olasz volt. Mióta gyűjtöd ehhez az anyagot? Ezért ez sok kutatás volt szerintem.
2: Az ötlet az már elég régi, körülbelül 3 évvel ezelőtt jutott eszembe, és egészen konkrétan emlékszem arra, hogy mikor történt, ugyanis éppen az aktuális, azt a 4. könyvemnek a könyv bemutatója, vagy dedikálása volt a Vörösmarty téren, és akkor utána beültünk barátnőkkel egy kávézóba, és beszélgettünk, és akkor most akkor mi legyen? Mi legyen a következő? Vagy most hogy legyen? Nem tudom, mit kéne írni, és akkor valahogy, ahogy így beszélgettünk, akkor így kipattant, hogy hát kellene egy ilyen olasz, szerelmes, nem tudom, enciklopédia az ismert olasz párokkal kapcsolatban. És akkor, hát akkor kezdődött a kutató munka. Eleve kellett találni, ugye, meg kellett találni a párokat, olyan párokat kellett találni, akiket azért Magyarországon is ismernek, mert azért nyilván lennének más izgalmas olasz párok is, tehát akiknek a neve semmit nem mond, nem biztos, hogy annyira érdekes. És ugye ez 3 évvel ezelőtt volt, azt nyilván nem mondom, hogy 3 éven keresztül folyamatosan kutattam, és folyamatosan írtam, és folyamatosan ebben voltam, de hogy ez egy hosszadalmasabb előkészületet igénylő könyv volt, igen.
1: Volt olyan, aki eleve meg volt neked azért, mert foglalkoztál az olasz kultúrával, vagy történelemmel akár, tehát aki tudtad, hogy ez mindenképpen benne kell legyen, mert ez téged is megfogott akár évtizedekkel ezelőtt.
2: Volt nagyjából egy ilyen 10 pár, akinek megvan ez a könyv, vagy aki már olvasta, az látja, hogy igazából témakörönként van összeszerkesztve nagyjából ilyen hasonló típusú szerelmek vannak egy-egy nagyobb fejezetbe összefoglalva, nem így képzeltem a legelején, azt hittem, hogy ez egy ilyen kronológiai sorrendben kialakuló lineárisan szerkesztett könyv lesz, úgyhogy abban biztos voltam, hogy az első az a Váldárói szerelmesek lesznek. Dante ott volt Petrarca is, úgyhogy így alakult, aztán Garibaldi, az is, ő is benne volt, és hát a maiak közül azt tudtam, hogy valahogy egy Eros Ramazzotti az például benne lesz, mert lehet, hogy nem egy ilyen kimagasló kulturális szempontból a dolog, de az én tinédzserkoromat például ő meghatározta, úgyhogy szerettem volna, hogy belekerüljön.
1: Azért is jó, hogy nem kronológiai sorrendben olvassuk ezeket a szerelmeket, vagy a szerelmek történetét, mert lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy a bizonyos történelmi korszakok iránt nem érdeklődik, és lehet, hogy átugraná, de így, hogy azt mondod, hogy örökké együtt, mondjuk mint fejezet cím, vagy szerelm a valóságon túl, múzsák, kegyetlen szerelem, és minden korból húzol bele ezekbe a fejezetekbe odaillő párokat, így egyszerűen az embert viszi a lendület. Ez a római kori szerelem volt az első, amit mondtál, hogy ez is indítja a könyvet, és ez volt meg ez a valdarúi szerelem. Tudtad, hogy ez a dobbantó? Ezt most azért is kérdezem, mert ugye ott azt nem lehet tudni, hogy ez valóban egy szerelmes pár, vagy hogy egy áldozat inkább.
2: Bennük biztos voltam, mert már nem tudom, hogy hol valahol szembe jött velem a kép. A valdarúi szerelmesek, hát gyakorlatilag ők egy régészeti lelet. Mantova mellett találták őket nem olyan régen egyébként, szerintem már a 2000-es években találták a sírjukat, és gyakorlatilag egy férfi és egy nő, akik egy közös sírban fekszenek, összeölelkezve. Úgyhogy...
1: És fiatalok, 18 évesek, vagy hogy a leletek alapján?
2: Igen. Úgyhogy nyilván ez nagyon ritka egy ilyen típusú temetkezés. Itália ezen részén, meg úgy általában egész Olaszországban nem is nagyon vannak ilyen típusú sírokra példák, és akkor emiatt nyilván megindult a régészek körében, a történészek körében, aztán meg úgy általában az emberek körében a találgatás, hogy na most akkor miért is alakult ez így, és hát nyilván nagyon romantikus arra gondolni, hogy hát ők közös sírba temették a szerelmeseket, aztán meg kevésbé romantikus abba belegondolni, hogy de miért haltak volna meg ők egyébként együtt, mi lett volna erre szükség. Szóval, hát igen, nyilván ez inkább ilyen találgatás, meg inkább legenda, meg ez inkább ilyen mese, ez az indítás, nem tudjuk valójában, hogy mi történt.
1: Azért is fontos ez az indulás, mert azokról a legendás vagy kevésbé legendás párokról, akikről írsz, eleve van az olvasók fejében egy, ahogy mondtad, romantikus elképzelés. Tehát, hogy van, amit gondolunk róluk, és akkor te azért igyekszel a valóságot mögé tenni. Volt ilyen leleplező szándékod, hogy na tessék, akkor ez így nézett ki. Lehet, hogy a külvilág mást gondolt róluk, de valójában ott volt egy elhagyott feleség, ott voltak a gyerekek, ott volt egy lehetett kapcsolat.
2: Hát azt nem mondanám, hogy a párokról, magukról akartam volna lehúzni, őket akartam volna leleplezni, hanem inkább tényleg ez az olaszokkal szemben támasztott, túlzott romantikus elképzelés az, ami szerintem nem feltétlenül állja meg a helyét, úgyhogy elég sok történetben, főleg ugye már a 20. századiakban próbálom megvilágítani azt a különlegesen bizarr helyzetet, ami Olaszországban fennállt az 1970-es évek végéig, pontosan azt, hogy nem lehetett elválni. Úgyhogy ez elég sok kapcsolat kapcsán felismerül a könyvben, hogy egyszerűen hiába volt már ott egy harmadik ember, hiába volt teljesen egyértelmű, hogy ennek a kapcsolatnak már vége van, együtt kellett maradni, ha másképp nem, akkor papíron, egész egyszerűen, mert nem volt lehetőség arra, hogy elváljanak. És ez szerintem hihetetlen, mert hogy itt tényleg az 1970-es évek végéről beszélünk. Úgyhogy kicsit azért így a rózsaszín felhőt így oszlassuk el az olaszok és a házasság intézmények felől.
1: A férfit ez általában nem zavarta. Tehát ő akkor egy párhuzamos kapcsolat, vagy több párhuzamos kapcsolat, a feleség meg otthon, és a szerető is kénytelen volt ezt a helyzetet, ezt az áldatlan állapotot eltűrni.
2: Ja, hát persze, hát ez a férfinak marha kényelmes, hogyha egyszer az egyik kapun nyit be, másnap meg a másikon, és akkor mind a két helyen megtalálja maga az órakozását, éppen persze.
1: Tudnál példát mondani, hogy hol volt ez ilyen nagyon tipikus? Mert ez mondjuk akár a Berlusconi esetében is így volt.
2: Hát nem tudom, hogy Magyarországra mennyire jutott Berlusconinak ez a csajozós híre, tehát azért Olaszországban, tehát eléggé köztudott, hogy még egyébként neki volt felesége elég sokáig, és eléggé kitartóan, azért ő nagyon szerette a lányokat, és hogy ugye neki, mielőtt még miniszterelnök lett volna, neki már volt egy médiabirodalma, és folyamatosan, hát hogy is mondjam, hát úgy jártak hozzá feltételizni a lányok, ahogy mi ezt így el tudjuk képzelni minden rossz indulattal, meg hát ugye azért ő bíróságon is kötött ki, mert hogy nem mindig voltak ezek a lányok például nagykorúak, szóval Berlusconi az abszolút ez a kategória, bár szerintem neki a politikai szerepvállalása miatt is fontos volt az egyébként, hogy ne vált, hát hogy azért a feleség az legyen, tehát hogy ő mégiscsak egy családapa tudott fenn kell tartani ezt a látszatot, és ha már ennél tartunk a politikus, és fenntartjuk a látszatot, hát akkor Mussolini erre egy szintén másik tökéletes példa, aki azt hirdette, hogy legyen nagyon sok olasz, sokasodjatok, szaporodjatok, az élet legfontosabb célja, hogy legyen nagy család, gyerek, az asszony legyen otthon és szüljön, és akkor neki egyébként volt egy ilyen típusú felesége, de emellett ő azért eléggé nagy kanállal habzsolta az életet. És ha kicsit jobban visszagondolok, akik vannak még a könyvben, Puccini életében is volt egy eléggé féltékeny feleség, okkal volt ő is féltékeny, mert Puccini is egyébként nagyon szerette a nőket. Sajnos viszont az asszony pont egy olyan lányra lett leginkább féltékeny, aki teljesen ártatlan volt ilyen szempontból, és öngyilkosságba is sikerült belekergetnie.
1: Az egy döbbenetes történet, hogy a cselédlányt meggyanúsítja, holott a cselédlány rokona az, aki szeretője Puccininak, és hogy tényleg, hogy kiátkozzák tulajdonképpen ezt az asszonyt emiatt, hogy öngyilkos lett az a cselédlány.
2: Igen, azt a történetet én nagyon szerettem.
1: Engem a Modigliani-nak a sztória az elképesztő volt. Látjuk a képeit, látjuk a művészetét, és nem gondoljuk, hogy egy nőnek mit kellett elviselni mellette. Mm-hmm.
2: Igen, Olaszországban egyébként ez egy ismert történet, legalábbis számomra ez egy ismert történet volt. Nem tudom, hogy én mennyire számítok átlagos olasznak, lehet, hogy nem, mert nem is vagyok ugye teljesen olasz, csak ugye itt élek nagyon régóta. Meg ugye egy idő után, miután folyamatosan ilyen típusú kutatásokat végeztem, ezért egy idő után már így jöttek velem szembe ezek a történetek. Például tudom, hogy elmentem egyszer Torinóban egy ilyen városnézős étára, amit Valentin napon tartottak, és ez volt a témája, hogy a szerelem. És akkor meséltek nekünk, bár én azt a sztorit ismertem, de akkor ismertem meg még jobban a második Viktor Emánuel és a szép Rozina szerelméről, ők szintén szerepelnek a könyvben. És annyira jól adta elő az idegen vezető ezt a történetet, hogy ők például akkor fogantak meg a fejemben, mint lehetséges fejezet. Úgyhogy egy idő után így jöttek mindenhonnan a bárok.
1: Néhány mondatot, azt kérem, hogy mesélj róluk, akár Modiglianiról, akár második Viktor Emánuelről, hogy miért speciális az ő sztoriuk. Ugye múzsának lenni nem könnyű, és van egy múzsák fejezet, tehát a képzőművészek esetében az, hogy van egy gyönyörű nő, akit lefest, de egyébként ő az, aki otthon elviseli a művész minden negatív tulajdonságát.
2: Általában úgy szokott lenni a festőművészek élete és a karrierje, hogy amíg életben vannak, nem feltétlenül vásárolják az ő művüket, és majd, amikor már ugye többet nem alkothatnak, akkor egyszerűen csak berobbannak, és ilyen aranyáron mérik a festményeket. Modiglianinak pontosan így alakult a festő karrierje. Ő Olaszországból elköltözött Párizsba, hát ugye a bohém élet, a művészvilág Picasso-val és hasonló kaliberű művész emberekkel járt össze kocsmázni, és Párizsban ismerkedett meg egy francia nővel, aki az élettársa, illetve a gyereke anyja is lett később. Tehát borzasztó nagy szegénységben éltek, folyamatos nélkülözésben, opium és alkohol mámorban, és a nő mindent elviselt. Tehát, hogy neki annyi volt a szerepe, hogy múzsa legyen tényleg, meg hogy modellt álljon a képekhez, holott egyébként ő is egy művész, egy festőművész lett volna, csak aztán feláldozta a saját maga munkásság, a saját maga karrierjét is a párja karrierje érdekében, és annyira betegesen összetartottak, annyira betegesen egymásra voltak utalva, hogy amikor Modigliani meghalt, akkor utána a nő sem bírta túl sokáig, és terhesen kiugrott egy ablakon, és egy borzasztó, de maga a történet szempontjából meg nagyon izgalmas, szerintem.
1: És második Viktor Emánuel esetében, ott az uralkodóknál számomra az volt az izgalmas, ugye többet is megmutat, több szerelmet is, hogy hogyan kerül a látóterükbe egy gyönyörű nő.
2: Második Viktor Emánuelnek neki volt feleség, akit kiszemeltek neki, akinek megfelelő pedigréje volt, és házasságban éltek. Második Viktor Emánuel volt az Egyesült Olaszország első királya, tehát így 1861-től, ebben az időszakban járunk, és ő egyébként egy ilyen nagyon joviális teremtés volt, szeretett elvegyülni az alattvalókkal, tehát nem volt egyáltalán ellenére, és egyszer Torino volt Olaszország fővárosa akkor, apropó, tehát hogy ezt még így hozzátenném.
1: Te ott élsz.
2: Igen. És itt Torino környékén sétált az egyik vadászkastinál, és akkor megragadta a tekintetét ez a fiatal lány, akit a torinóiak Bella Rosinnak, azaz Szép Rosinának ismernek, és azóta is így maradt benne a torinói köztudatban. Óriási volt a szerelem közöttük, és hát egy vadházasságban éltek, mert hogy ott volt ugye a hivatalos feleség, a gyerekek, a trónörökösök, de hát a Rosinával is sikerült neki összebútoroznia, és ő is szült neki gyerekeket. Aztán, amikor meghalt a felesége, akkor morganikus házasságot kötöttek erre ez a hivatalos kifejezés, ami azt jelenti, hogy ő elismerte ugye feleségeként az addig szeretőként működő Rosinát, de ez a morganikus házasság azzal jár, hogy nem lehet, a gyerekeik nem lehetnek trónörökösök. Igazából ez volt a lényeg, hogy ne kerüljön a házasságon kívül született gyerekek fejére majd később a korona. És a történetnek a vége, mert jó, majd mindenki elolvassa, hogyha van kedve a sztorit, a történetnek a vége az, hogy II. Viktor Emánuelt a római Panteonban temették el, mint Olaszország első királyát. Viszont Rosinának nem jutott ott helyre, mert ő mégiscsak egy ilyen kis félhivatalos feleség volt. Viszont a torinóiak őt annyira szerették, hogy amikor meghalt, akkor itt Torinóban építettek neki egy mauzóleumot, ami a római Panteonra hajaz, hasonló, nyilván nem akkora, kisebb, és itt ott temették el. Tehát ugye a Panteonhoz nagyon hasonló mauzóleumban nyugszik, sajnos nem együtt a párjával.
1: Gyovai Helénnel beszélgetünk új könyvéről, melynek címe Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok. Tartunk most egy kis szünetet, azután visszajövünk.
3: Sziasztok, Csábi Anna vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
2: Olá Andrea vagyok, könyvben utazom, vendégem pedig Gyovai Helén, aki arról írt könyvet, hogy hogyan válhatott az olasz férfiakból a tipikus forróvérű szerető figurája, hogyan szeretnek az olaszok, mi az oka annak, hogy az olasz szerelmek gyakran olyanok, mintha egy-egy romantikus filmdráma forgatókönyve szolgáltatná hozzájuk az alapot. Az olasz művészet, a politika, a történelem és a szórakoztatóipar legendás párjainak történeteit elmesélve, Helén megmutatja az olvasóknak, hogy az itáliai szerelmesek valóban kiérdemlik ezt a globális hírnevet, amit évezredek során kivívtak maguknak. Folytatom most a beszélgetést.
0: Könyvben utazom.
2: Amikor adott fejezetekben olvastam az írásaidat, akkor valahogy mindig kiugrott egy ilyen érdekes kapcsolódás, vagy egy érdekes párhuzam. Tehát amikor például akár a Fellini esetében, akár a Franco Nero esetében, ugye filmvilágban játszódó szerelmi kapcsolatokat ismertetted, akkor legtöbbször felvetődött, hogy itt már volt egy házasság, ott is volt egy házasság, egy-két gyerek. Szóval hogy azon gondolkodtam, hogy mennyi gyerek volt elszenvedője ezeknek a titkos kapcsolatoknak, aztán pedig a vadházasságoknak. Csodásak a filmvásznon, és nagyon érdekes bepillant, hogy mi van mögöttük. Neked melyik volt a kedvenced ezek közül?
3: Ezek közül filmes, de pont őt nem említetted, a Roberto Rossellini.
2: Ja, igen, igen.
3: Hát az csúcs. Teljesen véletlenül bukkantam rá a történetre. Elmentem egy itteni filmesztét a barátommal elnézni, és akkor mondta, hogy most képzeld el, hogy írok egy ilyen könyvet, és hogy még szükségem lenne párokra, meg nem tudom, és akkor mondta, hogy hát úristen, hát Ingrid Bergman, Rossellini és Anna Magnani, óriási szerelmi háromszög, ami odáig fajult, hogy a történetben szereplő két nő, azt gyakorlatilag a Lipari szigetcsoport két aprócska szigetén versenyzett egymással mindenféle tekintetben, és két ikerfilmet is leforgattak ugyanazon a nyáron, meg egymást integettek gyakorlatilag a két szigetről, úgyhogy az nekem nagyon-nagyon tetszett. A vulkánok háborújaként vonult be az olasz film történelembe ez az egész háromszögben, ugye az általában ez a párhuzamos kapcsolat.
2: Nekem pedig meglepő volt a Vanessa Redgrave és a Franco Nero kapcsolata, mert arról tudtam, hogy ez egy legendás szerelem, de ugye készült egy film
3: Levelek
2: Júliának, és abban ők egy idős, újra egymásra találó párt játszanak, és ez annyira gyönyörű volt, és én nekem ez nem volt meg, hogy a való életben is ez történt velük.
3: Együtt voltak évtizedekkel ezelőtt, mint a rabig, nagyon szerelmesek voltak egymásban, viszonylag rövid idő után megszakadt az a kapcsolat, majd aztán 50 év után gyakorlatilag újra találkoztak, soha nem múlt el a szerelem, bár a kapcsolat ugye megszakadt, és aztán most, tehát ugye néhány évvel ezelőtt kötöttek gyakorlatilag házasságot ilyen 50 év kapcsolat után, és annyira megható, mert amikor ezt a fejezetet írtam, akkor ugye keresgéltem mindenféle forrásokat hozzá, és YouTube-ban fenn van egy videó, Franco Nero beszél egy tévéműsorban erről a kapcsolatról, és aztán egy ponton bekapcsolják Vanessa Redgrave-et, aki a női főszereplője ennek a történetnek. Teljesen jól tud olaszul, és olaszul gyakorlatilag arra kéri Franco Nerót, hogy szeresse őt örökké, de hogy itt már azért 80 év feletti emberekről beszélünk, és így, hogy szeresse engem örökké, és én így elsírtam magam tényleg, nem megható volt.
2: Hát sok megható történet van a könyvedben, és ráadásul annyi művészeti ágba belepillantunk itt, mert hogy figyelsz arra, hogy megmutatod az ő életkörülményeiket, akár egy adott szakmának a megbecsültségét, tehát amikor egy énekesről, egy operaénekesről írsz, nőről, aki megpróbál helytállni, mert ő a család fenntartó, ugye, és úgy lesz szerelme a művésznek, szóval, hogy ezek is nagyon érdekesek, hogy adott korszakról is sokat megtudunk, ebben sok munkád lehetett.
3: Énekesnek itt mondasz, azt gondolom a Verdinek.
2: Így van.
3: A Verdinek a szerelme, igen, nagyon sok kutató munka volt benne meg. De egy idő után ez már tulajdonképpen nem is kutató munka volt, mert például amikor a Verdi is fejezetet írtam, ahhoz én nem tudom, hogy te emlékszel-e arra, valamikor a 80-as években ment még a magyar televízión is egy ilyen Verdi sorozat, körülbelül 6 része volt.
2: Tényleg?
3: És rátaláltam a YouTube-on, és akkor így, de jó! Na, ő például onnan jött. Abszolút nem volt az egy normális, vagy nem volt egy megszokott helyzet, tehát hogy ők úgy kerültek össze, hogy a nő volt sztár már, és Verdi volt akkor még a feltörekvő kis zeneszerző, úgyhogy az eleve egy ilyen furcsa szituáció volt. Az meg kiderül a könyv, hogy egyébként önnek voltak gyermekei, akiket el kellett neki tartani, és emiatt ugye anyagilag is felelősséget kellett vállalni egy csomó minden iránt, és Verdi imádta, Verdi nagyon szerette, Verdi elfogadta, és arra kérte a számára fontos embereket is, hogy ugye fogadják el a nőt, tehát neki gyereke, mástól voltak gyerekei, nem tőle, de azért eléggé rossz szemmel nézett rá a korabeli Olaszország. Nem volt ez annyira elfogadott.
2: Nagyon izgalmas például Garibaldi szerelmének az alakja is. Kérdés, hogy mi mozgatta ezt a nőt, a féltékenység vagy a saját temperamentumot?
3: Igen, mert Garibaldiról pedig azt kell tudni, hogy neki egy brazil felesége volt. Miután Olaszországban itt már mindent felforgatott, és lángba borította a félszigetet, majd egyesítette az országot, ő elment Dél-Amerikába, és akkor ott is egy kicsit úgy döntött, hogy akkor részt vesz a mindenféle függetlenségi harcokban, és akkor ennek során ismerte meg a feleségét, aki egy szintén egy ilyen nagyon vad, nagyon szenvedélyes nő volt. Hát azt tudjuk róla, hogy nem tudom, szőrén ülte meg a lovat, imádott lovakolni, nem okozott neki gondot az sem, hogy mesztelenül fürdőzzön, tehát ugye megint 1800-as évek végéről beszélünk, tehát abszolút nem ennyien elfogadott és bevett szokásról van. Szóval, és akit aztán végül hazahozott Olaszországba, és ott is ilyen nagyon kalandos életük volt, nem feltétlenül happy end-el.
2: Ugye említetted Eros Ramazzottit, és nekem például az Albano Romina Power történet egyáltalán nem volt meg. Tehát, hogy őket ismerjük, meg énekeljük, de hogy ez egy ilyen tragikus történet, az nem volt meg.
3: Az nekem is sokáig hiányzott, tehát én tudtam, hogy Albano és Romina Power, és Felicita, és minden ilyen szarrémói dalfesztivál típusú bulvár információval rendelkeztem, és már Olaszországba költöztem, amikor én megtudtam, hogy nekik volt egy lányuk, aki eltűnt, és a mai napig eltűntként kezelik, eltelt, nem tudom, 20-30 év, és egyszer nyoma veszett. És nyilván ez egy olyan nyomot hagy a kapcsolaton, amit aztán hát vagy kibírsz, vagy nem bírt ki. Természetesen az ő kapcsolatuk, mert nagyon másképp viszonyultak a lány eltűnéséhez, az egyik ugye próbálta volna már lezárni, és valahogy ezt a történetet, a másikok pedig nem hajlandó a mai napig ezt elfogadni. De egyébként továbbra is nagy tisztelettel beszélnek egymásról, sőt, vannak olyan alkalmak, amikor még együtt is énekelnek. Olyan szerelmek is vannak benne, amik legendások lettek, aztán abban sem vagyunk biztosak, hogy egyáltalán létezett a szerelem tárgya.
2: Az jutott eszembe akár Petrarca és a szerelme, vagy Dante és Beatrice kapcsán, hogy a szenvedő férfi, a szerelmélt élő férfi, a produktív szerelem, amikor gyönyörű művek születnek a szerelem nyomán, annak alapfeltétele az, hogy tulajdonképpen ne találkozzanak, ne legyen mögötte otthoni cívódás.
3: Hogyha jobban belegondolsz, mondjuk éppen nem csak Dantére, meg Petrarca, de szerintem egy csomó magyar költőre is igaz, hogy azok a legszebb versek, amik olyan szerelemmel kapcsolatban születnek, ami beteljesületlen, vagy valami lehetetlen. Úgyhogy igen, úgy látszik, hogy arról az emberek már kevésbé írnak verseket, vagy kevésbé, nem tudom, alkotnak festményeket, amikor úgy minden rendben van és klappol.
2: Akkor most mutatok egy kis részletet a könyvből, a Szerelem a valóságon túl című fejezetből. Dante 9 éves korában pillantotta meg először a vele egy idős Beatrice-t egy templomban, és az első és második találkozásuk között is 9 év telt el. Eközben Dante családja és egy másik firenzei família, a Donati család megegyezett egymással, hogy utódaik, Dante és Cemma házasságot kötnek valamikor 1283 és 1285 között. Dante a paktumnak és a papírformának megfelelően elvett egy húsvérnőt, akitől gyerekei is születtek. Házasság ide vagy oda, Dante nem feledkezett meg Beatrice-ről. 1283-ban újra találkoztak, és megtörtént a középkor egyik legnagyobb fordulata. Beatrice köszönt Dantének. Ennyi. Ez a nagy esemény, és még ebből is dráma születik. Állítólag Beatrice tartott attól, hogy Dante majd verseket ír róla, ami foltot ejthet a reputációján, hiszen ekkor ő már férjes asszony volt. Azt nem tudni, hogy mindez csak Dante fejében létezett, vagy Beatrice adta tudtára. Dante minden esetre elterelő hadműveletre vállalkozott, más nőknek kezdett el udvarolni. Ez sem bizonyult jó ötletnek, mert emiatt meg Beatrice sértődött vérig, és megvonta tőle a köszönést. Művész legyen a talpán, aki ki tud igazodni a női lélek rejtelmeiben. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy hol van eközben Dante felesége. Úgy tűnik, hogy sehol. Dante reményvesztetten szenvedett, emésztette a szerelem, közben pedig írt. Hosszú évek teltek el ezzel, a melankolikus állapotban, aztán 1289-ben meghalt Beatrice apja, a korabeli szokásoknak megfelelően a család nőtagjai összegyűltek otthon egy szobában, hogy sírassák a halottat és imádkozzanak a koporsó körül, a férfiaknak pedig házon kívül kellett maradniuk. Dante a közelben ólálkodott, reménykedve abban, hogy Beatrice kinéz majd az utcára. Fülelt, és azt hallotta a virasztáson sertepert élő dámáktól, hogy Beatrice teljesen összetört. Dante nem bírta elviselni szerelme fájdalmát, ő maga is sírva fakadt, folytogatta az együttérzés. Ekkor azonban még csak nem is látták egymást. Ezekben a talán nem is létező, de semmiképpen sem túl testközeli pillanatokban merült ki Dante és Beatrice valódi kapcsolata. Minden egyéb csak a papírra vetett tolvonásokban teljesedett ki. Neked melyik volt a legkedvesebb fejezeted? Szóval, hogy kik azok, akik úgy nagyon megmaradtak?
3: A kegyetlen szerelmek, sajnálom. Tehát, hogy itt nem lesz feloldozás, meg nem lesz rózsaszín felhő, meg nem lesz semmi ilyesmi. Tehát nekem nagyon kedves történet, akkor is, ha egyáltalán nem kedves történet, és nagyon nehéz normális jelzőt találni most erre az esetleg a Puccini-féle történet, amiről már beszéltünk, hogy a féltékeny feleség öngyilkosságba hajszolja a teljesen ártatlan szobalányt. Nekem nagyon érdekes volt Pirandello története. Pirandello ugye egy Nobel-díjas olasz író, nagyon elismert, nagyon szeretik az olaszok, de szerintem az olaszok közül is nagyon-nagyon kevesen tudják azt, hogy neki egy őrült volt a felesége. És ő ameddig lehetett, igen, ott volt a felesége mellett, és próbált vele egyháztartásban élni, és csak a legvégső pillanatokban döntött úgy, hogy akkor jobb lesz, hogyha valaki más vigyáz a feleségére, mert már mindenkire veszélyes. Úgyhogy az nekem egy nagyon meghatározó történet volt.
2: Pedig amikor elvette, akkor még semmi nem tűnt föl, ugye?
3: Hogy a feleség egy nagyon jó módú családból származott, Szicília, mindeket egy szicíliaiak voltak, és aztán történt egy bányáik voltak. és a bányákban történt egy tragikus baleset, ami miatt gyakorlatilag nekik megszűnt az összes jövedelem forrásuk, és ezt nem tudta feldolgozni a nő, ebbe bolondult bele.
2: És aztán végül is ilyen ön és közveszélyes lett, tehát igen, hogy az, igen, ahogyan írsz erről, hogy igen, ennek milyen következménye volt.
3: Nyilván Pirandello nem akarta, hogy ezt kitudódjon, bár megengedhette volna magának az írói honoráriumából, de például nem tartott emiatt bejárónőt, takarítónőt, semmit, nehogy valaki megtudja, hogy otthon ugye ott a beteg felesége, ő látta el a gyerekeket, ő nevelte föl, csak egy idő után az asszony már a gyerekekre is veszélyes lett, úgyhogy egyszerűen dönteni kellett arról, hogy akkor most itt mi vagy ki a fontosabb.
2: Melyik az a történet, vagy ki az a személyiség, aki tényleg megtestesíti ezt a latin szerelmes típust? Mert ugye olasz férfiak vannak itt, uralkodóktól, politikusokon át, művészekig, Casanova is itt van, ki ne hagyjuk, ugye? Igen, ugye ő is szerelembe esett végül, de hogy nem is tudom, kinél írtad, hogy szenvedéllyel szereted, de azt hiszem, hogy azt írtad, hogy ez a lusta volt egy ilyen jelző, és akkor így gondolkodtam, hogy ez olasz férfiakra jellemző.
3: Az enyémtől távol áll természetesen, de egyébként az nem áll tőlük távol, hogy ők úgy szívesen veszik, hogy mondjuk kiszolgálja őket. Az asszony. Olaszországban pár évtizeddel ezelőtt így még teljesen ilyen patriarchális társadalomban éltek. Most már jönnek ki belőle, de azért még abban sem vagyok biztos, hogy nagyon Dél-Olaszországban nem ez a család, a pater familias, aki úgy minden értelemben pater familias, a család ura és parancsolója, szerintem azért ilyen kis patriarchális, hogy is mondjam ezt, bukéja még van néhány helyen Olaszországnak.
2: Mastroianni volt, Mastroianni kapcsán írtad ezt.
3: De egyébként Mastroianni az ő egy jó példa, mert szerintem ő eleve egy ilyen nagyon sármos, nagyon jó képű olasz pasi volt, tehát aminek úgy elképzeljük az olasz szeretőket. Nagyon vonzó, ahogy lóg a cigaretta a szájából, és a Dolce Vitában ott a Trevigut környékén flangál, és hiába, és neki is ott is házasság, válás, szerető, nagy szerelem, közös gyerek, Catherine Deneuve, ugye a másik fér, és ott volt az, hogy ő megtartotta a kapcsolatuk alapján végezte a nagyon laza, nagyon olaszos, ha otthon vagyunk, akkor szívesen fekszek a kanapén, és nem csinálok semmit, amivel Catherine Deneuve így nem nagyon tudott kibékülni, és úgy egyébként sem vetette meg a nőket, és önki azért volt elég sok. Ő egy ilyen tipikus olasz szerető szerintem. Meg ugyan is tudom képzelni, hogy megér egy-két ajtócsapkodást egyébként. Jó, pasi.
2: Következzen most egy rövid részlet erről a szerelemről is. Ők próbálták kapcsolatukat teljes titokban tartani, ám rövid időn belül a bulvárlapok kedvencei lettek, fotózták őket a forgatásokon, a vörös szőnyegen, vagy éppen akkor, amikor intimitást kerestek a nagyvárosok forgatagán kívül. A kapcsolatuk elején Marcello minden áldott nap küldetett 22 darab vörös rózsát Catherine-nek, bármerre is forgatott éppen a világban. Flora, az olasz feleség sokáig szemet hunyt Mastroianni nőügyei felett, de azért nála is volt egy határ. Egy vázát készült széttörni Marcello fején, amikor megtudta, hogy Deneuve gyereket vár. Csak amiatt kegyelmezett meg a férjének, mert megtudta, hogy a baba lány. A fiút nem tudta volna elviselni. A kislány megszületett, és a Chiara, vagyis a világos nevet kapta. Születése napján Marcello mindenkit pezsgővel kínált, akivel csak találkozott, végtelenül boldog volt. Marcello és Catherine szinte mindenben különböztek egymástól. Mastroianni lusta volt, körbelengte az a bizonyos római levegő, amit mindenki ismer, akinek akadt már dolga az olasz főváros szülötteivel. Kicsit romlott, kicsit vulgáris, mindenképpen ellenállhatatlan, olyan erotikus kisugárzással megspékelve, hogy esélyesen volt elmenekülni a szexszimbólum skatujából. Deneuve társasági ember, mondén, már a szülei is színészek voltak, így kiskorától otthonosan mozgott a filmek világában, szerette a társasági életet. Mastroianni viszont inkább henyélt a kanapén a puccos gála vacsorák helyett. Deneuve katonás jelleme is zavarta, úgy nyilatkozott, hogy már attól nyugtalan lett, hogy meghallotta Catherine-t a lakásban járkálni. Szerinte Deneuve nem is járt, szabályszerűen masírozott, mint egy katonatiszt. 4 év együttlét után Catherine szakított Mastroiannival, megelégelte a Pán Péter szindrómát, azt, hogy Marcello nem tudott felelősséget vállalni, és határozott végleges döntéseket hozni. Ezek közül a legsúlyosabb, hogy a színész soha nem vetett véget a Flora Carabellával kötött házasságának, még akkor sem, amikor Olaszországban a jogszabályok végre engedélyezték ezt. Aki ismeri a könyveidet, és mindet olvasta, az végigkövetheti, hogy te hogyan szerettél bele Olaszországba. És úgy tűnik, hogy ez nem nagyon változik. Én ugye látom az Instagram posztjaidat, csoda dolgokról mesélsz, tanítasz olaszul, minden, ami olasz, ott van a te életedben. Mi ez a megtartó erő?
3: Sokszor el kell már magamnak is azon gondolkodnom, hogy most akkor ki vagyok én. 16 éve élek itt, és nagyon sok minden már természetes, nagyon sok mindenhez hozzászoktam, nagyon sok mindent már nem is magyar szemmel nézek, hanem inkább az olaszok szemével, és sok minden már fel sem tűnik. Tehát azért néha már nekem is fókuszálnom kell, hogy nézd már, ez érdekes, mert ez egy magyarnak érdekes lehet. Eleve az a szerencsés helyzet, hogy Olaszországban annyira körülvesz a szépség, tényleg mindenhol, hogy sokszor fel sem tűnik, és mondjuk jönnek magyar vendégek, és együtt sétálunk, vagy együtt elmegyünk valahova, akkor van, amikor ők hívják fel a figyelmet arra, hogy de nézd már, hogy az is milyen jó, meg ez is milyen jó, mert te úgy nagyon bele tudsz kényelmesedni abba, hogy érsz egy csodálatosan szép országban, mindenhol körülvesznek a reneszánsz, a barokk, meg a akármilyen liberti, szecessziós épületek, és aztán így egy idő után ilyen szépségvak leszel, vagy nem is tudom. Igen, tehát, hogy így nem tűnik föl. De egyébként Olaszországban pont emiatt is eléggé könnyű beleszeretni, meg elég könnyű fenntartani ezt a szerelmet, mert azért mindig tud valami újat mutatni. A férfiakkal ellentétben.
2: Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok, Gyovai Helén új

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
2: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinárikávé.hu.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Új szakokkal bővülhet a felsőoktatás. A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, adjunk inni a madaraknak a kánikulában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, informatika mesterképzés bővíteni még a palettát. A három szakból kettőt a MATE, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófavédelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
9: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
8: Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, északára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32-38 fok között alakulnak a csúcsok, egész héten napos meleg idő lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai két vendégem két művészeti vezető. Művészeti vezetők, ha találkoznak, két szimfonikus zenekarról van szó. Dubocki Gergely és Török Levente karmesterek a vendégeim. Szervusztok, és köszöntök bennetek a stúdióban.
2: Szervusz, köszi a meghívást.
3: Köszönjük szépen.
1: Milyen, amikor két fiatal, vagy hát nem tudom, hogy mi számít fiatalnak a karmesternek, karmesterek között. Mi az, amikor két lendületes művészeti vezető találkozik? Akkor sztorizgatnak, és megtalálják a közös nyelvet, és tapasztalatukat esetleg?
2: Ja, én kezdjem. Hát a fiatal, igen. Szóval fiatal. De az attól függ egyébként, hogy milyen. Tehát mi már nagyon régóta ismerjük egymást. Nyilván. Tehát ez teljesen másik helyzet, mint amikor egy hivatalos első találkozás van mondjuk egy idegen kollégával.
3: Sokat panaszkodunk, na.
1: Igen?
3: Mondjuk.
2: Ja, persze, megy
1: a sztori. De elkezdődött a beszélgetés, miről megy a panaszkodás? Nehéz a magyarországi financiális helyzet.
3: Persze, nyilván
1: kevés
3: pénz.
1: Kevés a próba, lóvé.
3: Hétköznapi problémák, amikben nagyon sok találkozási pontunk van, és mivel hasonlóan látunk rá a zenére, ezért sokszor zenei kérdések, vagy kalandok, vagy víziók, amiket de jó lenne megcsinálni, de még nem sikerül, vagy már éppen sikerült, vagy...
2: Hát azt nem tudom, hogy általában milyen, amikor két művészeti vezető találkozik. Nekem ebben az új helyzetben, ugye nem olyan rég kezdtünk egy-egy vidéki zenekarnál, az izgalmas, hogy a tapasztalatokat, amiket átélünk, azokat ki tudjuk cserélni, és nagyon sok olyan kérdést, amit tulajdonképpen mint két zenekarnál felmerül, meg lehet beszélni.
1: Igen, te ugye a Szegedi Szimfonikusoknál vagy művészeti vezető, míg Török Levente a Miskolci Szimfonikus Zenekarnál. Nagyjából egy időben történt a kinevezés, vagy te régebb óta vagy ott, ugye, Szegeden?
2: Igen, nekem ez a második éve most.
1: Aha. Milyen egy egyetemista városban, egyetemi városban zenekart üzemeltetni? Ez számított, hogy a közönség összetételében például, vagy a szellemi pesgésben? Miskolc és Szeged is egyetemi város.
2: Igen, nekem az egy lenyűgöző tapasztalat volt, hogy mennyire fiatalos a város. Rendtenetesen nagyon sok diák van, külföldi diák is van. És persze, igen, tehát érzem a közönségen. Tehát egyre több diák jár most már a koncertekre is, de természetesen nekünk azért foglalkozni kell azzal is, mint minden zenekarnak, hogy a diákok után menjünk, vagy utánuk nyúljunk, és olyan programokat találjunk ki, ami ezt az egyetemista generációt is megcélozza.
3: Nekünk ebből a szempontból egy kicsit nehezebb dolgunk van, mint Gergőjéknek, mert Miskolc város felépítése olyan, hogy az egész kampusz, ami egyébként egy hatalmas területen fekszik, az a városon kívül van, tehát a diákok azok kis túlzással hétvégente néznek be a belvárosi szórakozóhelyekre, tehát már önmagában az, hogy ők a városban megjelenjenek egy nagy feladat, hát nem még, hogy esetleg egy koncerten meg is jelenjenek.
1: Érdekli a fiatalokat egyáltalán a komoly zene, vagy a klasszikus zene? Mennyire erős hívó szó a klasszikus zene és a szimfonikus zenekari hangverseny egy fiatal vagy egy fiatal értelmiségi számára?
2: Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak. Ugye én eleve foglalkozom ilyen progresszív műfajokkal, amit ez a generáció könnyebben be tud fogadni, vagy legalábbis az ő világukhoz esetleg közelebb van, de hát Szeged azért egy hagyományos modellű szimfonikus zenekar, sokféle profilt kell ellátni, vagy tehát profilt kell megjeleníteni, sokféle műfajban kell otthonosan mozogniuk, de az egyik legfontosabb és legalapvetőbb tapasztalatom a városban az, hogy a közönség az mennyire fogékony. Tehát amikor én odaérkeztem, akkor mindenféle változásra, vagy esetleg új megoldásokra, amit kitaláltunk, arra a közönség volt, reagált a leggyorsabban. És ez elképesztő volt egyébként, nagyon érdekes tapasztalat, és tanulságos is.
3: Ezt én abszolút aláírom, sőt, még azt is hozzáteszem, hogy meglepő módon még a kortárs alkotásokra is fogékonyabbak, ha az úgy van közvetítve, ha az úgy van kommunikálva, ha érzik a szándékot és közben a megbecsültséget, ugye ez már egy régi probléma, ez valószínűleg egy másik beszélgetésnek lenne a komoly témája, hogy az elmúlt évtizedek kortárs művészete arról szólt, kicsit kisarkítva, hogyha a közönség nem értette, vagy nem fogadta be az éppen megszületett és bemutatott alkotást, akkor lehülyéztük, hogy hát nem értenek hozzá, nem értették meg, adjunk nekik egy kis időt, és majd rendben lesz. És ez aztán ugye az ollónak a két, hogy szokták mondani, két, tehát az ollót magát azt kinyitotta, és ebben az űrben én azt gondolom, hogy nekünk egy nagy feladatunk az, hogy misszióként újra kapcsolatot teremtsünk a közönség és ezen alkotások között is, és ebben is nagy meglepetés, hogy mennyire be tudjuk gyűjteni őket a közös kalap alá.
1: Milyen módszereket tudok alkalmazni? Milyen eszköztáratok van erre, hogy szóljátok a fiatalokhoz? Illetve te mondtad, hogy egyértelműen látható volt, hogy amikor érkeztél, történt valami frissítés, és ez megjelent a közönség összetételében. És ugye jól értettem, hogy valami hasonló?
2: Ez a benyomás,
1: igen. Igen. Milyen volt korábban, és milyen most?
2: Az szokott lenni a sztereotíp szólam, hogy a koncerten meg közönség.
1: De milyen komoly, vagy milyen komolyan is lassan mondtad? Hozzá kell, ja, értem.
2: Előregszik. És valóban tud szóval létezhet ez a jelenség, de ez azért is van, mert annyira beszűkült a repertoár, mindenki biztonságra megy, meg kell tölteni a koncertet, és akkor azt az 50-100 darabot ismételgetik. Szóval abban, hogy ez az olló kinyílt, abban azért az előadóknak is felelőssége van, mert ha nem kapják meg az új zenéket, akkor persze, hogy nem beszélik a nyelvet, vagy nem lesznek fogékonyak, vagy nem értik, hogy kell esetleg egy új művet befogadni. Amik között ugye rengeteg nem olyan jó sikerült mű is van, hiszen az idő rostáján még nem voltak ki, mint a Mozart korabeli középszerű művek. De hát nekünk feladatunk ezeket játszani, és ezért muszáj visszatérnünk ahhoz, hogy újabb műveket is bemutassunk. Emellett a progresszív irány mellett az egy jó módszer, hogy úgy állítja össze az ember a programokat, hogy azért tartalmazon olyat is, ami biztonságosabb, és olyat is, ami esetleg egy kísérleti. Én személy szerint nagyon szoktam arra törekedni, hogy ne csak így legyen összeállítva, hanem legyen egy olyan plusz összekötő kapocs a darabok között, ami egy átfogó koncepció ad, és nem pedig csak egymás mellé dobálunk darabokon.
3: Egy kiegészítő információ csak a hallgatók és a nézők számára, hogy ugye mind a két esetben most egy nemzeti minősítésű zenekarról beszélünk, tehát hogy most melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás, de a helyzet az, hogy nekünk nem csak jó érzésből kell megtölteni a koncerttermeket, meg azért, mert természetesen szeretnénk eljutni a közönséghez, hanem azért is, mert törvényi előírás, hogy x ezer emberhez kell eljutni, tehát x ezer eladott jegyet produkálni kell ahhoz, hogy ez a nemzeti minőség, az, hogy mi rárakhassuk a pecsétet, hogy ez egy nemzeti zenekar, és az azzal járó forrást megkapjuk, az fönnmaradhasson. Tehát ez mindig egy nagyon komoly sakkozás kérdése, hogy egyrészt az az alap, ami megvan, ahogy mi átvettük a zenekart közönségileg, tradícióilag, műsorpolitikailag, az bennünket mire predesztinál, és mennyire szabad, és mennyire tudjuk mi azt megváltoztatni a saját képünkre, és emellett pedig úgy, hogy egészen egyszerűen bizonyos bürokratikus szabályoknak is megfeleljünk. Tehát ez nem annyira egyszerű, mint ami ennek hangzik, vagy mint amennyire ugye az ember alapvetően gondolná, hogy hát persze, akkor játszotok kortárs zenét, találjátok ki, és aztán majd meglátjuk, hogy reagál a közönség.
2: Igen, persze óvatosan kell ezzel bánni, de Szegeddel kapcsolatban nekem ezzel is nagyon jó tapasztalataim vannak, tehát hogy rendszeres az most már, hogy pótszékezni kell az előadásokat.
1: Főleg az, hogy a Mahler második szimfóniájának előadása az például számomra is meglepő volt, igen.
2: Hát azért 230-an voltunk a kórus együtt, tehát az jó nagy létszám, de hát nem is játszották még Szegeden korábban ezt a művet. de más előadásokat is, amiket már ismerhettek, olyanokra is pucikezni kell, akár hála a Jóistennek, de az egy gond, itt lép be az, hogy nekünk nincs saját játszóhelyünk, és ezért bármennyire is kéri a közönség adott esetben, hogy mi nem játszunk még egyet, ez nem olyan egyszerű, mert színházban kell játszanunk, a színháznak van egy saját műsorrendje, előadásokat kell csinálnia, tehát nem lehet a végtelenségi igénybe venni azt a teret. Hát ez a jövőnek egy megoldandó problémája, hogy az ország harmadik legnagyobb szimfonikus zenekarának legyen egy saját játszó.
1: Az akusztikát én magam is mindig szoktam kárhoztatni, amikor lemegyek, milyen az, hogy Pestől lemegyünk, hogy hát nem lemegyünk, hanem elmegyünk Szegedre, megnézünk egy előadást, és akkor művelvezünk közben. Igen, az akusztika nem az igazi ott.
2: Tehát ott legalábbis hangvetővel átmenetileg ezt orvosolni tudjuk. Arra is tettünk erőfeszítéseket, de nyilván ez egy rövid távú megoldás, tehát előbb-utóbb egyszerűen muszáj lesz valami hangversenytermet találni.
1: Leventelektek milyen játszóhelyetek van? Milyen akusztikájú és milyen körülményekkel?
3: Nekünk alapvetően könnyebb a helyzetünk, hiszen azon utolsó magyar városok egyike vagyunk, akiknél még a zenekari fúzió nem történt meg. Tehát Miskolc elbüszkékedhet azzal, hogy két különálló, egymástól független zenekara van. Van a Nemzeti Színháznak egy zenekara, és van a Miskolci Szimfonikus Zenekar. És ez...
1: Tehát ez két különböző zenekar?
3: Így van. Természetesen van átjárás a két zenekar között, tehát vannak olyan muzsikusok, akik mind a két zenekarban játszanak, de alapvetően, mint testület, egymástól függetlenek vagyunk, tehát hogyha a szezont tervezzük, akkor nem kell arra gondolni, hogy jaj, de jó lenne még egy ismétlő koncertet csinálni, de nem lesz hely, mert a következő nap este éppen balett bemutató van, hanem igazából a magunk urai vagyunk. Nálunk amiatt nehéz a szituáció, mert a játszóhely, bár saját játszóhelyünk van, de az mégsem a miénk, tehát tulajdonilag nem a miénk, a Művészetek Házában játszunk, ami egy régi moziteremnek az átalakított változata, tehát nekünk mindig be kell jelentkezni egy adott dátumért, és hogyha ezt elég korán megtesszük, ezért vagyunk általában korábban készen a szezonnal, mint a szegedi kollégám, mert...
2: Most már jövünk előre mi is.
3: mert hogy mi konkrétan minél gyorsabbak vagyunk, annál inkább a magunk urai tudunk lenni, hiszen az az este, amikor mi koncertet szeretnénk adni, az a legnagyobb valószínűséggel nincs lekötve, hogyha ezt előre megtesszük. Viszont a mozi volt mozi jellegéből adódóan nekünk is egy nagyon süket termünk van, tehát az a fajta hangzásvilág, amit mondjuk egy budapesti koncertteremben a hallgatók, nézők megszoktak, azt mi nem tudjuk egészen egyszerűen nyújtani, és hihetetlen élmény szokott egyébként lenni, hogyha egy szerencsésebb akusztikájú teremben játszik az együttes, akkor mennyire szárnyakat kapnak a muzsikusok, egyrészt végre hallják egymást például, végre olyan teste lesz a zenekarnak, amiben mi mindig dolgoztunk, csak valahogy ezek szerint sose jött ki, és hirtelen egy más kategóriájú zenekar kezd el szólni. Tehát
1: és gondolod, milyen jó lenne, hogyha állandóan ilyen körülmények között lehetne próbálni?
3: Az egy dolog, hogy a művész álmodik, és különböző teljesíthetetlen vágyálmakat fogalmaz meg néha-néha a pozícióban lévő emberek számára, de hogy a végén mégiscsak ott van objektíven az eredmény, hogy lám-lám, hogyha mi, nem tudom, a MÜPÁ-ban, vagy a Zeneakadémián játszunk, vagy ad abszurdum átmegyünk bármelyik másik vidéki városba, ahol éppen egy fokkal jobb az akusztika, akkor hirtelen hallatszik, hogy nekünk is egyébként milyen nagyszerű muzsikusaink vannak, és mi is hogy tudnánk hangot képezni, hogyha ez szabadna.
1: Milyen könnyen megy elfogadtani magatokat, hogyha megérkeztek fiatal karmesterként, mert az annak számítanak. Te Levente nagyon fiatal vagy, 31 éves, te egy picit öregebb vagy. Mindig ki szoktál akarni, amikor téged fiatal karmesterként apostrofálnak, hiszen az már régen volt egy karmester. Egyébként mennyitől kezdve öreg, és mennyitől kezdve még fiatal?
2: Hát ez egy kettő, mert ugye tipikusan ez egy olyan szakma, hogy minél Tehát nagyon sokat kell hozzá, tapasztalni, hogy az ember azt mondja, hogy már valamit konyít. De hát azért van egy életkori kérdés is persze. Ilyen értelemben már nem számítok annyira fiatalnak, mert mégiscsak 6-7 éve pályán vagyok lassan, sőt, igen. Szóval azért a pályakezdőkarmester, amikor ugye elhangzik, akkor ez egy kicsit vicces, de nekem szóval jól esik, amikor lefiataloznak, tehát nem tagadom. Csak.
1: Miből és hogyan lehet tapasztalatot szerezni egy karmesternek, amellett, hogy vezényel, és hogy megismerkedik a zenekari hierarchiával? Honnan jön a tapasztalat, és milyen tapasztalatok szükségesek?
3: Én azt gondolom, hogy ezt a szakmát csak gyakorlatban lehet megtanulni. Tehát az egy másik dolog, hogy persze az ember igyekszik képezni magát, és utána olvas, és felvételeket hallgat, és nem tudom micsoda, de a lényeg az, hogy odaállsz a zenekar elé, és az működik-e vagy sem. És ezt a tükör előtt nem tudod gyakorolni. Ezt ott a zenekar előtt tudod megérezni. Van ennek egy olyan metafizikája, azt gondolom, ami megerősítésre és jobbításra szorul. Az, hogy egyébként otthon aztán mit teszel azért, hogy ez javuljon, az egy másik kérdés. De maga azt gondolom, hogy a tanuló folyamat az a különböző fellépések által, tehát az egymás utáni fellépések, és lehetőleg egyre jobb fellépések általi tanuló folyamatot jelenti számomra.
2: Az elején, a pálya elején azért minden karmesternek nagyon nehéz, mert ugye az a helyzet áll elő, hogy ott van egy zenekarnál, akik a zenekarban ülnek emberek, akiknek adott esetben több évtizeddel több tapasztalata van, mint annak, aki éppen elkezdi a pályát. Szóval az egy nehéz helyzet, de a tapasztalatom az, meg különböző kollégákkal is beszélgettem, Fischer Iván is beszélgettem erről egy picit, annak idején, amikor ott voltam a fesztivál zenekar környékén, hogy ha az embernek van egy víziója, eléggé felkészült, és hoz egy olyan inspiráló zeneiséget, amihez a zenekar kapcsolódni tud, akkor az összes egyéb esetleg hiátus, ami még óhatatlanul jelen van, az nem lesz annyira fontos. És ha az ember hatékonyan meg gyorsan próbál, és nyújt van a muzsikusoknak, akkor nem feltétlenül jut eszükbe számon kérni bizonyos rutinbeli hiányosságokat. Mert amúgy meg nyilván tehát óhatatlan, hogy belefut ebbe abba az ember, még az elején nem tudja úgy beosztani a próbát, vagy olyanokkal foglalkozik, amikkel nem kéne, amikkel kéne, meg nem. Szóval ezt erre mondta Levente, hogy gyakorlat kérdése. Mert egyszerűen nem lehet tudni anélkül, hogy az ember nem ment volna át rengeteg olyan szituáció, amikor meg lehet tanulni, hogy hát ez így kell, vagy úgy kell.
3: Ugye szokták ezt is mondani, hogy a jó karmester ugye autentikus, tehát egy szuverén egyéniség. Én ezt azzal szoktam mindig kiegészíteni, pont hozzád kapcsolódva, hogy szerintem a kulcs az őszinteségem van. Tehát, hogyha egy zenekar azt érzi, hogy te nem
1: mutatsz nem valami, vagy
3: pozőr, vagy nem mutatsz valami állarcot, félelem miatt, bizonytalanság miatt, stb., hanem odaállsz és kiállsz magadért, hogy most ez vagyok, akkor egy csomó mindent meg tudnak bocsájtani, pont azért, mert érzik a szándékot, érzik azt, hogy bizalommal fordulsz feléjük, és ezt a bizalmat azért a legtöbben igyekeznek nagyon viszonozni, vagy meghálálni, vagy tehát ez onnantól kezdve tényleg egy egészen megfoghatatlan kapcsolat és kémia.
2: Hát igen, és akkor az ember mezítelenné válik, megvédtelenné, tehát ehhez kell egy bátorság.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.
4: Mi nem azért jöttünk, hogy te jól érjünk.

0: Az enyhe katarzis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élvonal.

0: Színpont.org.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.
3: Neked mi a bajod a Karajánnal egyébként, hogyha már így...
4: Ez nem annyira pontos ki, hát nem az az alkat, ami nekem
3: de attól még zenélni áll. Tud?
4: Persze, találtam olyan felvételeket, amik nagyon tetszettek.
3: Ha. Pár felvételt. Nem volt rossz gyerek ez a Karajan, nem? Tehát volt egy két jó felvétel.
4: Jó, nem a Karajan kvalitásáról van itt szó, hanem a habitusbeli különbségről. Viszont mondott egy nagyon fontosat a Levent az előbb, hogy a bécsieken mindig lehet hallani, hogy bécsiek. És ez egy nagyon központi kérdés most, hogy egy zenekarnak hogyan lesz saját arca. Hangzásképpen, nem csak a közösségi médiában, meg ugye egyébként a kommunikációban, az is fontos, de hangzásban hogyan lesz saját arca, és ezzel nagyon sok zenekar küzd itthon biztosan, de szerintem a világban mindenhol, és engem ezért is érdekel jobban az a fajta munka szituáció, amikor hosszú távon vagyok lekötve egy együttesnél, és nem pedig egy heten van vendégként, hogy két próbával teljes ringet csináljak, hogy ilyet még nem kaptam ilyen felkérést, nem azért mondom, csak hogy akartam egy túlzó példát.
5: Szeretném.
4: Próbával, igen, 16 óra zenét, igen. Szóval, hogy ott egyszerűen a hatása az embernek kisebb, rövid távú, és nem lehet olyan lényeges dolgokon változtatni, amik mondjuk egy hosszú távú fejlődéshez fontosak. És én abban bízom, azért is vállaltam örömmel ezt a szegedi kinevezést, mert arra gondolok, hogy ez egy olyan csapat és olyan muzsikusokból áll, akikkel lehet egy hosszú távú álmot közösen szülni. És ez sokkal aktuálisabb kérdés, mint az esetleg a hallgató gondolhatja, mert hogy ugye mindent meg lehet hallgatni ma már, tehát nekem azt kell mérlegre tenni, hogy miért mondja azt a néző, azon kívül, hogy persze a zene a pillanatban születik, és a pillanatban megélt, közösen megélt zene az, ami a hangversenyt megismételhetetlenné és egyedivé teszi, hogy miért van az, hogy azt mondják, hogy ha már a Mahler 2 került szóba, hogy erre a Mahler 2-re akarok eljönni. És akkor erre nekem egy választ kell találni.
5: Igen, globális szinten...
4: Ez hosszú munka.
5: Bocsánat. Mondjad. Globális szinten ezt úgy kell nekünk érteni, hogy a hanghordozók, hangfelvételek egész világon való elterjedésével egy olyan fajta impulzus óceán jött létre, ami azt gondolom, hogy észrevétlenül és visszatarthatatlanul, tehát visszafoghatatlanul. Én kevésbé pejoratlanabban úgy fogalmaznék, hogy semlegesítette az előadói praxist, a különböző hangzás képeket. Tehát egy egységes, egy valahol egymástól nagyon kevéssé eltérő előadói gyakorlat és hangzás képzet alakult ki az emberekben.
3: Mindenki egy nagy massza része, és nincs ebben az egyéni hangok.
5: Hát, hogyha csak arra gondolunk, hogy manapság már talán nem, tehát ez is most kezd megfordulni, de mondjuk 10 évvel ezelőtt ugye bejöttek a nagy multik, és mindenki mindent megvehetett. A ruhától, a cipőn át az elektronikai cikkekig, és annyi volt az impulzus, hogy az ember rádöbbent egy idő után, hogy de mindenki ugyanolyan szürke. És azt gondolom, hogy ahogy ebben, tehát hogy mindent meg lehet venni, és ebben lettünk hihetetlenül szürkék, előadói praxisban és hangzás képben is ez létrejött, és most kezdünk el ott tartani, hogy ez újra fontossá kezd válni, hiszen valahogy ebből a masszából el kell érni az embereket. És ez piszkosul nehéz, azt gondolom. Tehát ha az 50-es évekre gondolok, vagy a 60-as, vagy a 70-es évekre, meg lehet mondani, hogy ez most a Solti György a chicagói zenekarra, ez most a Solti György felvétele a londoniakkal. Meg lehet mondani, hogy most a Solti, nem a Solti vezényli a londoniakat, hanem mondjuk a másik karmester, teljesen mindegy, egy kortársa. Tehát lehet hallani a felvételen, hogy kik adják elő. Ezt manapság nem tudod elmondani. Manapság én az egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan például karmester van, hogy függetlenül attól, hogy milyen együttest vezényel, tudom, hogy ő vezényel.
3: Tillemann és Kurencis, mondtam kettőt.
5: Igen.
3: Az más kis,
4: hogy Tillemann elég fölismerhető, ez igaz.
3: Igen. Mind a kettő az, nem?
5: Igen. Abszolút. De hogy a zenekarok egymás között is összehúztak. Tehát manapság nagyon kevéssé tudod megmondani, hogy ez most tényleg a chicagói és nem a londoni, vagy ez tényleg a chicagói és nem a New Yorki.
4: Az Ötvös Péter mondta azt, hogy ha oda megy egy vendégkarmester egy zenekarhoz, akkor 1%-nyi különbséget tud csinálni az alatt a próba folyamat alatt. Mert a többit hozza a zenekar, ami van neki, abból
5: dolgozom. Igen, de azok is egységesültődtek. Tehát régen azért rá tudtad mondani, hogy ez a New Yorki filharmonikusok és nem a chicagóiak. Ma.
3: És lehet, hogy ez annak is a következménye, hogy ma már nem olyan fontos a klasszikus, nem számít olyan fontos értéknek, ezért mindenki beletolik abba, hogy most akkor megőrizze a saját hangját, és akkor hát legyen inkább tökéletes, perfektebb, de nem fontos az, hogy jól érjen, egyedi legyen. Inkább, egy impulzust adjon.
5: Inkább ez, tehát az előadó, ha csak megnézzük a sztár előadókat, akik mondjuk 15 évvel, 10 évvel ezelőtt jelentek meg, ha mondjuk csak egy Lang-Langra gondolok, Lang-Langnak nem gondolom, hogy egyéni mondani valója, vagy olyan egyéni hangja van, ami felismerhetetlen. Viszont egy hihetetlenül perfekcionista ember, tehát ha felteszem a lemezét és meg akarom hallgatni, akkor biztos lehetek benne, hogy az csontra meg lesz. És most érzem az elmúlt években, lehet, hogy a Covid talán ebben segített valamennyire, nem tudom, hogy kénytelenek vagyunk végig gondolni azt, hogy lehet nekünk mégis személyes hangunk mindennek ellenére.
4: Hát ez nem csak a Covid miatt van, hanem az általános társadalmi folyamatok miatt is, mert tényleg az, hogy megváltozott az információ befogadása, tehát erről is már nagyon sok interjúban volt szó. Más nyelvet beszélnek a most felnővő generáció, és ez nem azt jelenti, hogy a Mozart nem jó, csak ki kell találni, hogy hogyan juthat el. De megint visszakanyarodok a szegedi közönséghez, mert elképesztő, hogy milyen reakciók jönnek. Tehát most múltkor is az egyébként a barok tematikai koncert után oda jött az utcán egy idősebb úr, hogy gratulál, és akkor mondta, hogy köszönjük, de hát nem én csináltam ezt a koncertet. Igen, ez is nagyon jó volt, de hogy a Mahler 2, mert hogy ott a Lendlerben valami, meg valahogy, hát ő ismeri a Claudio Abbado felvételét, de hogy a Lendlernél nálunk az valahogy parasztosabb volt. Most ezt nem azért mesélem el.
3: Most Abbádót hasonlítottam magad.
4: Sosem vennem a bátorságot. Sosem vennem a bátorságot, mert ha van idol nekem, akkor az Claudio Abbado. Tehát,
3: kedves karmester, kedves közvetlen karmester.
4: Igen, de nem azért, hanem mert ugyanakkor úgy perfekcionista, hogy ezt...
5: A zene is megmarad.
4: Igen, meg hát a muzsikusokkal együtt. De amit el akartam ezzel mondani, az, hogy olyan közönség van Szegeden, aki tájékozott, meg tud fogalmazni egy ilyen mondatot, hogy felvételeket ismer, összehasonlítja, és ahhoz képest támad egy víziója arról, hogy a szegedi zenekar milyen. Tehát ez azt jelenti, hogy valamilyen módon jó irányba haladunk, hogyha ez a mondat egyáltalán felmerül. persze nagyon megtisztelő nekem, hogy Klaudiában jól egy mondatban említettek, de nem ez az érdekes most, hanem hogy a hozzáállás az nem vészel. Tehát, hogy van értelme.
3: Hát ugye sokszor voltam nálatok az utóbbi időben, és én ezt az intellektuális pesgést észlelem, tehát hogy valami van, ez kétségtelenül megjelent.
4: A közönség részéről?
3: Is, igen, meg az egészen vagy egy műhely jellege, tehát hogy van valami új alkotási vágy, illetve az ehhez kapcsolható energiák, ezt lehet érezni. Hát bízom benne, hogy Miskolcon is majd Kapán Meister úr meghív, és akkor hasonlókról tudok beszámolni, csak így barátilag, csak vicceltem. Ez nem fenyegetés, valami.
4: Nekem egy kicsit könnyebb a helyzetem talán, vagy nem tudom, hogy mennyiben másabb, de Szegeden úgy kezdtük ezt az új ciklust, hogy aki előtte volt igazgató és vezetőkarmester, ugyanúgy ott van, tehát Gyüri Sándorra közösen csináljuk, és neki azért nagyon nagy tapasztalata van, helyismerete van, tudása van, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szimbiózis így, mert úgy tudtunk új szempontokat behozni, szerencsére nagyon jól működünk együtt, tehát tudunk együtt dolgozni jól, hogy közben az ő általa felhalmozott tudás és ismeretanyag az nem vészel. Tehát nagyon nagy bajban lennék, hogyha nem közösen tudnak, hát vagy legalábbis nehezebb lenne, inkább úgy mondom. Mert azért így könnyű bedobálni az ötleteket, hogy akkor én ezt is, meg azt is megálmodtam, és akkor most legyen ez, meg azt a programot, meg, hogy van egy olyan háttér, ami ezt segíti.
3: Múltkor egy bajos sörözőben ültünk, és kedélyesen sörözgettünk és beszélgettünk arról, hogy mennyire foglalkoztat téged a művészet és a művészek szerepe most így a 21. században. Emlékszel erre?
4: Igen.
3: Hogy látod most a művészet és a zene szerepet így? Zene szerepet így a 21. században, a változó körülmények között, a zene szerepét, a kultúra, a prémium, a hagyományos európai kultúra szerepét?
4: Egyre fontosabb lesz, ha lehet ilyet egyáltalán mondani, mert nagyon nagy kihívás, szerintem valójában az egyik legfontosabb kihívás a mai társadalomnak, hogy hogyan talál vissza a virtuális valóságból önmagának a közepéhez, tehát a személyiség a önmaga közepéhez, és ez a zene egy kulcs. Tehát ez nem lehet a Facebookon élni, vagy nem tudom, most már milyen közösségi médiát.
3: Nem úgy tűnik, hogy ez a visszatalálás az lehetséges, szerintem. Ez most már egy elég egyirányú folyamat, nem?
4: Hát nem, nincs más út, tehát ha nem, akkor vége az embernek, mint olyannak.
3: Hát vagy lesz a marsolni, kolónia, vagy valami.
4: Nem egy opció, hogy nem talál vissza, mert akkor megszűnik az emberiség. Tehát, hogy hát végül is nem, én azt nem gondolom.
5: Hát erre mondta az Einstein, ugye, hogy nem tudom, hogy a harmadik világháborút hogyan fogják vívni, de azt tudom, hogy a negyediket azt késsel és botokkal szívül. Tehát, hogy már ő is ezelőtt kb. 80 évvel azt vizionálta, hogy itt lesz egy hátraarc, mert hogy nem lehet.
3: De ez lehet, hogy éppen egy ilyen atomkatasztrófa is előidézheti. Pont most láttam egy beszélgetést, nem olyan régen, egy podcast beszélgetést, a Friderikusz podcastban talán, hogy elképzelhető, hogy bármilyen nagy kataklizma jöhet, az a technikai civilizációt elpusztíthatja, ugyan, de magát az emberiséget nem, és akkor jöhetnek a botok, meg a karókkal való.
5: Hát ezt mi szeretnénk elkerülni, azt gondolom, és ebben egy Bachi, egy Mozarti, egy Mahler kettőnek az üzenete az kulcsfontosságú.
3: Mi Mahler kettő üzenete? A Mahler második szimfóniájának mi az üzenete?
4: Én ezt most biztos nem fogom neked megfogalmazni.
3: Hát pedig valami patetikus.
4: Hát nem, elvezényeltem végül is.
5: Hát nem értetted?
4: Megadatot.
5: Nem értetted?
4: Nem, tényleg ez egy különleges helyzet, mert sok karmester életében nem jut oda, hogy egy ilyen hatalmas művet megcsinálhasson, szóval hálás vagyok érte, de ugyan a zene az alapvetően nonverbális, és pont ezért a művészetek között is pont ezért nagyon jó kulcs, mert olyan hát húrokat pendít meg.
3: Na, ugyanilyen nehéz, hogy, és én erről írok, zenéről írok, ugyanilyen izé?
4: Hát fából vaskarika persze, de hát muszáj, tehát amikor próbán dolgozunk, akkor mi is sokszor használunk hasonlatokat, igyekszem minél kevésbé lilaködöket mondani, de valóban néha óhatatlan és szükséges. Ebben például a képzőművészetek nekem nagyon sokat segítettek, mert vizuális impresszióknak a behívásai próbán sokkal többet érhet adott esetben, mint hogyha elmagyarázom, hogy akkor ott mit akart a zeneszerző, mert az amúgy is egy teljesen indiferens kérdés. Viszont tényleg az van, hogy amikor a közönség ott van, és megtörténik egy zenei pillanat, akkor az egy valódi esemény, ellentétben azzal, amit a különböző virtuális platformokon kap a tartalmakat fogyasztó ember, az hosszú távon nem egy lelket, vagy nem tudom, mit töltő dolog. És ennek a szerepe ez egyre hangsúlyosabb lesz, hogy rövidre zárjam ezt a dolgot. Tehát tényleg nem lehet eléggé kihangsúlyozni azt, hogy ez mennyire fontos lesz.
5: Én nagyon szívesen visszacsatolnék most még a repertoárhoz, meg a kortárs dolgokhoz, ugyanis azt gondolom, hogy a természetes kiválasztódás mellett nekünk komoly missziónk van abban, hogy a különböző szociális, meg globális folyamatokra mi tudatosan is választ keressünk. Nyilván, hogy vannak olyan egyetemes fantasztikumok, mint mondjuk a Mahler 2, vagy a Verdi Requiem, vagy a Bach Hámómise. Nyilvánvalóan jóval több olyan alkotás is van, amit mi még aktuálisnak érzünk, de sokkal inkább egy adott kor szülte, egy adott kor gondolkodása, folyamatai szülték, amikhez mi már talán nem is kell, hogy megtaláljuk feltétlenül a kulcsot, és itt jön be az, hogy viszont nagyon fontos, hogy a mai szerzők a mai kérdésekkel foglalkozzanak, és ők, nekik hangot adjunk. Tehát itt most egyébként a adott kor szelleménél, tudom én, gondolok a francia romantikus operákra. Egy időben hatalmas, még a 20. században is hatalmas népszerűségnek örvendtek az ilyen-olyan massné operák, amiből talán most kettőt tudunk mondani, miközben jóval többet írt, de azért nem játsszuk, mert az már nem mozgatja meg az embereket, más kérdéseket taglal, mint mondjuk a Don Giovanni, amivel bármikor azonosulni tudunk, mert ugyanazok a figurák vannak 250 évvel később is, mint akkor voltak. De nagyon komoly misszió az, hogy tudatosan tárjuk a közönség elé azt, hogy de van erre másik válasz, és igenis el kell jönni a koncertterembe, és igenis meg kell próbálni a kortársat is befogadni, de akkor is, hogyha már 862 Mahler felvétel van, akkor is gyere el a Mahler 2-nkre, mert a mi Lendlerünk jobb, mint az Abbádóé.
3: Egyébként
4: nem jó. Más.
3: Nem. Más. Nem. Más. Egyébként egy kicsit didaktikus kérdés lesz, de abból adódik, amit te mondtál. Mondjuk a Don Giovanni, meg a

0: egy, akár egy Mahler 2, vagy akár egy, majdnem azt mondtam, hogy Bruckner, de azt inkább nem mondom, mondjuk akár mondjuk egy Beethoven szimfónia. Tehát, hogy létezik ez, hogy kell kapcsolódási pontokat találni hozzá, mint közönséghez?
1: Hát Beethoven pont olyan forradalmi és elementáris, hogy az, egyáltalán nem kérdés. Hát nem.
0: Jó, akkor most rossz példát mondtam, de mondjuk egy Csajkovszki meg szép.
1: Nem marad egy ötödik szimfóniánál, hogyha jól van eljátszva. Tehát az nem annyira erős, hogy nem, tudja magát kivonni a hatás alól senki. De hát a jó zenékre ez alapvetően igaz. Hogyha milyen más mentes.
0: Akkor mondjuk Telemann például, vagy mit, Handel.
2: Figyelj, én azt gondolom, hogy...
0: Miért hallgassak én a Handelt?
2: Vagy én azt gondolom, hogy pont ez, ez alapján születik meg a szelektálódás. Tehát, hogy lehet, hogy nincsen megírva bötűileg. De hat rád, vagy nem hat rád? Hat a tömegre, meg tudja szólítani azt a réteget, aminek mi, akiknek mi szánjuk, vagy nem? És az most igazából részletkérdés, hogy az az emóció, amit belőled, vagy Manyi nénitből Hódmezővásárhelyről bejöve kivált, az ugyanaz az emóció-e, mint 300 évvel ezelőtt, amikor előadták először. De valamit váltson ki belőled, és tereljen lehetőség szerint abba az irányba, és hordozza az üzenetét annak az értékrendnek, annak a valóságnak, amit mi szeretnénk létrehozni. Tehát, hogy azt te hogy fordítod le magadnak, az benned mit vált ki? Az azt gondolom, hogy részletkérdés, az első kör az az, hogy váltson ki, mert most jelen pillanatban nem ott tartunk, hogy mit vált ki, hanem hogy az emberek szájába bele kell tenni a falatot, és azt kell mondani, hogy figyelj, lehet, hogy te azt gondolod, hogy te nem vagy éhes, de kóstold már meg, mert rá fogsz döbbenni arra, hogy te egész hátralévő életedben ezt akarod enni, mert erre volt mindig is szükséged, csak még nem is tudtál róla. Tehát nem arról kell vitázni, hogy az, de ne az a falat az nekem ilyen vagy olyan ízű, hanem hogy egyáltalán kipróbáljuk.
1: Én a hangok kapcsolatában hiszek, tehát hogy az mindentől független, idiomától független. Hogyha létezik, akkor ezt a közönség megérzi. És ezért szoktak a Sound Collective-nek, a Budapest Sound Collective-nek ezek a fúziós vagy komponált programjai olyan sikeresek lenni, mert úgy van összepakolva egy műsor, mondjuk adott esetben több száz év különbsége, tehát simán egy reneszánsz, miután simán jöhet egy 21. századi, ha éppen úgy hozza az éve az előadásnak. Mert nem tűnik föl, hogy ez egy állítólag hallgathatatlan zene, vagy nehezen befogadható, mert annyira erős a sodrása az előadásnak, és a hangok közötti összefüggés, illetve a zenésznek a jelenléte, a zenében és a pillanatban való jelenléte olyan erős, hogy nem kérdés az, hogy ezt kiírta, hanem az a kérdés, hogy a hangokkal mi történik, és hogy bennünk mi történik, és ez attól függetlenül működik, hogy mennyire képzett valaki, mondjuk képzett hallgató, vagy gyakorolt hallgató kortárzenét tekintve. Tehát a Sound Collective nem jellemzően nem ilyen nem csak ilyen vágyfülű kortárzene közönsége van, hanem...
0: Például a Haydn sorozat.
1: Hát a Haydn sorozat. Például mondjuk egy fia kortárzene nincsen.
0: Igen, ezért mondtam.
1: De hát ott ugye az ötlet, hogy mellé kerül valami, vagy egy...
0: Igen, Nálas Péter.
1: Nálas Péter, igen, vagy Boldizsár Ildikó, mikor, hogy jön ki, vagy mi a koncepció. De hogy nagyon vegyes a közönség, tehát fiatalok, kortárzenében járatlanabb, vagy jártasabb hallgatók. Mert hogy ez a közös pont, hogy van a hangok között egy olyan összefüggés, tehát legalábbis egy jó sikerült előadás.
0: Közben ugye elmagyarázom a hallgatóknak, nézőknek, hogy a Budapest Sound Collective-ről van szó, ami a te projekted, hogy ilyen érdekes, ilyen kísérleti projekteket hozol össze, kortárzene, más művészeti ágokat kapcsolsz össze, és akkor egy ilyen újszerű előadásmódon gondolkodsz nagyjából, ez nyilván lehetne szebben is megfogalmazni, most ezt én így tudtam. Egyébként meg ugye lehetne a hányunk kortársunk, ugye mind a ketten eléggé bedesz csávónak tartjuk magát. És oda például egy kocsolási pontom a

0: humor, az irónia, ez, a, ez egész ilyen bedesség, nem?
1: Hát, abszolút. Nekem biztos nem kell reklámodni, mert egyik legzseniálisabb és legkorszerűbb szerzőnek tartom mind a mai napig. Annyira redundanciamentesen fogalmaz, és olyan humorral is élesen és pontosan, hogy mindenki azonnal tud kapcsolni, hogy de persze nagyon unalmasan is el lehet játszani.
2: Ah, biztos.
1: Szóval, igen, mindannyiunknak van olyan tapasztalata sajnos, de valójában ez nem a Haydn hibája.
2: Nekem két ilyen nevem van egyébként.
0: Pont ezt szokottam kezdeni, mondta is egy nevet.
2: Az egyik a Haydn, a nekem a másik meg a Dohnányi.
1: Aki, vagy a Haydn neked is, ez érdekes.
2: Abszolút, hogy azt gondolom, hogy méltatlanul alábecsültek, tehát sokkal többet kellene játszani őket, és sokkal inkább oszlopnak tekinteni őket, akik önmagukban is fantasztikusak voltak, és annyit mutattak előre, hogy nélkülük az egész zenetörténet nem lett volna olyan, amilyen. Ugye Haydn a klasszikára és aztán romantikára gyakorolt hatásáról beszélünk itt, és hogyha csak a legegyszerűbb dolgot mondjam, hogy a Dohnányi meg a Bartókra volt olyan hatással, aki a Bartók, aki a 20. századnak a számomra a zeneszerzője, és Magyarországon, ha ma kortárs zeneszerző valaki, akkor Bartók az Origó, tehát Bartókhoz képes pozícionálja magát valahova. Ez Dohnányi nélkül nem lehetett volna létre.
0: Szerintem kellek ez a beszélgetés, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Egy picit komolyabban sikerült, mint gondoltam, de lelassultam hozzátok az idő alatt. Kávékomát megúsztuk, és még szóba került a világ vége is, hát reméljük, hogy nem így lesz. Mindenkinek ajánlom, hogy menjen Szegedre és Miskolcra a szimfonikus zenét hallgatni, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szerusztok!
1: Köszönjük meg szépen egyszer.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Hey, what's up? It's Sam from X Ambassadors, and you're listening to Radio Catalyst.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Fokozatosan növelik az egyik paksi blokk teljesítményét. Eltűnt egy robbanótest a Dunából, ezüstérmes lett a magyar női gyorsváltó az úszó EB-n. Villányi Eszter vagyok. Megkezdték a paksi atomerőmű 2. blokkjának fokozatos felterhelését, erről a létesítmény számolt be honlapján. A Duna vízszintjének lassú emelkedése és növekedése tette ezt lehetővé. A 2. blokk a 4-ből egyedüliként 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon át a folyó alacsony vízállása miatt. A felterhelés szigorú eljárásrend szerint zajlik. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvíz hálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdástárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Több ezren tüntettek Ceutában. A demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges határsértés miatt. Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, északára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik. 32-38 fok között alakulnak a csúcsok. Egész héten napos, meleg idő lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az észak-angliai Bradfordban született 1999. szeptemberében Dehani Nia Lishan Hunt, akit Naya Archives néven ismer manapság a nagyvilág. Az énekes egyben dalszerző hölgy részben jamaikai származású. Ez az adottság és az ehhez kapcsolódó sötétebb árnyalatú bőr nem tették egyszerűvé gyerekkorát. 8 évesen már énekesnő akart lenni, de sokat foglalkozott történelemmel, régészettel és fényképészettel is. 16 évesen elköltözött otthonról, volt szociális munkás és dolgozott gyorsétteremben is. Saját dalaihoz eleinte egy kis kézi kamerával készített videóklipeket.

0: Mari vagyok. Én mindig imádtam a Rádiókafét.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Az 1976 óta működő brit alternatív rockbanda, a Cure slágeréből, a Close to Me-ből eredetileg két verzió készült. Az egyik fúvós szekcióval, a másik, amely végül a The Head on the Door című hatodik stúdióalbumukra is felkerült, anélkül. A dal a kislemez 1990-es újrakiadásán számos további változatban is szerepel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Lime Garden brit indie csapat második nagy lemeze, a 2026-os Maybe Not Tonight, az alkotói koncepció szerint egy kimenős este sztoriát meséli el. Hibátlanul indul a parti, ám az album főhőse egyszer csak meglátja Exét a szórakozó helyen. Innentől kezdve az események egyre kaotikusabb és melankolikusabb fordulatokat vesznek. A képzeletbeli forgatókönyv követelményeinek megfelelően a nyitó track 23-nek a bulira készülődés euforikus himnuszának kell lennie, amit a zakatoló zenei kíséret becsülettel alá is támaszt. Ám az ember saját fiatalabb énjével való szembenézést taglaló dalszöveg már itt is szomorkásabb tónusokat sejtett.

0: ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést. Elnézést.
2: Nem műsz be menni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Angolul egy szín.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Richard Merville Hall, művész nevén Moby, New York egyik legkeményebb részében, Harlemben született 1965-ben. A világszerte ismert és elismert amerikai dalszerző, énekes és producer, DJ-ként is fellépett és fényképészettel is foglalkozik. Az elektronikus zenei stílusok körében alkot. Ezen kívül harcos vegán életmódjáról és állatvédőként is ismert. Moby világszerte 20 milliónál is több albumot adott el. Az AllMusic weboldal szerint a 90-es évek egyik meghatározóbb könnyű zenei előadója. Első, saját magáról elnevezett lemeze után szinte minden évben jelentkezett új koronggal. Lemezeinek száma csupán néhánnyal előzi művész neveinek összességét. A Moby mellett Voodoo Child, UHF, Barracuda, Brainstorm, DJ Cake, Lopez és Mindstorm néven is ismerős lehet.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Talking Heads előtt tisztelget Nora Jones, a Grammy-díjas jazz énekesnő 83-as This Must Be The Place naív melódi című szerelmes szerzeményt vette fel a Bad Bad Not Good instrumentális zenekar kíséretével a 2024-es Everyone's Getting Involved albumra, amelyen sok sztár gondolta újra David Byrne klasszikusait. Jones korábban is játszott 83-as érzelmes számot, bár akkor épp ő kísért és más eresztette ki hangját. A 2012-es TED emlékezetes jelenetében egykori szeretője a mocskos szájú mackó kérésére előadta koncertjén a Polipka című James Bond film betétdalát, az All Time High-t, a párját visszahódítani kívánó Mark Wahlberg énekével. De akármilyen szépen zongorázott és szaxofonozott Jones, közönsége nem tolerálta Wahlberg fülsértően hamis orgánumát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Cypress Hill egy kaliforniai hip-hop zenekar. A kollektíva eredetileg DVX néven alakult 1988-ban latin-amerikai emigránsok leszármazottaiból. Pályafutásuk 10 nagy lemezéből mintegy 20 millió darabot sikerült eladniuk világszerte. A What's Your Number című kislemez a 2004-es album a Till Death Do Us Part előzeteseként jelent meg. Érdekesség, hogy a csapat ezen a lemezen kísérletezett először a reggae hangzás világával. A dal egyébként a Clash Guns of Brixton című szerzeményének basszus menetére épül.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek, hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad Szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem, egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Sziasztok, Kozma Orsi vagyok. Ez itt a Rádió Café.

0: A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bajer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod!

Csukom az ajtót, kattan az ám. Tétova homályon lépek át. A kakukkosóra egy pillanat.

0: Blackboard kibontok.
1: Kleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Viszem a régen, kiízott nocim, viszem a kelet-német származási macim, ezernyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz miáj összest, ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem, viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a

Vi sem a tutit, vi sem a gagyit, vi sem az otthonkában utcára tett nagyit. Meg annyi néma a bicetévet, elviszem magammal a Szentendrei évet. Viszem a bölcsit, viszem a temető, viszem a csokoládé barna bőrű szerető. Kicsit a nyarat, kicsit a telet, viszem a mindörökké mozgamosz a teret. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, ezt is elviszem magammal. Ja, ja, ja, ja, puka titká, tenyuk aranyát, elviszem magammal a bácskát meg a baranyát. Viszem a marcsit, viszem a karcsit, elviszem keresítők eszeig a balcsit. Viszek egy búva, bevetett

Szerintem a legesleges utolsó esély. Ki tudja lesz-e, úgy csúszni időm. Hiszem a Dunapartól levetett a cipőm. Mit bánom

rien.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

tengo tu nave. Me

0: Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Kire számítatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.